0: és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és tőzs be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
6: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
2: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűz anyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áros szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
4: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
4: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
4: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
4: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
4: Szentlélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
4: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
4: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: hallgass meg minket, Uram.
4: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
3: irgalmazz nekünk, Uram.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, o mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei, hogy édesanyám, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
3: Új irgalmas szűzanya, keservét a bunnak bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
2: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járj közbe betegeinkért. Istenünk,
3: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Szent Mihály Arkangyal,
3: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, aki

0: testvére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: A rádió egy fénysugárral lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Újabban a Facebookon és itt-ott találkozom olyan rövid videókkal, amelyek, nem tudom, hogy pontosan kik készítik, talán a teista emberek, akik nagyon kritikusan állnak a valláshoz, és lényegében mindegyik ilyen videóban az a közös, hogy azt mondják el valamilyen formában, hogy az, amiben hiszünk, az hazugság. Vagy nem pontosan úgy történt, akár tudatos, akár tudattalan félreértésekre épül, és ez egy kicsit engem zavar, de tulajdonképpen ez a tény vezetett oda, hogy azzal folytassuk ezt a műsort. Ugye az elmúlt hetekben Jézus szenvedéséről volt szó, és a feltámadásáról. És most így a feltámadás témájánál maradva, nézzük csak meg, hogy mennyire bízhatunk abban az információban, hogy Jézus feltámad, vagy valóban feltámad. Mennyire történelmi faktumként kezelhető ez? Bizonyítható-e egyáltalán, hogy Jézus feltámad? Mert a mi hitünk, a keresztény hit nem csupán személyes tapasztalatokra és érzelmekre épül. Nem annyira szubjektív, hanem kimondhatjuk, hogy történelmi tényekre is épül. Mégpedig, hogy Jézus Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus valóban élt, ugye erről már foglalkoztunk néhány hónappal ezelőtt, volt erről szó, hogy mennyire bizonyítható, hogy Jézus valóban létezett, és mennyire megbízhatók az evangéliumok. És azt láttuk, hogy nagyon, most ezt nem fogom megismételni, hanem most azzal foglalkozunk, hogy mennyire bizonyítható, és mennyire tekinthető történelmi ténynek, hogy Jézus valóban feltámad. Mert ugye olvassuk Szent Pál apostolnál, hogy csak akkor, hogyha Jézus feltámad, csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy a mi bűneinket Isten megbocsátotta. Ugye 1 Korintus 15-17, hogyha Jézus nem támad fel, akkor hiába való a mi hitünk. És csak hogyha Jézus feltámad, csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy mi magunk is fel fogunk támadni, hogy van örök életünk. Erről ugyancsak Szent Pál ír az 1. Tesszaloniki levél 4-14-ben. Az a kereszténység kezdettől fogva, az első keresztények hitvallása és ige hirdetése lényegében a köré épült, hogy Jézus feltámadt. Erről is Szent Pál ír az 1 Korintus 15-ben. Jézust hirdetjük, aki keresztre lett feszítve és feltámadt. Úgyhogy arra hívlak meg, kedves testvérek, hogy nézzük meg, hogy mennyire biztos az, hogy Jézus feltámad. És 8 ellenvetést fogok felsorolni, amit úgy felhoznak azok, akik kételkednek abban, hogy Jézus feltámad. Sajnos gyakran még keresztények is. És mindegyikre megpróbálok választ adni. Az első azt mondja ki, hogy Jézus nem is létezett. Ha Jézus nem létezett, tehát, hogy Jézus mint nem történelmi személy, hanem egy kitalált személy. Ha ez így van, akkor feltevődik az a nagyon fontos kérdést, hogy jó, ha Jézus nem létezett, akkor honnan van a kereszténység? Mert a kereszténység az első század végére már a római birodalom minden fontosabb városában megjelent. Tehát néhány évtizeden belül, az első évszázad folyamán, néhány évtizeden belül elindulva Jeruzsálemtől eljutott a római birodalom minden jelentős városába. És ezt a folyamatot, ezt a mozgalmat valami meg kell magyarázza. Ha nem létezett Jézus, ha nem tőle indult, akkor kitől indult? És igazából erre senkinek sincs válasza, mert nincs olyan elmélet, ami elégségesen megmagyarázza, hogy a kereszténység ilyen gyorsan eljutott a római birodalom minden városába, és mindmáig fennáll. Tehát egyszerűen a kereszténység létezésére semmilyen más elmélet nem ad elégséges választ, mint az, hogy Jézus valóban létezett. A második ellenérv Jézus feltámadásával szemben, amiről már
pár hónappal ezelőtt is egy kicsit beszéltünk, hogy az evangéliumokban nem bízhatunk, mert az eredeti evangéliumokat megmásították, hamisították. Na most ezt csak röviden fogom tárgyalni, mivel, hogy amint mondtam, egy korábbi műsorban már erről részletesebben beszéltünk. Lényegében ugye a válasz erre az, hogy az első 3 évszázadból, tehát ott nagyon-nagyon koránról több ezer olyan kézirat maradt fenn, amiben evangéliumok részletei, vagy akár egész evangéliumok maradtak fenn. Tehát rengeteg olyan nagyon korai kézirat van, ami alapján rekonstruálhatjuk az eredeti evangéliumok szövegét, és az pont az a szöveg, amit mi ma használunk. Én nem csak az evangéliumokra vonatkozik ez, hanem a páli levelekre, a teljes új szövetségre. És ezek a kéziratok nagyon kevésben különböznek egymástól. Természetesen, ahogyan másolták egyik kéziratot a másik után, előfordult, hogy elírtak valamit, egy-egy szót, de a különbségek oly minimálisak, hogy nem lehet egy más szövegvariást felépíteni, amely teljesen mást mondana el, mint az, amit mi ismerünk. És ezekben az első 3 évszázadban nem volt az a intézmény az egyházon belül, amely megtehette volna, hogy a teljes egyházban megmásítsa az evangéliumi szövegeket, vagy az új szövetség szövegeit. Akkor még a pápaságnak nem volt az a hatalma, de az igazság az, hogy ma sem lenne képes a pápaság arra, hogy teljesen megváltoztasson meglevő szövegeket. És nem volt egy olyan intézmény, amely esetleg az evangéliumok megjelenése előtt felülvizsgálta volna, hogy mit írnak az apostolok. Tehát az sem lehetséges, hogy előre ugye az első kiadást cenzurázzák, nem hogy később megmásítsák. És mivel, hogy a 4 evangélium bizonyos pontokban különbözik, tehát az a nagyon érdekes, hogy különösen, ha csak a feltámadásról szóló elbeszéléseket nézzük, az a nagyon érdekes, hogy nagy vonalakban ugyanazt mondják el, lényegében azt, hogy Jézus nagy pénteken halt meg, aznap eltemették Jeruzsálem közelében, a kertben, ahol volt Arimateai Józsefnek az a sírja, és hogy vasárnap reggel a nők voltak azok, akik először találkoztak Jézussal, és hamarosan Jézus megjelent Péternek is. Most az egymás utániságok a részletekben különböznek, de pont ez egy nagyon jó érv amellett, hogy nem hazudnak a források, mert ha nagyon pontosan ugyanazt mondanák el, akkor gyanús lenne, hogy itt összebeszéltek azok, akik elmondják. Ezt látjuk egy baleset után is, hogyha kijön a rendőrség, és a szemtanúk megszólalnak, akkor ha azok, akik elmondják, hogy volt, mindenben részleteiben pont ugyanazt mondják, az gyanús, mert akkor úgy tűnik, mintha összebeszéltek volna. Ha nagy vonalakban ugyanazt mondják, de a részletekben itt-ott van némi különbség, akkor a rendőrség eléggé abból indul ki, hogy a szemtanúk nem hazudnak. Egyszerűen azért, mert így működünk, így működik a pszichénk, hogy amit láttunk is, nem teljesen emlékszünk minden apró részletre. És ezért különböző emberek egy kicsit különbözően emlékeznek, bár nagy vonalakban ugyanazt mondják el. Úgyhogy az evangéliumok megmásításának az elmélete egyszerűen nem állja meg a helyét. Aztán a 3. érv azt mondja, hogy az evangéliumok tulajdonképpen nem történelmi elbeszélések, valahogy másképpen igazak, mint nem történelmileg. Most az a helyzet, hogy elég jó
okunk van azt gondolni, hogy akik az evangéliumokat írták, igenis történelmi tényeket is akartak elmondani. És ezt a legjobban látjuk Lukácsnál, Lukács evangéliumánál, ha elolvassuk a bevezetőjét, ahol ő megszólítja Teofilt, aki a címzettje az evangéliumnak, és most persze azon is vitatkoznak, hogy Teofil valódi történelmi személy, vagy csupán egy ilyen ideális személy, akinek hát a keresztény, az ideális keresztény személye, akinek címezi Lukács. Ettől függetlenül Lukács ott nagyon tisztán leírja, hogy már többen is megkísérelték leírni mindazt, ami történt Jézussal, és azt mondja Lukács ott, én is utána jártam részletesen, tüzetesen utána jártam a szemtanúknál, utána kérdeztem, hogy megbízható információkat adjak. Tehát Lukács igenis, ő maga azt írja, hogy én történelmi tényeket akarok leírni. És ugye Lukács volt az, aki az apostolok cselekedeteit is írta, és az apostolok cselekedetei Pál halála előtt fejeződik be. Mostan elég furcsa lenne, hogyha amikor Lukács írta az evangéliumot, Pál még már meg lenne halva, hogy Lukács ne írta volna le az ő pályafutásának a megkoronázását, a vértanú halálát. Eléggé biztosra vehetjük, hogy az apostolok cselekedeteit Lukács egy olyan időben írt, amikor Pál még írt, lehet, hogy fogságban volt már Rómában, de ez azt jelenti, hogy mindenképpen Krisztus után 66 előtt kellett írodjon, úgyhogy az az elmélet, amely szerint egyesek azt állítják, hogy hát biztos, hogy Jeruzsálem pusztulása után írottak az evangéliumok, egyszerűen azért, mert nem tudják elfogadni, hogy Jézus megjövendölte Jeruzsálem pusztulását. Ez az elmélet nem nagyon állja meg a helyét, mert akkor nem tudnánk megmagyarázni, hogy miért nincs benne Pál halála, és Pál Jeruzsálem pusztulása előtt halt meg, tehát akkor az apostolok cselekedetei, és egyben az evangélium is, minimum Lukács evangéliuma Jeruzsálem pusztulása előtt, tehát úgy Krisztus után 60 körül kellett írodjon, amikor még éltek szemtanúi annak, ami történt Jeruzsálemben, és senki sem lépett fel, hogy állj meg, ez nem így történt, és ez nem megbízható. Tehát a források nagyon megbízhatók, nagyon közel állnak Jézushoz időben is. A Lukács evangéliumáról majdnem biztosra állíthatjuk, hogy ugye a 60-as években legkésőbb írottak, Márk valószínűleg még korábban írta az evangéliumát, Máté is úgy Lukáccsal egy időben írhatta. A János evangélium az valószínűleg később íródott, de az is szemtanúi elbeszélés alapján. És a 4 evangélium elég nagy mértékben hasonlóan írja le, és megbízhatóan azt, ami, hogy Jézus feltámadt. Úgyhogy nem igazán állja meg ez sem a helyét, hogy nem történelmi tényekről beszélünk, vagy hogy az evangéliumok nem akartak történelmi tényeket közvetíteni. Egy másik érv, különösen a muszlimok részéről jön ez az érv, hogy hát de az nem igaz, hogy Jézus keresztre feszítették. Jézus nem feszítették keresztre, és ezért nem halt meg a keresztre feszítés következtében, és ezért nem is támad fel. Az a helyzet, hogy a legkorábbi források, tehát nagyon korai források arról beszélnek, hogy Jézust valóban keresztre feszítették és feltámadt. És ezt a tényt azért kitalálni elég nehéz lett volna, egyszerűen azért, mert senkinek sem lett volna érdeke. Tehát hogyha a zsidóknak egy olyan messiást hirdetni, akit keresztre feszítettek, ezt mondja Pál is, hogy hát ez felháborító a zsidók számára, mivel hogy a keresztre feszítés az a legalávalóbb halált jelentette, a zsidóknak ez egy felháborodást keltett, hogy lehet valaki messiása a zsidó népnek, aki

egy ennyire komplikált történetet, ennyire egy mindenféle érzelmet keltő történetet találok ki. Úgyhogy ez az érv sem állja meg a helyét, és a következő érv pedig az ötödik abban kételkedik, hogy Jézus egyáltalán meghalt. Vannak, akik azt mondják, hogy hát Jézus nem halt meg, a keresztre lett feszítve, de nem halt meg, és akkor ott a sír hűvösében helyre jött, és aztán kijött. Na mostan, hát azért ez az érv is eléggé, hogy mondjam, nevezzük úgy, hogy vicces, mert először is a Jézust a római katonák feszítették keresztre. Na most egy római katona, aki ezzel meg van bízva, az nem először csinálja ezt, és ők pontosan tudták, hogy kell valakit kivégezni. Egy római katona pontosan meg tudta állapítani, valaki meghalt a kereszten, vagy nem. És addig nem vették le a keresztről, amíg meg nem halt. Jó. Nem beszélve arról, hogy ha átszúrták az oldalát Jézusnak, azt túlélni, azért ez is elég meredek. Aztán ugye tudjuk Jézusról, mert erről mind a négy evangélium beszámol, hogy Jézust megostorozták. Az ostorozás az nem egy vicces dolog, és nem egy egyszerű dolog. Nagyon sokan belehaltak az ostorozásban, bár a római katonák nagyon vigyáztak, ha valaki halálra volt ítélve, hogy az ostorozásban ne haljon bele. De olyan állapotba került az emberi test, ugye normálisan ostorozás nélkül egy ember akár 24 órát is szenvedett a kereszten. Jézus 3 óra alatt meghalt, ez részben azért is, mert annyira le lett gyengülve a teste az ostorozás következtében és minden más szenvedés következtében. De ha túlélte volna még mindig a keresztet, az ostorozás sebei következtében a sír hűvösében nem helyre jött volna, hanem elvérzett volna, és dehidratálódásban is meghalt volna. Tehát az nincs az az ember, aki ilyen sebeket túléljen. Úgyhogy ilyen szempontból is ez az érv sem állja meg a helyét. Nem beszélve arról, hogy ha netalán mégis túlélte volna, milyen állapotban jött volna ki a sírból? Kérdés, hogy ki hengeríti el azt a követ, tehát abban az állapotban félre tudta volna hengeríteni azt a hatalmas követ, és utána meg, ha megjelenik az apostoloknak egy ilyen Jézus, hogy jutnak az apostolok oda, hogy azt mondják, hogy feltámadt? Ebben az állapotban egy ilyen ember, aki orvosi ellátásra szorul rá. Erről nem ezt azt fogják hirdetni, hogy feltámad, mert ez merő nonsens. A hatodik érv, amit az evangéliumokban is leírnak, hogy az apostolok ellopták Jézus holttestét. Na most ez egy érdekes, már ez az érv egy érdekes dolgot mond ki, mégpedig az, hogy a sír valóban üres volt. Érdekes, hogy a korabeli emberek nem kételkedtek abban, hogy Jézus sírja üres. Még az ellenségei sem állították azt, hogy nem volt üres a sír. Hanem azt mondják, hogy ellopták Jézus holttestét. Na most a kérdés az, hogy ha a sírt római katonák kell őrizzék azért, mert attól tartanak, hogy lázadás tör ki. Tehát egy ilyen lázadás veszélyében, egy ilyen körülményekben római katonák hogy aludhatnak el az őrségben? Ilyen nem történik meg. Ilyen ma sem történik meg, hogy katona, főleg amikor éles a helyzet, őrségben elaludjon, ezért kivégeztetés járt, tehát ez nem vicc. És a római katonák jól végezték a dolgukat, és nem egy római katona volt. Érdekes, hogy hogyan alusznak el többen az őrségben. Hogyan történik meg, hogy nem vigyáznak eléggé, amikor egy veszélyről van szó. Kérdés az, hogy hogyan lehet azt állítani azokról az apostolokról, akik nem voltak képesek tanúságot tenni Jézusról, akik tagadták, hogy ismerik Jézust, és elfutottak, amikor Jézus letartóztatták, honnan vették volna a bátorságot, hogy oda menjenek az őrzött sírhoz, és ellopják a holttestet, és ha mégis megtennék, hogyan sikerül ez nekik, mert hogyha a katonák nem alusznak, akkor hogyan

0: tudják ezt megvalósítani. Ha pedig elaludtak a katonák, kérdés, hogy honnan tudják, hogy az apostolok jöttek és lopták el a holttestet. Mert ugye ezt állították, hogy az apostolok jöttek és lopták el, de ha aludtak, onnan tudták ezt. Úgyhogy ez az érv is nagyon átlátható, ez egy kitalált és egy hazugság, azért, mert sajnos, hogy a Jézus ellenségei, a főpapok még a tények szembesülése után sem voltak hajlandók megtérni, elismerni a hibájukat és hinni Jézusban. Aztán a hetedik érv, hogy minden hazugság. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy minden hazugság, az egész evangélium minden. A probléma ezzel az, hogy milyen motivációja lett volna az apostoloknak erre. Tehát, hogy miért hazudjanak. Mert ezek olyan emberek, akik hajlandók voltak üldöztetéseket elszenvedni, akár a halálig el, azért, amit hirdetnek. És erről római pogány írók is írnak, mint Tacitus, Suetonius, Juvenal, Marcial, Epictetus. Ezek mind leírják, hogy a keresztények hajlandók a halálba is menni azért, amit hisznek. És miért hirdessenek valamit, egy olyan abszurd dolgot, hogy egy valaki, akit keresztre feszítettek, az feltámadt, és ő a messiás, amikor abban a veszélyben vannak, hogy emiatt meghaljanak. Egyáltalán kitartanak ki, még amikor ítélet elé kerül, és azt mondják, hogy most meg kell halnod, kitartanak ki még a hazugsága mellett, ha ez hazugság. Nem beszélve arról, hogy jámbor zsidókról beszélünk, akik tudják a mózesi törvényből, hogy Isten előtt mekkora bűn a hazugság, hamis tanúság. Az elbeszélések pedig Jézus feltámadásáról elég egyszerűen vannak leírva, nincsenek túldíszítve, amint említettem, apró részletekben egymástól különböznek, de nagy vonalakban azonosak, és azt mondják el, hogy az elsők, akit látták, Jézus nők voltak. Abban az időben ez megint nem túl jó ötlet így hazudni, mert a nőknek senki sem akart hinni. Tehát igazából megint, hogyha egy jó hazugságot akarok kitalálni, akkor nem a nőknek jelenik meg Jézus, hanem Péternek, és valaki nagy, megbízható személynek, akinek nagy tekintélye van, sajnos abban az időben a nőknek nem volt tekintélyük az emberek előtt. Tehát megint ilyet kitalálni azért elég furcsa dolog lenne. Úgyhogy sokszor próbálják azt mondani, hogy hát az elbeszélések nagyon hasonlítanak a korabeli legendákhoz. Ez nem teljesen igaz. Vannak bizonyos vonások, amik úgy hasonlítanak a legendákhoz, de sokkal inkább eltérnek a korabeli legendákhoz. Tehát nem olyanok, amilyent elvárnánk, hogyha ezek kitalált dolgok lennének. És a nyolcadik érv az azt mondja, hogy hát az apostolok nem tudták feldolgozni a veszteséget és a traumát, hogy Jézus meghalt, és ezért egy ilyen pszichózis keretén belül tulajdonképpen elképzelték, képzelődtek. Tehát ilyen hallucinációszerűségként tűnt nekik úgy, hogy megjelent Jézus nekik, de igazából nem. Na mostan az ilyen hallucinációnál az a jellemvonása az ilyen hallucinációnak, hogy először is csak mentális, másodszor általában csak egy-egy ember látja, nem mindenki, és csak bizonyos szituációkban, pszichikai környezetben jelennek meg, és bizonyos helyeken. A Jézussal való találkozásoknál pedig azt látjuk, hogy nagyon különböző emberek találkoztak a feltámadt Jézussal, részben olyanok is, akik egymást nem ismerték. Elég furcsa lenne, hogy ugyanazt képzeljék el különböző emberek, különböző helyeken, sőt olyanok is, akik egymást nem ismerik. Tehát még a tömegpszichózis, ami létezik, még ennek a lehetősége is ki van zárva. Van, aki személyesen találkozik, vannak csoportok, akik találkoznak Jézussal, különböző körülményekben, érintkeznek Jézussal, tehát nem csupán mentális a hallucináció, és együtt esznek vele, ugye Lukács 24, 26, 29-ben olvassuk, hogy együtt ettek vele, és ezért a bár az ókori világban volt ilyen, beszéltek ilyenekről, hogy halottak megjelennek, de az nem feltámadás, hanem itt egészen testi feltámadásról beszélnek az apostolok, és a testi feltámadás a zsidó gondolatvilágban az egyértelműen testi dolog, amihez szükséges, hogy valóban az a sír üres legyen. Tehát igazából ez sem állja meg a helyét, hogy elképzelt, vagy pszichózis, akár tömegpszichózis, akár személyes pszichózis. Egyszerűen nem olyan, amilyennek kellene lennie, hogyha csak elképzelték volna az apostolok, hogy Jézus feltámadt. Persze aztán van olyan variánsa is ennek az érvnek, hogy hát az apostolok csak ültek egymással, és olyan jó volt a közösség, hogy azt mondták, hát ez olyan, mintha Jézus köztünk lenne, és ennek alapján kezdték hirdetni, hogy Jézus feltámadt. Na hát, és ezt akár keresztény teológusok is hirdetik, hát amit leírnak, először is nem az, másodszor megint visszahozom azt az érvet, hogy és ezért hajlandók voltak ezek az apostolok meghalni. Ezért amit hirdetnek, azért legkésőbb ott a kivégző osztag előtt elismernék, hogy hát mi csak úgy éreztük. Amint láttuk, most 8 érvet sorakoztattam fel, igazából nem létezik olyan elfogadható elmélet, amely elmagyarázza, hogy is van az, hogy Jézus sírja üres. És Jézus sírja mai napig is üres. A legjobb magyarázat a tényekre, a kereszténység létezésére, és mindarra, ami le van írva, hogy Jézus valóban feltámadt. És ezért voltak hajlandók az első keresztények akár az életüket is adni. Mert ők tudták, hogy ezek történelmileg is megalapozott tények. Úgyhogy nagyon jó okunk van nekünk is hinni, hogy Jézus feltámadt. Akkor is, hogyha ez a világ nem, ha most nem divatos ez, hogyha túlságosan meghaladja azt, amit az emberi értelem fel tud fogni. Jézus valóban feltámadt. És a mi hitünknek jó alapja van. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 4 óra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, ezen a szép szerda estén imára hívjuk a hallgatókat. A következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, hát eddig tartsanak velünk, ma este is imádkozzunk együtt.

szerető atyánk, szent színed elé járulok, a szerető Istenem színe elé, a világ alkotója elé, hogy hálát adjak ennek a valóságnak, ennek a világnak alkotásáért, amelynek részese vagyok én is nap mint nap. Atyánk Istenünk, te alkottad az eget és a földet, és benne mindent. A te szeretetednek minden jósága, formája, ereje benne van a te alkotásodban, amelyet felkínálsz nap mint nap nekem, gyermekednek, azért, hogy a te gyermeked lehessek. Köszönöm Istenem, hogy nem eltaszítasz engemet, hanem részesítesz a te alkotásodnak minden kegyelméből, akár a mai napon is, Istenem, hiszen ennek részese vagyok. Ebben születtem, ebben élek, és ebben akarok meghalni, a te atyai szeretetedben, Istenem. Neked tetsző módon, igazi, szelid és alázatos gyermekként, aki mindenben az atya akaratát teljesíti. Köszönöm, hogy ebben segítesz. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy milyen hatalmas és szerető Isten vagy. Szeretetedet kinyilvánítottad a világnak egy szülött szent fiad által. És köszönöm, hogy én is ezt megismerhettem. Te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap. Reggel, délbe és este, jel és nappal te kelted fel a napodat. Minden nap a te fényedben kelhetek, és a te napnyugtádban pihenhetek nyugovóra, mert hiszem és hallom, hogy te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap, aki gondomat viseled, aki vigyázol ránk, aki éltetsz és megáldasz, hogy a teremtett világnak áldott gyermeke legyek. Amen.

Igen, drága Jézus, szükségünk van rád. Dicsérlek és dicsőítelek, drága mennyei atyám. Hálás szívemet hoztam eléd, teremtő atyánk, hisz te hívtál életre, te formáltál anyánk méhében, elküldted szent fiadat, hogy életünk legyen, és az bőségben legyen. Árasztod ránk a szent lelket, szüntelenül atyám, csak mi gyarló emberek, nem figyelünk rád, elfordulunk tőled, és nem te vagy a fontos. Szívembe hozom, atyám, azokat, akikért imádkozni tartozom, azokat, atyám, akik ismeretlenül is rágalmaznak téged, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Küldj, kérlek, a te szőlősödből munkásokat eléjük, melléjük. Nyisd meg a szívüket, hogy megtapasztalják a te végtelen szeretetedet. Hálás vagyok, atyám, ezért az ima közösségért. Minden emberért, akit az utamba vezet. Minden jóért és minden kegyelemért, amivel elárasztasz. De minden szenvedésért és fájdalomért is. Mert tudom, atyám, most már tudom, hogy mindent a javunkra fordítasz. Hálát adok neked, atyám, életem minden pillanatáért. Áldj meg, kérlek, minket. Hisz te a saját képmásodra teremtetted az embert, és minden embert a te hasonlatosságodra, kivétel nélkül. Vezess minket hozzád, áldj meg, hogy minden ember megtapasztalja a te isteni szeretetedet, és ne szűnjünk meg soha hálásak lenni és dicsérni téged. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, hogy a te szent véredet feláldoztad mindannyiunkért, bűnösökért, azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy szabadok legyünk a gonosz fogságából. Köszönöm, Jézusom, hogy ezt a szabadságot végtelen szeretetből adtad meg nekünk. Nem azért, mert megérdemeltük, hanem a mennyei atyának a végtelen szeretete és irgalma kiárat mindjárunkra, hogy elnevesszünk. De köszönjünk, Urunk Istenünk, a mi szabadságunkat. Köszönjük a szabad akaratot, amit adtál nekünk, hogy nem rabként és rabszolgaként élünk és élhetünk, hanem szabadon választhatunk és dönthetünk. De bocsáss meg nekünk azt a sok elhamarkodott és rossz döntést, amit nem a te szent lelked vezetésében tettünk, hanem önerőből, a mi makacságunkból és nagyfejűségünkből, meggondolatlanságunkból és nem hitből, és nem szeretetből, oly nagyon sokszor. És mégis megmutatod a te végtelen szereteted és irgalmadat, mennyei atyám, mindezek ellenére is, hogy nem hagysz minket elveszni. De bocsáss meg nekünk, hogy a mi tévedéseink és bűneink következtében, amikor szenvedünk, amikor mindenféle nehézségbe ütközünk, amikor a szeretetlenség és az önzés háborúkat szít ezen a földön, és meg annyi szenvedést, akkor bocsáss meg azoknak, akik téged hibáztatnak mindezen nehézségekért, szenvedésekért. Bocsáss meg azoknak az embereknek, akik a félre sikerült életüket, a boldogtalanságukat neked tulajdonítják, atyám. Légy irgalmas hozzájuk, mert te irgalmas és szerető Isten vagy, aki nem büntetsz minket, mert nem az érdemeink szerint jutalmazol minket, hanem azért, mert nagyon szeretsz. De bocsáss meg nekünk, hogyha ezt nem ismerjük fel oly sokszor, és neheztelés, és aggodalom, és félelem van a szívünkben, nem rád figyelünk, nem kérjük a szent lelket, nem is imádkozunk eleget, nem tiszta szívből fordulunk hozzád. És amikor gondunk van, akkor azt mondjuk, akik mondják, hogy hát az Isten megbüntetett. Jöjj segítségükre mindezen testvéremnek, hogy felismerjék tévedéseiket. Jöjj segítségükre, hogy megismerjenek téged, hogy megismerjék a szent lelket, annak éltető erejét, hogy be tudjanak töltekezni vele, hogy ezáltal megismerjék az igazságot, téged az egy és igaz élő Istent, és ezáltal szabaddá váljanak a béklyóiktól, a gonosz fogságától. És köszönöm, Uram, hogy mindezt megadod mindnyájunknak, akik ezt hittel kérjük, és tiszta szívvel vágyunk rá. Amen.

hálás szívvel térdelek most szent színed előtt, Jézus Krisztusom, és megköszönöm az életemet. Köszönöm, Uram, hogy felvállaltad, értem is, hogy megváltottál, felvállaltad azt a szenvedést, amelyet a keresztúton elhordoztál, hogy a bűneimtől szabaddá váljak. Uram Jézus, sokáig nem értettem meg, hogy mi is az a megváltás, de te, Uram, megmutattad nekem, hogy felvitted a keresztre az én bűneimet, hogy te elszenvedted helyettem azt a sok szenvedést. És Uram, azt is engedted, hogy megtapasztaljam, hogy milyen, hogyha a gonoszság rabságában kerültem, hogy mennyi szenvedésen kellett átmennem. És amikor felismertelek, megismertelek téged, és te meghívtál, hogy még jobban megismerjelek, akkor megszabadítottál engem, és arra biztattál, hogy szakadjak el minden bűntől, a bűnös életemtől, és azóta békesség van a szívemben. Köszönöm, Uram, hogy eljöttél és megváltottál, és most szent színed elé hozom mindazokat, akik még nem ismernek téged, akik még nem tapasztalták meg a te megváltói szeretetedet, hogy érints meg a szent lelked által a szíveket, az elméket, hogy hozzád forduljanak, Uram, hogy ne a rabság láncai között a szenvedésben éljék napjaikat, hanem a te örömödbe, szeretetedbe és békédbe. Ó, Uram, mély hála van az én szívembe, és köszönöm neked, hogy hordozhatlak. Köszönöm, hogy minden nap a szent misében ezt a hatalmas nagy áldozatot, amit hoztál, értem, felismerhetem és megköszönhetem. Áldott légy Jézus Krisztus mindannyiunk életében, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Jézusom, hálatát szívvel borulok előtt be, és megköszönöm elsősorban a te szent jelenlétedet az én életemben. Megköszönöm azt, hogy itt vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, és hála tölti be az én szívemet azért, hogy meghallhattam a te hangodat. Valóban így van, hogy én nem is kiáltottam, de meghallottam, Uram, a te szent hangodat, amikor megszólítottál, a nevemen szólítottál, és elvezettél ide hozzád, hogy mélyen megtapasztaljam a te jelenlétednek erejét és mélységét, hogy megtapasztaljam a megváltás kegyelmét, hogy mekkora áldozatot hoztál. Értem, értünk emberekért, a bűnösökért, hiszen te a bűnösökért jöttél, hiszen te mondottad, Jézusom, hogy a betegeknek van szüksége orvosra. Igen, Uram, beteg volt a lelkem, és azért jöttem hozzád, hogy meggyógyítsa elsősorban a lelkemet, hogy azáltal meggyógyuljon a testem is. És olyan nagy hála van a szívemben, Jézusom, azért a megváltás kegyelmét, és azért, hogy a te drága szent véredet kiontottad értünk, értem, bűnösökért, meghaltál a kereszten, te feltámadtál, élő valóság vagy az életemben, és az életünkben, hiszen annyi ajándékot adtál, annyi mindent megmutattál az életemben, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, ami a bűn volt az életemben, és átadhattam neked, és te szabaddá tettél, megnyilvánultál az életemben. Uram Jézusom, most hozom elődbe mindazon gyermekeidet, akik megkötözettségben, fogságban vannak, rabságban. Látod, olyan, Uram, olyanok is vannak, akik nem is akarják elfogadni a te segítségedet, mert annyira meg vannak kötözve az alkohol fogságában. Kérve kérlek, Jézusom, küld el a te szent lelkedet nekik is számukra, hogy ők is a lélek erejéből, a szent lélek jelenlétéből teljesen szabaddá tudjanak válni, hogy elfogadják a segítséget, a tőled való segítséget, Jézusom, és minket rendelj arra, hogy tudjunk embertársainknak segítségükre lenni, tudjunk téged odavinni, ahol bajok vannak, ahol szükség van rád, Jézusom, mert látod ezt a világot, látod, Jézusom, hogy mennyire megkötözettségben, mennyi bűn van az életükben, és nem tudják a megváltás kegyelmét elfogadni, mert teljesen, de teljesen elszakadtak tőled, és nem is akarnak hallani rólad. Ezért kérlek, Szentlélek Úristen, hogy szálljál a járd át őket most a mi szerető szívünkön keresztül, kit-kit szüksége szerint, akiket csak a szívünkben tudtunk idehozni. Vannak olyanok is, akik most hallgatnak a rádión keresztül, és azoknak is a hozzátartozóit szabadítsd meg a szent lelked által, hogy teljesen szabaduk legyenek, hogy neved megdicsőjön most és mindörökké. Amen. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Hálát adok, Uram, hogy bejárásunk van a te színed elé, az élő jelenlétedben, és ez egy igazi találkozás veled. Köszönöm, Uram, az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy ebben a szabadságban minden benne van. A tőled kapott öröm, a szeretet, amit felszítasz a szívemben, ha hagyom. A tőled kapott nyugalom és béke, és Isten gyermeki hatalom is. Köszönöm, Uram, hogy semmi egyébre nincs szükségem. És köszönöm, Uram, hogy ez megerősít abban, hogy ne befolyásoljon senkinek a véleménye, sem a viszonyulása, sem az épp adott élethelyzet vagy körülményeim. De te tudod, Uram, hogy ezt a szabadságot olyan sokszor apró pénzzel váltom, és legtöbbször a magam igazáért adom oda, és az magam igazának a felerősítése hozza maga utána az ítélkezést és a neheztelést is. És akkor ma oda is van az Isten gyermeki szabadság. De én most azt köszönöm meg, hogy mindig úgy jöhetek, úgy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. És te soha nem küldesz el. És a te élő jelenlétedben átlényegül minden. És mindig tükröt tartasz. És mindig megmutatod, hogy mennyi hiába valóságra fecsérelem el a te kegyelmedet és az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy, hogy itt vagyok, hogy megerősítesz a te élő jelenlétedben, és a vágyat is felszítod, hogy vágyjak utánad, és csak utánad, hogy eljöjjön a te országod közöttünk, és meg tudjuk kívántatni másokkal is a tőled kapott szabadságnak az örömét, a szeretetét, békéjét és kiteljesedését. Hála, áldás és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.

Mi nagy vagy te, Uram, mi nagy vagy te, a szívem áld, és valóban hála tölti be, hogy színed előtt térdelhetek. És megköszönhetem neked, Uram, hogy végtelen a te hatalmas szereteted irántunk. Megköszönöm neked, Uram, hogy mennybe meneteled után nem hagytál magunkra, hanem elküldted nekünk a vigasztalót. Elküldted nekünk az igazság lelkét, hogy ne tudatlanságba kelljen éljünk, hanem megismerhessünk általa tégedet. Köszönöm neked, Uram, hogy megadtad nekünk azt a kegyelmet, hogy különbséget tehetünk jó és rossz között, és megadtad azt a szabadságot, hogy választhatunk jól. Áldott vagy, Uram, áldott vagy az első és az összes többi pünkösdért, hiszen tudjuk, Uram, hogy valahányszor kérjük, te készségesen örömmel árasztod ránk a te szent lelkedet, és annak minden kegyelmi ajándékát. Köszönjük, Uram, hogy akár naponta többször is pünkös lehet a mi életünkben, mert ilyen szerető Isten vagy te. Köszönjük neked, Uram, azt is, hogy a te szent lelked sugallatára közösségé formáltál bennünket, hogy belőled, általad élünk. És a nevünk is az, hogy élet a lélekben, hiszen valóban lélek nélkül hogy lehetne élni, Uram? Csak veled, csak benned, csak általad. Köszönjük, Uram, hogy minden nap megvilágosítasz bennünket, hogy mutatod a jó irányt, hogy a te szereteted tüze lobbantja rángra a mi szíveinket, és táplálja bennünk a vágyat, hogy akarjunk mindig a te közelségedbe, a te jelenlétedbe lenni. Áldott vagy, Úr Jézus Krisztus. Áldott vagy, hogy nem vonod meg tőlünk a szent lelket, az a gyógyító kegyelmét. Áldott vagy, Uram, hogy itt és most még teljesebben kiárasztod ránk lelkedet, hogy segítesz nekünk megújulni, levetni a régi embert és magunkra ölteni az újat. És mindezt csak a te lelked kegyelmében, erejében és hatalmában. Ezért légy áldott, dicsőítve és magasztalva, mindörökkön örökké. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, a Te neved áldott és szent. Hálát adunk neked egy szív, egy lélekkel, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Az egyházunkért, egyházközösségeinkért, ima csoportunkért. Hálát adunk, hogy a Te szent lelked által formáltad, és tartod meg, és tartottad meg a mai napig. Hálát adunk, Urunk, a Te szent lelked ajándékaidért, amellyel minket egyénenként és közösségünket elárasztod és elárasztottad. Köszönjük a hitet, a békét, a szeretetet, a bölcsességet, mindaz, Uram, amivel napról napra elárasztasz és segítesz, hogy a Te szent lelked ajándékaid által még közelebb kerülhessünk hozzád, és veled és benned egységben tudjunk élni. Köszönjük neked ezt az ajándékot, és azt, Urunk, hogy elődbe jöhetünk és jöhettünk ezen a mai estén is. Amen. Amen.

Hálát adok, Uram Jézus, hogy itt lehetek szent színed előtt, és köszönetet mondok a te szent lelkedért, amellyel nap mint nap betöltesz és vezetsz. Köszönöm, Uram, hogy új emberé formáltál engemet a te szent lelked által, és általad béke van az én szívemben, általad másképp nézek embertársaimra, a körülöttem levő dolgokra, minden emberre. Hálát adok, Uram, hogy teljesen átadhatom magamot, hogy a te lelked vezessen. Köszönöm, Uram, hogy ezt te bőséggel adod nekem, mert erre vágyik az én szívem. Add, hogy minél többen megkívánják, hogy be tud tölteni, hogy valóban örömteli és boldog életünk legyen te benned és te általad. Amen.

0: kenyeret adtál nekik a menny.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben kint szenvedésednek emlékét adtad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodsz,

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tetik, válasszák társukul a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. Viszont hallásra, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyenket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Az

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál

Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

Szemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: Mert teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rá.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kegyünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy.

0: Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áll.
1: Isten meg szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy már!

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé.

0: szűz anyánk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője, béke királynője,

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Rómában folytatják a hét magyar Ferenc és vértanú boldogalvatási eljárásának ügyét. Interjú Kálmán Peregrin ferences atyával. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Augusztus első hetében Rómában járt Kálmán Peregrin ferences atya a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának vicepusztulátora, aki a Vatikáni Rádióban beszámolt hivatalos látogatásának eredményeiről. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kálmán Peregrin atyát, ferences atyát, a Pest belvárosi ferences templom templomigazgatóját, aki egyúttal a hét ferences vértanú boldogavatási ügyének előmozdítója, és ebben az ügyben érkeztél Rómába. Rögtön arra is kérlek, kedves Peregrin atya, hogy számolj be nekünk, hogyan áll jelenleg most a hét ferences vértanú boldogavatási ügye.
1: Egy jelentős állomáshoz érkeztünk, mert az ügy mindegyik történész szakértő részéről a Szentélyavatási Dikasztériumban pozitív szavazatot kapott, és miután az általuk föltett kérdésekre is megadtuk a válaszokat, világossá tettünk néhány pontot, amit kértek, mert elkészült az úgynevezett piros pozíció, ami piros bőrkötéséről kapta a nevét, és ez azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb sorompó az fölemelkedett, és az ügy a teológus, azután pedig majd a püspöki bizottság elé kerülhet, tehát elérkeztünk igazából a finiséhez a boldogavatási eljárásnak. Azért kell most imádkozni, azon kell most dolgozni, hogy mindegyik bizottságtól pozitív szavazatot kapjon, és akkor hamarosan a boldogavatás elé nézhetünk.
0: Mielőtt még az egyes személyekről, magukról, a mártírokról beszélnénk, azt kérdezném, mikor indult az ügy hivatalos része?
1: Az ügy elég régen indult, hogyha első hallásra azt mondom, hogy 2007 környékén. Ugyanakkor meg, hogyha azt mondom, hogy Szent Margit boldogavatása a múlt század közepén történt, ahhoz képest, hogy meghalt, igen, akkor pontosabban Szentélyavatása, akkor azt tudom mondani, hogy tényleg ehhez az időszakhoz képest abszolút, de rövid idő alatt sikerült ezt az ügyet előre mozdítani. Az ügynek éppen ezért volt egy ilyen várakozó ideje, hiszen a mi rendünkben elég sok boldogái szentélyavatási per van, és hát nyilván beállítottak minket is a sorba, és ezért így éveket kellett várnunk addig, amíg a tényleges munka megkezdődhetett a római szakasznak az egyes lépései, de most már, ahogy mondtam, ennek a vége felé vagyunk, úgyhogy inkább hála, mint hiány él a szívünkben.
0: Azt hiszem, hogy a legfontosabb mozzanata a Isten vértanúi ügyének az ő élő tiszteletük. Azt hiszem, ennek nincs hiány.
1: Igen, azt hiszem, hogy a tisztelet él Isten népének körében. Néhány napja Nagyatádon, ahol Hajnal Zénó atya plébános volt, és a híveivel tartott, és ennek a következménye lett az élet áldozata. Imádkoztunk együtt a boldogavatásért Varga László püspök úrral, és az ottani hívekkel került sor egy dombormű megáldására. Aztán egy egészen hihetetlen dolog, hogy egy tömegsírból most előkerült Krisztián Rafael atyának előkerültek a maradványai. Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy 300 embernek a maradványa közül, hanem Susa Éva antropológusnak sikerült a kutatásai nyomán következtetni arra, hogy melyik sírban lehet, és négy személynek a közös sírjából találtuk meg Rafael atyának a maradványait, pontosabban a koponyáját és az áll kapcsát sikerült azonosítani. Nagyon érdekes az, hogy történik egy ilyen azonosítás, hogy hol tart a tudomány. Él az ő unokahuga, akitől nyált mintát lehetett venni, de nem is ez adta végül a DNS azonosításhoz a segítséget, hanem hogy az unokahuga őrzött egy képes lapot, amit a Rafael atyától kapott. És nyilván, ha az ember képes lapot ír, akkor saját maga nyálazza fel a bélyeget, és ennek a bélyegen lévő nyálmaradványokból sikerült az antropológusoknak DNS-t nyerniük, és ez alapján azonosították a csontmaradványokat.
0: Hát csoda számban megy ez tulajdonképpen, ami a természet síkja a magyarázható, de még az is a pártját fogja ennek az ügynek. Megkérhetnének arra, kedves Peregrin atya, hogy röviden az egyes személyeket mutass be a rádió hallgatóinak. A különböző időszak, különböző helyek, nagyon mozgalmas a történetük ennek a hét atyának, hét ferences testvérnek.
1: Igen, 1944 és 1954 között haltak vértanú halált, és ez például a kongregációban is kérdés volt, hogy miért együtt és miért nem külön-külön avatjuk őket boldoggá, hiszen különböző, a kommunizmusnak különböző típusú diktatúrái üldözték őket, mi pedig erre azt válaszoltuk, hogy a ferencesenben mindig együtt volt az ő tiszteletük a rendtartományban, és hogy a kommunizmus kiépültének, az első nagy véres időszaknak, 56-ig tartó véres időszaknak az áldozatai ők, tehát ilyen értelemben összetartoznak, egybetartozik az ő ügyük. 1944. október 28-án végezték ki Köröztös Krizosztom atyát, aki a náci és a kommunista diktatúrát, hogyha együtt nézzük, gyakorlatilag az első kivégzettje. Ő előtte nem volt olyan kivégzés, jelen ismereteink szerint, aki az életét adta volna az evangéliumért ezen diktatúrákban. Krizosztom atyától fönnmaradt egy levél 1944. szeptemberéből, amiben azt írja, hogy tudatosan maradunk itt a hívek mellett, és tudjuk jól, hogy mindenkit menekített Újvidékről, hogy jönnek a Tito partizánjai, meneküljenek az ország belső részébe, mert baj lesz, de ő azt mondta, hogy amíg egy hívő van, addig ő itt akar maradni, ennek lett az áldozata. Az ő társa volt Kovács Kristóf atya, aki pedig tudatosan azért kérte magát 1944 tavaszán Újvidékre, mert hogy ő életét akarja adni Krisztusért. Egy menetben hajtották őket, napközben ők éjszaka végig gyóntattak, november 2-án lőtték le Indzsija községnek a határában. A már említett Hajnal Zénó atya, aki egyébként befogadta a Leventeként bújdosó Paskai Lászlót és testvérét a nagyatádi kolostorba, ő is a hívekért adta az életét, mert Mindszenty Bíborosnak volt egy rendelkezése, hogy ha kitelepítés van, akkor a plébánosnak azok között kell lennie, akik a hívei között a nagyobb csoportot alkotják. És mivel Nagyatáról elmenekültek a hívek, ezért velük tartott 1944. decemberében, és kérte az egyik pap ismerőség Gyékényesen, Martin Csevis Pált, hogy fogadja be őket. Amikor húsvétkor onnan is kitelepítették őket, még beszéltem azzal a házvezetőnővel, aki szólt nekik, hogy ne viseljék a habitust, mert baj lesz, és ők azt mondták, hogy a reverendát meg a habitust viseljük, mert ha baj van, akkor a híveknek látniuk kell, hogy kihez fordulhatnak. És tudatosan leírják a tanúvallomások, hogy a bolgár katona, amikor jön, akkor látja a habitust és a reverendát, és ezt a két embert szólítja ki, és lövi le az árokparton. Kis Szaléz és Lukás Pelbárt atya ügye talán még jobban is.

0: A másik pedig, hogy ezek után oszlatták föl egy országos sorozatot készítve, a katolikus egyesületeket szüntették meg. Ennek volt ez az előkészítése. Károlyi Bernát atyát, aki zsidómentésben jeleskedett, kommunistákat is mentett, majd pedig Barankovics Istvánt arra buzdította, amikor Rákosi meg akarta alapítatni vele a Nemzeti Egyházat, hogy meneküljön külföldre, 49-ben tartóztatják le, és a börtönben halt, a börtön körülmények miatt vértanú halált, róla is számos visszaemlékezés van, hogy hogy gyóntatott zuhanyzás közben, hogy állt a rabok mellé, raptársai mellé, mondva, hogy a pokolba is ott van ebbe az emberi életnek, ebben a poklában is jelen van az Úristen, és valóban egyfajta paradicsomot teremtett maga körül a börtönben. Amikor megkérdezték, hogy mi a foglalkozása, nem tagadta le, hogy ferences pap, hanem vállalta ezért, hogy meg fogják verni, és jól meg is verték a vallomások szerint. És végezetül Krisztián Rafael atya, aki 1950-ben azért került börtönbe, mert 60 városában felkelést szítottak a kommunista hatóságok, és ezt a felkelést elhírezte, vagy a ferenceseket elviszik, ezt a felkelést a Rafael atyának a számlájára írták, ezzel akarták megfélemlíteni az emberek meghurcolásával és a szerzetesek meghurcolásával a püspöki kart, hogy a tárgyalásukat kezdje meg, folytassa. És Rafael atya a börtönben halt meg, ugyancsak embertelen körülmények között. Megmaradt az édesanyjának a levele, amiben kéri, hogy az egyvesével rendelkező fiának hadd küldjön pulóvert. Megmaradt az is, hogy téli hidegben félmeztelenül tartották, és az őr azt mondta neki, hogy te pucér Krisztus, hol hagytad az ingedet. Ez olyan, mint Pilátusnak a szava, hogy egyfajta hitvallás, hogy íme az ember.
1: A ferences rend kezdettől fogva a vértanúk rendje, hogyan illeszkedik a magyar hét ferences vértanúk a története a rendi vértanúság történetébe?
0: Ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés, ezt nagyon hangsúlyozzuk a kongregációban is, hogy a rend 800 éve jelen van Magyarországon, de az első rendből még kanonizált vértanúk nincsen. És igazából ők lennének, ők heten az első kanonizált magyar ferencesek a rend történetében. Magyarországhoz kapcsolódó első rendiek vannak, Kapisztrán Szent János, Márkiai Szent Jakab, és még sorolhatnánk tovább, de akik magyarok voltak, és a magyar provinciából nőttek ki, azok ők az elsők, és ezért is olyan fontos számunkra az ügyük.
1: Igen. Lassanként feledésbe merül mind a náci diktatúra, mint pedig a különösképpen a szovjet típusú bolsevik diktatúra, kommunizmusnak a szörnyű szenvedés, amit okozott szerte Európán a keleti felén. Itt meg a Vatikánban is keveset szólnak róla, nem annyira korrekt politikailag, hogy erről beszéljünk. Te hogy látod ezt? Ez valóban az idő elmosa, vagy pedig nekünk kötelességünk emlékezni azokra, akik így tanúságot tettek az életük odaadásával is?
0: Amikor a szenvedéseikről beszélünk, akkor nem egy önüdvözítő, vagy egy ilyen áldozati szerepben tündöklő érzelmet, vagy érzést kell fölélesztenünk, hanem azt hiszem, hogy sokkal inkább arra kell rácsodálkoznunk, hogy az Isten ereje az emberi gyengeségeken, az emberi kereteken keresztül hogyan lesz nyilvánvalóvá az ő életükben. A szenvedéseikről is, a történelmi igazságtalanságokról is azért beszélünk, és azért fontos beszélnünk, mert ennek a szóbahozásán keresztül szemlélhetjük azt, hogy az isteni dicsőség, az isteni irgalom, igazságosság és szeretet miként lett jelenvalóvá éppen ezen emberek által az emberi élet különböző poklába, mint egy új nagy szombatot éltek át, amikor a menny leereszkedett a föld a pokolba.
1: Legyen az utolsó szó az imádság, bizonyára van a rendnek imája az ő boldog alvatásukért.
0: Igen, és kérem is a hallgatókat, hogy akár keressenek utána, akár most is imádkozzák velem együtt ezt az imádságot, ami templomainkban oly sok helyen van, ahol naponta többször is elimádkozunk a boldog alvatásért, és kérjék az ő közbenjárásukat nehéz ügyeikben. Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társa életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötét

0: sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Amen. Kedves Peregrin Nagy, hálásan köszönöm ezt a tanúságtevő beszámolódat. Én is kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak az ügyért, pontosabban azért, hogy mi hamarabb élvezik az ő hathatós egyházától elismert közbenjárásukat. Isten áldja az érdekükben tett római fáradozásaidat.
0: Köszönöm szépen.
2: Laudato si, mi signore.
1: A Kálmán Peregrin Ferences atyával, a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának viceposztulátorával készített interjúnkat hallottam. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Ünnepét az Anyaszentegyház január 16-án tartja. A hat szent vértanú neve Berárd, Otto, Péter, Accursius, Vitalis és Adjutus testvérek a ferences rend első vértanúi. Szent Ferenc 1219-ben hat szent életű társát a hitetlenék közé küldte, hogy hirdessék Krisztus tanítását. Egyikük, Vitalis testvér azonban Spanyolországban megbetegedett és nem tudta folytatni útját. Öten mentek tehát tovább, Berárd, Péter, Otto, Accursius és Adjutus. Közülük az első három pap volt. Coimbrában, a királyi városban néhány napot időztek, aztán a Mohamedán megszállta Sevillában prédikáltak. Be akartak menni a mecsetbe is, de a Mohamedánok kiabálva ütötték, verték őket. Így jutottak el az uralkodóhoz, ahol egyre bizonygatták, hogy az egyedül igaz vallás Krisztus vallása, Mohamed hamis proféta. A fejedelem halálra ítélte őket, de mégis úgy rendelte, hogyha elhagyják az országot, életben maradnak. Ők elhagyták Sevillát, de nem vissza, hanem Marokkó felé vették útjukat, és ott is hirdették a keresztény hitet. Börtönbe vetették őket. Az itt tartózkodó Dom Pedro Infáns kieszközölte az emírnél, hogy a hithirdetők az ő foglyai legyenek. Berárdék azonban innen megszöktek, és a fővárosban, Marrakesben ismét prédikálni kezdtek. Újból elfogták és börtönbe zárták őket. Az emír kegyetlenül megkínoztatta őket, és amikor látta, hogy a kínzáson nem megy semmire, nőket és pénzt ígért nekik, ha mohamedánok lesznek. A vértanúk ezt felelték. Asszonyaid és pénzed nem kell nekünk, mert mindezeket Krisztus szerelméért szemétnek tekintjük. Akkor az emír kegyetlen haragra lobbant, felkapta kardját, és egymás után fejükre mért ütésekkel, saját kezével végzett velük. Ez 1220. január 16-án történt. A szent rendalapító, amint meghallott a vértanúság hírét, boldog elragadtatásra felkiáltott, most már van öt igazi kisebb testvérem. A vértanúk földi maradványait hamarosan Coimbrába vitték, ahol Isten csodákkal megdicsőítette őket. Vértanúságuk sok hivatást támasztott. Az első között volt Ferdinánd ágostorrendi kanonok, a későbbi páduai Szent Antal. A Ferenc rend első vértanúit IV. Sixtus pápa avatta szenté 1481-ben. Hithirdetésük teljesen eredménytelen volt. Egyetlen Mohamedánt sem térítettek meg, Isten azonban csodákkal megdicsőítette őket. Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket. Imádkozzunk! Istenünk, te Szent Berárd és vértanú társainak dicsőséges diadalával megszentelted a kisebb testvérek rendjének kezdetét. Engedd, hogy amint ők készek voltak érted meghalni, úgy mi is állhatatosan tanúságot tegyünk rólad életünkkel. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
2: Laudato si, mi signore.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió lelkigyakorlatos háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, Ábel Papbácsi, József Ferenc és Dávid Gyöngyi. 2026. augusztus 17-e van, Jácint és Anasztáz napja. Őket köszöntjük már kora reggel, a születésnapot egyéb ünnepet üllőkkel. Isten áldó szeretetét érezzék ma és minden nap. És önök is, kedves Mária Rádió családtagok, hűségüket műsorismertetéssel, szép műsorokkal jutalmazzuk. De először is egy kis csendességgel még, hiszen Kertész Marika egy kis reggeli csendességre hív minket. Aztán a reggeli imákat imádkozzuk, majd a Zsolozsma reggeli dicsérete következik a Kármelita nővérekkel. 6 óra 40 perckor minden napunk ajándék Istentől Veres Judit Mária szerkesztésében. Hát éljük is így meg a napunkat, hogy egy ajándék Istentől. Aztán a nap evangéliumát fogják hallani és a hozzáfűzött gondolatokat 6 óra 45 perckor. Figyelem, van egy kis műsorváltozás, majd 7 órakor Szent Mise Mező Petriből. A hét plébániáját pedig Gábor Anna fogja ismertetni velünk. 8 órakor fognak találkozni újra a székelyudvarhelyi stúdió sokkal, hiszen akkor kezdjük valóban az Ébredjen a Mária Rádióval műsorunkat, ami eltart 8 óra 55 percig, amikor az igézőben egy szép tanúságtételt hallhatunk. 9 órakor itt fogadjuk az önök ima szándékait, az örvendetes rózsafűzért pedig a Mária királynő kápolnájából fogjuk imádkozni. 10 órakor katekézis Tibor atyával, aztán a hit görög katolikus szemmel 10:30-kor Pallai Béla parókussal, 11 órakor megújulni rózsafűzéreink által Mihály Balázs atyával, 11 óra 30 perckor pedig dr. Sávai János számít a figyelmünkre, a Szó szót követ című műsora következik. 12 órakor harangszó, úrangyala, majd a Zsolozsma napközi ima órája, aztán a Déli magazin veszi kezdetét, amiben ma Vetési Nándor számít a figyelmünkre a Caritas műsorban. Kedves hallgatóink, reméljük, hogy ma délelőtt sem hagynak magunkra, velünk tartanak, hogyha tehetik. Most egy kis csendesség következzék.

Jézus így szólt hozzám: ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amit van, add oda a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben. Azután jöjj, kövess engem.

Gondoltál-e már valaha arra, hogyan érezhette magát a gazdag ifjú, amikor meghallotta Jézus szavait? Bizonyára megriadt, lelombozódott. És mivel nem tudott eleget tenni a kérésének, szomorúan távozott. Az őszinte Isten keresés, a mélyebb keresztény élet vágya vitte őt az Úr elé. Ezért szegezte neki a kérdést. Mester, milyen jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?

Jézus kijelentéséből egyértelműen kiderül, hogy az ő igazi követéséhez nem elegendő csupán az, hogy megtartjuk a parancsokat. Ennél sokkal többre van szükség. Odaszánt szívre és életre. Nem elég vallásosnak lenni. Tanítvánnyá kell válni. A tökéletesség, amiről a mester beszél, nem hibátlanságot jelent, hanem teljességet. Olyan szívet, amely Isten számára egészen nyitott és elérhető.

A tanítvánság ára elengedni, amit tartogatunk, szorongatunk, hogy megkapjuk azt, amit Isten kínál. Jézus nem mindenkitől ugyanazt kéri, de mindenkit felszólít arra, hogy váljon meg a bálványaitól. A gazdag ifjúnak a vagyona volt az Istene. Másnak talán a karrier, a hírnév, a biztonság vagy a kényelme az.

Téged vajon mi tart még vissza Jézus igazi követésétől? Mi az, amit félsz odaadni az Úrnak? Mi az, amihez még mindig foggal körömmel ragaszkodsz?

Jézus nem még több szabály betartását kéri ma tőled, hanem az egyre teljesebb önátadást és bizalmat. Kész vagy ezt megadni neki?

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi mélyedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, mert te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigüket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

Jusson eszetekbe! Kísértést szenvedtek atyáink is, hogy bebizonyíthassák, vajon igazán tisztelik-e Istenünket. Emlékezzetek rá, hogyan ment át a próbatételen atyánk Ábrahám is, és sok nyomorúság elszenvedése árán lett Isten barátja. Hasonlóképpen Izsák, Jákob és Mózes, meg mindnyájan, akik kedvesek voltak Isten előtt, sok sanyargatás által bizonyultak hűségeseknek.

0: Hangos szóval mondjuk Krisztus Urunknak, aki meghallgatja és üdvözíti a benne bízókat. Dicsérünk, Urunk, és remélünk benned. Hálát adunk neked irgalmadért, amelyet bőkezven osztogatsz, és nagy szeretetedért, amellyel szeretsz bennünket.
1: Dicsérünk, Urunk, és remélünk benned.
0: Mindig együtt munkálkodol a világban az Atyával. Szent lelked erejével újítsd meg az egész világot.
1: Dicsérünk, Urunk, és remélünk benned.
0: Nyisd meg szemünket és testvéreink szemét, hogy ma észrevegyük csodás műveidet.
1: Dicsérünk, Urunk, és remélünk benned.
0: Ma szolgálatodra hívsz bennünket. Add, hogy sokféle kegyelmet szolgálatában testvéreink javán munkálkodhassunk.

0: Istenünk, te az emberekre bíztad a földet, hogy őrizzük és gondosan műveljük. Te alkottad a napot, hogy javunkat szolgálja. Add, hogy a mai napon kegyelmed adományából hűségesen munkálkodjunk a te dicsőségedre és embertársaink javára. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

0: Kedves hallgatóink, most hallgassuk meg a nap evangéliumát és a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól.
1: Most pedig hallgassuk meg az evangéliumot Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szerest fele barátodat úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Aztán gyere és kövess engem. Kedves rádió hallgatók, a mai evangéliumban egy fiatalember odalép Jézushoz, és megkérdezi tőle: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Talán ez a kérdés bennünk is ott van. Mit kell tennem, hogy jó úton járjak? Mit kell tennem, hogy közelebb kerüljek Istenhez? Hogyan élhetek úgy, hogy az életemnek valóban legyen értelme? Jézus először a parancsolatokat sorolja fel. Az ifjú pedig azt mondja: Ezeket mind megtartottam, mit kell még tennem? És ekkor Jézus egy különleges meghívást intéz hozzá. Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amit van. Oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem. Figyeljük meg, Jézus nem egyszerűen valamit akar elvenni ettől az embertől. Jézus önmagát akarja neki adni. És talán éppen ez a mai evangélium legfontosabb üzenete. Van egy egyszerű történet egy édesapáról és a kisfiáról. Együtt sétáltak egy nehéz köves úton, a gyermek elfáradt és azt mondta: Apa, én már nem tudok tovább menni. Az édesapa nem magyarázkodott. Nem mondta, hogy még mennyi út van hátra. Egyszerűen

0: Egyszerűen megfogta a kezét, és ezt mondta: gyere, menjünk együtt. A gyermek felállt, és édesapjával kézen fogva tovább indult. Talán ilyen a mi életünk is Istennel. Sokszor elfáradunk, nem tudjuk, mit lesz holnap, vannak nehézségeink, félelmeink, csalódásaink. És Jézus ilyenkor nem feltétlenül magyarázza meg, miért történik velünk mindez. Egyszerűen oda nyújtja a kezét, és azt mondja: gyere, kövess engem, menjünk együtt. Kedves rádióhallgatók, lehet, hogy ma Jézus tőled is kér valamit. Talán nem a vagyonodat, lehet, hogy egy félelmet kell átadnod neki. Egy régi sérelmet, egy haragot, egy rossz szokást, talán valakinek meg kell bocsánatod. Talán újra el kell kezdened imádkozni. Talán egyszerűen csak jobban kell bíznod benne. Mi sokszor azt kérdezzük: Uram, mit kell még tennem? Jézus azonban ezt kérdezi tőlünk: mit tudsz még átadni nekem? Mert Jézus nem azért kér tőlünk valamit, hogy szegényebbek legyünk, hanem azért, hogy szabadabbak legyünk. A fiatalember szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Nem tudta elengedni azt, amihez a szíve kötődött. És ez velünk is megtörténhet. Lehet, hogy nem pénzhez ragaszkodunk, hanem a saját elképzeléseinkhez. Azt mondjuk Istennek: Uram, rád bízom az életemet, de ezt az egy dolgot azért én szeretném irányítani. Pedig Jézus ma azt mondja: bízz bennem, gyere és kövess engem. Kedves rádió hallgatók, ne féljünk Jézust követni. Az evangélium nem a szomorúságra, hanem az igazi örömre hív bennünket. Talán ma csak egyetlen lépést kell megtenned, egy imád, egy bocsánatkérést, egy megbocsátást, egy jó döntést, egy őszinte beszélgetést, vagy egyszerűen csak ezt kell kimondanod: Uram Jézus, szeretnélek követni, mutasd meg, mit kell elengednem, mit kell megváltoztatnom, és adj bátorságot, hogy meg is tegyem. És ha ezt őszinte szívvel kimondod, akkor ne félj, mert Jézus nem egyedül küld az útra, ő maga jön veled. Ma is rád néz szeretettel, ahogyan az evangéliumban arra a fiatalemberre nézett, és neked is azt mondja: gyere és kövess engem. Fogd meg a kezét, indulj el vele, lehet, hogy nem tudod, mit hoz a holnap, de tudhatod, hogy kivel mész a holnap felé. És ahol Jézus velünk van, ott mindig van remény, mindig van újrakezdés, és mindig van okunk az örömre. Most bátran fogjuk meg Jézus kezét, és járjuk ezt a hetet vele együtt végig. Amen.
1: Kedves hallgatóink, a nap evangéliumát és a hozzáfűzött gondolatokat hallottuk Ambrus István Ábel, Szombat Favli plébánostól.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Mezőpetriből, az Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat főtisztelendő Jakel Tamás plébános. A kántori szolgálatot ellátja Récsei József. Lélekben kapcsolódjanak be a legszentebb áldozatba, imádkozzunk együtt!

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szent 10. Pius pápa emléknapján, ebben a legszentebb áldozatban imádkozzunk Ricmán Antal, Neje Margit és a szülők lelke üdvéért. Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, és különösképpen nagy szeretettel köszöntöm azokat a Petri híveket, akik ágyhoz vagy házhoz kötötten, vagy akár messze idegenben, külföldön csatlakoznak lélekben hozzánk, hogy együtt ajánlhassuk fel mennyiatyának a legszentebb áldozatot. Mivel a Szatmári Egyházmegyében augusztus 21-én székesegyházunk felszentelésének évfordulóját ünnepeljük, ezért előrehozottan ma tartjuk Szent 10. Pius pápa emléknapját, és az ő égi közbenjárását is kérjük a mai egész napunkra. Giuseppe Sarto néven született 1835-ben. 1903-ban a mindent Krisztusban megújítani jelszóval vette át az egyház kormányzását. Ezt tette is, váltotta a lélek egyszerűségében, szegénységben és bátorságban. Ezekkel az erényekkel szította fel a keresztény életet a hívek között. Ezt kérjük mi is a magunk számára. Égi közbenjárása a mi lelkünkben is szítsa fel ezeket az erényeket. Hogy ezek befogadására méltók legyünk, most tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, mulasztásainkat. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval,

0: mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és üveget testvéreim, hogy imádkoztatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Ezekielhez ezt a szózatot intézte az Úr. Emberfia, én hirtelen halállal elveszem tőled feleségedet, aki szemed fényénél is drágább neked. De ne gyászold, ne sirasd, ne hullasd könnyeket. Csak csendben szálljon sóhajod, ne tarts halotti gyászt. Turbánod legyen a fejeden, sarud a lábadon, ruháddal se takard be arcodat, a gyászolók eledelét se edd. Elmondtam ezt reggel a nép előtt, és estére meghalt a feleségem. Másnap reggel az Úr parancsa szerint jártam el. Ekkor a nép megkérdezte, miért nem mondod meg nekünk, hogy mit jelent, amit cselekszel? Ezt mondtam nekik. Így szól az Úr. Választott népemmel közöld az Úr szavát. Nézzétek, én megszentségtelenítem szentélyemet, erőtök forrását, amelyre oly büszkék vagytok. Az ország szemefényét, amely oly kedves nektek. Fiaitok és leányaitok pedig, akiket hátrahagytatok, mind kard élén vesznek el. Ti akkor az én példám szerint jártok el. Ruháitokkal nem föditek el majd arcotokat, gyászeledelt nem fogyasztotok. Turbán lesz a fejeteken, sarú a lábatokon. Nem sóhajtoztok, nem jajgattok, elsorvadtok majd bűneitek miatt, és csak egymás előtt mertek bánatot mutatni. Akkor majd intő jel lesz számotokra Ezekiel. Ugyanazt teszitek pontosan ti is, amit ő tett. Amikor mindez sorra beteljesedik, megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, az Isten. Ez az Isten igény.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szerest fele barátodat úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása szolgáljon bűneink bocsánatára. Az olvasmányból hallhattuk azt, hogy Ezekiel próféta miként veszíti el feleségét, akit az Úr szeme fényének nevez. Aztán az evangéliumban a gazdag ifjú távozik szomorúan Jézustól. Mondanánk, hogy két teljesen különböző történet, viszont ami összeköti őket, a közös üzenet, az, hogy mit jelent Istennek fenntartás nélkül igent mondani. Ezekielre Isten enyhén szólva is nagyon furcsa küldetést bíz. Nem gyászolhatja el szeme fényét. De nem azért, mert Isten érzéketlen volna az emberi fájdalom iránt. A proféták életében gyakran maga az életük válik jellé, evangéliumá, ige hirdetésé. Az Ószövetség ezt jel cselekedetnek nevezi. Ezekielnek a nem gyászolása, amikor elveszíti élete szerelmét, szeme fényét, előre megmutatja azt, amit majd a nép fog tenni. Amikor a templomot lerombolják, ők sem fognak egy könycseppet sem ejteni. Persze más indítatásból kifolyólag. Nem azt mondja, hogy nem kellene sírniuk, hanem hogy nem fognak sírni. Amilyen őrültségnek hangzik nem gyászolni valakinek a feleségét, a szeme fényét, ugyanolyan őrültség Ezekiel számára, hogy a nép nem fogja gyászolni a templom lerombolását. És mégis ez fog történni. A népet nem is fogja érdekelni. Egyértelmű, hogy Ezekielt érdekelte a felesége halála, mégis kész megtenni ezt a prófétai cselekedetet, hogy kiemelje ezt az ellentmondást, hogy a nép hogy nem viseli szívén a templomnak, az istentisztelet központjának a lerombolását. Húsba vágó felismerés ez, hiszen sokszor vagyunk mi is ilyen közömbösek Isten szavával kapcsolatban. Vagy akkor, amikor mások tiszteletlenek Istennel. Milyen gyakran vagyunk közömbösek a szentségtörés láttán, vagy olyan esetben, ha valaki eltávolodik Istentől. Sírnunk kellene ezért, és mégsem tesszük. Érdemes felfigyelni arra a kifejezésre, hogy szemed fénye. A héber szöveg nem egyszerűen szeretett szeméről beszél, hanem arról, ami az ember szívének a legdrágább kincse. Isten nem azért veszi el ezt a kincset, mert örömét lelni a szenvedésben, hanem azért, hogy prófétája életén keresztül felébressze végre a népét. Ha Istent elveszítik, ha szemük fényét elveszítik, minden más el fogja veszíteni valódi értelmét. A próféta engedelmessége megdöbbentő. Nem lázad, nem alkudozik. Fájdalma valóságos, de a hite még valóságosabb. Ez a hit nem érzéketlenség, hanem a teljes ráhagyatkozás hirdetése. Az evangéliumban ugyanezzel a kérdéssel találkozunk, csak más formában. A gazdag ifjú odafut Jézushoz, letérdel elé, és felteszi a legfontosabb kérdést. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jó emberről van szó. Megtartotta mind a parancsolatokat. Vallásos, tisztességes, becsületes. Nem hátsó szándékból kérdezi Jézust. Jézus azonban a szív mélyére tekint, mint mindig, és ezért mondja, ha tökéletes akarsz lenni. A görög eredetiben a teleios szó áll, amely nem hibátlanságot jelent, hanem beteljesedett, érett, célba ért életet. Jézus arra hívja az ifjút, hogy ne csupán jó ember legyen, nem kívánja azt tőle, hogy tökéletes, hibátlan legyen, hanem hogy teljesen istenné legyen. Ezért mondja azt, hogy add el, amit van, aztán jöjj, kövess engem. Nem a szegényítése a cél, hanem Krisztusnak a teljes követése. A vagyonában Jézus akadályt lát, amely a szívét már lefoglalta. Nem az a bűne, hogy gazdag, hanem hogy gazdagsága birtokolja őt és irányítja őt. Máté így írja le a tragédiát. Erre a szóra az ifjú szomorúan távozott. Az eredeti szöveg szerint, az eredeti szövegben úgy áll, hogy elsötétült az arca, elborult. Mert egyszerre két szeretetet akart magához ragadni. Krisztust is, és azt is, amihez, valljuk be, a leginkább ragaszkodott. Viszont vannak döntések, amelyeket nem lehet megosztott szívvel meghozni. Két szentírási rész így találkozik egymással. Ezek ilyen elveszíti azt, ami számára a legdrágább, mégis Isten mellett marad. A gazdag ifjú nem veszíti el semmiét, mert nem meri elengedni azt, amihez ragaszkodik. És szomorú marad. Szomorúan távozik. Mindannyiunknak vannak, úgymond, szemünk fényei. Emberek, tervek, sikerek, biztonságok. Ezek önmagukban Isten ajándékai. A kérdés nem az, hogy szeretjük-e őket, hanem az, hogy ki áll a szívünk trónján. Ha Krisztus az első, akkor minden más a helyére kerül. Ha azonban valami vagy valaki megelőzi őt, akkor még a legnagyobb földi ajándékok sem tudják egészen betölteni, teljesíteni a szívünket. Kérjük ma a kegyelmet, hogy legyen bátorságunk őszintén megkérdezni magunktól, mi az, amit Jézus elé helyezünk. Mi az, amit nem tudnék elengedni érte. Mert ha nem tudom elengedni, akkor nem tudom egészen őt birtokolni. Mert az örök élet nem elsősorban jutalom a jó cselekedetért, hanem annak az embernek az élete, aki már itt a földön megtanulta, hogy Krisztus a legnagyobb kincse. És aki ezt felfedezi, az már nem távozik szomorúan Jézustól, hanem örömmel indul el velem az örök élet útján. Amen.

0: Testvéreim, mai evangéliumból hallottuk, de tapasztalatból is tudjuk, hogy a földi jólét, a gazdagság nem elégíti ki teljesen emberi vágyainkat. Ezért forduljunk bizalommal Urunkhoz, üdvözítőnkhöz.
1: Add, hogy minél több ember induljon hozzád a gazdag ifjú vágyódásával.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy a gazdagság ne önzésre, hanem adakozó jóságra ösztönözön minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy a tökéletes Isten szeretet útján semmiféle földi cél vagy múló érték ne akadályozzon minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd fiataljainkat, hogy Isten parancsainak útján tudjanak járni.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy önmegtagadásaink és áldozatvállalásaink által majd elnyerjük az örök boldogságot.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add, hogy elhunyt

0: Urunk Jézus Krisztus, te földi életed példájával megmutattad, hogy az élethez nem kell magadnak. Segíts minket, hogy szorgalmas munkám mellett bátran tudjunk az isteni gondviselésre hagyatkozni, most és halálunk óráján.
1: Amen.

0: Valóban, szent a Istenünk,
1: minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálunkat cselekedjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt Antal és Margit testvéreinkről és szüleikről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Tizedik Pius pápával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek szívből egymással.
1: Legyen béke.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram,
0: nem vagyok méltó, hogy
1: hanem csak egy szóval mond, és megdörül az én lelkem.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békében.

szentségre emzdi, tekints érdemeire, élet szentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket.

visszrohan rá, és tőled kér segít, jóságos kezeddel állítsd el a veszélyt, hogy így

0: Isten erejével, taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Ó Jézusom, megelélek, ó Jézusom, megvalok, ó Jézusom, kérdés hallgat, ilyen vagyok bennem, az Atya, a Fiú és a Szentléleknek.
1: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk Mezőpetriből, az Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomból. A szentmisét bemutatta főtisztelendő Jakkel Tamás plébános. A kántori szolgálatot ellátta Récsel József. A mikrofonnál Kovács Vízvári Stefániát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A hét plébániája.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Mezőpetrit, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nagykárolytól 11 kilométerre délnyugatra fekszik Szatmár megyében. A település első írásos emléke 1209-ből származik, mint Villa Petri. 1306-ban Mezőpetri nevét már Mezei Petrinek írták. 1399-ben Mezőszentpéteri néven említik. Nem véletlen egybeesés, hogy épp Szentpéter tiszteletére szentelt temploma volt. A reformáció kezdetétől a sváb telepesek betelepítéséig ez a templom a reformátusok kezén volt. 1419-ben pedig Petri alakban írták. A település a Kaplon nemzetségbeli családok ősi birtoka volt. 1468-ban Károly László elzállagosította itteni birtokát Endrédi Nagy Ferencnek. 1552-ben Szennyesi Lukács kapott benne részt. 1610 körül a török világban csaknem elpusztult a település, a Károlyi családon kívül 1810-ben a gróf Teleki, Bagosi, Mészáros, Menszáros, Pogány és Irinyi családoknak volt itt birtokuk. Az 1900-as évek elején nagyobb birtokosai a gróf Károlyak, gróf Degenfeld József és Boyer Endre. A Károlyi család által a Rákóczi szabadságharc után a magyar lakosság pótlására telepített 23 sváb falu egyike, ahol sváb tájházat rendeztek be. 1910-ben túlnyomó részt sváb lakosa volt. A sváb lakosság mára túlnyomó részt elmagyarosodott. A trianoni békeszerződésig Szatmár vármegye Nagykároly járásához tartozott. A község határában volt a hajdani Kigye falu, a helyét őrző kicsi kápolna egy kunhalomnak nevezett magaslaton áll, merről azt regélik, hogy kézzel összehordott domb, 1000 évvel ezelőtt egy hunvitézt temették ide lovastól. A kigyei kápolnát Szent Egyet tiszteletére szentelték fel, és minden év szeptember első vasárnapján Szent Egyedre emlékezvén szentmisét tartanak, ahová szeretettel, imádságos lelkülettel gyűlnek össze a környék falvainak hívei. Mezőpetriben található még egy nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt kápolna, amelyet 1822-ben építettek. A temetőben is található egy nyolcszög alakú 1855-ben Tischler Albin tervei alapján épült kápolna, ahol minden évben halottak napjának előestéjén megemlékező gyászmisét végeznek az ott pihenők lelke üdvéért. 2000-ben egy új ruvatalozó is épült a temetőben.

katolikus község és plébánia volt. 1910-es év körül részint a törökök, részint bátori, betlehem, tököli hadai által elpusztult a nép, a megmaradt rész protestáns vallású lett, a katolikus templom is az új hit birtokába jutott. Gróf Károlyi Ferenc 1738-ban a Szent Erzsébet tiszteletére épült régi templomot visszaadta a katolikus hívőknek. A templom 1777-ben a vizitáció kanonika szerint már a hívek számához képest kicsiny és síralmas állapotban is volt, ezért annak helyén román stílusban nagyobb templomot építettek. Az Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus templom alapkövét 1784-ben fektették le, mely teljesen 1786-ban készült el új barokk stílusban, József Bithauser tervei szerint. Azon név július 30-án Hartmann János egri kanonok fényi plébános által Szent Erzsébet tiszteletére szenteltek fel. Az 1834-es országos földrengés a templom tornyát a fedélzete döntvén az egész templom hajóját romhalmazzá tette. A helyreállítás néhány év múlva történt meg, Ibl Miklós tervei alapján 1859-ben. 1839-ben a templomot helyreállították, de csak a szentély boltozata maradt meg eredeti formájában. 1869-ben a templomot felújították, de 1875. május 25-én egészen porrá égett, és csak 1878-ban építették föl. 1898-ban a kegyúr és templom pénztár költségén kívülről igazítatott a templomon, a 20. században és több renováláson esett át. 1983-84-ben tatarozták, belül pedig Bódi Sándor szatmári iparművész festette újra 1985-86-ban. A templom tetőt 1995-ben javították és festették. A 21. században Szkurka Dezső plébános idejében ismét javították és festették a templom tetőt. A Szinovász György plébános idején pedig teljesen kicserélték a tetőzetet. Belülről a templom fal nedvessége miatt alul bevonták márványlapokkal, szellőztető nyílásokkal. A templom udvarból a nagy fákat veszélyességük miatt kivették, és helyettük tujákat ültettek, és más kisebb fákat, kialakítván a mostani templomkertet. 1859-ben építették a tornyot, 1974-ben épült a lelkészi lakás, közben a toronyórát is működőképessé tették. A falu középkori temploma Szent Péter tiszteletére volt szentelve, mivel 1399-ben Mezőszentpéteri néven említették a falut. A templom külső kialakítása mértéktartó, egyetlen hangsúlyos eleme a körbefutó párkány, érdekessége, hogy a tető magassága a hajó méreteihez képest alacsonynak tűnik. A templom festmény oltárképét Orlai Petrik Soma festőművész Petőfi Sándor második unokatestvére festette 1876-ban. 2022-ben az advent kezdetén ünnepélyes szentmise bemutatásakor Árpádházi Szent Erzsébet csont erekét adományozott szülőfaluja Mezőpetri templomának és egyházközségének Hásfalvi Ottó, jelenlegi sárközi plébános. Az erekét Barta Barnabás plébánosnak adta át, aki örömmel fogadta, vett egy erekjetartót és elhelyezte benne. Kiemelkedő helyre került, a tabernákulum fölé, az oltárkép elé, hogy mindig legyen példakép az Isten és ember szeretetben. A községháza előtti parkban az utódok emlékoszlopot állítottak tiszteletük jeléül. A plébánia a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Nagykároly esperesi kerülethez tartozik, a templom búcsúját november 19-én tartják, és örökös szentségimádási nap július 4. vasárnapja. Mezőpetri filiája Piskolt, Szatmár megyében Nagykárolytól délnyugatra fekvő település. Nevét 1322-1323 között említették először az oklevelek Piskolt néven. A piskolti kápolna gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére van felszentelve. A kápolna festmény oltárképe a megtestesülésről szól, és még egy szűzanyaszobor is kapott méltó helyet a kápolnában.
Urunk születésének hírüladása napján március 25-én tartják a

kápolna búcsúját. A piskolti kápolna a nagykárolyi esperesi kerülethez tartozik. A műsort szerkesztette Gábor Anna a Szatmári Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélen.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Ám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egy szület fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy, töltsd el papjaink szívét belső bizonysággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízléljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal, segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak fölkelni. Tedd őket isteni szépséget tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait és kegyelmedet, hogy Jézus Krisztus jóságát és ember szeretetét elvihessék az embereknek. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. augusztus 17-én a székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál
1: Ambrus István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi köszönti önöket. A pontos idő 8 óra és 11 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Kolozsvári Szent Péter templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért.

0: 200 éves a bihari plébánia templom.
1: Ünnepi szentmisét tartottak augusztus 15-én a bihari nagyboldogasszony római katolikus plébánia templomban építésének 200. évfordulóján. A szentmisét Böcskei László nagyváradi megyés püspök celebrálta. A liturgia keretében a főpásztor felszentelte a kívül-belül megújult istenházát. A szentmise után a szoborparkban megáldotta egyház megyét és a püspökséget alapító Szent László király egész alakos bronzszobrát, Deák Árpád nagyváradi szobrászművész alkotását. A szobor a 2005-ben készült Szent István állam alapítónk szobra és a templom 1926-os régi harangja mellé került. Elhangzott, a bihari püspökség egyike volt annak a 10 püspökségnek, amelyet Szent István király alapított. Szent László király később Biharról Nagyváradra helyezte át a püspöki székhelyet, ezzel megalapozva az egyházmegye és a nagyváradi püspökség történetét.

0: Együtt ünnepeltek az örmény katolikusok.
1: A romániai katolikus örmények ordináriusának összesen a 4 plébániája szolgálja ki az ország területén élő 300-nál valamivel több hívőt. Szép szokás, hogy a 4 plébánia templom mindegyikének búcsúján a másik 3 hívei is részt vesznek. Nem csoda, ha búcsú ünnepén augusztus 15-én megtelt az Erzsébet városi székesegyház méretű templom. Az ünnepi szent liturgiát Szakács Endre címzetes esperes mutatta be, Kismedi Attila örmény katolikus főhelynök és római katolikus papok koncelebrációjával Kovács Gergely érsek örmény katolikus apostoli kormányzó jelenlétében. Igét hirdetett magyar és román nyelven Birton Robert Attila, az Erzsébet városi kerület főesperese, a diakónusi szolgálatot Molnár Tibor szamosújvári gondnoksági tag végezte. A Szent Liturgia ünnepiességét a megyesi római katolikus kórus és a Gyergyó Szent Miklósi vörösköpenyegesek díszőrség emelte. Az isteni és szent liturgia végén Babota Tibor megbízott örmény katolikus plébános magyarul és románul köszöntötte a zarándokokat, háláját fejezve ki a szép ünnepért. Ezután került sor a hagyományos körmenetre, majd a templomi ünnepséget követően a résztvevők közös agapén fogyasztották el. Egyéb finomságok mellett a hagyományos örmény Agan Jabur kurutos levest.

0: Zarándoklat az egyes kőhöz.
1: Egy úton zarándoklat a Békéért címmel szervezett zarándoklatot augusztus 15-én a Mária út Egyesület az egyes kőhöz. A résztvevők szép pataka szádánál gyülekeztek. A több száz zarándok keresztúti ájtatosságot imádkozva érkezett az egyes kőnél található irgalmasság kápolnához, ahol ünnepi szentmisét mutatott be Lukács János, Nyárád Selye plébánosa, korábbi csíkszentdomokosít segédlelkész. Az ünnep szónoka Böjte Csaba ferences szerzetes volt. Jézus Krisztus arra szólít bennünket, hogy egy szívvel, egy lélekkel kérjük Isten áldását. Ne hagyjuk, hogy a gonosz lélek darabokra szedje a nemzetünket. A gyűlölet, a harag, az ítélkezés és az ellenségeskedés a családon belül is megosztottságot szül. Az egyúton zarándoknap mai témája is a békesség. Legyen béke a családban, de mindenek előtt a szívünkben, hiszen sokszor az ember egyedül is sokat tud háborogni, elégedetlenkedni, lázadozni. Elsősorban önmagunkban teremtsünk békét, hangsúlyozta prédikációjában Csaba testvér. A szentmise végén megáldották a kápolna harangját, amelyet a csíkszentdomokosi közbirtokosság készítetett.

0: A Márton Áron emlékkép programjai a kolozsvári napokon.
1: Ebben az évben Márton Áron püspök születésének 130. évfordulójára emlékezünk. A Szent Mihály plébánia az emlékév keretében több programmal tiszteleg Erdély nagypüspökének életműve, hite és öröksége előtt. Az emlékév során közösen idézik fel Márton Áron püspök alakját, gondolkodását és azt az örökséget, amely ma és útmutatást jelent számunkra. Augusztus 16 és 23 között a kolozsvári Magyar Napok programjai között szerepelnek Márton Áronnal kapcsolatos kiállítások, előadások, filmvetítés, valamint ökumenikus ima is. Részletes program a kolozsvárimagyarnapok.ro oldalon, illetve a Szent Mihály plébánia Facebook oldalán böngészhető.

0: Udvarhelyszéki kenyérszentelés és áldás.
1: Közös ünneplésre hívnak és várnak minden érdeklődőt az államalapítás ünnepén csütörtökön délután 6 órától a székelyudvarhelyi Jézus kápolna udvarára, ahol a hála, a hagyomány és az összetartozás kerül a középpontba. Az esemény része a kenyérszentelés és áldás is, amelynek évszázados üzenete ma is időszerű, emlékeztet bennünket a közös munkára, a közösség erejére és arra, hogy az értékeket mindig együtt őrizhetjük meg.

0: A mai nap még kánikula lesz, aztán jön a hideg front. Ma zavartalanul meleg, napos, csapadékmentes időre kell számítani. A délies szél napközben megélénkül, délután 30-37 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb, napos időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. Hajnalban 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 19 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Délen, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket, 25 és 34 fok várható ott.
1: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Palciumban és a Vánságban. Haradon 17, Baróton 11, Beszterce 13, Brassó 10, Csíkszeredon 7, Dés 11, Déva 13, Dicsőszentmárton 18, Fogaras 9, Gyergyóalfalu 7, Gyulafehérvár 15, Kézivásárhely 12, Kolozsvár, Máramarosziget 15, Marosévíz 7, Marosvásárhely 11, Nagybánya, Nagy Sármás 14, Nagy Szeben 15, Nagyvárad 19, Resicabánya 16, Sepsiszentgyörgy 11, Szatmárnémeti 14, Székelyudvarhely 11, Temesvár 17, Tórda 16 és Zilahon 17 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére érkeztünk. Köszönjük figyelmüket, friss híreket, információkat legközelebb ma délben. Azzal jelentkezünk délben.
1: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják, ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Dölanú Szent Johanna, Szent Keresztről nevezett rendalapítónő. 1666. június 18-án született Franciaországban. 12 gyermek közül ő volt a legfiatalabb. Szüleinek kegyszer üzlete volt, az Ardilieri Mária kegyhelyen. 6 éves volt, amikor édesapja meghalt, és segíteni kezdett édesanyjának az üzletben. Ügyes, határozott és kitartó volt, s hamarosan vásár és ünnepnapokon ő volt az üzletben. Anyja halála után 1693-ban örökölte az üzletet. Egy idős zarándoknő kérte, hogy szentelje magát a szegények szolgálatára. Egyre több idejét áldozta a betegek, öregek és szükséget szenvedők segítségére. 1700-ban befogadott egy gyermeket az otthonába. 1704-ben néhány fiatal lány csatlakozott Johannához. Velük alapította a gondviselő Szent Anna kongregációját, amelyet 1709-ben hagytak jóvá. Igen gyorsan túlnőtt az egyházmegye határain. Inséges télen hajléktalanok ezreinek adott ennivalót és szállást. Rendkívül szigorú élete miatt sok megmérettetésben részesült. Lelki magányban, minden emberi vigasztalástól megfosztva, 1736. augusztus 17-én Franciaországban halt meg.

0: Köszöntjük azokat a hallgatókat is, akik talán most kapcsolódnak csak be műsorunkba, természetesen azokat is, akik már korántól velünk vannak az Erdélyi Mária Rádióval. 8 óra 31 perc a pontos idő és a nap eseményeinek ismertetése következik. 2026. augusztus 17-e van hétfő, az esztendő 229. napja, és 136 nap van még ebből az esztendőből. De mi 167 évre megyünk vissza a történelembe, 1859-ig, amikor először használtak légipostát. Egy hőlégbalon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre levő Lafayette-ből.
1: 1887-ben 139 éve megszületett első Károly osztrák császár és cseh király, negyedik Károly néven magyar király, Ferenc József utódjaként 1916-ban lépett a trónra.
0: És azóta már ugye Szent II. János Pál pápa boldoggá is avatta. 123 éve 1903-ban József Pulitzer, magyar származású amerikai újságíró megalapozta róla elnevezett Pulitzer díjat. 1 millió dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek, ezzel alapozta meg a róla elnevezett Pulitzer díjat. A Pulitzer díj első átadására 1917. június 4-én került sor.
1: 1929-ben, 97 éve meghalt Benedek Elek író, újságíró, a nagy mesemondó, országgyűlési képviselő Kisbaconban született 1859-ben.
0: És 1931-ben, 95 éve megszületett Ruha István, romániai magyar hegedűművész, kamarazenész, és most hallgassunk is egy hegedűjátékát Vivaldi Nyárból.

0: Egy gyönyörű, szép Vivaldi darabot hallottunk, Ruha István szólaltatta meg a hegedűt, hiszen ma 95 éve, 1931-ben született.
1: ...1953-ban 73 éve született Hertha Müller, irodalmi, Nobel-díjas, bánsági születésű, sváb származású német írónő.
0: És 1977-ben 49 éve megnyílt a planetárium, a budapesti Népligetben működik azóta is a speciális félgömb alakú kupola formájú mozi. A közel 1000 négyzetméteres kupola alatt úgy érezheti magát a látogató, mintha a valódi csillagos égbolt alatt ülne. A látványról a különleges vetítőműszer, a planetáriumgép, valamint a több mint fél száz kiegészítő effektust vetítő és speciális vetítő gondoskodik. A műsorok elsősorban csillagászati témájúak, de ezen kívül földrajz, a csillagászati földrajz, az égi mechanika és a navigáció, valamint a költészet, az irodalom és a történelem csillagászati vonatkozású kapcsolatainak elemző bemutatására is sor kerül a planetáriumban.

0: Kedves hallgatók, hiszem, hogy van önök között Jácint, Réka és Anasztázis, akiket ma nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindazokkal együtt, akik ma születésnapot, házassági évfordulót vagy egyéb szép családi ünnepet ülnek. Ezzel a dallal is, amit imént hallottak és még mindig hallják, ezzel is köszöntjük az ünnepelteket. És most nézzük meg, hogy mit jelentenek a nevek. Jácint görög-latin eredetű név jelentése a virág neve maga, a görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából való. A Réka Attila hun király feleségének a neve, amint tudjuk, hun tárgyú mondákban szerepel először ezen a néven a korábeli bizánci történetíró Krekka és Rekán alakban említi. Eredete bizonytalan, talán egy germán szóból származik, és a jelentése víz, patak, de ótörök eredetűnek is tartják, eszerint a vélemény szerint eredeti alakja Arikán volt, és jelentése tiszta úrnő. Anasztász férfi név görög eredetű, latin formájában Anastasius név rövidülése, jelentése a feltámadott. Hát Jácintok, Rékák, Anasztázok, szeretettel köszöntünk, és köszöntsék önök is szeretettel. Már is van, betelefonálunk. Halló, halló!
1: Halló, dicsőteszék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké Margit néni.
1: Szeredávó László Margit néni vagyok. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm gyengyikes minnyájukot. Én szeretném köszönteni Madéfalván egy kedves ismerős bemet özvegyasszon Szabó Ilonkát. A Jóisten áldja meg, adjon neki sok erőt, egészséget, békességet, szeretetet. Sokszor érje meg neve napját, és minden hozzám tartozó családtagomot nagy szeretettel köszöntök. Jó tervőm, rossz tervőm, mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök. És Gyöngyike, nagyon kesergünk, nem tudjuk Anna nénivel mi van, ezt megpótoltam, ne haragudjunk.
0: Hát...
1: Na, tegnap reggel, halló?
0: Igen, hallgatom.
1: A tegnap reggel nem nyitotta ki a szemét.
0: Ajaj.
1: Nem tudunk semmit.
0: Imádkozzunk róla. Érte, Anna néniért.
1: Azt csináljuk állandóan, még sírunk is. Gyöngyike, ne haragudjon.
0: Ha most itt lenne a papbácsi, azt mondaná, ne sírjunk, mert oda, ahova készülünk mindannyian, amerre tartunk, ott nagyon jó lesz nekünk. De imádkozzunk, hogy legyen meg Isten akarata. Margit néni, vigyázzanak magukra, és imádkozzunk együtt, majd az ima szándékoknál is fogunk imádkozni Margit néniért is, és a Mária, Anna néniért is, és a Mária Rádió nagy családjáért is.

0: Halló, halló. Hallgatjuk. Itt a Mária Rádió. Mindörökké amen.
1: Sok szeretettel köszöntöm önöket is, Székelygyúrhelyről. Szeretném köszönteni a tegnapot az unokámnak 8. születésnapja Korondon, Bálint Nimrodkát. Jó Isten éltesse sokáig, nőjön nagyot, jó, boldog életet kívánunk mamája Székelygyúrhelyről. És köszöntöm az én saját családomat, a jó Isten éltesse, hogy adjon nekik egészséget, a drága jó férjemet, és a jó Isten éltesse. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Éltesse az Isten a kisunokát és önöket is, nagyszülőket.

0: Halló, halló. Halló, hallgatjuk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én is szeretném köszönteni a dédi unokámot, Boros Patakám, Balog Erikát, hogy a jó Isten mindenki alkalmára, hogy a jó Isten tartsa meg a hitremé szeretetbe, tovább is. Sok egészséget kívánok neki, szeretetet a szüleivel együtt, a dédi mamája Gyimesről. Minden jó önöknek is egy szép hatat kívánok a Jóistentől, áldja még magikot, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, üdvözöljük Erikát is, de önt is, kedves dédi mama.

0: Hallgatjuk, haló. Haló, itt a Mária Rádió.
1: Haló. Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Gyöngyét, az Udvarhályi Stúdió minden munkatársát, köszöntöm az én kicsi családomat, és a mai reggelen szeretném köszönteni a mai nap ünnepeltjeit, a Jóisten adjon mindenkinek jó egészséget, de én egy szomszédasszonyomot szeretném köszönteni, Csíkszédomokoson Feszeg utcában Zsók Ilonát, aki hónap ünnepje névnapját, a Jóisten adjon neki jó egészséget, hosszú boldog életet, a szép családja körében, és szeretném köszönteni a Csíkszédomokosi Egyházközség minden egyes lakóját, mindenkinek kívánva jó egészséget, a betegeknek gyógyulást, és kívánok maguknak is, és mindenkinek egy áldott szép napot és egy szép hetet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, legyen így, önöknek is kívánunk mi is minden jót.

0: Kedves kicsi szívidet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Önöket is köszöntöm. Jó Isten áldja meg egy áldott szép napot, hetet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértesek a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Reméljük, hogy átadják a kisunokának is a jó kívánságot, és mert hogy vakációban lehet, hogy még a takarót a fejére húzva alszik, de megteheti most még, de nem sokáig, mert kezdődik nem sokára az első osztály, vagy a nulladik osztályba fog járni, úgyhogy kívánunk neki minden jót az iskolához, hogy szeresse oda járni, és sok széppel töltse meg a kicsi fejét. És van még egy, betelefonálunk, haló, haló.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus idemnél szeretetével. Köszöntöm, én szeretném köszönteni Bot Ilonkát, aki a Szent József kápolnát gondozza. A hit remény szeretet jegyében adjon a jó Istennek egy nagyon hosszú boldog életet. Ezt kívánom tiszta szívemből, és még szeretném köszönteni Csíkszeredából Kapdebó Ilonkát, neki is Istentől megáldott nagyon hosszú boldog életet kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldja meg a jó Isten önöket.
1: Mindörökké, amen, és önöket is, és az Ilonákat is, akik holnap ünneplik a nevük napját. Ma ne felejtsék el, hogy a Jácintok, Rékák és az Anasztázok hívják fel telefonon, vagy látogassanak el jó kívánságaikkal a nevet viselőkhöz, és mindazokhoz, akik ma születésnapot vagy házassági évfordulót ülnek. A Jóisten éltesse őket erőben, egészségben.

Jálics Ferenc gondolata következik, ami így szól: el akarod érni Istent. Az Isten utáni vágy azonban valami más. Időnként érezhetjük, de magában csendes és feszültségektől mentes. Legtöbbször nem érezzük az Isten utáni vágyat, hanem inkább hatásait ismerjük fel. Ha például nehezen megy a meditáció, de mégis ott tudsz maradni, akkor tudod, hogy az Isten utáni vágy ad erőt, és akkor is, amikor ki tudsz tartani a napi meditálás mellett, az Isten utáni vágy az, ami hat. Mások nagy elhatározásokat tesznek, de nem tartanak ki mellettük, mert az Isten utáni vágyuk túl gyenge. A vágyakozás nem egy érzés, és gyakran vannak olyan időszakai, amikor nem észleljük, mondja Jálics Ferenc.

Nem sokára az igéző veszi kezdetét, majd Májai Erzsike fogadja az önök ima szándékait, majd negyed tíztől az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk a Mária királynő kápolnájából, 10 órakor katekézis Tibor atyával, majd a Híd görög katolikus szemmel Pallai Béla parókus műsora következik. 11 órától megújulni rózsafűzéreink által Mihály Balázs atyával, 11 óra 30 perckor szót követ dr. Sávai János szerkesztésében. 12 órakor Urangyalát imádkozzuk, a Zsolozsban napközi ima óráját, majd a Déli Magazin veszi kezdetét, és benne lesz Vetési Nándor Cselekvő szeretet című műsora is. Hát ez a cselekvő szeretet, ez legyen a hétre az útra való, mivel hogy apa bácsi nem tudott tovább maradni, az ő nevében is búcsúzom, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, és ne felejtsék el, cselekedve szeressünk, dicsértessék a Jézus Krisztus, mondom ezt Józsa Ferenc technikusunk nevében is.

0: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Volt egy olyan nyári tábor az életemben, ahol nem én voltam a táborvezető, de akaratom és szándékom ellenére a táborvezetésnek egy jelentős terhe rám hárult, és úgy éltem meg az egész tábort, hogy nem csinálom ezt jól, és hogy egy csomó mindent tudom, tény is, hogy elrontottam, de azt is tudom, hogy így tudott végigmenni a tábor, hogy én átvállaltam attól, aki nem tudta elhordozni magánéleti okokból a tábornak a vezetését, nekem kellett végezni. Viszont a tábor végére én teljesen kiüresedtem, és úgy éreztem, hogy hát ez volt a lehető legrosszabb, ami történhetett velem. És a tábor végén mindig van egy istentisztelet, ahol úrvacsoraosztás is van, és az úrvacsoraosztásnál a lelkész, amikor adta a kenyeret a kezembe, akkor ezt az igét mondta. Ő egy olyan lelkész, aki a kenyérrel együtt egy bibliai igeverset is mond, és ezt az igeverset mondta nekem, és az úgy szíven talált, mert hogy én erőtlennek éreztem magam, és azt éreztem, hogy a lehető legrosszabbul teljesítettem, és hogy az ő erőtlenségemet használta fel az Isten, hogy ő hatalmas és erős tudjon lenni ebben a szolgálatban. És azóta gyakran találkozom azzal a lányjal, most már asszony, aki akkor tért meg abban a táborban egy ilyen beszélgetésünk során. Nem fogom tudni elfelejteni soha, hogy erőtlenségemben használt az Isten arra, hogy ez a lány hitre jusson, aktív gyülekezeti szolgáló legyen, aztán ő is egy ilyen keresztény szervezetnek a vezetője lett, és most pedig egy lelkész feleségeként szolgál.
1: Kereki Zoltán lelki gondozó gondolatait hallották.

0: Szeretessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam József Ferenc. A következő percekben fogadjuk az önök ima kéréseit, ima szándékait. Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ön. SMS-ben is megírhatják ima szándékukat, ima kérésüket, és elküldhetik a 0758-420-555-ös telefonszámra. És az általános ima szándékba vigyük az Úr elé hálaadásunkat, köszönetünket a mennyei atyának, és a boldogságos Szűz Máriának a kapott kegyelmekért. Imádkozzunk bizalommal a világ békért, családi békért, imádkozzunk a pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetes nőkért, papi hivatásokért. Imádkozzunk a betegekért, az őket ápolókért, minden keresztény testvérünkért, mindazokért, akik kérik a mi imáinkat. Imádkozzunk az ifjúságért, hogy megmaradjanak hitben, szeretetben, a hitük gyakorlásában. Imádkozzunk mindazokért, akik támogatják a Mária Rádiót, akár imáikkal, akár anyagilag, megköszönjük hálásan. Üzenet érkezett, felajánlom a rózsafűzért, mindazokért, akik értem imádkoztak, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló! Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafüzét önökkel és az ülkei imacsoporttal felajánlom Anna nénét, az ülkei Anna nénét, mivel a mai napon viszik haza a kórházból, legyen meg a Jóisten szent akarata, a sok-sok lelkitestvér nevében. Ugráról, lelki testvére, Veronika, Isten kizessel bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus, egy áldott szép napot és hetet kívánok mindenkinek, érzik el. Adja meg a jó Isten magukat.
0: Imádkozzunk áldott együtt bizalommal, áldott szép napot kívánunk, mi is köszönjük a telefonját. Az Ürkei Rózsa Füzértársulat tagjai felajánlják a mai imát Anna néniért, hogy a jó Isten segítse és gyógyítsa minél hamarabb. A mai rózsafüzért felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élnek, hálából egy megfelelő társért, Magdi Székelyudvarhelyről. A mai rózsafüzért felajánlom egy három gyermekes édesanyáért, daganatos betegségéből való gyógyulásáért. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Ezt a mai rózsafűzért és a mai elsősorban szeretném felajánlani az Ilonákért, aki holnap neve napjukat Kaplonyban. Csobai Ilonénit kívánok neki egy Istentől megáldott, boldog névnapot erőben, egészségben, és minden kaplonyi hívet. Köszönjük a sok szeretet fogadnak. Valamint szeretném köszönteni ugyancsak csomag közön három nagyon jó ismerősömet, akik mindig szeretettel fogadnak az otthonokba. Az Isten áldását kérem az életükre, őrizze meg minden bajtól, a halottaim lelke üdvéért, akik a csomag közön temetőben nyugszanak, és Mária Rádió dolgozójáért.
0: Maradjon velünk az imában, és imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért és összes imát felajánlom testi-lelki felgyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a szüleim gyógyulásáért, írja Lajos Svájcból egy mindennapos hallgató. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló! Mária Rádió. Mindenki emmem.
3: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom én is az elhangzott ima kérésemikhez, ima szándékokhoz. A mai nap imáit, szentmiseit hálából szeretném felajánlni a kapott sok-sok kegyelemért. Továbbá bízva a közös ima erejébe, imád kérek családom minden tagjának egészségéért, munkánkra áldásért, gyermekeim családjának békességért, és a héten fontos feladatok sikeres, békés megoldásáért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindenekiemmel. Felajánlom a rózsafüzét hálából a kapott kegyelmekért, a világbékért, a család a megészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, a halottaim lelki üdvéért, egy fontos szándékért. Köszönöm. Ezt a szentolvasót is minden imád fel szeretnék ajánlani testvérem gyógyulásáért. Megkérek minden Mária Rádió hallgatót, imádkozzanak érte gyógyulásért. Isten fizesse, imádkozik testvére, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló, Mária Rádió. Nagy szeretettel köszöntjük, hallgatjuk Önt. Adásban tetszik lenni. Próbálkozzon a kedves betelefonáló. Az utónlövékört ajánlom, a rózsafüzért köszönöm. Hálából a szűzanyának minden kegyelemért ajánlom a rózsafüzért. Drága szűzanya, légy áldott mindörökké. Köszönöm. A rózsafüzért felajánlom a háború befejezésért, a világ békéért. Felajánlom a rózsafüzért unokáimért, drága Jézusom, áld meg őket. Add kegyelmed, vezesd őket a te utadon, a te ösvényeiden. Köszönöm, Jézusom, légy áldott mindörökké. Amen. A rózsafüzért felajánlom a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a magam bűnei bocsánatáért. Köszönöm. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló.
4: Haló.
0: Nagy szeretettel. Halló. Köszöntjük. Hallgatjuk Önt.
4: Tisztítessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
4: Önökkel imádkozva ezt a rózsafüzért felajánlom a felsorolt szándékokért, a kaput kegyelmekért, élő elhunyt szeretteimért, a gonosz távozásáért, nagyon fontos ügyeim, békés úton való megoldásáért, úton lévő szeretteimért, testi-lelki nyugalmamért, önökkel imádkozva köszönöm, hogy meghallgattak, és egy mindennapos hallgató és támogató is. Isten fizessen, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, mi köszönjük, hogy hívott, imádkozunk bizalommal. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért, testi-lelki gyógyulásért, áldásért a gyermekeim munkájára, egy fontos szándékra, egy édesanya. Gyermekeim szerencsés utazásáért, Szent Kristóf oltalmáért, az utazókért ajánlom a Szent Rózsafűzért, egy édesanya. Menyem lába gyógyulásáért, a munkájára, oltalomért, egészségért kérem a rózsafűzért. A boldogságos Szent Szűzanya megsegítő kegyelmét kérem, fiam nehéz anyagi gondjai megoldásáért, egészségért. Jézusom, bízom benned, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló? Mária Rádió?
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökkéemmel!
5: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Erzsikét és a stúdió minden munkatársát. Ezt a ma reggeli rózsafüzét fel szeretném ajánlani a kis családom egészségét, a nővérem és az ő családja egészségét, az én lábaim gyógyulásáért, minden betegért a nagyvilágban, itt az egyházközségünk körzetében, különösen egy szomszéd emberünkért, aki várja a gyógyulását, adja jó Isten, hogy jók legyenek az eredményei, hogy még maradjon a családja körében egy kicsit. És felajánlom végül, de nem utolsó sorban álhúny szeretteim lelkeüdéért, akik a Csíkszerdomokosi temetőben pihennek, adjon a jó Isten nekik örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik. Köszönöm szépen Erzsike a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot, és egy csendes, békés hetet.
0: Adjon a jó Isten mindjártunknak, mindörökkéemmel. Magukkal együtt imádkozva, minden nap a Szent Rózsafüzéreket imákat felajánlom a családom egészségért, a kapott kegyelmekért, a bűneink bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért, Jézusom, bízom benned. Köszönöm. Férjem és a magam testi-lelki gyógyulásunkért, egészségért, nyugalmáért, kérem a Szent Szűzanya oltalmát, köszönöm. A rózsafüzét felajánlom a családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned. A rózsafüzért önökkel imádkozva egy kedves ismerősöm gyógyulásaért, egy rokonom gyógyulásaért, Jézusom, bízom benned, írja Emese Csíkszeredából, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló? Mária.
6: Halló? Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafüzét szeretném ajánlni a hozzám tartozó összes halottakért, a tisztító tűzre szenvedő lelkekért, a családom hosszú útra indult, szerencsés odaérésért és vissza. És maguknak egy szép napot kívánunk, egészségbe, gazdag, boldog életet.
0: Hallgassa meg, hogy
6: Isten. Kívánni Csicsóból az Arágban Cibéri.
0: Mi is hasonlójukat kívánunk, át a szép hetet adjon a Jóisten mindnyájunk számára. Imádkozzunk
6: együtt. Adjon a Jóisten.
0: Felajánlom a rózsafüzér szentmisét és a nap minden imádságát gyermekeimért, akik nehéz gyermekemért, aki nehéz műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testét, lelkét, oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől, Isten fizesse, írja egy édesanya. Ezt a rózsafűzért felajánlom, hálából a kapott kegyelmekért, anyósom műtét utáni gyógyulásaért, valamint lelkiatyám születésnapján, a Jóisten áldása legyen életén és minden napjain. Jézusom, bízom benned. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló, Mária Rádió.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ezzel a rózsafüzérrel én is csatlakozok a felsorolt szándékokért, amit felsoroltak a rádióba, és még felajánlom a családomé, az én betegségem gyógyulásáért, különösen még, hogy hétfő a papjainkért is, minden nap ajánlom a pápáé, a püspököké, a időjárásé, és a háború megszűnési, és a szeretete, és a fiatalságé. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok mindig, magikkal vagyok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, Isten tartsa meg önöket.
0: Hallgassa meg a Isten. A heti imákat és szentmiséket felajánlom hálából a drága Imre férjem lelke üdvért, aki ma 8 éve hagyott itt bennünket a Gyergyő Hodosi temetőben, alussza örök álmát. Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. Nyugalma legyen, csendes emléke áldott, imádkozik érte özvegye és családja. Imákat felajánlom egy beteg gyógyulásáért, és a héten legyen jó eredménye, imádkozzunk érte, Jézusom, bízom benned. Én is a mai rózsafüzét felajánlom Zoltánért, Emilért, Botiért, Lászlóért, Lacikáé, Annáért, és minden beteg testvérünkért. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló, Mária Rádió.
8: Kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
8: Tehát a rózsafüzéssel szeretném ajánlni kicsi unokantáját gyógyulásra, és az orvosoknak, hogy találják meg a megfelelő gyógyszert, hogy egy pillanatki ajánl. Köszönöm szépen a lehetőséget, kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk bizalommal. Az imákat felajánlom egy beteg gyógyulásaért, és a héten legyen jó eredménye, imádkozzunk érte. A menyem lába gyógyulásáért imádkozunk, munkájára, oltalomért, egészségért kérem a Szent Rózsafüzért, köszönöm. A rózsafüzért felajánlom hálából a szűzanyának és ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, gyermekeimért, unokáimért, testvéreimért, családjukért, a daganatos betegekért, sorstársaimért, az én gyógyulásomért, hallottaim lelki üdvért és egy fontos szándékért, írja Kati, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló, Mária Rádió.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
9: A mai összes szentmiséket olvasókot fel szeretném ajánlni saját magamit, fájdalmaim enyhülését, mert már 7 éve házhoz kötött beteg vagyok. Felajánlom a drága gyermekeimet, és azok családjait, hogy a jó Isten őrözze meg minden bajtól, betegségtől. Felajánlom halottaimért az elhunyt férjemét, anyósomnak most van halálának évfordulója a borsommal együtt, a csatószegi temetőbe nyugszanak. A jó Isten adjon nekik örök nyugodalmat.
0: Hallgassa meg a jőszem.
9: Fényeskedjék neki. Mindig önökkel imádkozunk.
0: Imádkozzunk bizalommal. Ennyi fért az ima szándékba, maradjanak továbbra is velünk. Imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafüzért. Dicsertessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt az örvendetes rózsafűzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafűzér előimádkozói, az Ülkei Rózsafűzér Társulat tagjai –

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, minden hatatjába, mennek is földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus vagy a Szent Egyháza, a szentek közösségén, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet, amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rád.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária.

0: teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki te szent

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordozták.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Ebben hódoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te Szent Szűz Erzsébetet látogatva.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk koráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azok,

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, ámen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutatott.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyom, üdvözd Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyom.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszony.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Asszonyok!

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Igéken kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg mi

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyai szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneit.

0: csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogod kegyesen állítatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó szentséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Rózsaszűzér királynője, béke királynője, Csíksomjói segítségével.

0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörög érettünk!
0: Istennek Szent Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Szűzeknek Szent Szűze,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz a gyermek Jézus nevének viselője,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz a gyermek Jézus öröme,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz Jézus szívének szépséges virága,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz az egyház szívének szeretett lángja,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz szüleid boldogsága,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz családod kiskirálynője,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz nővéreid oltárképe,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz a családok segítője,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz, akit a Szent Szűz mosolyával meggyógyított,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz, akit a Szent Szűz gyermekévé fogadott,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz, akit a Szent Szűz skapuláréval felruházott,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz, akit a Szűzanya fia arájává választott,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz, aki vágytál az oltári szentség után,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz, aki az első áldozók dísze voltál,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz, aki a szentségi Jézusnál lakoztál,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz, te a Jézus vérén nevelkedett bárány,
1: könyörög érettünk!
0: A Kármel rendért rendelkező, lelkendező Szent Teréz,
1: könyörög érettünk!
0: A világnak búcsút mondó Szent Teréz,
1: könyörög érettünk!
0: Hivatásod felé küzdve siető Szent Teréz,
1: könyörög érettünk!
0: A jámbor életre édesgető Szent Teréz,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz az ősi Kármel szűz hajtása,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz a Szeráfi Szent Terézia leánya,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz a kereszt titkainak énekese,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz az életszentség mesternője,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz a karmelita újoncoknak patronája,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz a katolikus missziók pártfogója,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz a kolostorok gyöngét gondozója,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz az árdalakók vonzó példaképe,
1: könyörög érettünk!
0: A hitterjesztésben apostolkodó Szent Teréz,
1: könyörög érettünk!
0: A papokért áldozattá lett Szent Teréz,
1: könyörög érettünk!
0: A szeretet vértanúságát elszenvedő Szent Teréz,
1: könyörög érettünk!
0: A szüzek közt tündöklő Szent Teréz,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz korunk szentje,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz mosolygós vigasztalónk,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz betegségek csodás orvosa,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz haláltusánk békegalambja,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz kísértéseinkben testvéri szabadítónk,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz kételjünkben világosságunk,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz a szomjas lelkek üdítő forrása,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz a bűnök tengerén a lelkek halásza,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz a kicsinyek táborának harsonája,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz Jézus keneteinek illatára,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz Jézus karjaira hagyatkozó gyermek,
1: könyörög érettünk!
0: Szent Teréz az égnek rózsaesőt hullató szentje,
1: könyörög érettünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Imádkozzál érettünk, szűz Szent Teréz,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Uram, aki azt mondottad, ha csak nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. Kérünk téged, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy követhessük szűz Szent Teréz példáját, amelyet ő alázatosságában és szívének egyszerűségében nekünk adott, és ezáltal elnyerhessük az örök jutalmat, aki élsz és uralkodol mindörökön örökké. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és amit jártásaink is alap.

0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Béke fejedelme!
2: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafüzér imádkozásába, és közösen kérhettük a mennyei Atyát és a boldogságos Szűz Máriát az elkövetkezendő hétre is. A rózsafüzér előimádkozói az Ülkei Rózsafüzér Társulat tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az ima szolgálatot. Kívánunk Önöknek kegyelmekben gazdag hetet, Májai Erzsébetet hallották. Technikai munkatársam József Ferenc.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben beszélünk egy picit a hitről. Onnan indulnék ki, abból a szentírási mondatból, hogy Uram, növeld bennünk a hitet. Ma erre nagyon szükség van, de mit jelent ma hinni? A hitről beszélni felnőttként különösen fontos. Gyermekkorunkban talán egyszerűbb volt hinni. Elhittük, amit a szüleink, a nagyszüleink, a pap mondott. Imádkoztunk, mert mások is imádkoztak. Elmentünk a templomba, mert természetes volt. De aztán felnőttünk. Jöttek a kérdések, csalódások, betegségek, veszteségek, sikertelenségek. Találkoztunk igazságtalansággal, szenvedéssel, halállal, és egyszer csak megkérdeztük, Istenem, hol vagy? A felnőtt hit éppen itt kezdődik. Nem ott, ahol már minden kérdésünkre tudjuk a választ, hanem ott, ahol a kérdéseink ellenére is Isten kezébe merjük helyezni az életünket. Mi a hit? A hit nem egyszerűen azt jelenti, hogy elhiszem, hogy Isten létezik. A Szentírás szerint a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk a 11. fejezet első versében. A hit a remélt dolgok biztosítéka, és a nem látott dolgok bizonyossága. A hit elsősorban kapcsolat. Nem egy tantételhez kötődő, hanem egy személyhez. Jézus Krisztushoz. Lehet valaki úgy is, hogy tudja, mit tanít az egyház, ismeri a méltyánkot, jár templomba, sőt, rendszeresen még imádkozik is, de közben a szívében nincs valódi bizalom Isten iránt. És lehet valaki, aki sok mindent nem ért, sok kérdése van, mégis azt mondja, Uram, nem értem, mi történik velem, de nem akarok elszakadni tőled. Ez már hit. A hit nem azt jelenti, hogy soha nincs bennünk kételj. Nagyon fontos ezt felnőttként megérteni. A kétel önmagában nem a hit ellentéte, sokszor éppen a kérdezés által válik mélyebbé a hitünk. Az evangéliumban egy apa ezt mondja Jézusnak, hogy hiszek, segíts hitetlenségemen. És milyen őszinte mondat, mintha ezt mondaná, Jézusom, szeretnék hinni, de gyenge a hitem. Szeretnélek követni, de félek. Bízni akarok benned, de közben tele vagyok kérdésekkel. És Jézus nem küldi el. Isten nem tökéletes hitet kér tőlünk, hanem őszinte szívet. A hit bizalom. Gondoljunk egy gyermekre, aki édesapja kezét fogva átmegy egy forgalmas úton. A gyermek nem ismeri a közlekedési szabályokat olyan mélységben, mint az apa. Nem lát minden veszélyt, nem tudja, mi fog történni, de fogja az apja kezét, ez a hit. Nem azért megyek előre, mert mindent látok, hanem mert tudom, kinek a kezét fogom. Az életben sokszor nem tudjuk, mi lesz holnap. Nem tudjuk, hogyan oldódik meg egy problémánk. Nem tudjuk, mit hoz a betegség. Nem tudjuk, hogyan alakul a családunk jövője. Nem tudjuk, miért enged meg Isten bizonyos dolgokat. De a hit azt mondja, nem tudom, mi lesz holnap. De tudom, hogy Isten ott lesz velem. Ez a keresztény ember biztonsága. A hit próbája a nehézség. Amíg minden rendben van, könnyű azt mondani, Istenben bízom. De mi történik akkor, amikor elveszítünk valakit? Amikor nem sikerül valami, amit nagyon szerettünk volna, amikor igazságtalanul bánnak velünk, amikor imádkozunk valamiért, és Isten mintha hallgatna. Ilyenkor derül ki, hogy a hitünk valóban Istenre épül-e. A hit nem azt jelenti, hogy nem fog fájni. A hit azt jelenti, a fájdalomban sem engedem el Istent. Lehet sírni és hinni egyszerre. Lehet kérdezni és hinni egyszerre. Lehet félni és hinni egyszerre. Lehet összetörteni és azt mondani, Istenem, most nem értelek, de nem hagylak el. Tehát a hit nem csak vasárnapi dolog. A hitnek be kell költöznie a hétköznapjainkba. Nem sokat ér, ha vasárnap a templomba Istenre bízzuk magunkat, hétfőn pedig mindenkitől rettegünk, mindenkin bosszút akarunk állni, és úgy élünk, mintha Isten nem is létezne. A hitnek láthatóvá kell válnia. Abban, ahogy beszélek a házastársammal, abban, ahogy nevelem a gyermekeimet, abban, ahogyan dolgozom, abban, ahogyan bánok az idős emberrel, abban, ahogyan megbocsátok, abban, ahogy a pénzhez és az anyagjakhoz viszonyulok, abban, ahogyan a szenvedést hordozom.
A hit nem csupán az, amit a templomban mondok Istenről. A hit az, ahogyan hétfő reggel élek. A hitet ápolni kell. Ahogyan a tűz kialszik, ha nem teszünk rá fát, úgy a hitünk is gyengülhet, ha nem tápláljuk. És mi táplálja? Az imádság, a szentírás olvasás, a szent mise, a szent gyónás, a szent áldozás, a közösség, a szeretetből végzett jó cselekedetek. Sok ember azt mondja, nincs hitem. De lehet, hogy valójában nem arról van szó, hogy nincs hite, hanem arról, hogy régen nem táplálta a hitét. Nem lehet évekig úgy élni, hogy az ember nem imádkozik, nem hallgatja Isten igéjét, nem keresi Istent, és közben azt várja, hogy erős maradjon a hite. A hit és a szeretet összetartozik. Szent Jakab apostol nagyon keményen fogalmaz, a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt. Ha azt mondom, hiszek Istenben, de képtelen vagyok megbocsátani, akkor valami nincs rendben. Ha azt mondom, szeretem Istent, de közben megvetem a másik embert, akkor valami nincs rendben. Ha azt mondom, vallásos vagyok, de nincs bennem irgalom, türelem és szeretet, akkor a hit még nem érkezett el igazán a szívemig. Na, hitből szeretetnek kell születnie. Mit jelent felnőtt módon hinni? Felnőtt hittel hinni azt jelenti, nem azért hiszek, mert minden könnyű, hanem akkor is hiszek, amikor nehéz. Nem azért imádkozom, mert mindig megkapom, amit kérek, hanem mert tudom, hogy Isten akkor is az atyám, ha másképpen válaszol. Nem azért megyek templomba, mert így szoktuk, hanem mert találkozni akarok Krisztussal. Nem azért keresem Istent, hogy megoldja helyettem az életemet, hanem azért, hogy velem legyen az életemben. És talán ez a legszebb. A hit nem azt jelenti, hogy Isten mindent elvesz a vállunkról. A hit azt jelenti, hogy nem egyedül visszük a keresztünket. Egy idős ember minden reggel kiült a háza elé egy kis padra. Egyszer egy fiatal ember megkérdezte tőle, mit csinálott minden reggel? Az öreg mosolygott, várok. Mire vár? Istenre. És ha ma sem jön el? Az öreg elmosolyodott, de hogy nem, ő már itt van. Én csak arra várok, hogy észrevegyem. Tehát ez a hit egyik legmélyebb titka. Isten nem mindig akkor érkezik, amikor mi várjuk. Sokszor már ott van mellettünk, csak mi másfelé nézünk. Mit tegyek, ha gyenge a hitem? Ne szégyeld, mondd ki Istennek, Uram, hiszek, de erősítsd a hitemet. Ne menekülj Istentől a kérdéseid miatt, hanem vidd oda a kérdéseidet Isten elé. Ne várj arra, hogy majd egyszer tökéletes lesz a hited. Kezd ma egy rövid imával, egy őszinte gyónással, egy szentmisével, egy megbocsátással, egy jó szóval, egy kis idővel a szentírás mellett, és minden nap mondd, Uram, nem látom az egész utat, de látom a következő lépést, add, hogy megtegyem veled. Uram, néha erősnek érzem a hitemet, máskor pedig úgy érzem, mintha minden bizonytalanná vált volna. Te látod a kérdéseimet, a félelmeimet, a sebeimet és a gyengeségeimet. Nem tökéletes hitet kérek tőled, csak azt, hogy ne engedjelek el. Amikor nem értelek, adj bizalmat, amikor félek, adj bátorságot, amikor szenvedek, adj kitartást, amikor vétkezem, adj alázatot a visszatéréshez, amikor örülök, adj hálás szívet. És amikor egyszer majd elérkezik az a nap, amikor már semmit sem értek abból, ami velem történik, add, hogy egyetlen dolgot biztosan tudjak. Te szeretsz engem. Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen. Kedves hallgatók, egy dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Tovább megyünk a hitről való katekézisünkben. A hit útjáról vesszük, amikor Istenből nem elmélet, hanem élő valóság lesz. Talán a hitről az egyik legfontosabb dolgot kell megtanulnunk felnőttként, hogy a hit nem kész állapot, hanem út. Nem úgy van, hogy valaki egyszer megkapja a hitet, és attól kezdve minden rendben van. Tehát a hitünknek vannak tavaszai és telei. Vannak időszakok, amikor szinte érezzük Isten közelségét, és vannak olyan időszakok, amikor úgy imádkozunk, mintha az ég üres lenne. De Isten csendje nem jelenti Isten távollétét. A hit akkor kezdődik, amikor Isten megszólít. A kereszténység nem elsősorban arról szól, hogy az ember keresi Istent. A kereszténység legmélyebb igazsága az, hogy Isten előbb keres meg téged. Tehát már az ember teremtése előtt ott volt Isten szeretete. És amikor az ember elfordult tőle, Isten akkor sem mond le róla. Gondoljunk Ádámra és Évára. A bűn után elbújnak, és Isten kérdezi, Ádám, hol vagy? Nem azért kérdezi, mert nem tudja, hol van, hanem azért, mert azt akarja, hogy Ádám felismerje. Elbújtál előlem. És ez a kérdés ma is elhangzik, hol vagy? Nem azt kérdezi Isten, hogy fizikailag hol vagy, hanem hogy hol van most a szíved? Miben bízol? Mi tölti ki az életedet? Mitől félsz? Mitől remélsz? Hová fordulsz, amikor bajban vagy? A hit ott kezdődik, amikor megállok és válaszolok Istennek. A hit azt jelenti, Istennek igent mondok. Mária egész élete egyetlen nagy igen volt. Az angyal azt mondta neki, ne félj Mária. Mária nem kapott részletes magyarázatot a jövőről. Nem tudta, milyen lesz az élete, nem tudta, mit kell majd átélnie, nem tudta, hogyan fog kinézni a Golgota, csak azt tudta, Isten szól hozzá. És kimondta, íme az Úr szolgáló leánya, ez a hit. Nem az, hogy mindent tudok, hanem az, hogy amikor Isten megszólít, igent mondok neki. A hitben mindig van egy lépés a sötétbe. Képzeljük el, hogy éjszaka egy erdei úton megyünk egy elemlámpával, nem látjuk az egész utat, csak néhány métert, de tovább indulunk. Miért? Mert elég, hogy a következő lépést látjuk. Isten sem mindig mutatja meg az egész életünket. Megmutatja a következő lépést. Ezért ne azt kérdezd mindig, Uram, mi lesz velem 10 év múlva, hanem Uram, mit kérsz tőlem ma? Ma bocsássak meg, ma imádkozzak, ma menjek el Szentmisére, ma kérjek bocsánatot, ma látogassam meg azt, aki egyedül van, ma ne mondjam ki azt a bántó szót, ma tegyem meg azt a jót, amit már régóta halogatok. Miért engedi meg Isten, hogy szenvedjünk? Ez a felnőtt hit egyik legnehezebb kérdése. Ha Isten szeret, miért van betegség? Ha Isten jó, miért van halál? Ha Isten meghallgatja az imáinkat, miért nem gyógyít meg mindenkit? Ha Isten igazságos, miért szenvednek jó emberek? Ezekre nem lehet néhány könnyű mondattal válaszolni. A kereszténység azonban nem azt mondja, hogy a szenvedés jó, azt mondja, hogy Isten képes a szenvedésből is életet vakasztani. A keresztet nézzük, nagypénteken minden elveszettnek tűnt, Jézus meghalt, a tanítványok szétszélettek, a remény, mintha meghalt volna, és mégis nagypéntek után húsvét következett. Ezért, amikor életünkben eljön a nagypéntek, nem szabad azt gondolnunk, hogy Isten elfelejtett bennünket. Lehet, hogy még csak nem értünk el a húsvéthoz. Sokszor szeretnénk olyan Istent, aki levesz rólunk minden keresztet. Jézus azonban nem ezt ígérte. Azt mondta, ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Tehát a keresztény ember nem kereszt nélküli ember, hanem olyan ember, aki Krisztussal együtt hordozza a keresztet. És van különbség a két mondat között, hogy miért történik ez velem, és Uram, mit szeretné bennem formálni ezen keresztül? Tehát nem mindegy. Abban a kérdésben, hogy miért történik ez velem, benne maradunk a fájdalomban. A második már megnyit bennünket Isten előtt. A hit megtanít elengedni, és talán ez az egyik legnehezebb része a hitnek. Mi mindent kézben akarunk tartani, gyermekeinket, családunkat, munkánkat, egészségünket, jövőnket, az emberek véleményét rólunk, de egyszer el kell jutnunk oda, hogy kimondjuk, Uram, nem tudok mindent irányítani. És ez nem vereség. Ez a bizalom kezdete.
A hit egyik legszebb imája lehet, Uram, amit nem tudok megváltoztatni, azt rád bízom. Nagyon fontos különbséget tenni a hit és a vallásos babona között. A hit nem azt jelenti, ha elmondok 3 rózsafűzét, akkor Isten köteles teljesíteni a kívánságomat, nem. Az imádság nem barázsige, a rózsafűzé nem automata. A Szentmise nem szerződés Istennel. A hit nem azt mondja, hogy Istenem, teljesítsd az én akaratomat, hanem azt mondja, alakítsd az én akaratomat a tiédhez. Ezért olyan fontos Jézus imája Getsemáné kertben, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Ez az érett hit egyik legmagasabb pontja. És a hit akkor válik erővé, amikor döntéseket hoz. Lehet sokat beszélni Istenről, lehet sok könyvet olvasni, lehet sok prédikációt hallgatni, de egyszer dönteni kell. Megbocsátok vagy nem? Hazudok vagy igazat mondok? Segítek vagy tovább megyek? Elítélem vagy megértem? Bosszút állok vagy rábízom Istenre? A könnyebb utat választom vagy a helyes utat? A hit döntéseinkben válik láthatóvá. A hit legnagyobb ellensége nem mindig a hitetlenség. Néha nem az a baj, hogy nem hiszünk Istenben, hanem az, hogy túl sok mindenben hiszünk Isten helyett. Hiszünk a saját erőnkben, az emberek véleményében, hiszünk a sikerben, hiszünk abban, hogy majd minden problémát mi oldunk meg, és egyszer eljön egy pillanat, amikor rájövünk, ezek közül egyik se tud megmenteni engem. A hit azt jelenti, Isten az egyetlen biztos pont az életemben. Tehát a hitből remény születik. A keresztény ember nem azért remél, mert minden jól alakul, hanem azért, mert Isten kezében van a történelem, és ez az életünk. Lehet, hogy ma könnyek között fekszem le, de holnap is van Isten. Lehet, hogy ma elveszítettem valakit, de a halál nem az utolsó szó. Lehet, hogy ma nem látom a kiútat, de Isten látja. Hogyan tudom megvizsgálni a hitemet? Érdemes néha csendben feltenni magunknak néhány kérdést. Valóban bízom Istenben, vagy csak akkor keresem, amikor bajban vagyok? Tudok-e imádkozni akkor is, amikor nem kapom meg, amit kérek? Van-e olyan ember, akinek még mindig nem tudtam megbocsátani? Mennyire része Isten a hétköznapi döntéseimnek? Ismerem-e Jézus Krisztust, vagy csak vallási szokásokat gyakorlok? Mikor olvastam utoljára új szentírást, hogy Isten személyesen hozzám szólt? Mitől félek a legjobban? És talán a legfontosabb, ha holnap mindent elveszítenék, amit birtoklok, maradna-e bennem valami, amit senki nem tud elvenni? Ha a válasz az, hogy igen, Isten szeretete, akkor van mire építeni. A hit találkozás. A keresztény hit nem egy filozófiai rendszer, nem pusztán szabályok gyűjteménye, nem hagyományok összessége, nem az, hogy katolikusnak születtem. Találkozás egy személlyel, Krisztussal. Ő nem azt kérdezi, hány imát mondtál el, hhanem azt kérdezi, szeretsz engem? Péter 3-szor megtagadta Jézust, Jézus mégis 3-szor kérdezte, szeretsz engem? És amikor Péter igent mondott, Jézus újra feladatot adott neki. Isten nem a múltunk alapján dönti el, hogy van-e jövőnk. A hit mindig újrakezdés. Lehet, hogy ma valaki úgy érkezik, hogy azt gondolja, gyenge a hitem. Lehet, de ne feledd. A kicsi hit is Isten felé tud fordulni. A mustármag is kicsi. Jézus mégis azt mondja, hogy ha akkor a hitünk van, mint egy mustármag, akkor hegyeket mozdíthatunk meg. Nem az a kérdés, hogy mekkora a hitünk, hanem az, hogy kibe vetjük a hitünket. Mert ha a hitünk Krisztusba kapaszkodik, akkor a legnagyobb viharban sem vagyunk egyedül. És egyszer talán életünk végén nem azt fogjuk mondani, hogy mindent megértettem, hanem csak ezt. Uram, nem értettem mindent, de bíztam benned. És most már látom, hogy végig fogtad a kezem. Ez a hit, ez a felnőtt hit, és ez az a hit, amely hazavisz Istenhez.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Sok-sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Határon túli magyar-görög katolikus közösségeink számára boldog Alexandru Rusu megyéspüspök 1942-ben rendelettel írta elő, többek között más nemzeti ünneppel együtt, a 20. Szent István apostoli királyunk ünnepét. A már előtte is létező, imakönyveinkben található liturgikus szövegeink igen megkönnyítik ünneplésünket, és ezek a beszédes tropár, konták, sztihírák s más énekversek a népénekeinkkel együtt a szentek tiszteletén túl arra oktatnak bennünket, hogy nem csak őseink számára, de számunkra is fontos, különleges tisztelete van az államalapító királynak. Így megemlékezünk róla. A bizánci egyházban ősidőktől fogva már Szent István király korát jóval megelőzően is imádkoztak a napi zsolozsmának minden hétköznapi reggeli Isten tiszteletében az uralkodóért. Magyar görög katolikus egyházunkban 1918 óta a király helyett már a hazáért imádkozunk. A hármas ekténiában szintén a királyért imádkoztunk, hatalmáért, győzelméért, állandó és békés kormányzásáért, egészségéért és üdvösségéért, valamint azért, hogy Isten mindinkább segítse, vezérelje őt minden jóban, s hódítson lábai alá minden ellenséget és támadót. Azoknak, akik nem ismerik szertartásainkat, a hármas ekténia könyörgés az, amikor háromszor válaszoljuk a papi fennhangra az uram irgalmast. Szóval 1918 óta ez a királyért végzett könyörgés már kimarad az ekténiából. Előtte azonban nem csak a reggeli istén tiszteletben, hanem a mindennapi vecsernyében, sőt a szent liturgiában is jelen volt ez a rész. Rövidebb formájában még a nagy ekténia könyörgései között is imádkoztunk a királyért. A szentmisei kánonnak megfelelő anaforában megemlékeztünk az uralkodóról. Ezek ma már ilyen formában szintén nem szerepelnek a szertartásokban. A gondolat, a szándéka fontos. Az Ószövetség idejétől Szent István király korán át napjainkig sohasem volt mindegy, hogyan viselkedett az uralkodó, az ország vezetője. Az ószövetségi király, ha helyes volt az Isten iránti tisztelete, a népére is áldást hozott. Ám ha a bálványimádás útjára tért, annak mindenki kárát vallotta. Imádkozni kellett hát érte, hogy az igaz úton maradjon. Bizonyára Szent István királyunkat is segítette népe sok-sok imádsága, hogy igazi, apostoli királyként tudjon kormányozni és megtartsa országát az igaz keresztény hitben, írja Ivancsó István professzor az ünneppel kapcsolatban. A tropárunk, ünnepi énekünk erre a napra így hangzott. Krisztusnak hív apostola, Szent István első királyunk, az igaz keresztény hitet szívedbe fogadván. Példás életed, könyörületes szíved és alázatosságod által. A Szent Háromságban egy élő Isten imádására tanítottad a te magyar népedet. S mint a hamis vallás legyőzője, Krisztusnak egyházakat építettél, és a boldogságos szűz védelmébe ajánlva hazánkat, annak létezését örök időkre megalapítottad. S ehhez ad felszólítást egy másik imádságunk, gyertek mindnyájan magyar föld szülöttei, tiszteljük a nagy király és apostol emlékét. Görög katolikus egyházunk naptárbeosztása a bizánci keleti egyházhoz igazodva szeptember 1-ével kezdi az egyházi új évet. Úgy tűnik, ez az év az augusztussal
Szent István napjával fejezi be az ünnepek sorát, de azért jut még egy arra, hogy buzdítást kapjunk, vállaljuk fel az igazsághoz való ragaszkodást, még akkor is, ha ezért netán hátrányt szenvedünk a vértanúság valamilyen szintjén, mert így számíthatunk arra, hogy jó emlékezetünk marad az emberekben, talán még dicsőséges is. Ez az ünnep pedig nem más, mint keresztelő Szent János fejvételének emléknapja, amelyet augusztus 29-én tartunk. A felolvasott Szent Evangélium az utolsó nagy prófétát hozza elénk, akinek életével kellett fizetnie az igazsághoz való ragaszkodásért. Ám mégsem egy tragédiába fulladt élet története ez, hiszen az egyház csak nem 2000 év után is megemlékezik róla, ünnepli, és példaképként állítja az emberek, azaz hívei elé. János az igazságért vértanúságot szenvedvén ragaszkodott Istenhez és az ő bűnt tiltó parancsához. Tudta, hogy életével fizet, mégis megfette Heródest a házasság töréséért. Szemébe mondta, nem szabad testvéred feleségével élned. Nem hajlott el az igazságtól, nem volt széltől lengetett nád, ezért tudta Jézus, mint egyenes embert, példaképként állítani a hozzá követségbe jövő emberek elé. Bizony mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, mert János olyan igazi próféta volt, aki vállalta az isteni igazság hirdetését. Nem úgy, mint az álpróféták, akik csak jó hírekkel csiklandoztatták az emberek füleit. A prófétának ősi joga megfeddeni a királyt a bűneiért. Nátán szemére vetette Dávidnak, hogy megölette Uriást, s íme a jámbor király töredelmesen megbánta vétkét. Illés a királyt Nábót halála miatt rótta meg, amelynek értelmi szerzője a királyné Jezabel volt. Áháb ugyancsak bűnbánatot tartott, de a királyné Illés ellen fordult. Heródiás első férje egyébként nem Fülöp volt, hanem Heródes Antipasz, egy másik féltestvére, akit szintén Heródesnek hívtak. Maga Heródiás pedig egy harmadik féltestvérnek, Arisztobulosznak a lánya. Így tehát mindkét férje egyben nagybátyja volt. Heródes Antipasz börtönbe vetette Jánost, de nem ártott neki. Márk evangélista elbeszéli, hogy egy lakomán a király érzékeit felgyújtotta szép mostoha lánya tánca, s könnyelmű esküdtett neki. Ezt használta ki Heródiás, hogy bosszú vágyát betöltse a gyűlölt prófétán. Hogy ezt a lányt Szalómének hívták, az csak a Biblián kívüli forrásokból tudjuk, amiképp azt is, hogy Szalóme utóbb dédnagybátyjának, Heródes Filipposz tetrarkának a felesége lett, annak a Fülöpnek tehát, aki az evangélium állítása szerint anyja első férje, tehát az ő apja volt. Josephus Flavius is megemlíti a Zsidók története című művében keresztelő Szent János bebörtönzését és kivégzését, amelynek színhelye szerinte Makarios erődje volt. Továbbá azt is említi, hogy János kivégzése általános felháborodást keltett a zsidók között, akik utóbb Isten büntetésének tekintették, hogy Heródes megalázó vereséget szenvedett Aretas királytól, ama feleségének apjától, akit Heródiás kedvéért eltaszított volt. A hagyomány szerint keresztelő Szent János feje még a tálon is megszólalt, nem szabad testvéred feleségével élned. Heródiás annyira megijedt, hogy a próféta fejét külön a testtől a palota kertjében ásatta el. A dühös Heródiás attól is tartott,
hogy amikor a fej a testhez kapcsolódik, János ismét felkelhet, és ismét elítélheti. Egy tűvel szúrta meg a próféta nyelvét, és egy tisztátalan helyre temette el a fejét. De Johanna, a királyi sáfár Kuza felesége, aki később a kenethozó nők közé került, titokban kiásta a szent fejet, egy edénybe tette és eltemette az olajfák hegyén, Heródes egyik birtokán. Sok év elteltével, Krisztus után 452-ben keresztelő Szent János erekjéi csodával határos módon előkerültek, és kegyelem forrássá váltak a hívők számára. Isten ítélete Heródes, Heródiás és Szalóme felett még földi életük során bekövetkezett. Szalóme, aki télen átkelt a Szikorisz folyón, beleesett a jégbe. A jég úgy összeszorította, hogy a testét a vízbe akasztotta, feje pedig a jég fölött volt. És ahogy egykor lábbal a földön táncolt, most mintha táncolna, tehetetlen mozdulatokkal lelte halálát a jeges vízben. Addig-addig lógott, amíg az éles jég el nem vágta a nyakát. Holttestét nem találták meg. A fejét Heródesnek és Heródiásnak vitték el, ahogy egykor keresztelő Szent János fejét is elhozták nekik. Aretasz király bosszút állva lányva gyalázatáért sereget állított Heródes ellen, és miután Heródes vereséget szenvedett, Caius Caligula római császár haragjának volt kitéve, és Heródiással együtt Galliába, majd Spanyolországba számúzték. Ott megnyílt alattuk a föld, és így lelték halálukat. János lefejezésének napja az egyházi naptár azon napjai közé tartozik, amelyek ünnepiek, de mégis gyászosak. Ezen a napon böjtölünk, és ennek az egynapos böjtnek az a célja, hogy felidézze a mértéktelenség szenvedélyének káros következményeit. Csak rövid kitérőként gondoljunk bele, hogy milyen pazarlás folyik ma körülöttünk, és mennyire rosszul esik, amikor visszafogottságra akarnak kényszeríteni bennünket. Mi pedig ahelyett, hogy észrevennénk helyzetünket, másokban keressük a hibát, amikor korlátozni akarják az üzemanyagot, élelmiszert, közszolgáltatást, villany, gáz, víz. Meg kellene állnunk egy pillanatra, és ez az ünnep éppen jókor jön, hogy észbe kapjunk, csak ne legyen túl késő. Üdvös meggondolni azután Heródes nagy dőreségét is kegyetlensége mellett, mikor az erkölcstelen Heródiás kedvéért feláldozza az erények mintaképét, keresztelő Szent Jánost. Vigyázzunk, nehogy mi is hasonlókká legyünk, nehogy hülyú földi dolgokért dobjuk el magunktól lelkünk boldogságát. János próféta, mint előfutár és Krisztus Urunk keresztelője lefejezésének ünnepe körül sok a babona, amelyek nem kapcsolódnak a kitüntetett események lényegéhez. Például sokan azt állítják, hogy ezen a napon nem lehet kerekre vágni semmit, ami állítólag fejre emlékeztet. Nem használhatunk edényt, nincs tányér az asztalon. Nem használható aprító és daraboló eszköz, azaz kés. Természetesen ezeknek a babonáknak nincs alapjuk az egyház hagyományaiban, keresztelő Szent János lefejezésének ünnepére vonatkozóan. A fenti, úgymond tilalmak mindegyike nem más, mint a pogány világszemlélettel rokon népi babonák, amelyeknek nincs belső, lelki, spirituális jelentése. A hit és a babona összeegyeztethetetlen. A babonákról és előjelekről, amikor beszélünk, jusson eszünkbe Aranyszájú Szent János a következő példája, aki a házából kilépve ferde vagy sánta emberrel találkozik, és ezt ómennek fogja fel, az a sátán művének gondolja, mert nem az emberrel való találkozás teszi sanyarúvá a napot, hanem a bűnös élete. Ez a nap tehát számunkra
bűnbánati nap. Ősi hagyományunk szerint ezen a napon nem fogyasztunk főtt ételt és húst. A közhiedelem szerint ezen a napon nem iszunk vörösbort és nem eszünk káposztát sem, főtt ételeket, amelyeknek vörös, piros színe van, görögdinnye, piros paprika, paradicsommártás. Tehát nem eszünk vörös gyümölcsöt, de kerek formájút sem, diót, almát, görögdinnyét, amelynek fejformája van. Amikor keresztelő Szent János születésnapjáról azt állítjuk, hogy ez az ünnep nyugatról származik, és így került át a keleti egyházba, akkor a fejevételének az emléke ellenkezően áll előttünk. Keletről származtatjuk, ahol ez az ünnep a szír nesztoriánusok kivételével általános. Csak Konstantinápolyban 15 temploma volt régen. Így került Galliába, és onnan Rómába az ünnep. A születése kapcsán, június 24-e, annak dátuma karácsonytól függ, bár alig ha esik egybe a születés valódi időpontjával, augusztus 29-e inkább történeti eseményre koncentrálódik. Azonban, hogy melyik eseményé, az mindez ideig nem sikerült megállapítani, mert a források több dologban ellent mondanak egymásnak. Az bizonyosnak látszik, hogy nem a Szent Vértanúságának emléknapja a mai ünnep, bár neve azt mutatná, hanem Szent Erekjéjének későbbi történetéből szolgáltatott valami fontosabb esemény, így adott okot ennek megülésére. Mindazonáltal a szertartások, mind keresztelő Szent Jánosnak, Heródes által való lefejeztetéséről szólnak, ami a mai ünnep tárgyát képezi. Ezen felül magyar vonatkozása is van ennek az ünnepnek. Gyászos emlékű napja ez a magyar történelemnek. Ezen a napon volt a mohácsi vész, amikor hazánk is elvesztette fejeit.

Halottak az ország nagyok. Lekaszabolt vitézek holt tetemeinek ezrei borítják a vértől lucskos csatateret. Tomori Pál levágott fejét lándzsa végre tűzi a török, s győzelem ittasan körbehordozza táborában. Szulejmán néhány napig várakozik, majd elindul Budára. Útjában az ország fölégeti. A súlyos bűnöket megbocsátják a mai napon. Keresztelő Szent János lefejezését Kist keresztnek is nevezik. A múltban azok, akik súlyos bűnöket követtek el, loptak, gyilkoltak, raboltak, hogy megbocsátassanak nekik, nagyon szigorú böjtöt tartottak, s a kereszttől keresztig, augusztus 29-től szeptember 14-éig komoly, lelki és testi böjtöt tartottak. Ezt az ünnepet nyakavágta szentek ünnepének is nevezik. Keresztelő Szent János fejvételének ünnepi neve régiesen nyakavágó vagy nyakavesztő János. Szent János nyakavágása, latinul decollatio Sanctus Johannis Baptiste. Az ünnephez hiedelmek tapadtak. A vértanú levágott fejét kifaragták, egy tárra helyezték, vagy tárra festették. Ekegy tárgyakat fejfájás gyógyítására vélték alkalmatosnak. A fejfájósok általában keresztelő János és más lenyakazottak közbenjárását kérték. Az ország különböző részein illő módon úgy tartották, hogy ezen a napon nem jó dolog szabni, vágni. Egyik helyen nem ettek semmi olyat, aminek feje van, mondjuk káposztát, másutt viszont épp ez volt az előírt étek, a gyümölcsféle, mindenek előtt dinnye. Tragikomikusan hangzik, de a káposztafejek növekedéséért épp hozzá és ugyancsak lefejezett Bertalanhoz imádkoztak. Ne legyünk mértéktelenek! Ez mindig nagyban elősegíti testünk egészségét és erejét. Nem látjátok-e, hogy a fényűző asztaloktól és mértéktelen étkezésektől megszámlalhatatlan betegségek származnak? Honnan van a lábfájás, honnan a fejfájás, honnan a romlott nedvek megsokasodása, honnan a többi betegségek megszámlalhatatlan sokasága? Nem a mértéktelenség tőle? Amint a megtelt hajó hamar elsüllyed és elmerül, úgy az evésnek és ivásnak magát átadó ember a mélységbe jut. Lesüllyeszti értelmét és fekszik, végül is mint egy élő holttest, gyakran még képes arra, hogy valami rosszat csináljon, de a jóra nem képes, mint a halott. Aranyszájú Szent János böjtre vonatkozó gondolatával zárjuk mai adásunkat, és sok szeretettel hívom kedves hallgatóinkat, hogy következő adásunkban az egyházi új év kezdetén újra nekilássunk lélekben gazdagodni, ünnepeinkről elmélkedni, történelmünkből tanulni. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

Nagyon sok-sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves My Rádió hallgatókat. Megújul én Urafüzelink által című adásom kapcsán. Kedves hallgatók Jézus Krisztusban, amikor ma körülnézünk a világban, sokszor egy olyan vihar közepén találjuk magunkat, amely azzal fenyeget, hogy elnyeli a békénket. Nézzük meg a mai világ gondját, a mai világ baját, azt látni és tapasztalni, hogy mindenki rohan, mindenki siet. Elmagányosodás, pláne főleg a Covid óta. Háborúk hírei a szomszédban és a távolban. Gazdasági bizonytalanság, és ami talán a legfájdalmasabb, az értékek válsága. Ugyanis ilyenkor mire gondolok? A családok széthullása, találkozok fiatalokkal, a fiatalok fásultsága, és ott van, ami nagyon-nagyon veszélyes, a képernyők mögé rejtőző magány. A képernyők mögé rejtőző magány. Ez a digitális, virtuális világ. Sajnos úgy élünk, mintha állandóan zajban kellene lennünk. Ugyanis félünk a csendtől. Miért? Mert a csendben szemben kellene néznünk a saját ürességünkkel, a félelmeinkkel és a bennünk jelenlévő sebeinkkel. És ebben a modern, digitális, mégis lélekben sokszor oly sötét világban mindannyian egy dologra szomjazunk legbelül, vagyis a biztonságra, a szeretetre és az útmutatásra. Ugyanis mennyiszer érezzük magunkat tehetetlennek a világ nagy folyamataival, jelenségeivel szemben. És sokszor talán mindannyian feltesszük a kérdést, és azt kérdezzük, hogy mit tehetnék én? Ki vagyok én? Hát egy apró porszem valójában, a világ gépezetében. Kedves hallgatók, fontos tudatosítani, hogy Isten nem hagyott minket fegyvertelenül, ugyanis van a kezünkben egy titokzatos, egyszerű, mégis mérhetetlenül hatalmas eszköz. A kezünkben van egy fűzír, amely nem csak összeköti a földet az éggel, hanem képes megváltoztatni a történelem menetét és megújítani, felrázni, felüdíteni a megfáradt emberi szívet. És ez nem más, gondolom érzik, sejtik a szent rózsafűzér. A rózsafűzér. Sokan azt gondolják, ugye, hogy a rózsafűzér az idősek imája. Ezt többször említettem, unalmas, gépies, monoton, egyhangú ismételgetés. De el kell mondanom, hogy ez nagyon nagy tévedés. Mert a rózsafűzér nem más, mint az evangélium sűrítménye, az evangélium belepréselése egy kicsi helyre. Amikor a szemre fűzött bogyókat morzsoljuk, valójában nem csupán a szavakat mondjuk, vagy mondunk, hanem igazán Mária kezét fogva lépkedünk végig, Jézus Krisztusunk, a mi szeretett mesterünk, hát életének állomásain. Kezdjük az elsővel, az örvendetes titkokban átéljük a kezdetek csodáját, a reményt, hogy igen, jön a megváltás, hogy Isten nem hagyja magára az embert, ezt a világot. Aztán a világosság titkaiban meglátjuk az igazság fényét a mai tévelgések között, hogy Krisztus Jézus mit hozott nekünk, mit adott mindannyiunknak. Aztán a fájdalmas titkokban ott sírunk a kereszt alatt, és megértjük, hogy a mi mai szenvedéseinknek, betegségeinknek, csalódásainknak, kudarcainknak is van értelme, mert Jézus már hordozta őket. Jézus mindazt a szenvedést, azt a csalódottságot, kiábrándultságot, bizalmatlanságot, amit az emberek részéről tapasztalt, már megélte. Tudja, hogy mi van benned, hogy min mész át. És ott van a dicsőséges urafüzér titkukban, pedig felragyog a végső győzelem, vagyis a halál és a bűn soha nem a végállomás. És ezt el kell higgyük, kedves hallgatók, hogy a bűn és a halál nem végállomás. A gonosznak ez a legnagyobb kísértése számunkra, hogy bűnös vagy,
meg fogsz halni, hát éj itt a földön, adj meg magadnak mindent. De mindig ott van a feltámadás. És ez a mi keresztény katolikus hitünk lényege, üzenete, veleje, hogy van feltámadás, hogy nincs vége a földi életnek. Kedves hallgatók, amikor a mai világ káoszában kézbe vesszük a rózsafüzért, a ritmikus imádság lecsendesíti a pulzusunkat, megnyugtatja a zaklatott elmét. El kell mondjam önöknek, hogy sokszor így este, amikor ön lelki állapotban vagyok, vagy éppenséggel nyugtalanságban bennem, elkezdem imádkozni a rózsafűzért, és olyan jó abba belaludni, mert megnyugszik a lelkem. Olyan ez, mint az anyai szív dobogása a méhen belüli gyermek számára, ugyanis az üdvözlők ritmusa a szűzanya szívverése, amely azt suttogja a feszült modern mai embernek, ne félj, a fiam Jézus Krisztus veled van. Én veled vagyok. Én most veled imádkozom. Vagyis a rózsafűzér által megújulni annyit tesz, mint engedni, hogy Mária átformálja gondolkodásunkat, és Jézus Krisztusra irányítsa a tekintetünket. Kedves hallgatók, a rózsafűzérnek hihetetlen ereje van. Döbbenetes, hogy micsoda erővel bír, micsoda energiát ad. Hadd mondjak el egy történelmi tanúságtételt önöknek, hogy megértsük, mekkora ereje van ennek az imának a fizikai valóságban is. Muszáj kifejtsem, ugorjunk vissza az időben 1945. augusztus 6-ára, Hiroshima, Japán, reggel 8 óra 15 perc. Felvillan a napnál ezerszer fényesebb gyilkos villanás, ugyanis az emberiség történetének első atombombája felrobban a város felett. A robbanás középpontjától, a hipocentrumtól alig 8 blokknyira, körülbelül, hogy kell érteni, 1 kilométerre, minden épület porráig. A vas megolvad, a hús megsemmisül. Azonnal 100 000 ember vész oda a pokol tűzviharában. És azonban ebben a zónában állt egy jezsuita plebánia, nagyon döbbenetes, nagyon megrendítő, a Nagyboldogasszony templom mellett. És ebben a házban 8 német jezsuita misszionárius lakott, köztük Hugo Lassalle és Hubert Schiffer atyák. A fizika és a nukleáris tudomány minden törvénye szerint nekik az első 10 másodpercben el kellett volna párologni, vagyis meghalni. De ha valamelyik csoda folytán túlélik a lökés hullámot, a gyilkos sugárzásnak néhány napon belül végeznie kellett volna velük. De hála Istennek nem ez történt. Miért? A házuk szinte sértetlen maradt, miközben körülöttük mérföldeken át mindent letarolt pusztasággá vált. Mind a 8 pap túlélte a robbanást. Mi több? Megérték az időskort, és egyiküknél sem alakult ki sugár betegség. Sem rák, sem semmilyen egyéb károsodás. Orvosok, tudósok és amerikai katonai szakértők százai vizsgálták őket az évtizedek során. Nem találtak rá tudományos magyarázatot. A fizika törvényei ott, azon a helyen egyszerűen, hihetetlen, kedves hallgatók, felfüggesztődtek. És amikor Hubert Schiffer atyát megkérdezték, hogy hát mi a titkuk? Hogyan maradhattak életben abban a nukleáris pokolban? Ő egyszerűen könnyes szemmel így válaszolt. Azt hisszük, hogy túlélésünk oka az volt, hogy abban a házban fatimai üzenet szerint élünk. Minden áldott nap közösen térdelve imádkoztuk a rózsafűzért. Megismétlem, minden áldott nap közösen térden állva imádkoztuk a rózsafűzért. Nos, kedves hallgatók! A rózsafűzér, mi a tanúság? Konklúzió, következtetés, erősebb volt, mint az atombomba. Az atomenergia az emberi rombolás legvégső eszköze, de a rózsafűzér az isteni szeretet és oltalom pajzsa. Ha a rózsafűzér képes volt tehát semlegesíteni a nukleáris sugárzást és a pusztító tüzet Hiroshimában, valóban azt gondoljuk, hogy nem képes meggyógyítani a te tönkrement házasságodat, a te tönkrement kapcsolatodat, a te betegségedet? Valóban azt gondoljuk, hogy nem képes visszavezetni a tévelygő gyermekedet az igaz útra? Valóban
Hogy nem képes békét hozni a munkahelyi csatározásokba? Vagy hogy meggyógyítani a depresszióból haldokló lelkedet? Igen, kedves hallgatók, a mai világ bajaira nem a politikusok, nem a gazdasági reformok, és nem is a még legfejlettebb technológiák jelentik a végső megoldást. A megoldás ma is a térdeplő ember kezében a rózsafűzérrel. Minden gondra, nehézségre a megoldás a térdeplő ember kezében a rózsafűzérrel. Kedves hallgatók, a megújulás életünkben soha nem a holnappal, a majddal kezdődik, és nem a világ másik felén. Mindig bennünk kezdődik, itt és most, a jelenben. Nos, hogyan újulhatunk meg a rózsafűzér által? Először is vegyük elő a kezünkbe, vegyük elő a zsebünkből, vegyük elő a szekrényünk polcának fiókjából. Ne hagyjuk a fiók mélyén porosodni, ne legyen csupán egy szép dísz az autó visszapillantó tükrén. Legyen ott a kezünkben, akár a dugóban ülve, munkába sietve a buszon, vagy este az ágy szélén. Imádkozzuk szívvel. Soha nem a sebesség a lényeg. Ha csak egy tizedre van időt, ne hanyagold el, tedd meg, de az tiszta szívből, a szeretteidért, életed küzdelmeidért ajánlt fel, mert az többet ér, mint egy átrohant ötvened. Kérem szívből, hozzák vissza családjuk életébe a rózsafűzért. Milyen csodálatos lenne, kedves hallgatók, ha vacsora után a televízió és a telefonok helyett a családtagjai leülnének, és csak 10 percet szánnának egy tizedre. Mert, ahogy mondatta egyik szentatya, most nem jut eszembe a neve, talán második János, Szent második János Pál, az a család, amely együtt imádkozik, az mindig együtt is marad. Kedves hallgatók, amikor most hallgatják ezt az előadást, és talán vízhangra talál szívükben az előadásnak az üzenete, vagy amikor legközelebb elönt a szorongás, amikor olvassátok a híreket, és elkeseredtek, hogy mi van a világban, ne essetek soha kétségbe, nyúljatok a rózsafűzér után, akarjátok megragadni a mennyei mentőkötelet, ami a Szent Rózsafűzér. Ugyanis a rózsafűzér apró szemei, láncszemek, amelyekből Mária védőhálót font és fon a világ köré. Legyél te is része ennek a hálónak. Újítsuk meg az életünket, újítsuk meg családjainkat, és ezáltal újítsuk meg ezt a sebzett, fájdalmas mai világot. A rózsafűzér hihetetlen győzedelmes ereje által. Kérjük Szűz Máriánkat, ami drága égédesanyánkat, rózsafűzér királynője, ne hagyj elveszni bennünket, imádkozzál, értünk. Kedves hallgatók, egy imával zárom a mai előadást, elmélkedést. Köszönjük meg a rózsafűzér ajándékát, köszönjük meg a rózsafűzér erejét. Mindenható örök Isten, mennyei atyánk, lelkünk teljes szeretetével és hódolatával borulunk le szent felséged előtt. Ma nem kérni jöttünk, nem a panasz szavát hozzuk el, hanem a legtisztább, legmélyebb hálát, ami csak megszülethet egy emberi szívben. Köszönjük neked elsősorban az életet, a kegyelmet, és azt a végtelen irgalmat, amellyel a mai viharos világban nem hagysz el minket, nem hagysz magunkra. Urunk Jézus Krisztus, szeretet megváltunk, drága mesterünk, köszönjük, hogy nekünk adtad a te legszentebb édesanyádat, a boldogságos Szűz Máriát, hogy ne maradjunk árvák ezen a földön. Köszönjük az ő szeplőtelen keze által egy olyan csodálatos ajándékot adtál a kezünkbe, amely összeköti a földet a mennyországgal, és ez nem más, mint a Szent Rózsafűzér. Édesanyánk, rózsafűzér királynője,
Hálás szívvel köszönjük neked ezt a szent fűzért, amely oly sokszor volt már menedékünk a bajban, és fényünk, világosságunk a sötétségben. Köszönjük, hogy valahányszor kezünkbe vesszük-e gyöngyszemeket, te szeretettel átölelsz minket. Köszönjük, hogy az üdvözl légyek ritmusával lecsendesített zaklatott szívünket, előzöd a holnap miatti aggodalmainkat, és elnémítod a mai világ fősiketítő zaját. Köszönjük neked, Isten szülő, drága szent anya, hogy a rózsafűzér titkaiban újra és újra kézen fogsz, és végigvezet szent fiad Jézus életén. Hálát adunk az örvendetes titkokért, amelyek arra tanítanak, hogy a legkisebb kezdetekben is meglássuk az isteni csodát és a reményt. Hálát adunk a világosság titkaiért, amelyek fénysugárként mutatnak utat a mai világ tévelygései, hamis igazságai és sötétsége közepette. Hálát adunk a fájdalmas titkokért, amelyek megrendítő módon emlékeztetnek minket a kereszt áldozatára. Köszönjük, hogy a titkok által megtanítod, hogy a mi könnyeink, betegségeink és mindennapi keresztjeink soha nem hiába valóak, ha azokat szent fiaddal, Jézussal együtt hordozzuk. És hálát adunk a dicsőséges titkokért, amelyek felgyújtják lelkünkben a feltámadás és az örök élet oldhatatlan lángját hirdetve, hogy a végső győzelem mindig a szereteté. Urunk, köszönjük a történelem nagy jeleit, amelyek megmutatták a rózsafűzér hihetetlen emberi ésszel felfoghatatlan erejét. Köszönjük a hiroshimai csoda tanúságtételit, amit az előadás kapcsán hallottuk, amely ma is fennen hirdeti, ahol hit van, ahol Mária üzenete szerint élnek, és ahol a rózsafűzért imádkozzák, ott a legpusztítóbb földi fegyverek is elveszítik erejüket. Köszönjük a bizonyosságot, hogy a rózsafűzér erősebb a háborúknál, erősebb a betegségeknél, és erősebb a gonosz minden ármánykodásánál. Bocsásd meg nekünk, Urunk, valahányszor elfeledkeztünk erről a kincsről. Bocsásd meg, ha hagytuk a fiókok mélyén porosodni, vagy ha gépiesen szív nélkül morzsoltuk a szent rózsafűzért. Hálát adunk most itt a megújulás lehetőségért. Köszönjük, hogy ez a szent fűzér ma is képes megújítani elfáradt hitünket, kihűlt kapcsolatainkat és romokban heverő családjainkat. Hálát adunk minden egyes tizedért, amely békét hoz az otthonainkba, és amely védőhálót von szeretteink köré. Drága, szeretett mennyei atyánk, azzal a szilárd elhatározással fejezzük be ezt az imát, ezt a közös együttlétet a hallgatókkal, hogy a rózsafűzér mától fogva nem csak a fegyverünk, de a mindennapi kenyerünk, örömünk, és vigaszunk lesz. Köszönjük, hogy Mária palástja alatt biztonságban vagyunk. Köszönjük, hogy nem vagyunk árvák, mert van égi édesanyánk. Minden dicséret, tisztelet és hála a te szent nevednek, most és mindörökké. Amen. Kedves hallgatók, nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, és mint ahogy szoktam, továbbra is buzítom önöket, hogy imádkozzák minden nap szüntelen a rózsafűzért, mert a rózsafűzér a mi igazi fegyverünk, a mi igazi napi lelki kenyerünk. További áldott Máriádi hallgatást kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jól beszélni Istenről. Egy írástudó is hallgatta a vitát, amikor látta, milyen találóan megfelelt Jézus nekik, megkérdezte tőle, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt, ez az első, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr, szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második így szól, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Ezeknél nincs nagyobb parancs. Az írástudó helyeselte. Valóban jól mondtad, mester, hogy ő az egyetlen Isten, és rajta kívül nincs más. Jézus jól felelt, dicséretet kap, mert jól beszélt Istenről és emberről. Talán különösen ható jelenet, de ne feledjük, hogy az őt kérdező írástudó nagyra tartotta ugyan a tudományát, mégis elismeri ennek a vidéki ácslegénynek a válaszát. Messze van ugyan Jézus személyének teljes fölismerésétől, de közel Isten országához, ahogyan Jézus mondja neki. Mindig azt az utat kell meglépnünk, amely előttünk áll, és világossá lesz a következő lépés is, Pál apostol erről így ír az efezusiaknak. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben, inkább ítéljétek el őket. Amit ugyanis titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. Mindarra, amit elítéltek, fény derül, és ami így világossá válik, fényforrás lesz. Ezért mondják, ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog. Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek, ne balgán, hanem bölcsen. Gyakran, amikor az élet egészen nyilvánvaló változások elé állít minket, világosban vagy sötétben, ebben a pillanatban, az első igazi nagy meglepetés az, hogy felfedezzük, hogy nem vagyunk egyedül, hanem együtt vagyunk másokkal. Ha azonban figyelmesen megfigyeljük társadalmunkat és azt, ahogyan a traumákkal foglalkozunk, rájövünk, hogy a legnagyobb erőfeszítésünk az, hogy elfogadjuk ezt a fajta tudatosságot. Megmerevedni a törékenység megtapasztalásával, a fájdalom megtapasztalásával szemben is kirekeszteni másokat, bezárkózni önmagunkba, természetesebb számunkra, mert nem tudjuk elviselni azt a gondolatot, hogy valaki letaszított minket önmagunk értékeléséből, énünk, egónk uralmából és diktatúrájából, amelyet abszolút magunkénak fogtunk föl. Érdekes megfigyelni, hogy az a tudat, hogy én értelmes gondolkodó lény vagyok, nem érvelésből, elméleti megfontolásból, hanem mindenek előtt megrendítő, felkavaró eseményekből indul ki. Amikor megtapasztalunk valamit, ami megtöri a normális életünket, amitől például összeütközünk a határunkkal, a halandóságunkkal, vagy ami arra késztet, hogy megérintsük és ami gyengeségünk, törékenységünk, abban a pillanatban megértjük, hogy nem szabad egyedül lenni, mert másokra van szükségünk, nem csak azért, mert segítségre szorulunk, hanem paradox módon azért is, mert segítenünk kell másokon. A legnehezebb dolog nem annyira segíteni, hanem hagyni, hogy segítsenek nekünk, rajtunk. Valójában mindig jobban szeretünk elsőként segíteni, érezni, hogy a segítség főszereplői vagyunk másokhoz képest, mert így azt gondoljuk, hogy a másik gyarlósága felett is uralkodni tudunk, magunkat is megmentjük. Amit önerőből nem teszünk, képesek megcsinálni, azt mindig harmadik félen keresztül tesszük meg. Valamire nem vagyunk, nem leszünk képesek, akkor persze kell, hogy más is segítsen. Nekünk nehezebb a segítség elfogadása, vagyis annak elfogadása, hogy valaki megmenthet még minket is. Bárki kezet nyújthat nekünk, főleg azoknál, akik felnőtt korukat és növekedésüket önfenntartásként fogták föl, kudarcként élik meg, hogy kérniük kell, el kell fogadniuk mások segítségét. Gondoljunk például a betegségre, ami eléggé elterjedt tapasztalat az emberi életben. Életünk során sokszor, akár csak egy rövid időre is, elveszítjük egészségünket, ami azonban arra késztet bennünket, hogy
megérintsük az akaratunk és testünk között létrejövő ellenségeskedést. Akarunk valamit, de a szervezetünk más csinál, egészen másképp reagál. Abban a pillanatban ráébredünk, hogy szükségünk van valakire, aki testileg tud segíteni, és sokszor megalázónak érzékeljük azt az élményt, amikor hagyjuk magunkat megérinteni, segíteni, etetni, megmosni. Számunkra mindez visszalépésnek tűnik a gyerekkorba, vagyis abban az időben, amikor az életünk valaki más kezében volt. De a felnőtt élet legnagyobb tudatossága, hogy soha nem feledkezik meg arról, hogy bármennyire is fejlődhetünk az önellátásban, életünk továbbra is valaki más kezében marad. Ez nem átengedése, vagy elengedés, alárendelődés a másiknak, hanem annak a felismerése, hogy soha nincs olyan emberi élet, amely ne kapcsolódna másik élethez. Valójában pontosan a másik az, aki bizonyos mértékig lehetővé teszi létezésemet. Szerkezetileg az emberi élet csak és csak akkor észleljük ilyennek, ha a másik az, aki nyilvánvalóvá teszi emberségemet. Csak ha szívesen fogadnak, akkor érzékelem a bennem lévő jóságot is, csak ha szavam meghallgatásra talál, akkor érzékelem önmagam értékét. Amikor pedig másokon segítek, akkor valójában ő tesz engem teljessé. Kalkutai Teréz anya vallotta, minden reggel örömmel kezdem a napot, új alkalom arra, hogy valami jót tegyek. A másik az, aki segít megérteni azt az emberiséget, ami rejtett és ismeretlen számomra. Amikor azt mondjuk, hogy a felnőtté válás azt jelenti, hogy kórosan függési viszonyba kerülünk a másikkal, de fel kell ismernünk, hogy abba kell hagynunk annak a hamis elképzelésnek az üldözését, hogy az ember akkor szabad, ha függetleníti magát a körülötte lévőktől. Ebben az értelemben a lelki élet hatalmas segítség. Az egész keresztény tanítás például pontosan a szeretet tapasztalatára épül, amelynek elsőbséget kell élveznie minden negatív sötétség fölött, amelyet életünkben fölhalmoztunk. Ha továbbra is meg vagyunk győződve arról, hogy nem vagyunk méltók a szeretetre, ez a hit gátolja, vagy ez az elképzelés gátolja a kegyelem megtapasztalását. A kegyelem ugyanis az a mély meggyőződés, hogy valaki minden érdemem nélkül szeret. Szeretettek vagyunk, sőt, szeretettek vagyunk valaki szemében egészen annyira, hogy hajlandó volt feláldozni, ami a legdrágább, ami csak lehet, ami nem egyszerűen saját élete, hanem a fiú élete. Ebben az értelemben mély különbséget kell tennünk az egyszerű vallási tapasztalat és a hit tapasztalata között. Ha a vallásos élményt mindenkinek meg lehet adni, akkor hittől függetlenül is megnyugtató élményként mutatva be. Itt a személyes Isten találkozást az élménnyel azonosítva Istent bálványokkal helyettesítjük. A hit tapasztalata azonban fölülmúlja a vallási élményt, és mindenekelőtt annak tapasztalata, hogy engedjük magunkat megváltoztatni alapvető az önmagunkról, a világról és Istenről fölfogásunkban. Valójában, ha alapvető fölfogásunk nem változik, továbbra is úgy értelmezzük Istent, mint gazdát, aki birtokol, mint bírót, aki folyton ellenőrzi életünket, szemmel tart minket. Amikor azonban úgy fogjuk fel, mint atyát, mint ingyenes szeretetet, mint az üdvösség tapasztalatát, megváltást, mint az újrakezdés lehetőségét, talpraállást egy újabb esélyre. Úgy gondolom, hogy pontosan ebből a megfontolásból kiindulva mondja ki Jézus az evangéliumban, hogy Isten országába való belépéshez olyanná kell válni, mint a gyerekek. Ez nem az élettel kapcsolatos ártatlan, naív hozzáállás újra elsajátítása, hanem az, hogy ezt ismét azzal a létfontosságú hozzáállással tegyük, amely mindig a szükséges kötelékben gondolja életét. Valójában a gyerek nem képzeli el önmagát egyedül, hanem mindig a felnőttel kapcsolatban, és nem egy semleges felnőttel, hanem az anyjával és az apjával, vagyis azzal az alakkal, személlyel, valakivel, akit nekünk terveztek és képzeltek el, nem ellenünk.
Ez az oka annak, hogy amikor a gyermek sérülni látja a felnőttbe vetett bizalmát, éppen ebben a pillanatban mélyreható boldogtalanság keletkezik benne, amely akár magának az életnek az elutasításával, vagy a többiek elől akár egész életre bezárkozó magatartásban is megnyilvánulhat. Akkor most menjünk Jézus és mindannyiunk útjának végső állomásához, hogy találkozhassunk a végtelen irgalom tekintetével. Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Az ünnepélyes pillanatban, mert a passió is egy sajátos lakodalmi ünnepség, éppen itt ünneplik meg Jézus és az egyház esküvőjét, odaszegezve a kereszthez, Jézus tekintetét az égre emelni, atyához, kérve az erőt, hogy mindvégig hűséges akaratának teljesítésében. Ugyanakkor lefelé is tekint a földre azokra, akik még a hit útját járják. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: asszony, nézd a fiad. Aztán a tanítványhoz fordult: nézd az anyád. Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és a szeretett tanítványa, szólt hozzá. Jézusnak ez a tekintete Máriára és a gyermek végtelen tekintete, mert látja összetört anyját, aki teljesen részese az ő fölajánlásának, fájdalmának, megaláztatásának, de tekintete túlmegy ezeken a rokoni és emberi érzéseken. Azokban a percekben, amikor beteljesíti az atya akaratát, mint halálig engedelmesen, ő új Ádám lesz, és Máriában az új Évát látja, az igazi nőt, aki arra hivatott, hogy az új emberiség anyja. Ezért szólítja őt asszonynak, ahogy asszonynak szólította őt Kánában a mennyegzőn, ahol már megtörtént az ő fájdalmas, dicsőséges kálváriájának az elővételezése. Mária kevés szóval élt az evangéliumok szerint. Az ige volt az ő szava. Ma is. Az első lépés ahhoz, hogy a hitet radikálisan forradalmivá tegyük az életünkben, hogy megszabaduljunk Istentől. Az Isten szó szándékosan most itt kisbetűvel van írva, mondva, mert azt az Istent, akitől meg kell szabadulnunk, a fejünk, az érvelésünk, a félelmeink, a történelmünk, a képzeletünk teremtette, úgynevezett Isten. Nagyon gyakran a kereszténység, amely csalódást okozott nekünk, nem az igazi, hanem az, amit a fejünkben teremtettünk. Isten sokszor volt számunkra menekülési útvonal, drog a valóság elől, menekülés a magunk elképzelésébe, a helyzetek elviseléséhez, a félelem kiűzéséhez. Ám amint ez a pillanat véget ért, részévé vált azoknak a dolgoknak, amelyeket azért tettünk, hogy továbbra is a felszínen maradjunk. A keresztény hit benne Isten, nem valami túlélési csomag, amit, ha nagy baj van, gyorsan előkapunk, hogy ja Istenkém. Amíg nem szabadulunk meg ettől a szubjektív Istentől, nem hagyunk teret az igaz Istennek, az objektívnak, annak, akit nem a fejünk és a képzeletünk teremtett, Istennek, aki van. Az Isten, aki valóban életet adott nekünk, aki a világra jött, aki meghalt értünk, aki föltámadt, aki megmentett minket. A különbség komoly és jelentős. Képzeld el, hogy egy sivatagban vándorolsz, süt a nap, és érződik a hőség. Az izzadság lefolyik a homlokodon, kiszárad a szád, és népten nyomon nő benned a szomjúság, de a láthatáron nincsenek oázisok, források, mentőcsapok. Ez a vízigény valódi, objektív szükséglet, nem valami paranoiánk vagy fixációnk hozta létre, ez valós és konkrét igény. Milyen megoldást fogadjunk el? Melyik kiutat válasszuk? Megállhatnánk, becsukhatnánk a szemünket, és elképzelhetnénk a vizet. Győződjük meg arról, hogy minél többet gondolunk erre a vízre, annál jobban oltjuk szomjunkat. Mihez vezet minket egy ilyen választás? Csalódásra és halálra, mert képzeletünk egyetlen erőfeszítése sem tud válaszolni arra a konkrét szükségletre, amelyet érzünk. A víz nem az én érvelésem teremtménye. A víz számomra objektív dolog. Vagy van, vagy nincs.
Nincsenek alternatívák, kiskapuk, nincsen más lehetőség. Ugyanez vonatkozik arra a boldogság és értelem iránti szomjúságra, amelyet a szívünkben hordozunk mindannyian. Ez nem a mi szeszélyünk által keltett szomjúság, ez az igazi, valóságos, teljes szomjúság. Ez az igény, hogy szeressünk, és hogy szeretve érezzük magunkat. Az az igény, hogy legyen értelme, jelentése az életnek, hogy teljességgel élvezzük az életet, amit hiányként érezzünk belénk nyomva. A bennünket elfogadó nyugtalanság és behálózó vagy elfogó nyugtalanság olyan, mint a szomjas ember sóhajtása és zihálása a sivatagban, aki kétségbe esetten keresi a vizet, és a saját erejéből tud csak homokot vinni a szájába. Határunk és szomjúságunk ebben a szélsőséges megtapasztalásban, ott találkozunk Istennel, és ott értjük meg, hogy ő nem egy hétvégi hobbi, vagy egy néphagyomány, amely összekeveredik országaink folklórjával. Isten nélkülözhetetlen számunkra, mint az oxigén a testünk számára. Neki vagyunk teremtve, ahogy a növény a napnak van, ő teremtve még akkor is, ha a földhöz tapad. Ez a nap a rejtett, titkos, de alapvető létfontosságú alapelve, és ez az Isten nem eshet egybe a képzeletünkkel. Nem lehet képzeletünk teremtette Istene. Jacques Lévy, domonkos atya vallomásával zárom most elmélkedésünket. Amikor egy számunkra túl nagy igazsággal találjuk magunkat szemben, keresnünk kell valakit, aki elég nagy ahhoz, hogy azt megértse és meg is tudja magyarázni. Isten nem az emberek nívóján él. Egyedül Isten képes Istenről jól beszélni. Egyedül Isten képes Isten titkait fölfedni előttünk. Amikor ezt az igazságot megértettük, már közelebb jutottunk Isten igazi megismeréséhez, fölfedezéséhez is. De hosszú időre van még szükségünk arra, hogy mindezt valóban meg is értsük. Hallgassuk csak ezt a békét, ének foszlányt, amelyet több ezer esztendő választ el a történelem titkokkal terjes ölében az Énekek éneke könyvéből. Kerestelek az éjszakában, akit a lelkem rajongva szeret. Kerestelek, de rád nem találtam. Felkelek újra és bejárom a várost, a tereket, az utcákat. Keresem azt, akit a lelkem rajongva szeret. Láttátok-e őt, lelkem szerelmét? Megtaláltam, megragadom őt, és el nem bocsátom, míg csak be nem viszem az anyám házába, szüleim hajlékába.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Bíró Éva önkéntes és Józsa Ferenc köszönti Önöket. Dél van, harangoznak. Kérjük, imádkozzák velünk az Úr angyala imádságát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozzék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk,
0: kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyok hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalónk, egyetlen Úr, örök Király. Amen. Amen. Rendez lépteimet törvényed szerint, Uram. Rendelkezései csodálatosak, ezért figyel azokra a lelkem.
1: Ragyogva világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket.
0: Reménykedve nyitom fel ajkam, parancsolataid után lepedek.
1: Részvétel hajói felém, és könyörülj rajtam, ahogy szoktál azokon, akik nevedet tisztelik.
0: Rendezd léteimet törvényed szerint, a gonosz ne uralkodjék rajtam.
1: Rágalmazóim kínzásától válts meg engem, hogy parancsaidat megtarthassam.
0: Ragyogtass szolgád fölé arcodat, taníts meg rendelkezéseidre.
1: Riadtan sírok, patakzik a könny a szememből, mert törvényeidet nem tartják meg.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram.
1: Egy a törvényhozó és a bíró, ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött? Isten ott áll az isteni tanácsban, ítéletet tart az istenek körében.
0: Meddig ítélkeztek még hamisan? Meddig pártoljátok a bűnösöket?
1: Védjétek meg a szegény és az árva jogát. Ítéljétek meg igazát az elnyomottnak és a nyomorultnak.
0: Szabadítsátok meg a szűkölködőt. Mentsétek ki a szegényt a gonosz hatalmából.
1: Ők azonban balgák és oktalanok, sötétben botorkálnak. Alapjaiban inog az egész föld.
0: Azt mondtam, istenek vagytok, a magasságbeli fiai vagytok mindnyájan.
1: Meghaltok mégis, mint a közemberek, és elhultok, mint bármelyik főember.
0: Kelj föl, Istenünk, ítéld meg a földet, hiszen minden nemzet a te örökséged.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Egy a törvényhozó és a bíró, ki vagy te, hogy ítélkezel embertársaid fölött? Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem.
1: Ments meg, Uram, a hazug ajkaktól, és az álnok nyelvtől.
0: Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te álnok nyelv?
1: Harcosoknak hegyes nyillait, perselő parázs tüzét.
0: Ó, jaj nekem, idegen földön bujdosom. Pusztai nép sátraiban lakom.
1: Régóta lakom már azokkal együtt, akik a békét gyűlölik.
0: Békességről beszélek én. Ők meg harcot akarnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem.
1: Rövid olvasmány. Istenünk, jóságos vagy és hűséges, türelemmel és irgalommal kormányzod a mindenséget. Téged megismerni tökéletes igazság, és hatalmadról tudni, az a teljes igazság, a halhatatlanság gyökere.
0: Uram, Istenem, irgalmas vagy és jóságos.
1: Hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője. Te osztod be köteles szolgálatunkat, és te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a nap terhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet. Krisztus, a mi urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Bíró Éva önkéntes, technikai munkatársam Józsa Ferenc. A Déli Magazin című műsorunk veszi kezdetét. Kérem tisztelettel, maradjanak velünk. Hallgassák meg híreinket, elmérkedést hallhatnak a nap evangéliumáról. Ma a Caritas magazinja lesz hallható a cselekvő szeretet címmel. Időjárás jelentésünket is hallhatják. Végül műsorismertetőről tájékoztatom Önöket, elnézést. Maradjanak továbbra is velünk.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, 2026. augusztus 17-én a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál Bíró Éva és József Ferenc köszönti Önöket. A pontos idő 12 óra 12 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Óvónőket, tanítónőket keresnek Csángó földre. A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége olyan óvónők és tanítónők jelentkezését várja, vagy tanítók jelentkezését várja, akik szeretnének egy összetartó, támogató közösség tagjai lenni, és szívügyük a gyermekek fejlődése, valamint a magyar nyelv és kultúra továbbadása. Jelentkezni és további információt kapni Hegyeli Attilánál lehet a hegyeli.attila@csango.org e-mail címen keresztül. Megismétlem a e-mail címet: hegyeli.attila@csango.org e-mail cím.

Szent István ünnepe háromszéke. A Szent István napi perkölyi búcsú délelőtt 10 órától kezdődik, a Szent István szobornál 10:30-tól indul a búcsújárók körmenete a perkőre. 12 órától az ünnepi szentmisét, melyet rádiónk élőben közvetít, Péter Artúr főesperes plébános celebrálja, 3:30-tól a nyéklátházi fúvószenekar ünnepi műsora lesz hallható, melyet 4:30-tól néptánc és hagyományőrző fesztivál követ. Délután 6:30-tól lovaskaszkadőr bemutató, 8 órától retro magyarok koncert, 10 órától pedig az ünnepi őrtűz meggyújtása várható. Söpszi Szentgyörgyön délután 6 órától ünnepi szentmisét és megemlékezést tartanak a Szent József római katolikus templomban és annak udvarán államalapító királyunk Szent István szobra előtt. Az esemény ökumenikus szellemiségben zajlik. A hagyomány jegyében az új kenyér megszentelésének napja is. Az ünnepségen megáldják az új kenyeret, amelyből a jelenlévők hazavihetnek egy darabot.

kiállítás megnyitó Sepsiszentgyörgyön, az erdélyi gyökerekkel sepsiszentgyörgyi kötődéssel is rendelkező Hideg Margit egyéni kiállítása szerdán délután 6 órai kezdettel nyílik meg az Erdélyi Művészeti Központ 3. emeleti kiállító termében. A kiállítást Lénár Tamás művészettörténész, a tárlat kurátora és Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője nyitja meg a művész jelenlétében. Az Erdélyi Művészeti Központban megrendezett retrospektív tárlat a kiteljesedő életmű mérföldköveit, legfontosabb műalkotásait mutatja be. A tárlat szeptember 19-ig látogatható az Erdélyi Művészeti Központ nyitvatartási rendje szerint.

Szent István napi ünnepség Székelyudvarhelyen Vaum Emese Villő és Vaum Réka Gyopár énekmisora színesíti a Székelyudvarhelyi Jézus Kápolna udvarán csütörtökön délután 6 órától kezdődő augusztus 20-i ünnepséget. A testvérpár életének gyermekkoruk óta meghatározó része a magyar népdal és népzene. Mindketten az udvarhelyi néptáncműhely és a székelyföldi énekiskola diákjai és számos népdalversenyen bizonyították már tehetségüket.

Egy úton nemzetközi zarándoknap. Szombaton kerül megszervezésre az idei Egy úton nemzetközi zarándoknap, melynek mottoja a béke, Ferenc pápa gondolata nyomán. A valódi béke a szívben születik, és onnan sugárzik tovább a világra. Korunkban különösen fontos, hogy a békét ne csupán a háborúk hiányaként értelmezzük, hanem olyan belső erőként, amely képes összekötni embereket, családokat és közösségeket. A zarándoklat lehetőséget ad arra, hogy elcsendesedve imádságban és közösségben járjuk útunkat, miközben saját szívünkben is helyet készítünk a békének, amely azután környezetünkre és a világra is kisugározhat. Érdeklődni és jelentkezni Erdélyben Péterfi Attilánál lehet a 0744 639 138-as telefonszámon, míg Parciumban Pálinkás Gabriellánál a 0742 747 881-es telefonszámon. Megismétlem a telefonszámokat: Péter Attila 0744 639 138-as telefonszám, Pálinkás Gizellánál a Parciumban jelentkezhetnek, 0742 747 881-es telefonszám.

Zenemű és összművészeti produkció Márton Áron püspök tiszteletére. Az Én népem című előadás tiszteletre méltó Márton Áron születésének 130. évfordulója alkalmából valósul meg, és szombat este 8 órakor mutatják be a csíkszeredai gyorskorcsolya pályán. Erdélyi zenészei, énekesei, táncosai és alkotói közösen idézik meg azt az emberi tartást, hitet és szolgálatot, amelyet a püspök egész életében képviselt. A Márton Áron püspök tiszteletére készült zenemű szövegét Pap László írta, zenéjét Ila Gábor és Molnár Ede szerezte.

Zarándoklat Medjugorjéba. Augusztus 24-29-e között székelyudvarhelyi indulással szerveznek zarándoklatot Medjugorjéba. A zarándoklat tartalmazza a csanákoló közösség meglátogatását, lelkivezetést, keresztútat. Érdeklődni és jelentkezni a 0754 910 105-ös telefonszámon lehet. Ismétlem a telefonszámot, 0754 910 105-ös telefonszám.

Keresztény Nyári Szabad Egyetem. Idén 8. alkalommal szervezik meg szeptember 2. és 6. között a Főegyház megyei ifjúsági főlelkészség, FIF, lelkes önkéntesei által a Nézőpont Keresztény Nyári Szabad Egyetemet Szertesfürdőn a Boldog Özséb ifjúsági házban. A Nézőpont 20 és 35 év közötti fiatal felnőtteket megszólító rendezvény, melynek fókuszában az önismeret, a fejlődés áll. Az idei téma igazán szabadon.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai nap még kánikula lesz, aztán jön a hideg front. Ma zavartalanul meleg, napos, csapadékmentes időre kell számítani. A délies szél napközben megélénkül. Délután 30-37 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb, naposabb időszakokra. Egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős szélökések kísérhetnek. Hajnalban 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 19 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Télen délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket, 25 és 34 fok várható. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradon 31, Baroton 24, Besztercén 27, Brassóban 26, Csíkszeredában 25, Désen 26, Déván 28, Dicsőszentmártonban 25, Fogarason 27 fokot mértek, Gyergyóalfaluban 25, Gyulafehérváron 26, Kézdivásárhelyen 25, Kolozsváron 27, Máramarosszigeten 27, Maroshévízen 26, Marosvásárhelyen 27, Nagybányán 28, Nagycsármáson 27 fokot mértek, míg Nagyszebenben 28, Nagyváradon 30, Resicabányán 31, Sepsiszentgyörgyön 25, Szatmárnémetiben 31, Székelyudvarhelyen 26, Temesváron 31, Tordán 27 és Zilahon 29 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük szíves figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb. Holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg számunkra a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Gyere, kövess engem, hangzik el Jézus felhívása a mai evangéliumban. Jézus önmagát adja számunkra, a vele való újrakezdésre, az örömre hív. Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap örömhíre evangéliuma következik. Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában hallgassuk nyitott szívvel az evangéliumhoz fűzött gondolatokat.
1: Most pedig hallgassuk meg az evangéliumot Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szerest fele barátodat úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Aztán gyere és kövess engem. Kedves rádió hallgatók, a mai evangéliumban egy fiatalember odalép Jézushoz, és megkérdezi tőle: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Talán ez a kérdés bennünk is ott van. Mit kell tennem, hogy jó úton járjak? Mit kell tennem, hogy közelebb kerüljek Istenhez? Hogyan élhetek úgy, hogy az életemnek valóban legyen értelme? Jézus először a parancsolatokat sorolja fel. Az ifjú pedig azt mondja: Ezeket mind megtartottam, mit kell még tennem? És ekkor Jézus egy különleges meghívást intéz hozzá. Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amit van. Oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem. Figyeljük meg, Jézus nem egyszerűen valamit akar elvenni ettől az embertől. Jézus önmagát akarja neki adni. És talán éppen ez a mai evangélium legfontosabb üzenete. Van egy egyszerű történet egy édesapáról és a kisfiáról. Együtt sétáltak egy nehéz köves úton. A gyermek elfáradt és azt mondta: Apa, én már nem tudok tovább menni. Az édesapa nem magyarázkodott. Nem mondta, hogy még mennyi út van hátra. Egyszerűen megfogta a kezét és ezt mondta: Gyere, menjünk együtt. A gyermek felállt és édesapjával kézen fogva tovább indult. Talán ilyen a mi életünk is Istennel. Sokszor elfáradunk, nem tudjuk, mit lesz holnap. Vannak nehézségeink, félelmeink, csalódásaink. És Jézus ilyenkor nem feltétlenül magyarázza meg, miért történik velünk mindez. Egyszerűen oda nyújtja a kezét, és azt mondja: Gyere, kövess engem, menjünk együtt. Kedves rádió hallgatók, lehet, hogy ma Jézus tőled is kér valamit. Talán nem a vagyonodat, lehet, hogy egy félelmet kell átadnod neki. Egy régi sérelmet, egy haragot, egy rossz szokást, talán valakinek meg kell bocsánatod. Talán újra el kell kezdened imádkozni. Talán egyszerűen csak jobban kell bíznod benne. Mi sokszor azt kérdezzük: Uram, mit kell még tennem? Jézus azonban ezt kérdezi tőlünk: Mit tudsz még átadni nekem? Mert Jézus nem azért kér tőlünk valamit, hogy szegényebbek legyünk, hanem azért, hogy szabadabbak legyünk. A fiatalember szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Nem tudta elengedni azt, amihez a szíve kötődött. És ez velünk is megtörténhet. Lehet, hogy nem pénzhez ragaszkodunk, hanem a saját elképzeléseinkhez. Azt mondjuk Istennek: Uram, rád bízom az életemet, de ezt az egy dolgot azért én szeretném irányítani. Pedig Jézus ma azt mondja: Bízz bennem, gyere és kövess engem. Kedves rádió hallgatók, ne féljünk Jézust követni. Az evangélium nem a szomorúságra, hanem az igazi örömre hív bennünket. Talán ma csak egyetlen lépést kell megtenned, egy imád, egy bocsánatkérést, egy megbocsátást, egy jó döntést, egy őszinte beszélgetést, vagy egyszerűen csak ezt kell kimondanod. Uram Jézus, szeretnélek követni, mutasd meg, mit kell elengednem, mit kell megváltoztatnom, és adj bátorságot, hogy meg is tegyem. És ha ezt őszinte szívvel kimondod, akkor ne félj, mert Jézus nem egyedül küld az útra, ő maga jön veled. Ma is rád néz szeretettel, hogyan az evangéliumban arra a fiatalemberre nézett, és neked is azt mondja, gyere és kövess engem. Fogd meg a kezét, indulj el vele, lehet, hogy nem tudod, mit hoz a holnap, de tudhatod, hogy kivel mész a holnap felé. És ahol Jézus velünk van, ott mindig van remény, mindig van újrakezdés, és mindig van okunk az örömre. Most bátran fogjuk meg Jézus kezét, és járjuk ezt a hetet vele együtt végig. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap evangéliumát és az evangéliumhoz fűzött elmélkedést hallhatták Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában. Magazin.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő körülbelül 20 percben a Gyulafehérvári Caritas magazinja, a Cselekvő Szeretet című rovat lesz hallható, melyet Vetési Nándor szerkesztett. További jó rádiózást kívánunk önöknek!
1: Most pedig hallgassuk meg az evangéliumot Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézushoz járult.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszönti az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a műsor szerkesztője és házigazdája, Vetési Nándor. Önök a Cselekvő Szeretet című magazin műsort hallják ismét, amely a Gyulafehérvári Caritas műsora az Erdélyi Mária Rádióban, melyben igyekszünk bemutatni tevékenységünket, munkásságunkat, életünket. És lássuk is a mai adás tartalmát. Semmi sem változott, csak a testünk.

Semmi sem változott, csak a testünk. A megtartó közösség ereje mutatkozott meg a szépkorúak piknikjén fest, mert a méltóság teljes időskorhoz nem csak szakszerű gondolásra, hanem igazi, megtartó közösség szükség van. Mintegy 450 szépkorú gyűlt össze Felső-Boldogfalván, Hargita és Kovászna megye több mint 20 településéről. Habár az évek súlya ott pihent a vállukon, a helyszínen olyan fáradhatatlan életörömmel sürögtek, forogtak, hogy szinte lehetetlen volt megszámlálni őket. Voltak, akiket gyermekeik kísértek el, mert már nem tudtak egyedül buszra szállni, mások két bottal vagy tolószékkel érkeztek. Mégis eljöttek valamennyien, mert a lélek nem öregszik, és mindannyiuk számára felbecsülhetetlen értékkel bír a megtartó közösség ereje. Régi ismerősök, egykori osztálytársak és munkatársak találtak újra egymásra ezen a felemelő napon. Életmesék és féltve őrzött receptek cseréltek gazdát, miközben felcsendült a harmonika szó, viccek derítették jókedvre a jelenlévőket, a nevetés pedig közös, szívből jönő éneklést követte. Ez az együttlét ismét bebizonyította, az embernek minden életkorban szüksége van az igazi kapcsolatokra, a közösség megtartó hálójára és arra megnyugtató érzésre, hogy számít a jelenléte. Az emberi élet legnagyobb értéke az emberi kapcsolat, írja Márai Sándor. A Felső-Boldogfalvi találkozón mindez nem csupán elvont gondolat volt, hanem mély, átélt, közös valóság. Az itt egybegyűlt szépkorúak nem csak ezen a napon ünnepeltek, egész évben aktív, hűséges résztvevői a gyulafehérvári Caritas programjainak. Közösséget építenek, támaszt nyújtanak egymásnak, megosztják felhalmozott élettapasztalatukat, és bizonyítják, hogy továbbra is cselekvő, nélkülözhetetlen tagjai társadalomnak. A rendezvény egyik legfelemelőbb pillanataként a Böjte Csaba testvér által celebrált szentmisén adtak hálát az élet ajándékáért, családjaikért, társaikért és az őket összekötő közösségért. Közösen imádkoztak a betegekért, az egyedül élőkért és mindazokért, az elhivatott segítőkért, akik szeretettel állnak az idősek mellett a hétköznap. A szépkorúak piknikje ismét rámutatott arra a fontos igazságra, az időskor nem a társadalomból való csendes, hanem egy olyan életszakasz, amelyben a megszerzett tapasztalat, a bölcsesség és a humanitás különleges képvisel. Külön köszönet illeti azokat az önkormányzatokat, amelyek felismerik az idősek közösségi jelenlétének felelősségteljes jelentőségét, és hosszú távon támogatják a gyulafehérvári Caritas szakmai munkáját. Ez a partnerség messze túlmutat a gondoskodáson. Közös befektetés egy összetartóbb, empatikusabb társadalom jövőjébe. Ugyancsak hálás köszönetünket fejezzük ki a Gordon Prod tejgyár nagy lelkű támogatásáért, amelynek köszönhetően a résztvevők egy igazán különleges élménnyel gazdagodhattak. Közösen készíthették el és fogyaszthatták el a 40 méter hosszú túrós puliszkát. Sándor István, Isu.

Egy felejthetetlen nyár története, ahol a mozdulatok és a színek közösségé értek. A nyári napsütésben élettel telt meg a tábor helyszín, amikor útjára indult az a különleges kétalkalmas programsorozat, amelynek minden egyes napja a közös felfedezésről, a nevetésről és az egymásra találásról szólt. A felépítés átgondolt és élménydús volt. Mindkét héten az első négy napon a gyerekeké volt a főszerep, míg az ötödik napon kitártuk a kapukat. Szülők is beléphettek ebbe a mesés alkotó világba. Az első hét az Alkotók Völgy címet kapta, aminek a fő témája a kézművesség és a vizuális alkotás volt. A 6 és 14 év közötti fiatalok egy elfogadó, biztonságos és támogató közegben találhatták meg saját belső hangjukat. A reggelek pörgős játékokkal indultak, a tapshullám és a bumpaf nevetéstől hangos pillanatai azonnal feloldották a gátlásokat. A gyerekek ezután kivonultak a szabadba, és a természet megnyugtató részleteit, egy virágot, egy árnyékos vagy egy szép fát örökítettek meg vászonra, temperával és finom ecsetvonásokkal, majd az illatok és textúrák birodalmába kalandoztak, ahol kávészemekből, csipkéből és masnékból építettek fel egyedi képeket. A napokat a dicséret kör zárta, ahol a gyerekek megtanulták észrevenni, az őszintén értékelni egymás munkájában a szépséget. A következő alkalomra a csendes elmélyülést felváltotta a pezsgő ritmus és a mozgás öröme. Megkezdődött a táncmozaik tábor. Ezen a héten a gyerekek azért gyűltek össze, hogy mindössze négy nap alatt négy teljesen eltérő tánckultúrát fedezzenek fel. A reggeli bemelegítések után a csoportok szinte repültek az időben és a stílusok között. Az első napon a magyar néptánc a csárdás ritmusaihoz papírpártákat készítettek. A másodikon az angol keringő eleganciájával találkozhattak, ezzel egyszerre pedig papírlegyezőket és csokornyakkendőkkel egészítették ki a báli tartást. A harmadik napon a görög zorba lánctánca és a folyamatosan gyorsuló tempó követelt odafigyelést, amihez a babérkoszorúkat fontak. Végül a negyedik nap a modern tánc és a hip-hop jegyében telt, ahol a csillámos napszemüvegekben álltak ki a pörgős táncpárbajokban. Mindkét hetet ünnepi hangulatban zártuk. A kézműves hét végén a gyerekek kiállítással készültek, a tánctábort pedig egy gála előadás zárta. A gyerekek büszkén és izgatottan mutatták be a szülőknek a négy nap alatt megtanult lenyűgöző koreográfiákat, alkotásokat. A második tábor végére a szervezők egy váratlan fordulattal a szülők tették a játéktérre egy külön szóló felejthetetlen pillanat volt, ahogy a gyerekek nevetve és szurkolva nézték szüleik felszabadult játék. A napot egy hatalmas, közös zorba kör koronázta meg, ahol a szerepek felcserélődtek és a gyerekek váltak oktatókká, örömmel tanítva meg szüleiknek a tempós görög lépéseket. Emléklapok átadásával és a közös ünnep tükrözte, ami az egész tábort jellemezte. Igazi, összetartó és emlékezetes közösség születését.

A folytatásban pedig, kedves Mária Rádió hallgatók, hallgassák meg Sajgó Balázs atya, a gyulafehérvári Caritas lelki igazgatójának elmélkedését.

pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás, elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. Szabadságra nem csak jogom van, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet? Imádkozom valakiért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent is, mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelidíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól. Az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon. Nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az Uruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az asztalról lehulló morzsa is elég a lehetetlenhez. Az Istentől kapott morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért. Mónikának hívták, a fia pedig Ágoston volt. Ágoston tehetséges, de nyughatatlan fiatalember volt. Eltávolodott az egyháztól, és olyan életet élt, amely miatt édesanyja sokat szenvedett. Mónika mégsem mondott le róla. Egy alkalommal Ágoston titokban hajóra szállt, hogy Rómába menjen. Édesanyját becsapta és hátrahagyta. Mónika azon az éjszakán egy kápolnában imádkozott, hogy Isten akadályozza meg fia elutazását. A hajó mégis kifutott. Úgy tűnt, Isten nem hallgatta meg az imáját, hiszen Ágoston elment. Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amellyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom kisebb. Az asszony csak egy morzsát kért, Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét.
Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.

Drága Mária rádió hallgatók, ennyi fért a mai cselekvő szeretetbe a Gyulafehérvári Caritas magazin műsorába, az Erdélyi Mária rádióban. Ha további információkat szeretnének megtudni tevékenységünkről, életünkről, akkor látogassák meg honlapunkat, a www.caritas-ab.ro honlapot, ahol egyébként minden fontos információt megtalálnak. A műsor házigazdája és műsor vezetője köszöni a megtisztelő figyelmet, találkozunk két hét múlva, ugyanezeken a frekvenciákon, itt az Erdélyi Mária rádióban. Legyen egy áldott hetük, kívánja a műsorvezető Vetési Nándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Mária Rádió hallgatók, délutáni műsorainkat ismertetem, hallgassanak továbbra is bennünket. A déli magazin után 13 órától ima szándékokat fogadunk, 13 óra 15 perctől a munkatársaink imádkozzák a rózsafűzért, a békéért. 14 órától Jézus az élet kenyere címmel az élet kenyere közösség műsora lesz hallható. 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől Vidikállókodi tünde műsora Medjugorjei üzenet címmel. 14 óra 40 perctől ima szándékokat fogadunk, és 15 órától imádkozzuk az irgalmasság rózsafűzérét. 15 óra 20 perctől Karácsony Tibor atya műsora a Remény Szavai címmel. 16 órától Ígéző, 16 óra 5 perctől László Rezső műsora a nap katekézise. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható. 17 órától ima szándékokat fogadunk, és 17 óra 15 perctől imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért. 18 órától pedig szentmisét közvetítünk Csíkszentkirályról. 18 óra 50 perctől a Hét plébániája címmel Gábor Anna műsora lesz hallható. 19 órától az Úrangyala imádságát imádkozunk közösen önökkel. 19 óra 5 perctől tanúságtételek lesznek hallhatóak Jézus él címmel. 19 óra 30 perctől pedig műsorainkat ismertetjük. Kedves Mária Rádió hallgatók, a déli magazin végére értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Imádkozzunk, elmélkedjünk és énekeljünk együtt a Mária Rádióval, bízva Isten nagy irgalmával és a Szűzanya mennyei édesanyánk hadhatos közbenjárásával. Az evangélium szellemében kérdezzük meg magunktól, mit kell tennem? Adjuk át félelmeinket, aggodalmainkat, szorongásainkat, és mindent, amihez ragaszkodunk Jézusnak. Váljunk szabaddá Jézus által, örömmel, bátran kövessük őt. Búcsúzunk önöktől, Bíró Éva önkéntes és Józsa Ferenc technikai munkatársam. Istentől áldott napot és áldott szép nyári hetet kívánunk önöknek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Tibor atya.
0: És Görgényi Tünde. Elérkezett a ima szándékok fogadásának az ideje, amelynek végén a munkatársakkal végezzük, imádkozzuk a rózsafűzért, a békéért, és természetesen a kedves hallgatók is bekapcsolódhatnak most az ima szándékban a szokott módon, a szokott telefonszámok egyikén.
1: 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy amikor élőadásba kapcsoljuk, akkor önök ne feledjék el kikapcsolni, lehalkítani a készüléket, akár rádión vagy televízión keresztül hallgatnak bennünket. Írhatnak is nekünk a 0758 420 555-ös telefonszámra, vagy a www.mariaradio.ro címre, ezen belül pedig az ima szándék gombra kattintva.

0: Amíg telefonálunk lesz, addig néhány üzenetet osztunk meg. E-mailben érkeztek. Imád kérek a férjem mai vizsgáihoz, felajánlom ezt a rózsafüzért és a szentmisét. Istenem, bízom te benned. Angela írta Kovászna megyéből.
1: Következő e-mailünk így szól: ezt a szent rózsafűzét fel szeretném ajánlani hálából az üzanyának, a kapott kegyelmekért, a világ békéért, bűneink bocsánatáért, gyermekeim testi-lelki békéért. Szüzanyám, vedd oltalmadba családomat, köszönöm szépen.
0: Volt egy telefonáló, de megszakadt, bátorítjuk, hogy próbálkozzon újra. Addig újabb üzenetet osztunk meg. Heti rózsafüzéreket, szentmiséket fölajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, családom élő és elhunyt tagjaiért. Jézusom, bízom benned. Egy mindennapos hallgató írta Erdélyből.
1: Következő e-mailünk így szól: az egész heti rózsafűzéreket felajánlom az üzanya szándékáért, bűnünk bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért és az összes évekért.
0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntjük.
2: Halló.
0: Igen, élőadásban van.
2: Hát szeretném a mai ima szándékomat, minden nap ima szándékomra, Mária Rádió és Pápater, Csabó utam, Szilás úrom, kétes Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönjük kedves Csaba. Köszönjük, hogy velünk tart.
1: Üzeneteink is érkeztek már, a rózsafűzét felajánlom családomért, pontos szándékokért. Jézusom, bízom benned.
0: Ezt a rózsafűzét felajánlom a gyermekeimért, és egy nagyon fontos szándékra. Jézusom, bízom benned.
1: Következő üzenetünk: a rózsafűzét felajánlom hálával a kapott kegyelmekért, egy pontos szándékra, a gyógyulásomért, egészségemért, Mária Rádió munkaközösségért. Egy mindennapos hallgató írt a Csíkszeredából.
0: Felajánlom a rózsafűzért magam és családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelke üdvéért, lelki békénkért, segítő kegyelemért, békességért a családunkban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért. Egy édesanyja írta.
1: Következő üzenetünk így szól: a mai imákat, szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom a sofőr Suli sikeres vizsgájáért, Isten fizesse, imádkozzunk érte.
0: Volt egy telefonáló, csak éppen megszakadt. Bátorítjuk a kedves hallgatót, hogy próbálkozzon újra. Amíg sikerül, addig egy újabb üzenetet osztok meg önökkel. Felajánlom a rózsafűzért testi lelki gyógyulásért, a szűzanya oltalmáért, gyermekeimért és egy fontos ügy megoldásáért. Egy édesanyja imakérése volt ez.
1: Közben egy telefonáló szintén.
0: Arra kérjük a kedves hallgatót, hogy amikor megszólal a zene, azt még hagyja, nem kell olyankor kikapcsolni. Magyarországról írja egy hallgató, de közben van telefonálunk, neki átadjuk a szót.
1: Tessék, Mária Rádió.
3: Dicsit, tessék, Krisztus, te köszöntök Tibor atyát is. És
1: tündét.
3: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani szüleim lelküdvéért, a család egészségéért, kezem gyógyulásáért, kisunokáért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a falu elhunyt plébánosaiért, a háború megszűnéséért és a Márdaredő fennmaradásáért, hogy legyen kit hallgassak, beteg is nap veletek önökkel vagyok. Köszönöm szépen, meghallgattak, Misi voltam Zimándról. Dicsetessék Jézus Krisztus.
1: Mindörök ilyenben.
0: Magyarországról írta egy hallgató: a heti szentmiséket, rózsafűzérimákat felajánlom lányom káros szenvedélyeitől való megszabadulásért. Köszönöm.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk, tessék, Mária Rádió.
4: Higgyét tetszik az Úr Jézus Krisztus. Ez a rózsaszüzét önökkel imádkozva fel szeretném ajánlani. Élő családomit, három fiamit, azok családjukat, egészségét, békességét, szeretetét, egyetértését. A betegekért, a gyengénlátókért, a békéért, a háború megszűnéséért, és a Mária Rádió munkaközösségé, hallgatójé, és fenntartójé. Köszönöm, hogy meghallgattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.
0: A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukban, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink javulásáért és a gonosz távozásáért a családunkból. Hidegségről írta egy mindennapos hallgató.
1: Közben érkezett még egy üzenet, ezt a rózsafűzét felajánlom hálából mindazokért, akikért imádkozni tartozom, Isten fizesse.
0: Pest megyéből egy mindennapos hallgató írja, felajánlom a heti szentmiséket, rózsafűzéreket családom tagjainak testi-lelki egészségéért, egy lehetetlennek látszó ügy megoldásáért, békéért, hálásan köszönöm az eddig kapott kegyelmeket.
1: Tessék, Mária Rádió.
5: Dicsektessék a Jézus Krisztus. A mai rózsafűzéreket fel szeretném ajánlani önökért, a világbékéért, halottaimért, családomért, Sílós barátaimért, András Emőke és Laci gyógyulásáért. Köszönöm, dicsertessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Egy ismeretlen hallgató Háromszékről írja, Uram, segíts, bűnös vagyok, de vedd el testi fájdalmaim, tisztítsd meg a testemet, és fordítsd el a betegségem, áld meg a férjemet, köszönöm.
1: A heti rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom a kapott kegyelmekért, pontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért a családban, élő és elhunyt tagokért. Köszönöm szépen.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Anyikó vagyok Brassóból. Istennek legyen hála, hogy bejutottam. Az imát fel szeretném ajánlni, főleg Sándor testvéremét, mert múlt héten szerdán elment körúton van. A Jóisten segítsen meg, mert csak évvégén jön haza decemberben. Magikét, a Jóisten áldja meg, főleg Tibor atyát, mert sokszor szép minden, ha hallgatok nekem a Mára Rádió egyként, és a szüleimét, édesanyám és édesapámnak a lelke üdvét, és erősen szépen köszönöm, hogy bejutottam, a Jóisten áldja meg, nem sokára fogok küldeni pénzt én is, Tibor atya, én is fogok küldeni, mikor tudok, akkor én is még, mert nekem a Mára Rádió egy fénysugár. Nekem is van mindenem, de nekem a Mária Rádió mindig. Köszönöm szépen, hogy bejutottam és meghallgattak a Jóisten, és a Szűzanya legyen magikkal. Nem akarok sírni, de
1: köszönöm szépen,
6: köszönöm, hogy bejutottam. És imádkozom, még egyszer mondom, Sándor testvéremében elment körúton van. Ki tudja, milyen messze kell menjen szegényke. Testvérek vagyunk, de Jóisten hallgassa.
1: Imádkozunk érte, köszönjük
6: szépen is. Köszönöm,
1: köszönjük szépen az adományokat is, köszönjük, hogy hallgat és imádkozik értünk.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Hogy a lábam meg van dagadva, hogy ilyen helyre ragad, bizonyos ragad, és nem segítsen meg, hogy a lábam gyógyuljon, ilyen helyre, hogy daganat éljen, mert tudja kettél járni, az ajtó szabaduljon.
0: Mindörök ilyen ment, gyógyulást kívánunk, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom egy társért. Egy kedves hallgató. Néhány perc maradt még a műsoridő végéig. Most ki lehet használni, nincs telefonálunk, és úgy tűnik, hogy minden üzenetet beolvastunk. Van egy hallgató.
0: Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék. Mindörök ilyen be. Köszönjük, hogy hívott bennünket. Imádkozzunk együtt.
2: Egy utolsó üzenetet még megosztunk önökkel. Hálából ajánlom fel ezt a rózsafűzért, a mai napért, a sok kegyelemért, Szentlélek kiáradásáért, a Boldogasszony tiszteletére önökkel imádkozom mindig a rózsafűzért egy állandó hallgató Gyimesből. Kedves hallgatók! Lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, hogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk az imában is. Az örvendetes rózsafűzér titkain elmélkedjünk, és vigyük magunkkal. Imádkozzunk továbbra is a békéért. Akik az önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták.
0: Tibor atya.
2: És Görgényi Tünde.
0: Dicsétessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mai imádságban a béke és a remény keresése áll a középpontban, különösen a mai nagy viszályok világában, amíg sokan a megosztottság és a szenvedés közepette élik mindennapjaikat. A rózsafűzér imádságban található titkok mindegyike arra mutat rá, hogy a remény és a szeretet ereje képes gyógyítani a világ sebeit. Jézus születése, felnövekedése, tanítása és áldozata mind a béke és az isteni szeretet hírnökei, amelyek segítenek megtalálni a helyünket a világban, még a legnehezebb időkben is. Éljünk reménnyel és engedjük, hogy Isten szeretete átformálja életünket, hogy mi magunk is a béke és a megbocsátás eszközeivé váljunk egy háborús és megosztott világban. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbját, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: első szentitok, akit te Szent Szűz a Szent Élektől fogantál. Mikor az angyal hírül hozta Máriának, hogy ő lesz az Isten fiának édesanyja, a világ még sötétben járt, háborúktól ellentétektől sújtva. De éppen ebben a pillanatban indult el az isteni terv, amely a megváltást hozta el a világ számára. Mária igenje a béke szimbólumává vált, hiszen ő a szeretet és a megbocsátás útját választotta, miközben elfogadta Isten akaratát. Az ő igenje nem csak az ő szíve békéjét, hanem egyben az emberiség jövőjére vonatkozó reményét is kifejezte. A háborúk és viszályok világában Isten elhozta a megoldást, a megváltást, amely mindenki számára lehetőséget ad a lelki békére és a reményre. Ahogy Mária elfogadja Isten hívását, úgy mi is meghívást kapunk arra, hogy a világot békévé és reményé formáljuk, hogy a háborúk helyett az Isten szeretetének és megbocsátásának ereje uralkodjon a szívünkben. Az első titok arra hív bennünket, hogy mi is válaszoljunk az isteni hívásra, tegyük a békét, a reményt és a szeretetet a világ középpontjává.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
3: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: második szent titok, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Jézus látogatása Erzsébetnél a szeretet és a remény csodálatos megnyilvánulása. Mária, miután megkapta Isten üzenetét, elindult, hogy segítse rokonát, Erzsébetet. Ez a látogatás nem csupán egy személyes találkozó volt, hanem annak a békének és reménynek a kifejeződése, amely a szívekben született meg a Szentlélek által. A remény mindig ott él, ahol az emberek segítenek egymásnak, ahol a szeretet és a figyelmesség győz a nehézség felett. Ahogy Mária és Erzsébet együtt örvendeztek, úgy mi is képesek vagyunk a közösség erejére támaszkodva a háború és viszályok helyett békét hozni úgy a saját, mint mások életébe.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket hadd meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek fent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Harmadik szentitok, akit te szent szűz a világra szültél. Jézus születése a béke és a remény legmélyebb kifejeződése. A világ, amely a háborúk, fájdalmak és szenvedések közepette él, most egy kis gyermeket üdvözöl, aki Isten békéjét hozza el az embereknek. A háború és a szenvedés sokszor arra késztet bennünket, hogy elveszítsük hitünket a jóságban és a békében, pedig a legnagyobb változások gyakran a legkisebb és legnagyobb nehézségeken keresztül érkeznek. Ahogyan Jézus a kis istállóban megváltotta a világot, úgy mi is hozzájárulhatunk a szeretet és a béke terjesztéséhez életünk minden pillanatában.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket
3: add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Negyedik szentitok, akit te szent szűz a templomban bemutattál. A béke nem csupán a külvilágban, hanem a szívünkben kezdődik. Ahogy Simeon felismerte, hogy a béke forrása Jézus, úgy mi is rátalálhatunk arra az isteni békére, amely a legnagyobb háborúkat és ellentéteket is képes megoldani. Jézus bemutatása a templomban azt üzeni számunkra, hogy bár a világban még mindig jelen van a háború és a szenvedés, Isten rendje és szeretete mindig győzedelmeskedik, azaz mindig van remény arra, hogy a béke uralkodjon a világban.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Ötödik szent titok, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Jézus elvesztése és megtalálása a templomban egy különleges pillanat, amely a keresztény életben a remény, a béke és a megtérés fontosságát hirdeti. Ez a titok arra hív bennünket, hogy ne adjuk fel még akkor sem, amikor a világ tele van zűrzavarral és háborúval. A remény és a béke keresése nem mindig könnyű, de mindig ott van a lehetőség, hogy megtaláljuk Jézust, aki megmutatja nekünk az igazi utat. Az elveszettség pillanatai lehetőséget adnak arra, hogy elmélyüljünk hitünkben, és rátaláljunk Isten szeretetére, amely minden háború és szenvedés felett győzedelmeskedik. Ahogyan Mária és József megtalálták fiukat, úgy mi is rátalálhatunk a reményre és a békére Isten akaratában.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Ó Mária, édesanyánk,
3: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
0: A mai imádságunk végéhez érve békét és reményt érezhetünk a szívünkben. Miközben elmélyültünk Jézus titkaiban, arra is rátaláltunk, hogy a háború és a megosztottság, amelyek oly sok fájdalmat okoznak, sosem győzhetik le azt a belső békét, amely Isten szeretetéből fakad. Befejezve az imát, menjünk tovább a béke és remény útján, elkötelezve magunkat Isten szeretete mellett, hogy mi is hozzájáruljunk egy olyan világhoz, ahol a háború és a gyűlölet helyett a szeretet, a megbékélés és a remény uralkodik. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges Szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
6: Amen.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
6: könyörögj érettünk.
0: Rózsafűzér királynője,
6: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
6: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
6: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható, szerető és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
6: Amen.

0: Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen Agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Illés Izabella vagyok. Köszöntjük mindazokat, akik ma is velünk tartanak. Jézus az élet kenyere műsorunkat hallhatják. Ma is velünk vannak
1: Mária Zsuzsanna nővér,
2: Veronika.
0: Mai témánk család, házasság, gyermekek. Veronika, kérlek, a mai műsorunkat vezest fel pár gondolattal.
2: Bevezetésül az életkönyvből, közösségünk lelkiségének könyvéből olvasnék föl néhány mondatot, ami jól szemlélteti azt, hogy hol is a helye a családnak, a házaspárnak a közösségünkben. Az élet kenyerének háza kiváltságos helyet nyújt a családoknak, hogy egybegyűjjenek és újra rendeződjenek egy olyan világban, ahol minden a megosztásukat szolgálja. A közösség életében ezért messze menően tiszteletben tartjuk a családot. Forrás közösségnek, egyházi sejtnek, házi egyháznak tekintjük. Ne felejtsük, hogy ugyanilyen családi sejtben testesült meg a megváltó. Az egyház a szent családból született, mely annak első előképe. Jézus hasonló kötelékekkel kívánta megpecsételni a születő egyházat is, amikor így szólt Jánoshoz, íme a te anyád, és így szólt Máriához, íme a te fiad. Közösségünknek különlegessége, hogy házaspárok, családos emberek alapították, ezért az egész közösség úgy épül fel, hogy a család van a középpontban, és hozzá csatlakoznak egyedülállók is, és így együtt alkotjuk Istennek a népét, és a gyakorlatban is ez megjelenik, hogy közösségnek célja az, hogy teret és lehetőséget adjon a családoknak az evangéliumi életre. Azzal, hogy közösségben élünk, egymást kiegészítve lehetőséget adunk a családoknak is, hogy komolyabb közösségi ima életben vegyenek részt, és jobban meg tudják élni az evangéliumot.
1: A váradi közösségnek a történetében is két család volt az, aki az alapját képezte. Az egyik Gál, Miki és Bea, a szeptemberben szentelendő Gál Dávidnak a szülei, akik akkor még gyermektelen házaspárok voltak, három nagy szobával, blokklakásban, tehát egyértelmű volt, hogy a teret ők adták, mint stabilat. Tehát, hogy a család, mint olyan, aki befogadja tulajdonképpen a közösséget, így indult Váradon is.
2: Ennek a hátterét a II. Vatikáni zsinat is adja, ugye, ami a világiaknak, a laikusoknak a szerepét újra felismerte, vagy újra előtérbe hozta. Ugye, hogy mindannyian arra vagyunk meghívva, hogy Krisztus üzenetét továbbadjuk. Ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk, ugye egy komoly lelki életre van szükség. Csak arról tudunk tanúságot tenni, amit magunk is megélünk. A közösség ezért próbál segíteni a családoknak ahhoz, hogy ezt a találkozást, ezt az Istenben való életet a mindennapokban tudják megélni. Ugye közösségünk minden házában a kápolna középpont. Hát minden családos tudja, hogy milyen nehéz gyermekek mellett, munka mellett például elmenni egy hétköznapi szentmisére. Tehát ez van, akinek lehetetlen is, akár a beosztása miatt. Viszont a közösségben élő családoknak ugye lehet, hogy csak 10 métert kell menni, és már ott is van a kápolna, ahol ugyanúgy ők is szentségimádnak. Tehát nagyon kevés eltérés van a közösségben az imádság módjában, vagy mennyiségében attól függően, hogy ki milyen életállapotú. És ez csak úgy lehetséges, hogy az egyedülállók például besegítenek. Tehát tudnak vigyázni a gyermekekre is, azért, hogy a házaspár is részt tudjon venni a liturgián, el tudjon menni egy óra szentségimádásra, és tudjon ebből táplálkozva azután tanúságot tenni arról, hogy Jézushoz tartozunk, és hogy Jézus él.
0: Az elmúlt években voltak-e családok, akikkel együtt éltetek, akik a közösség tagjai voltak, és milyen tapasztalatotok volt?
1: A Váradi házban is igen, volt egy házaspár, és én mint egyedülálló, és nekem nagyon sokat jelentett az, hogy család van, és hogy gyerekek is vannak, tehát hogy egész más a dinamikája, nagyon sokat tanulhatnak felnőttek is a gyerekektől. Például a nagyobbik gyermeknek a keresztelőjét, azt soha nem fogom elfelejteni. Tehát, hogy végig csendben volt, de forgatta a szemét jobbra-balra, és a misében történt a keresztelő, és a mise átváltoztatási szavaira úgy megfordította a fejét, és odaszögezte a tekintetét az asztal közepére, hogy döbbenetes volt, hogy akkor a pici gyermek és mennyire érti, és utána megint forgatta a fejét, de ott volt teljesen, tehát hogy mennyire érzik.
0: Jézus jelenlétét néha gyermekek jobban érzik, mint talán mi felnőttek.
2: Nekem így a család és annak a hangulata a közösségben a berlini házunkban ragadott meg. Előtte én olyan házakban fordultam meg, ahol egyedülállók éltek már csak. És ahogy a berlini házba megérkeztem, egész más volt a klíma. Tehát nem lehetett megmagyarázni, nem volt más a háznak a formája, vagy a falak díszítése. És valahogy mégis látszott, hogy ott van egy anya is. És lehetett érezni, ott egy házaspár élt, akiknek már csak egy gyermek volt velük, a többiek már felnőttek voltak. Tehát, hogy valahogy tényleg egy más klímát ad, egy sokkal melegebb érzés, vagy otthonosság, talán ez lenne a megfelelő szó, hogy nem olyan rideg, pedig ugyanaz a szegény, egyszerű életmód zajlik ott is, ahol van család, meg ott is, ahol nincs. Ugye a családnak, mint minden közösségnek, az alapja az Úr, és hát a különösen is ugye a házaspár a családnál, tehát náluk kell, hogy rendben legyenek az alapok. A házaspárról a közösségünk életkönyve ezt írja. A házaspár Isten képmása, jelképe. A házasság nem cél, hanem út, amint keresztül megközelíthető és megérthető a Szent Háromság Isten rejtett szándéka, akinek az a csodálatos célja van velünk, hogy magához hasonlóvá tegyen minket. Isten azért teremtett bennünket, hogy hozzá hasonlóan megvalósítsuk a sokféleségben az egységet. Legyenek mindnyájan egy, mondja Jézus, amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. A Szent Háromság, az egy Istenben három, egymástól különböző, istenségükben mégis egyenlő személy. A különbözőség, amit Isten a házaspáron belül megteremtett, a férfinak és a nőnek lehetőséget ad arra, hogy egységhez vezető szeretett párbeszédet folytassanak. Ebben rejlik a házaspárnak a minden létező dolog teremtőjével való hasonlatossága. A gyermek születése pedig, mint egy magától értetődő következménye a házasságnak, mely Isten képe. A gyermek az egység gyümölcse, egy test lesznek. A férfi és a nő szerelme, ezen kívül Krisztus és az egyház egymás iránt táplált szeretetét is szemlélteti. Az első asszony Ádám oldalából lett, ahogy az egyház Krisztus keresztül szúrt oldalából született. Lelki vonatkozásban a házas élet épp úgy eszkatológikus, mint a megszentelt szüzesség. A férfinak egyenesen Isten szeretetével, az atya szívének agapéjával kell szeretnie a feleségét, és a feleségnek is a férjét.
1: Alapító házas pár, Pászkál és Máriannik, amikor megkapták a közösséget, mint ajándékot, Máriánnik sírva fakadt a feleség, hogy fogják ők ezt bírni, hogy egy egész közösség lesz a családjuk, tehát hogy kibővül, hogy akármikor lesznek együtt saját időben, mint házaspár, mindig lehet egy szegény, aki jön és kopog az ajtón, hogy valami sürgősség van, valami tűzoltás. És akkor azt hiszem nem is aludtak azon az éjszakán, hanem imádkoztak, és akkor Máriánnik abban nyugodott meg, hogy úgy imádkozott, egyet kér csak az Úrtól, cserétben rendben van, hogy egyformán tudjanak, egy lépéssel tudjanak fejlődni ő és a férje Pászkál ezen a lelki úton, hogy ne legyen az, hogy az egyik előre megy, és akkor a másikra várni kell, vagy hogy mindenbe együtt tudjanak részt venni. És szerintem meg is kapták. Most már elmondhatjuk, mert hát 50-ben születtek, 76 évesek az idén már.
2: Ahhoz, hogy ez a közösen haladás, ugye ez is a szinódushoz is kapcsolódhatunk, az együttjárás, illetve a sokféleségben egység, hát ennek az egységnek az alapja az Úr, éppen ezért egyházunkban a házasság a szentség, tehát Isten áldását hívjuk le rá, különösen nagy ünnep, amikor a közösségben házasságkötést ünnepelünk, az mindig szent mise keretében van, és ahogy a kenyeret megtöri a pap, úgy házasságban egy testé teszi az Úr a házas feleket, és azután megtöri, szétosztja őket is, ugye akár a gyermekük felé való szolgálatban, akár a közösségben, vagy a világban. Tehát ez a megtöretés is ott van a házasságban, és hát ez csak az Úrral lehet igazán megélni, vagy boldogságban, békességben megélni. Éppen ezért nagyon fontos szerintem, hogy az egyházban is kiemelt helye legyen a házaspároknak, akár a pasztorációban, akár az egyház időrendjében, hogy olyan programok legyenek, amiket elérnek a házaspárok is, akár külön nekik, akár hogy a gyermeknek legyen helye ebben az egyházban, hogy ott, ahol mise van, ott a gyermeknek is legyen helye, ő ne csak ott legyen. A közösségünkben mindjárt lesz még szó a gyermekről is, de például vannak külön gyermekliturgiák, amik nem azért gyermekliturgiák, mert lebutítjuk nekik az evangéliumot, és akkor ott elgügyögünk, hanem azon ugyanúgy ott vannak a felnőttek is, csak mégis a gyermeknek a nézőpontja és lelki szintje áll a középpontban, de ugyanúgy megvan a bűnbánati rész, megvannak a szentírási részek, van benne prédikáció, van benne imádság, ugye a gyermekek is megszólalnak a hívek könyörgése részben. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a családnak legyen helye az egyházunkban, és a közösségünk talán egy picit ebben modell lehet, hogy lehet úgy működni, hogy a házasság az középpontban van, mert ha a házasság jó helyen van, ha a házasságokat gondozzuk és segítjük, kísérjük az utukon, az evangélium útján, mert ugyanaz az evangélium van nekik is, mint az egyedülállóknak, vagy a papságnak, akkor rendben lesz az egyház, és akkor tud növekedni, akkor lesznek gyermekek, lesznek különböző életállapotú hivatások is.
0: Örülök, hogy erről a témáról is beszélünk, és itt most a saját tapasztalatomat is szeretném megosztani én is a hallgatókkal. Nagyon sok esetben a férjemmel nem tudunk elmenni közösen a szentmisére, pont azért, mert 3 kisgyermekünk van, és több olyan helyzet volt, amikor együtt elmentünk, mint család a templomba, és hol az egyik néni, hol a másik ránk szólt, hát, hogy az egyéves mit nyüzsög, mozog annyit, miért mocorog, miért nem hallgat. Volt, hogy megkérdeztem is önnek, hol van a gyermeke egy fiatal úriembertől, és azt mondta, hogy neki nincs. Tehát az ilyen nem tudja megérteni, mit jelent az, hogy három kisgyerekkel a templomba, ahol csendben kell lenni, odafigyelni. Mi is szeretnénk csendben és figyelni, és a lényegre koncentrálni, de ugyanakkor fontosnak tartjuk a férjemmel azt, hogy a gyermekeink megszokják, hogy tapasztalatok legyen, hogy örömmel jöjjenek templomba, hogy ne azt érezzék, hogy csúnyán néznek ránk, hogy megszólnak a nénik, a bácsik, hogy miért mocorgok, hanem ahol a gyermeknek is helye van, és mi is hiányoljuk azt, hogy akár segítség, akár egy olyan szentmise, ahol a gyermekek is örömmel vannak fogadva, vagy a gyermekeknek is van lehetőségük arra, hogy jobban bekapcsolódjanak, akár egy ifjúsági szentmise által, vagy több olyan tapasztalatom van más városokban például, hogy van egy kis terem, ahol az egyéves gyermeket akár még szoptatni, pelenkázni, rendezni lehet, nem kell gyorsan hazaszaladni a szentmiséről, vagy kiszaladni a templomból, hogy megoldjuk a problémákat, és bizony ebben nagy nehézségeink vannak, ilyen szempontból úgy gondolom, nagy áldás egy ilyen közösség, ahol közel van a kápolna, ahol egymást segítitek, ahol a szülők el tudnak együtt menni, és részt venni a szentmisén, mert van, aki vigyázzon mondjuk az 1-2 éves gyermekre, addig, amíg a szülők részt vesznek a szentmisén, és ezért nagyon fontosnak tartom úgy a ti szerepeteket, vagy más helyzetekben közösségek, nagyszülők, rokonok, akik besegítenek a családoknak, hogy a hitüket, a hitünket tudjuk megélni. Tudok olyan családról is, akik elvitték a gyermekeiket ugyanúgy, mint mi a templomba. Rájuk szóltak az idősebb nénik, és attól kezdve annyira megsértődtek, hogy többet nem mentek a templomba. És olyanról is tudok, aki más vallásba, gyülekezetbe ment át, pont azért, mert más gyülekezetben van egy terem, ahol a pici gyermekeknek helye van, ahol gyermekfoglalkozás van, ahol jobban segítik egymást. És olyan szomorú szívvel tapasztaltam azt, hogy kedves katolikus barátnőm arról beszél, hogy bizony ő már egy más gyülekezetbe jár, mert itt nem találta meg a helyét, mert nem kapott segítséget, mert rájuk szóltak. És ezért nagyon fontos minden közösségben, plébánián, úgy gondolom, figyeljünk erre, nem csak ti, hanem mindenhol, ahol a plébániáink vannak, ahol az egyház él, hogy figyeljünk a családokra, figyeljünk a házaspárokra, mert bizony saját magunkról is, tehát elmondhatom, hogy nagyon-nagyon nehéz megharcolni azt, hogy vasárnap együtt elmenjünk a szentmisére. És itt köszönöm nektek, hogy gondoltok a családokra.
2: Igen, ez valóban nehéz. Nekem az egyik bátyámnál 5 gyermek van, és ott úgy mennek misére heten. Úgyhogy még a bátyám akolitus is. És akkor ahány gyereket csak tud bevon, hogy menjenek a szentélybe minisztrálni, kisebbekkel, meg anyuka ebben a külön kis teremben van. Lehet az ott Magyarországon van.
0: Milyen jó, hogy nekik ott van kis terem. Így sokkal könnyebb, mert akkor nem zavarunk senkit, mások se zavarnak bennünket, lehetőség van akár pelenkázni, ha helyzet van, akár a kisgyermekkel közben foglalkozni, de a pici közben nagyon jó, hogyha már hallja, ha jelen van a templomban, és azáltal, hogy ugye egyik a másikat nem zavarja, ez úgy gondolom egy nagy áldás, és nagy szükségünk lenne nekünk is azon templomokban, ahol erre nincs lehetőségünk.
2: Közösségünkben Jézus 3 fénypontot mutat, ez az életkönyvünk írja megint, őt magát, aki maga a világosság, az elveszett bárányt, és a gyermeket, akit az életünk középpontjába állít, majdhogy nem parancsolóan. Az élet kenyere történetében mindig is megtapasztaltuk, hogy Isten hívja a gyermekeket, és közénk állítja őket. Elsősorban azért helyezi közénk őket, hogy rájuk nézzünk, és hogy tanítsanak minket. Jézus azt mondja, aki olyan kicsivé teszi magát, mint ez a gyermek, az a legnagyobb. Ebben áll Isten matematikájának a kulcsa. Ezzel a kulccsal tudjuk elolvasni egész életünket, az egész evangéliumot, Isten minden ránk vonatkozó tervét és egész hivatásunkat. Aki a legkisebb, az a legnagyobb. A köztünk lévő gyermekre tekintve megértjük, hogy a legkisebb dolog, amit a nap folyamán Jézusért, a szegényért, a legkisebbekért teszünk, az a legnagyobb tettünk. A legkisebb, a legegyszerűbb, a legrejtettebb cselekedet számít majd igazán. Keressük tehát az apró dolgokat. Hagyatkozzunk arra a kicsi és rejtett életre, amit Jézus ad nekünk. Maradjunk meg mindig a szegénység és az egyszerűség kenetében. A legnagyobb sugárzást annak a legkisebb cselekedetnek adom, amit az enyém közül a legkisebbnek tesztek, mondja az Úr. Igen, Jézus azt mondja az élet kenyerének, és nem csak neki, hanem az egész egyháznak. Helyezzétek az egyház szívébe a gyermeket, és amíg önzetlenül, viszonzás reménye nélkül odaadjátok érte önmagatokat, a legjobb tudásotok szerint, az alatt épül a közösség, épül az egyház, mert Isten százszorosan adja vissza, amit a legkisebbért teszünk.
0: A legkisebbekről Mária Zsuzsanna nővér sokat beszélhetne hallgatóinknak, hisz évek óta foglalkozol gyermekekkel.
1: Úgy hívják, hogy a gyermekek háza, Montessoritól vettük át. Ez azt jelenti, hogy ott abban azon a területen, abban az óvodában, mondjuk így, hogy mindenki értse, tehát minden a gyermek méretére van átalakítva. Tehát a csapokat elérik, vesznek maguknak vizet, egyedül mosnak kezet, a játékokat elérik, vissza tudják tenni a helyére, tehát hogy a környezetet hozzá igazítani, tehát teret adni a gyereknek. Ez a fontos.
0: És te ezt is teszed.
1: Igen, igen, mi biztosítjuk itt a teret, most éppen 10-nek.
0: Műsoridőnk végéhez érkeztünk. Mi az, amivel a családokat, a házas párokat szeretnétek buzdítani, bátorítani?
2: Talán azzal az igével, hogy a gyermek az Úr ajándéka. Lehet, hogy sokszor nehéz kitartani, szeretetben megélni a családi életet, de valóban Isten ajándéka az, hogyha valaki házasként élhet, ha valaki gyermekeket nevelhet.
1: Nekem az anyasághoz az is hozzátartozik, ugyanúgy, mint amivel kezdtem a példával, hogy Gál Dávidnak a szülei annak idején még gyermektelenek voltak, és akkor úgy nézett ki, hogy esélytelen is, hogy nekik valaha lesz gyermekük. És mégis Bea az anyukája, bár mondom gyermektelen volt, mégis anyuka volt ott, nem tudom hány kamasznak, fiatalnak, és úgy is mentünk hozzá, haza tulajdonképpen. Többször volt úgy, hogy csak ugyanra jártam napközben vagy hétközben, és nem tudtam úgy elmenni előttük, hogy be ne szóljak, ne köszönjek. Tehát, hogy egész más a sugárzás a családnak, úgy, ahogy Veronika is mondta. Tehát, hogy mondom, bár még nem volt gyermekük, és mégis már is, mint szülők sugároztak nekünk ott. Nagyon, nagyon meghatározó volt.
0: Legyen ez bátorítás minden családnak, hogy sugározzuk Isten szeretetét, az ő egységét, és hát az Úr áldását kérjük minden házaspárra, minden családra, és kérjük az Urat, hogy vezesse a családjaikat, és legyen az Úr áldása mindannyiukon. Köszönjük figyelmüket, akik önökkel voltak.
2: Veronika,
1: Mária Zsuzsanna nővér az Életkenyere közösségből.
0: És Illés Izabella. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

üldözöm. Királyként zarándoknak öltözöm. A szegényben, elvetettben.

dicsérdessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Olvasuk együtt a Szentírás című műsoromban, tovább megyünk. Nehemiás könyvének a 7. fejezet első 4 versorát vettük, és elérkeztünk oda, hogy mi volt az őrök feladata. Nézzük meg részletesebben, hogy a kapuőröknek mi volt a feladata, és mit jelent ez most. Először János evangéliumát venném, első néhány versét a 10. fejezetből, ahol az Úr Jézus beszél az ajtón állóról, és azt mondja, bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan, az tolva is rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak adnak a szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik. Továbbá, én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, az megmarad, bejár és kijár, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és őjön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bővelkedjenek. Két dolgot szeretnék ebből kiemelni, amit itt az Úr Jézus elmondott. Az egyik az, hogy az ajtón álló csak a pásztornak nyit ajtót. Mit jelent ez az egyén életünkben? Ezzel kapcsolatban volt arról szó, hogy ezek a kapuk a mi személyes életünkben olyant is jelentenek, hogy amilyen hatás ér bennünket környezetünkből, a világból, a fizikai világból és a szellemvilágból, azok is bizonyos kapukon keresztül jutnak be a szívünkig. A szemünk is olyan, mint egy kapu. A fülünk is olyan, mint egy kapu. A gondolataink is olyanok, mint egy kapu. És ha valaki Isten gyermeke, akkor tudnia kell, éreznie kell a szívében annak a felelősségét, hogy nem lehet minden előtt kinyitni a kaput. Meg kell ismerni, hogy az, ami most be akar jutni a szívembe, akármilyen kapun keresztül, az a pásztor. Az a pásztornak a hangja? Az a pásztornak, a Krisztusnak a látása, vagy valami más, valami idegen? És ha valami idegen, akkor úgy vagyunk-e, mint a juhok? Elfutunk előle, nem hallgatunk rá? Úgy vagyunk-e, mint az ajtón álló, nem nyitunk ajtót neki, mert idegen? Persze az ember kíváncsi természetű. Szeretné ezt is, azt is meghallgatni, ezt is, azt is meglátni, ezt is, azt is kigondolni, de nekünk hívő embereknek elég kell legyen az ige. Hogy ami nem Krisztus, ami nem krisztusi, ami nem pásztor, annak ne nyissunk ajtót, és ez a másik, amit szeretnék kiemelni, mert az, aki nem ő, aki nem ott jön be, ahol a pásztor az ajtón keresztül, az tolvaj, és azért jön, hogy ő jön, raboljon és pusztítson. Ha beengedünk az egyén életünkbe olyan dolgokat, ami nem krisztusi, rombol. Nem azt mondom, hogy akinek Krisztusban új élete van, hogy elveszti az új életét, hogy megöli benne az új életet. Nem ezt mondom, de azt igen, hogy ami idegen és nem krisztusi bennünk, az pusztít bennünk, rombol, lerombolja az örömöket, elpusztítja a békességünket, veszteség ér bennünket, nem tudjuk úgy betölteni a szolgálatunkat, ahogy kellene. Haszontalanná válhatunk ebben a világban, és pontosan ezt akarja a kísértő. Ne legyenek jó kapu őrök, nyissunk ajtót bárkinek és bárminek, ami olyan formában jön, ami kecsegtető, ami érdekes, ami izgalmas. Az ige arról beszél, hogy az utolsó időkben az embereknek viszket a fülük, és elfordítják az igazságtól, de ugye a mesékhez odafordulnak. A mindenfajta fantasztikus és sötét dolgokhoz, minden rossz, ami nem krisztusi, ajtón álló kell, hogy legyen az egyén életünkben, és ezért mi vagyunk a felelősek. Ugyanakkor juhokról van szó. Azt mondja, hogy aki az ajtón megy be a juhok akrába, a juhok pásztora, annak ajtót nyit az ajtón álló. Tehát együtt az egyház, együtt a helyi egyházközség például, és az, hogy a helyi egyházközségbe kijön be, ott is kell ajtón álló, nem lehet akárkit beengedni, tehát nem arról van szó, hogy nem jöhet bárki szentmisére, mindenki jöhet kérdezni, és jöhet mindenki, de az, hogy ki tartozik a belső szoros közösséghez, na az nem mindegy. És milyen kapun lehet bemenni? Hát most csak emlékeztetem a kedves hallgatókat arra, hogy szó volt 6 kapuról. Az első kapu a juhok kapuja. Csak a juhok, akik tudják azt, hogy én értem, Jézus Krisztus, mint jó pásztor, jóvá bárányá lett, és meghalt értem.
mint jó, viszik a mészárszékre, mint bárány, megnyímul az ők nyírók elől. Hát én az ő golgotai kereszthaláló által, az ő vére által lettem Istennek a báránya, Istennek a gyermeke. Csak aki ezt átélte az életében és tudja, csak az jöhet be ezen a kapun, csak ilyen kapun lehet bejönni. A második volt a halaknak a kapuja, de erről a következő műsorunkban. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, 2026. augusztus 17-e van, a pontos idő 14 óra és 41 perc. Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Az ima szándékok fogadásának van itt az ideje. A mikrofonnál köszöntik Önöket
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde.
1: Hamarosan elimádkozunk az irgalmasság rózsafüzérét, melyet felajánlunk háború megszűnésért, békért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, Zsolt atya gyógyulásáért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi-lelki betegért, szenvedélybetegekért, azokért is imádkozunk, akik magányosan egyedül élnek, és imádkozunk minden elhunyt családtagunk, barátunk, önkéntesünk lelki üdvéért.
0: Hívhatnak a kedves hallgatók a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555.
1: SMS számunk 0758 420 555, interneten pedig a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándékra kattintva tudnak írni nekünk.
0: Emlékeztetjük a kedves hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, akkor ne feledjék el a háttérben kikapcsolni, illetve lehalkítani a rádiókészüléket. Köszönjük szépen! És amíg telefonáló lesz, addig néhány üzenetet osztunk meg Önökkel. Ezt a rózsafüzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban. Szüleink nyugalmáért is imádkozunk, Jézusom, bízunk benned.
1: Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük, Isten akarata szerint egy édesanyja imádkozik.
0: És telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló.
0: Igen, élőadásban van. Szeretettel köszöntjük.
2: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Az a tűzít a szemviség, felajánlom a drága Úr Jézusomnak, a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért és az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért. Dicsértessék a drága, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért.
0: Nagyon szépen köszönjük az ima kérését, ima szándékát, és azt, hogy velünk együtt imádkozik.
1: Érkezett újabb üzenet, ezt a rózsafüzért és az összes imát felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, Mária Rádió fennmaradásáért, és a szüleim gyógyulásáért, Svájcból Lajos imádkozik.
0: Férjem megtéréséért, a gonosztól való szabadulásért imádkozom.
1: Minden imát és szentmiséket felajánlom, Fábián Terézi és Bálint Matild lelke üdvért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében Betlehem falváról imádkoznak.
0: Rózsafüzét felajánlom testvérem gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgató írta.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom elhunytaimért, édesanyámért, édesapámért, az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében.
0: A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukban egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért a családunkból. Isten fizesse hidegségről, küldték ezt az ima kérést, ima szándékot.
1: Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, és adj egészséget a fiamnak, egy édesanyja imádkozik.

0: Ezt a rúzsafüzét felajánlom elhunytjaimért, édesapám, édesanyámért, édesapámért, az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Ezt a rúzsafüzét felajánlom cégünkért, hogy legyen munka mindenkinek, munkásoknak is, hogy ne kelljen megválniuk tőle, egy cégvezető imádkozik.

0: És újabb üzenet érkezett, az irgalmasság rózsafüzét felajánlom a 6 hónapja elhunyt Nagy Gábor lelke nyugodalmáért, és testvéreiért, valamint szüleiért csógornője imádkozik.
1: Gyógyulásomért, nagy fájdalmaim elviseléséért ajánlom ezt a rózsafüzért és a szent misét. Imádkozunk ezen szándékért is.
0: Gyermekeim szerencsés utazásáért, Szent Kristóf oltalmáért, az utazókért ajánlom a mai rózsafüzért.
1: A mai irgalmaság rózsafüzérét felajánlom férjem megtéréséért és a gonosz távozásáért. Köszönöm, írta egy mindennapos hallgató.
0: Mai és heti összes imád szentmisét rózsafüzért felajánlom fiamért és családjáért, békességét, egészségét, szeretetét, testi-lelki erőért, minden rossztól, bajtól való szabadulásért és védelemért, a megbocsátás kegyelméért. Jézusom, bízom benned, Csíksom, jó segítő Szűzmár, imádkozz érettünk, véd oltalmadba az egész családot. Erdélyből egy édesanyja imádkozik.
1: Telefonálunk továbbra sincs, de érkezett egy újabb, illetve van.
0: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel. Élőadásban van. Megszakadt.
1: Bátorítjuk a kedves hallgatót, hogy akkor, amikor élőadásba kerül, akkor a rádió készüléket ne feledj el a háttérbe kikapcsolni. És attól, hogy zene megy, az még jót jelent, nem jelent rosszat. A mai rózsafüzért felajánlanám az édesapám és édesanyám jó egészségért a közelgő 50. házassági évfordulójuk alkalmából, hálából, hogy mi is tudjunk az ő segítségükre lenni minden jóban, és hogy védelmezzük őket, Mária, égi királynőnk, könyörög érettünk, Szabolcs írt a Kézdivásárhelyről.
0: És újabb hallgatót köszöntünk a vonalban, itt a Mária Rádió.
2: Tessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké,
2: amely. Az irgalmasság Szent Rózsafüzérét szeretném ajánlani, hálából kapott kegyelmekért. Az összes meghalt híveink lelke üdvösségét, különösképpen a férjemért, akit ma két hetet temettünk a komjáti temetőbe. Adjon a jót, örök nyugodalmat nekik, emlékük legyen áldott, nyugalmuk, csendes. Isten fizesse, meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Áldott szép napot kívánunk.
1: Mária írja Déváról, az irgalmasság rózsafüzérét édesanyámért ajánlom fel, aki súlyos beteg. Az Úr Jézus könyörüljön rajta és enyhítse szenvedését. Jézusom, bízom benned.
0: Rózsafüzérét felajánlom fontos szándékokért. Köszönöm az imákat.
1: A lányom Évike gyógyulásáért és minden betegért ajánlom ezt a rózsafüzért.
0: Felajánlom a rózsafüzét a gyermekeimért, akik idegenben vannak, hogy dolgozni tudjanak, és családi békéért. Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
3: Dicsitessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
3: Dolgozóit, ezt a rózsafüzét szeretném felajánlani a kapott kegyelmekért, szüleim, nagyszüleim lelkiüdvéért, a család betegjeiért, kezem gyógyulásáért, a kispapokért, a unokáért, hogy a jó atya segítsen meg, hogy legyen unokánk, a Mára Rádió fennmaradásáért, minden tisztított tűzbe szenvedő lélekért, az úton levőkért, a háborúba elhunyt és szenvedő lelkekért, Mára Rádió dolgozójáért, Isten értesse a stúdiót születésnapi alkalmából, és remélem, hogy még sokáig megmaradnak nekem, mert szinte egész nap önökkel vagyok. Egy állandó hallgatójuk voltam Zimándról, Misi, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Felsorolt szándékok mellé az én szándékaimat is helyezem, és ezért ajánlom a rózsafüzért. Köszönöm szépen az imákat.
0: ezt a rózsafüzért egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkahelyi sikerért ajánlom fel egy mindennapos hallgatóm.
1: Felajánlom a rózsafüzért házasságomért, a férjem hit felé való fordulásáért, fiamért, anyusomért, hogy ne csak a rosszat lássák mindenkiben. Köszönöm.
0: Rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom. A családi békéért, fájdalmaim enyhülésért felsőlokról imádkozik egy kedves hallgató.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, jó vizsga eredményért, az összes halottaimért és családomért. Isten fizesse, Anna küldte ezt az üzenetet.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért is. Hálát adok 40 éves házasság évfordulónk alkalmával. Jó, köszönjünk mindent a jó Istennek, egy mindennapos hallgató.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézuson bízom benned, hidegségről írták.
0: Mai rózsafüzért is minden imádságot felajánlom a gyógyulásomért, a megtérésért, jólétért, az anyagi helyzete rendezésért, a családom egészségéért. Egy édesanyja írtam.

0: Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért. Köszönöm.
1: Minden imát és szentmisét felajánlok. Az elhunyt szeretteimért és minden rokonomért. Nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében udvarhelyről. Írták.
0: Egy mindennapos hallgató írja ezt a rózsafűzért, felajánlom, hogy az unokáim legyenek egészségesek és szeressék egymást, ne

0: rózsafüzét felajánlom a hozzám tartozó betegekért, és elhűnt szeretteim lelkük üdvért. Köszönöm mindenki imáját, egy mindennapos hallgató.
1: Rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, drága Jóistentől egy fontos szándékért. Imádkozom gyógyulásért, egészségemért, a Mária Rádió munkaközösségéért. Csíkszeredából írta egy mindennapos hallgató.
0: Minden imád szentmisét, rózsafüzért felajánlom hálából. Kápolnás faluba Gergely emese egy éve és 6 hónapja elhunyt lelke üdvért. Ő Isten nyugtassa az anyaföldben. Nyugodjon békében.
1: És telefonáló van a vonalban, szeretettel köszöntjük. Halló, itt a Mária Rádió. Halló. Élőadásban van. Mindörökké, amen.
2: Ezt a Szent Rózsafüzét és a Szent Hűtét, ezt a Szent szeretném ajánlani családom minden egyes tagjának az egészségét. Hálából a kapott kegyelmekét, bűneim, bocsánatáért, gyógyulásunkért, a lányom, az én lábam és az unokám gyógyulásáért, bűneim, bocsánatáért, a hozzám tartozó halottaimért, önökért, a rádió megmaradásáért, az úton jövőkért, a halottaimért, a világért. Köszönöm szépen, mit összessék Jézusért.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Együtt fogunk imádkozni.
0: Több üzenet érkezett, a rózsafüzét felajánlom a lányom családjáért, egy fontos szándékért.
1: Heti rózsafüzért és a szentmiséket felajánlom elhunyt édesanyám Timár Róza lelke üdvéért, és édesapám Timár Béla lelke üdvéért, a drága Jóisten bocsássa meg bűneiket, adjon örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényesedjék nekik.
0: Boldogságos Szent Szűzanya megsegítő kegyelmét kérem fiam nehéz anyagi gondjai megoldásáért, egészségért Jézuson bízom benned, egy édesanya imádkozik, és hallgató van a vonalban. Itt a Mária Rádió, köszöntjük! Élőadásban van.
3: Halló?
0: Igen, itt a Mária Rádió. Köszöntjük szeretete.
3: A Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
3: Erzsébetányáról kérek, rózsafűzért felajánlom a családunknak a békességért, a család a megértekezését, a szeretetért, ellenségeimért, rossz indulatú emberekért, és az elhunyt hívek örök nyugalmáért. A Rádió a Mária fennmaradásáért. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkozik. Áldott szép délutánt kívánom.
1: Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándékfogadás időbe. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, és kapcsolódjanak be az imába is. Az irgalmasság rózsafüzérét a Sepsi Szent Györgyi stúdióból a jelenlévő önkéntesekkel fogjuk imádkozni. Felajánlva Anna néniért, kedves önkéntesünkért, és minden beteg önkéntesünkért, papbácsikért, és mindazokért, akik kérik és várják az imáinkat, az önök ima szándékaikat, Kovács Emese és Görgényi Tünde fogadtuk.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, s onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
0: bízom benned.
2: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Yeah, man.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Boldog remény. Visszatérsz majd, nem hagy szárván ide lent. Hamarosan új éneked zeng majd ajkunk oda fent. Szívünk tiszta kívánsága lesz életünk boldogsága. Ott már nem lesz nyomorúság, nem lesz sírás, fájdalom. Krisztus áldott közelsége a legdrágább nyugalom. A szívekben boldogság, az örökké valóság. Imádattal énekel majd Isten minden gyermeke, Krisztus vérén megváltott nép, hívők boldog serege. Ennél nagyobb öröm nincs, amit ő ad, drága kincs.

mert ahogy egy testben több tagunk van, és minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, és a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Olvashatjuk a rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 4 és 5-6-os vers soraiban. De néha úgy tűnik, mintha egyáltalán nem lennének talentumaim, mintha nem lennék képes segíteni senkinek, vagy bármi fontosat tenni. Pió atya így bátorít, ne szórd el magjaidat mások kertjébe, hanem műveld meg a sajátodat. Ne vágy arra, hogy más legyél, mint aki vagy. Arra összpontosíts, hogy tökéletesítsd magad, és hordozd a kicsi és nagy kereszteket, amelyekkel a mennybe vezető utadon találkozol. És hidd el nekem, hogy a lelkéletben ez a legfontosabb, de egyben a legkevésbé megértett tanács. Mindenki a saját ízlése szerint szeret. Kevesen élnek azonban kötelességük és az Úr akarata szerint. Ebből adódik az a szomorú helyzet, hogy sokan elindulnak a tökéletesség útján, de kevesen érnek fel a csúcsra. Segíts, Uram, hogy értékelni tudjam, amit Te adtál nekem. Talentumokat, függetlenül attól, hogy milyen kicsik vagy kevesek, családot és barátokat, legyenek akármilyen közel vagy távol, anyagi javakat, függetlenül attól, hogy mennyire sokat vagy keveset. De legfőképpen kérlek, segíts, hogy megbecsüljem állandó jelenlétedet és szeretetedet.

elfáradtunk. Barta Sándor verse. Még távol a csúcs, még nagyon messze. Kötfoszlányok és felhők vette messzi csúcs. Ollom léptekkel, kő nehéz szívekkel araszolunk felé. És míg magunknak bíztaton suttogunk menni, menni kell. Egyre ritkábban emeljük fel tekintetünk, s megadom valljuk be, tovább már egy lépést sem tehetünk. Mert oly távol még a csúcs, olyan sokat kell addig még küzdeni. Öregszünk, gyengülünk, s homályosuló szemünk már nem egészen tisztán látja a célt. Azt a messzi célt. Ami talán már nem is a célunk, amiért már nem is olyan jó küzdeni, amit már nem is annyira akarunk, s amivel már nem is érdemes időt tölteni. Így araszolunk töpörödött lelki csúcsokon. Míg vérszomjas kárőrvendő Lucifert szolgáló angyalok fülünkbe súgják. Ó nem, nem a csúcsokon, ott lent van igazán az élet, ott alant lehet mindent megtalálni, a völgyben, a húspatakok mentén. Széltől védetten ott kell neked pihenni. Nincsenek ott gondok, és nem kell küzdeni. Ó, hagyj de bárgyú vágyat a folyton felemelkedését, hisz úgyis túl messze a csúcs. Valóban messze van. Verejték hull alá homlokunkról, ahogy botrányköveket kerülgetve lépkedünk. Mindenféle szél csapdossa arcunk, mennyire nehéz, de más nem tehetünk. Könyörgünk, kérünk, imáinkkal döngetjük égi ajtajaid, Istenünk. Ó, segíts, segíts magasba jutni, oda a csúcsok közelébe, fel minél fennebb, hogy egykor majd trónod elébe ajánlhasson a néped. Ha szélverten szakadtan is, de győzelemmel, s feltelve tőled áradó örök életet adó kegyelemmel. Ó, ha látjuk már a célt, akkor nincs is oly távol. A távol is közel van. És nem a kötvágyól, nem a kísértő látható, hallható csupán, hanem látni téged, érezni a lényed, tudni azt, hogy mellettünk harcolsz, s megfogni erős átszegzett kezed, s úgy indulni újra meg újra el a távoli csúcsok felé, a menny felé.

meggyűlt Jézus köré, hogy hallgassák. És meggyógyultak, akiket tisztátalan lelkek kínoztak. Az egész tömeg arra törekedett, hogy megérinthesse, mert erő áradt belőle, és mindenkit meggyógyított. De vajon Isten még mindig gyógyítja a testet, az elmét és a lelket? Pió atya így bátorít, soha nem maradj távol az isteni bárány szent lakomájától, mert semmi sem erősíti meg jobban a lelket, mint maga a lelke királya. Nincsennél erősebb orvosság. Ó, atyám, azt nem kérhetem, hogy vedd el Jézust közülünk, hiszen hogyan élhetnék én gyengeségemben és erőtelségemben az eukarisztia vétele nélkül? Hogyan tudnék megfelelni a kérésnek, amelyet fiad a mi nevünkben tett? Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ha nem kaphatok erőre a szeplőtelen testből, legyünk mindig bátrak, és ha valami lelki fásultság tör ránk, fussunk Jézus lábaihoz az oltári szentségben, és a mennyei illatszerekbe burkolózva kétségtelenül visszanyerjük erőnket. Add meg nekem, Uram, hogy az eukarisztiában fogadjam gyógyító érintésedet.

A vőlegény barátja csak ott áll mellette, és szívből örül, a vőlegény hangját hallva. Ez az örömöm most teljes lett. Mégis a vágyaim gyakran az egész lelkemet betöltik hangos kiáltásaikkal. Még Isten, a mi vőlegényünk csak halkan suttog. Hogyan tanulhatom meg meghallani az ő hangját? Jézus szeret téged. Azt akarja, hogy teljesen az övé legyél. Ne tekints másra, és ne hagyd, hogy a lelkedben bármi más helyet kapjon. Csak ő. Akaratodat egyesítsd vele, hogy semmi se állhasson közéd és Isten közé. Ne gondolj arra, amire nem vagy képes, hanem csak arra, amire képes vagy. És tedd azt jól a vőlegény szerelméért. Már mindent Istenbe helyeztél. Öltsd magadra, mi megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust. Szeresd őt szenvedéseidben. És miközben ezen gondolkodsz, mondj el minél több fohászt. Lelked Isteni jegyesed karjaiban van, mint a csecsemő édesanyja karjában. Ezért hát nyugodtan alhatsz, mert a mennyei jegyes úton az úton vezet, amely számodra a legjobb. Uram, bocsásd meg, hogy inkább magamra hallgattam, mint rád. Vedd át az életem felett az irányítást, és segíts, hogy mindig meghalljam és kövessem a te hangodat.

Könyörgés alkonyatkor Makovej János. Miste nem leszáll az alkony. Elől a nappali forró elégedetlenkedés. Csönd lesz végre, ismét itt a földön, ahol a békesség oly kevés. Istenem, leszáll az alkony, s lelkünkben végigre meg a hűs varázs. Amikor minden sebünk naponta gyötör, ég és eleven parázs. Csöndes alkonyatkor, Uram, hozzád emelem könyörgő jajszavam. Hűs alkonyatkor összetörve e csöndben színed elé vetem magam. Két szemem nem lát téged, s két kezem fáradtan most nem tapint. De érzem, te benne vagy a csöndben, ha a nap utolsó sugara int. Érzem, itt lehetsz oly közel, hogy elérhet sóvárgó, érted vágyó szívem, hogy újra kelhet a föld porából, s az égre nézhet fel, beléd vetett hitem. Amikor bús lelkemet is eléri hűs alkonyatkor hatalmas Isten közelséget, ó, én jó Uram, adj nekem, adj mindörökre hűs alkonyati békességet. Ha ez alkonyatkor most újra felhangzana gyönyörű emberkereső szavad, hadd lenne boldog válaszom. Jövök, Uram, éden útja már egészen szabad. Legyen végre embermilliók édene átoktól, bűntől megszabadult tudat. Add, drága mennyei atyám, ismerjem, bírjam, hirdessem ezt az utat. Istenem, ha leszáll az alkony, és elül a nappali forró elégedetlenkedés, csönd lesz már szívemben is, béke, aki te vagy, ez már nem kevés.

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Gyakran mégis megpróbálom egyedül viselni a rám rótt terheket, és kudarcot vallok. Pió atya így bátorít: kérem Jézust, hogy engedje meg, hogy az őt őszinte és tiszta szívvel szerető lelkekkel együtt te is egyre jobban értékeld az ő szeretetteljes hívását. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Az isteni mester gyengéd meghívása vigasztaljon ebben a próbatételben. A Jézus által oly szívesen küldött szenvedéseket ismerjük meg úgy, mintha örökké együtt kellene velük élnünk. Így, amikor a legkevésbé számítasz rá, Jézus, aki nem bírja elviselni, a sokáig szenvedj, megszabadít tőlük. Eljön, hogy levegye rólad a terheket, és vigaszt nyújtson, új bátorságot oltva lelkedbe. Amikor választottjai vállára keresztet helyez, megerősíti lelküket, hogy a terhet viselve vele együtt emelkedjenek fel. Uram, segíts, hogy mindig hozzád forduljak, ha terhek nyomják a vállam, felismervén, hogy te vagy. Elveszed őket, vagy erőt adsz, hogy elviseljem őket.

szorult helyzetükben az Úrhoz kiáltottak, és megmentette őket minden félelmüktől. A vihart szellővész elindítette, és a tenger hullámai elcsitultak. De hogyan engedhetem meg Istennek, hogy szétárassza bennem nyugalmát, ha az emberek és a helyzetek vihart kavarnak az életemben? Gondolatainkat fordítsuk a mennyország igazi hazánk felé, amelynek a földi világ csak fakó képe. És igyekezzünk isteni segítséggel minden vidám és nehéz helyzetben megőrizni az elégedettséget és a nyugalmat, ahogyan az a derűs Názáret igaz híveihez illik. Figyeljünk oda éberen a legkisebb zavarra is, és amint a csüggedés jeleit tapasztaljuk magunkon, gyermeki bizalommal és teljes odaadással forduljunk újból Istenhez. Ha lelkünkben mindig megőrizzük a békét és a nyugalmat, nagyot lépünk előre Isten útjain. Ha azonban elveszítjük a békét, az örök életért tett minden erőfeszítésünk csak kevés, vagy semennyi gyümölcsöt nem hoz. Uram, segíts, hogy mindig hozzád forduljak és engedjem, hogy helyreállítsd bennem a nyugalmat még akkor is, amikor viharok tombolnak körülöttem.

Dévény Erika, aggódó szív. Az aggodalom olyan, mint a hintaszék, csak indulsz, de az út végére sosem érsz. És míg a hintaszékben legalább tiéd a nyugalom, addig békéd elvész, szorítja az aggodalom. Hiába félted a gyermeket, hogy rossz útra lép, nem aggodalmad óvja az útkereszteződést, remegő kézzel engeded el az útra kelőt. Pedig nem a félelmed, mi megvédi őt. Aggódva nézed a vihar felhőket, pedig az nem védi meg óvó tetődet. Hiába kerülöd így az ördög tüzét, az aggodalom nem olt, csak belülről tép. Az aggodalom szilánkjai összerakódnak. A ma terhével egységet alkotnak, s kész lesz egy olyan hatalmas teher, amelyet szíved már nem bírhat el. Nem tudod, mit hoz a jövő, mi az, mit kapsz, hisz emberi léted erre nem adhat választ, s ha aggódsz, mert azt féled, rossz lesz élted, csak azért lehet, mert kevés a hited. Legyen előtted Péter példája, az aggodalom őt is megtalálta. Amint a vízen hitét kezdte feledni, tanító példaként elkezdett süllyedni. Isten igéje válaszol neked, megnyugtat téged, ha hűen figyeled, azt mondja, ne aggódja a holnapért. A holnap majd aggódik magáért. Az égi madarak sem vetnek, aratnak, mégis az Úr kegyelmében laknak. A mezei liliomok sem varnak ruhákat, az Úr akaratából mégis pompáznak. Ne akarj már akkor átkelni a hídon, amikor még nem is tudsz a folyóról. És ha már látod a folyót, akkor se félj. Isten szárnyokat adna, ha leesnél. Hited legyen ernyő, de ne te döntsd el, hogy esőtől vagy naptól védjen. Isten teremtette az esőt és a napot, áldásként adja neked, mit alkotott. Életünk minden holnapja előbb Istennel találkozik. Tud, hogy az Úr szeret téged, ne aggódjon a szív. Hidd, hogy az utadat mindig a béke vigyázza, melyen a pásztor elől megy, és a bárányok utána.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Volt egy olyan nyári tábor az életemben, ahol nem én voltam a táborvezető, de akar

0: akaratom és szándékom ellenére a táborvezetésnek egy jelentős terhe rám hárult, és úgy éltem meg az egész tábort, hogy nem csinálom ezt jól, és hogy egy csomó mindent tudom, tény is, hogy elrontottam, de azt is tudom, hogy így tudott végigmenni a tábor, hogy én átvállaltam attól, aki nem tudta elhordozni magánéleti okokból a tábornak a vezetését, nekem kellett végezni. Viszont a tábor végére én teljesen kiüresedtem, és úgy éreztem, hogy hát ez volt a lehető legrosszabb, ami történhetett velem. És a tábor végén mindig van egy istentisztelet, ahol úrvacsoraosztás is van, és az úrvacsoraosztásnál a lelkész, amikor adta a kenyeret a kezembe, akkor ezt az igét mondta. Ő egy olyan lelkész, aki a kenyérrel együtt egy bibliai igeverset is mond, és ezt az igeverset mondta nekem, és az úgy szíven talált, mert hogy én erőtlennek éreztem magam, és azt éreztem, hogy a lehető legrosszabbul teljesítettem, és mi az ő erőtlenségemet használta fel az Isten, hogy ő hatalmas és erős tudjon lenni ebben a szolgálatban. És azóta gyakran találkozom azzal a lányjal, most már asszony, aki akkor tért meg abban a táborban egy ilyen beszélgetésünk során. Nem fogom tudni elfelejteni soha, hogy erőtlenségemben használt az Isten arra, hogy ez a lány hitre jusson, aktív gyülekezeti szolgáló legyen, aztán ő is egy ilyen keresztény szervezetnek a vezetője lett, és most pedig egy lelkész feleségeként szolgál.
1: Kereki Zoltán lelki gondozó gondolatait hallották.

Szeretett rádióhallgatók, ismét köszöntelek benneteket a katekézisunk mai alkalmával. A múlt heti bevezető gondolat után a mai alkalommal térjünk rá az első témára, amikor a Szentírás segítségével, Isten igéjével keressük a kérdésünkre választ, hogy miért élek a Földön. Mert az egész Istennel kezdődött, ezért tőle akarjuk ezt megkérdezni, vele szeretnénk szemlélni az életünket, hogy miért élek a Földön. A Kolosszaiakhoz írt levélben pedig azt olvashatjuk az 1.16-ban. Benne teremtetett minden, a mennyben és a Földön, a láthatók és a láthatatlanok, minden általa és érte teremtetett. Aztán hoztam még egy idézetet az ateista, Istent nem ismerő Bertrand Russelltől, aki így fogalmazott, értelmetlen föltenni az élet értelmére vonatkozó kérdést, ha csak nem feltételezzük egy Isten létét. Ezek alapján tehát azt hiszem megállapíthatjuk első mondatunkként, hogy a lényeg az életben nem mi vagyunk. Istentől vagyunk, Istennel vagyunk és Istenért vagyunk. Életünk értelme jóval túlmutat saját megelégedettségünk, szellemi megbékélésünk, vagy éppen boldogságunk kérdésén. Túlmutat családunkon, karrierünkön, még legvadabb álmainkon és céljainkon is. Ha szeretnénk kideríteni, miért is születtünk meg erre a bolygóra, azt hiszem, hogy Istennél kell kezdenünk, hiszen az ő szándékai szültek minket az ő céljaira. Az élet értelmének kutatása évezredek óta fejtörést okoz az embernek, mégpedig azért, mert többnyire helytelen kiinduló pontot választunk, önmagunkat. Kérdéseink gyakran önmagunk körül forognak. Mi akarok lenni? Mit kezdjek az életemmel? Mik a céljaim, törekvéseim, álmaim a jövőmet illetően? Igen ám, de ez a önmegvalósításos önkeresés. Ha önmagunkra összpontosítunk, akkor soha nem derülhet fény életünk valódi értelmére. Mert a Biblia szerint az ő kezében van minden élőnek a léte és minden emberi testnek adott lélek, ahogy fogalmaz a Szentírás tehát a Jobb könyvének 12. fejezetében, a 10. versben. Sok manapság népszerű könyvvel, filmmel és tanítással szemben az élet értelmét nem önmagunkban vizsgálódva találhatjuk meg. A legtöbben azt hiszem már próbálkoztunk ezzel. Mivel nem mi teremtettük magunkat, fogalmunk sem lehet arról, mi célból teremtettünk igazából. Ha kezünkbe adnának egy új találmányt, amelyet akkor látunk először, nem tudnánk mire való, és valószínűleg ezt maga a találmány sem fedni fel előttünk. A cél csak megalkotója mutathatná meg, vagy a használati utasítás révén ismerhetnénk meg. Például egy robotot, egy turmixot is használhatunk arra is, hogy kevés maltát készítsünk, cementes keveréket, mert éppen valamit ki kell javítanunk. De a nem jóra való használattal ki lehet próbálni, azonban magát az alkotvást tesszük tönkre. Vagy ha szemléljük az életünket egy másik képpel, egyszer eltévedtem a hegyekben, amikor megálltam és megkérdeztem valakitől, hogy hogyan juthatok el a kempinghez, ezt a választ kaptam, innen nem juthat el oda, a hegy másik oldaláról kell indulnia. Tehát életünk értelméhez sem juthatunk el önmagunkból kiindulva. Istennél, a Teremtőnknél kell kezdenünk, hiszen létünk egyedül annak köszönhető, hogy ő azt akarta, létezzünk. Ő hozott létre. Önmaga számára alkotott meg bennünket, amíg ezt nem fogjuk föl, az életünk sem nyer értelmet. Mert egyedül Istenben fedezhetjük fel eredetünket, identitásunkat, életünk értelmét és célját, értékünket és küldetésünket. Minden egyéb út zsákutcába torkollik.

Sokan önmaguk megvalósítására próbálják felhasználni Istent. Jó lehet ez természetellenes, s mint ilyen kudarcra ítélt próbálkozást. Mi teremtettünk Istenért, és nem fordítva. Az élet lényege, hogy ő használhasson minket céljaira, s nem az, hogy mi használjuk őt céljaink elérésére. A Biblia így ír erről. Ezekben a dolgokban az önmagunk körüli forgolódás zsákutcába visz. Ha azonban Istenre figyelünk, az a szabadba juttat bennünket, tágas és szabad életre. Írja a Római Levél 8.6 szabad fordítása. Sok olyan könyvet elolvastam már, amely valamiféle útmutatást kíván adni életem értelmének megismeréséhez. Valamennyit az önsegítő könyvek kategóriájába sorolhatjuk, mivel az énből kiindulva közelíti meg a témát. Az önsegítő könyvek, még keresztény változataik is, többnyire ugyanazokat az előre megjósolható lépéseket javasolják az élet cél megállapításához. Vedd figyelembe álmaidat, kristályosíts ki értékrendedet, tűzd ki célokat, ismerd meg erősségeidet, helyezd magasra a mércét, vágj bele, légy fegyelmezett, higgy céljaid megvalósíthatóságában, vonj be másokat is, és soha ne add föl. Hasonlókkal találkozunk. Meg kell hagyni, gyakran valóban sikerre vezetnek ezek az ötletek, sokat segítnek. Az ember általában képes elérni a céljait, ha megfelelően koncentrál rájuk. Csak hogy a siker és az élet értelme egyáltalán nem ugyanaz. És meg is ismételném, a siker és az élet értelme egyáltalán nem ugyanaz. Könnyen megtörténhet, hogy elérjük minden célunkat, viharos sikereket aratunk a világ mércéje szerint, és közben elmulasztjuk életünk értelmét, vagyis azt, amire Isten teremtett minket. Az önsegítő javaslatoknál többre van szükségünk. A Szentírásban azt mondja Jézus, önmagunk megsegítése semmilyen segítséget nem jelent. Önmagad igazi éned megtalálásának valódi útja, szerintem való útja az önfeláldozás. Ez a Szentírás nem önsegítő könyv. Nem arról szól, hogyan építsünk karriert, valósítsuk meg álmainkat, vagy tervezzük meg életünket. Nem is arról, hogy hogyan préseljünk be még néhány programot, amúgy is zsúfolt időbeosztásunkba. Ehelyett azt lehet megtanulni belőle, hogyan foglalkozunk kevesebb dologgal, vagyis hogyan koncentráljunk arra, ami a legfontosabb. Arról szól, hogyan váljunk olyanná, amilyennek Isten tervezett minket. Vajon hogyan fedezhetjük föl, mit célból teremtett bennünket Isten? Azt hiszem, két lehetőségünk van, hogy kitaláljuk azt, hogy mit célból teremtetett az Isten. Az egyik lehetőség a találgatás, a legtöbben ezzel próbálkoznak, feltételeznek, spekulálnak, elméleteket gyártanak. Amikor valaki így fogalmaz, mindig úgy képzeltem, hogy az élet ilyen vagy olyan. Az körülbelül annyit tesz, mint ennél jobb ötletem nincs. Ragyogó elmével megáldott filozófusok évezredek óta diskurálnak, találgatnak az élet értelmével kapcsolatban. A filozófia valóban fontos tudomány, megvan a haszna, de az élet értelmét illetően még a legbölcsebb filozófusok is pusztán találgatásaikra hagyatkoznak. Egyik filozófia professzor levelében megkérdezte a világ legismertebb filozófusait, tudósait, íróit és entelektüeljeit. 250-től kérdezett, hogy ön szerint mi az élet értelme. A válaszokat pedig megjelentette egy könyvben. Néhányan elküldték legvalószínűbbnek tartott elképzelésüket, néhányan elismerték, hogy kitaláltak valamilyen értelmet az életüknek, a többiek pedig voltak olyan becsületesek, hogy beismerjék, halvány fogalmuk sincs. Sőt, sokan közülük megkérték a professzort, hogy írja meg nekik, mi az élet értelme, ha esetleg ő már rájött.
Ez a találgatásnak az útja, a módja, amikor életünk értelmét keressük. De szerencsére a találgatáson kívül van egy másik lehetőségünk is az élet értelmének kiderítésére, ez pedig a kijelentés. Megnézhetjük, mit jelentett ki Isten az ő igéjében az életről, az életemről. A legegyszerűbben úgy tudhatjuk meg, hogy mire való egy találmány, ha megkérdezzük az alkotóját, így van ez életünk értelmének keresésével is. Istenhez kell fordulnunk. Ő nem hagyott magunkra bennünket, hogy a sötétben tapogatózva keresgéljünk. A Bibliában egyértelműen kinyilatkoztatja azt az 5 célt, amelynek figyelembe vételével alkotott bennünket. A Biblia tehát számunkra a keresztényeknek nem más, mint a használati útmutató, amelyből megtudhatjuk, miért élünk, hogyan működik az élet, mit kell elkerülnünk, és mire számíthatunk a jövőben. Olyasmit tár föl előttünk, amiért semmilyen önsegítő vagy filozófiai mű nem képes. A Szentírás így fogalmaz, Istennek titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten öröktől fogva előre elrendelt a mi dicsőségünkre.

Isten nem csak kiinduló pontja, hanem forrása is életünknek. Az ő igéihez, és nem a világ bölcsességéhez kell fordulnunk, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Divatos pszichológiák, sikerreceptek, vagy megható történetek helyett jobb lenne az örök igazságokra építeni az életünket. A Szentírás azt mondja, Krisztusban jövünk rá, hogy kik vagyunk és miért élünk. Jóval azelőtt, hogy Krisztust megismertük volna, és fölébredt volna bennünk a remény, az ő szeme már megnyugodott rajtunk, és már megvoltak a mi dicsőséges életünkre vonatkozó tervei, annak az általános tervnek részeként, amellyel Isten mindenben és mindenkiben munkálkodik. Olvashatjuk közvetetten ki az Efezusi Levél első fejezetéből. Ezek alapján három támpontot is kaphatunk ebből az igeversből életünk értelmének kereséséhez. Először is a Jézussal való kapcsolatunkban fedezhetjük föl, kik vagyunk és mi életünk értelme. És később majd kitérhetünk arra is, hogy hogyan lehet létrehozni ezt a kapcsolatot, ha valaki még nem tette meg Jézussal élő kapcsolatot alakítani. Továbbá, Isten már jóval azelőtt gondolt ránk, hogy nekünk Isten eszünkbe jutott volna. Célja életünkkel már fogantatásunk előtt készen volt. Még nem is léteztünk, ő már eltervezte, és nem kérte ki a véleményünket. A karrierünket, a házastársunkat, a hobbinkat és életünk sok más részletét megválaszthatjuk, de életünk értelmét nem. Ő tudja, hogy mire teremtett, hozott létre bennünket. És a harmadik, hogy életünk célja egy nagy, kozmikus tervbe illeszkedik bele, amelyet Isten az egész örökkévalóságra nézve hozott létre, és erről szól Isten igéje, ami elhívásunk. Egy orosz író, Andrei Bitov, nem vallásos ember, a kommunista rezsim idején nőtt föl. Egy nyomott hangulatú napon azonban megszólította Isten, és ő így emlékszik erre vissza. 27. évemet tapostam, amikor egy napon a leningrádi, ma a szentpétervári metrón annyira elhatalmasodott rajtam az elkeseredettség, hogy úgy éreztem, vége az életnek, nincs semmi esélye a jövőnek, nemhogy az élet értelmének. Aztán hirtelen a semmiből egy mondat jelent meg a fejemben. Isten nélkül értelmetlen az élet. Ámulattal vettem tudomásul, hogy fölfelé gördülő mozgó lépcsőként repít egyre nagyobb magasságokba e kijelentés ízlelgetése, s a metróból kilépve már is Isten világosságában találtam magam, mert Isten nélkül értelmetlen az élet. Talán a kedves hallgató is érezte már úgy, hogy élete értelmének keresése közben a sötétben tapogatózik. De ma gratulálok, már el is indult a világosság felé, amikor Istennel akarja keresni és megtalálni, hogy miért is létezik igazán, mert Isten nélkül értelmetlen az élet. Ezek alapján miről is elmélkedjünk az elkövetkező pillanatokban? Talán arról, hogy a lényeg nem mi vagyunk. A lényeg nem mi vagyunk. Megtanulhatunk hozzá egy szentírási versecskét is, hogy a mindennapban ez majd erősséget adjon számunkra, hogy mi is az Isten ígére tudjunk támaszkodni, mint az Úr Jézus a megkísértetésekor. A mai alkalommal a Kolosszai Levél 1.16-ot tanulhatjuk meg, annak egy részletecskéjét. Minden általa és ránézve teremtetett. Minden általa és ránézve teremtetett, vagy más fordításban minden általa és érte teremtetett. Ezek alapján gondoljuk át. A rám zúduló reklámdömping közepette, hogyan tudnám emlékeztetni magam arra, hogy Istenért kell élnem, nem önmagamért.

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Húsz éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
2: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
3: Következő állomás helyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
2: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: Rómában folytatják a hét magyar Ferenc és vértanú boldog avatási eljárásának ügyét. Interjú Kálmán Peregrin Ferences atyával. Szent Berárd és mártír társai, a Ferences rend első vértanúi. Augusztus első hetében Rómában járt Kálmán Peregrin Ferences atya, a hét magyar Ferences vértanú boldog avatási eljárásának viceposztulátora, aki a Vatikáni Rádióban beszámolt hivatalos látogatásának eredményeiről. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kálmán Peregrin atyát, Ferences atyát, a Pest belvárosi Ferences templom templomigazgatóját, aki egyúttal a hét Ferences vértanú boldogavatási ügyének előmozdítója, és ebben az ügyben érkeztél Rómába. Rögtön arra is kérlek, kedves Peregrin atya, hogy számolj be nekünk, hogyan áll jelenleg most a hét Ferences vértanú boldogavatási ügye.
1: Egy jelentős állomáshoz érkeztünk, mert az ügy mindegyik történész szakértő részéről a Szentélyavatási Dikasztériumban pozitív szavazatot kapott, és miután az általuk föltett kérdésekre is megadtuk a válaszokat, világossá tettünk néhány pontot, amit kértek, mert elkészült az úgynevezett piros pozíció, ami piros bőrkötéséről kapta a nevét, és ez azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb sorompó az fölemelkedett, és az ügy a teológus, azután pedig majd a püspöki bizottság elé kerülhet, tehát elérkeztünk igazából a finiséhez a boldogavatási eljárásnak. Azért kell most imádkozni, azon kell most dolgozni, hogy mindegyik bizottságtól pozitív szavazatot kapjon, és akkor hamarosan a boldogavatás elé nézhetünk.
0: Mielőtt még az egyes személyekről, magukról, a mártírokról beszélnénk, azt kérdezném, mikor indult az ügy hivatalos része?
1: Az ügy elég régen indult, hogyha első hallásra azt mondom, hogy 2007 környékén. Ugyanakkor meg, hogyha azt mondom, hogy Szent Margit boldogavatása a múlt század közepén történt, ahhoz képest, hogy meghalt, igen, akkor pontosabban Szentélyavatása, akkor azt tudom mondani, hogy tényleg ehhez az időszakhoz képest abszolút, de rövid idő alatt sikerült ezt az ügyet előre mozdítani. Az ügynek éppen ezért volt egy ilyen várakozó ideje, hiszen a mi rendünkben elég sok boldogái szentélyavatási per van, és hát nyilván beállítottak minket is a sorba, és ezért így éveket kellett várnunk addig, amíg a tényleges munka megkezdődhetett a római szakasznak az egyes lépései, de most már, ahogy mondtam, ennek a vége felé vagyunk, úgyhogy inkább hála, mint hiány él a szívünkben.
0: Azt hiszem, hogy a legfontosabb mozzanata a Isten vértanúi ügyének az ő élő tiszteletük. Azt hiszem, ennek nincs hiány.
1: Igen, azt hiszem, hogy a tisztelet él Isten népének körében. Néhány napja Nagyatádon, ahol Hajnal Zénó atya plébános volt, és a híveivel tartott, és ennek a következménye lett az élet áldozata. Imádkoztunk együtt a boldogavatásért Varga László püspök úrral, és az ottani hívekkel került sor egy dombormű megáldására. Aztán egy egészen hihetetlen dolog, hogy egy tömegsírból most előkerült Krisztián Rafael atyának előkerültek a maradványai. Nyilván itt nem arra kell gondolni, hogy 300 embernek a maradványa közül, hanem Susa Éva antropológusnak sikerült a kutatásai nyomán következtetni arra, hogy melyik sírban lehet, és négy személynek a közös sírjából találtuk meg Rafael atyának a maradványait, pontosabban a koponyáját és az áll kapcsát sikerült azonosítani. Nagyon érdekes az, hogy történik egy ilyen azonosítás, hogy hol tart a tudomány. Él az ő unokahuga, akitől nyált mintát lehetett venni, de nem is ez adta végül a DNS azonosításhoz a segítséget, hanem hogy az unokahuga őrzött egy képeslapot, amit a Rafael atyától kapott. És nyilván, ha az ember képeslapot ír, akkor saját maga nyálazza fel a bélyeget, és ennek a bélyegen lévő nyálmaradványokból sikerült az antropológusoknak DNS-t nyerniük, és ez alapján azonosították a csontmaradványokat.
0: Hát csoda számba megy ez tulajdonképpen, ami a természet síkja a magyarázatot, de még az is a pártját fogja ennek az ügynek. Megkérhetnének arra, kedves Peregrin atya, hogy röviden az egyes személyeket mutass be a rádió hallgatóinak. A különböző időszak, különböző helyek, nagyon mozgalmas a történetük ennek a hét atyának, hét ferences testvérnek.
1: Igen, 1944 és 1954 között haltak vértanú halált, és ez például a kongregációban is kérdés volt, hogy miért együtt és miért nem külön-külön avatjuk őket boldoggá, hiszen különböző, a kommunizmusnak különböző típusú diktatúrái üldözték őket, mi pedig erre azt válaszoltuk, hogy a ferencesenben mindig együtt volt az ő tiszteletük a rendtartományban, és hogy a kommunizmus kiépültének, az első nagy véres időszaknak, 56-ig tartó véres időszaknak az áldozatai ők, tehát ilyen értelemben összetartoznak, egybetartozik az ő ügyük. 1944. október 28-án végezték ki Köröztös Krizosztom atyát, aki a náci és a kommunista diktatúrát, hogyha együtt nézzük, gyakorlatilag az első kivégzettje. Ő előtte nem volt olyan kivégzés, jelen ismereteink szerint, aki az életét adta volna az evangéliumért ezen diktatúrákban. Krizosztom atyától fönnmaradt egy levél 1944. szeptemberéből, amiben azt írja, hogy tudatosan maradunk itt a hívek mellett, és tudjuk jól, hogy mindenkit menekített Újvidékről, hogy jönnek a Tito partizánjai, meneküljenek az ország belső részébe, mert baj lesz, de ő azt mondta, hogy amíg egy hívő van, addig ő itt akar maradni, ennek lett az áldozata. Az ő társa volt Kovács Kristóf atya, aki pedig tudatosan azért kérte magát 1944 tavaszán Újvidékre, mert hogy ő életét akarja adni Krisztusért. Egy menetben hajtották őket, napközben ők éjszaka végig gyóntattak, november 2-án lőtték le Indzsija községnek a határában. A már említett Hajnal Zénó atya, aki egyébként befogadta a Leventeként bújdosó Paskai Lászlót és testvérét a nagyatádi kolostorba, ő is a hívekért adta az életét, mert Mindszenty Bíborosnak volt egy rendelkezése, hogy ha kitelepítés van, akkor a plébánosnak azok között kell lennie, akik a hívei között a nagyobb csoportot alkotják. És mivel Nagyatáról elmenekültek a hívek, ezért velük tartott 1944. decemberében, és kérte az egyik pap ismerősét Gyékényesen, Martin Csevis Pált, hogy fogadja be őket. Amikor húsvétkor onnan is kitelepítették őket, még beszéltem azzal a házvezetőnővel, aki szólt nekik, hogy ne viseljék a habitust, mert baj lesz, és ők azt mondták, hogy a reverendát meg a habitust viseljük, mert ha baj van, akkor a híveknek látniuk kell, hogy kihez fordulhatnak. És tudatosan leírják a tanúvallomások, hogy a bolgár katona, amikor jön, akkor látja a habitust és a reverendát, és ezt a két embert szólítja ki, és lövi le az árokparton. Kisszaléz és Lukács Pelbárt atya ügye talán még jobban ismert a történelemből is. Kisszaléz atyát azzal vádolják meg a hatóságok. Már a gyilkosság előtt föloldozta, és a gyilkosságra buzdított a gyónás keretében a gyöngyösi fiatalokat. Pelbárt atyát pedig azzal, amikor letartóztatták Szaléz atyát, hogy országos felkelést akart indítani az ő kiszabadítására, hadsereget szervezett. Ezzel akarták kiszélesíteni a problémát. Ennek két fontos következménye volt, az egyik a gyónás szentségének a hiteltelenítése, a másik pedig, hogy ezek után oszlatták föl egy országos sorozatot készítve, a katolikus egyesületeket szüntették meg. Ennek volt ez az előkészítése. Károlyi Bernát atyát, aki zsidómentésben jeleskedett, kommunistákat is mentett, majd pedig Barankovics Istvánt arra buzdította, amikor Rákosi meg akarta alapítatni vele a Nemzeti Egyházat, hogy meneküljön külföldre. 49-ben tartóztatják le, és a börtönben halt, a börtön körülmények miatt vértanú halált. Róla is számos visszaemlékezés van, hogy hogy gyóntatott zuhanyzás közben, hogy állt a rabok mellé, rabtársai mellé, mondva, hogy a pokolba is ott van, ebbe az emberi életnek, ebben a poklában is jelen van az Úristen. És valóban egyfajta paradicsomot teremtett maga körül a börtönben. Amikor megkérdezték, hogy mi a foglalkozása, nem tagadta le, hogy ferences pap, hanem vállalta ezért, hogy meg fogják verni, és jól meg is verték a vallomások szerint. És végezetül Krisztián Rafael atya, aki 1950-ben azért került börtönbe, mert 60 városában felkelést szítottak a kommunista hatóságok, és ezt a felkelést elhírezte, vagy a ferenceseket elviszik, ezt a felkelést a Rafael atyának a számlájára írták, ezzel akarták megfélemlíteni az emberek meghurcolásával és a szerzetesek meghurcolásával a püspöki kart, hogy a tárgyalásokat kezdje meg, folytassa. És a Rafael atya a börtönben halt meg, ugyancsak embertelen körülmények között. Megmaradt az édesanyjának a levele, amiben kéri, hogy az egyvesével rendelkező fiának hadd küldjön pulóvert. Megmaradt az is, hogy téli hidegben félmeztelenül tartották, és az őr azt mondta neki, hogy te pucér Krisztus, hol hagytad az ingedet. Ez olyan, mint Pilátusnak a szava, hogy egyfajta hitvallás, hogy íme az ember.
0: A ferences rend kezdettől fogva a vértanúk rendje, hogyan illeszkedik a magyar hét ferences vértanúk a története a rendi vértanúság történetébe?
1: Ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés, ezt nagyon hangsúlyozzuk a kongregációban is, hogy a rend 800 éve jelen van Magyarországon, de az első rendből még kanonizált vértanunk nincsen. És igazából ők lennének, ők heten az első kanonizált magyar ferencesek a rend történetében. Magyarországhoz kapcsolódó első rendiek vannak, Kapisztrán Szent János, Márkiai Szent Jakab, és még sorolhatnánk tovább, de akik magyarok voltak, és a magyar provinciából nőttek ki, azok ők az elsők, és ezért is olyan fontos számunkra az ügyük.
0: Igen. Lassanként feledésbe merül mind a náci diktatúra, mind pedig a különösképpen a szovjet típusú bolsevik diktatúra, kommunizmusnak a szörnyű szenvedés, amit okozott szerte Európán a keleti felén. Itt meg a Vatikánban is keveset szólnak róla, nem annyira korrekt politikailag, hogy erről beszéljünk. Te hogy látod ezt? Ez valóban az idő elmosa, vagy pedig nekünk kötelességünk emlékezni azokra, akik így tanúságot tettek az életük odaadásával is?
1: Amikor a szenvedéseikről beszélünk, akkor nem egy önüdvözítő, vagy egy ilyen áldozati szerepben tündöklő érzelmet, vagy érzést kell fölélesztenünk, hanem azt hiszem, hogy sokkal inkább arra kell rácsodálkoznunk, hogy az Isten ereje az emberi gyengeségeken, az emberi kereteken keresztül hogyan lesz nyilvánvalóvá az ő életükben. A szenvedéseikről is, a történelmi igazságtalanságokról is azért beszélünk, és azért fontos beszélnünk, mert ennek a szóbahozásán keresztül szemlélhetjük azt, hogy az isteni dicsőség, az isteni irgalom, igazságosság és szeretet miként lett jelenvalóvá éppen ezen emberek által az emberi élet különböző poklába, mint egy új nagy szombatot éltek át, amikor a menny leereszkedett a föld a pokolba.
0: Legyen az utolsó szó az imádság, bizonyára van a rendnek imája az ő boldog alvatásukért.
1: Igen, és kérem is a hallgatókat, hogy akár keressenek utána, akár most is imádkozzák velem együtt ezt az imádságot, ami templomainkban oly sok helyen van, ahol naponta többször is elimádkozunk a boldog alvatásért, és kérjék az ő közbenjárásukat nehéz ügyeikben. Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társa életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Amen. Kedves Peregrin, nagy hálásan köszönöm ezt a tanúságtevő beszámolódat, én is kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzanak az ügyért, pontosabban azért, hogy mi hamarabb élvezik az ő hathatós egyházától elismert közbenjárásukat. Isten áldja az érdekükben tett római fáradozásaidat.
1: Köszönöm szépen.
4: Laudato si, mi signore.
3: A Kálmán Peregrin Ferences atyával, a hét magyar ferences vértanú boldogalvatási eljárásának viceposztulátorával készített interjúnkat hallották. Szent Berárd és mártír társai, a ferences rend első vértanúi. Ünnepét az Anyaszentegyház január 16-án tartja. A hat szent vértanú neve Berárd, Otto, Péter, Accursius, Vitalis és Adjutus testvérek a ferences rend első vértanúi. Szent Ferenc 1219-ben hat szent életű társát a hitetlenék közé küldte, hogy hirdessék Krisztus tanítását. Egyikük, Vitalis testvér azonban Spanyolországban megbetegedett, és nem tudta folytatni útját. Öten mentek tehát tovább.

0: életben maradnak. Ők elhagyták Sevillát, de nem vissza, hanem Marokkó felé vették útjukat, és ott is hirdették a keresztény hitet. Börtönbe vetették őket. Az itt tartózkodó Dom Pedro Infáns kieszközölte az emírnél, hogy a hithirdetők az ő foglyai legyenek. Berárdék azonban innen megszöktek, és a fővárosban, Marrakesben ismét prédikálni kezdtek. Újból elfogták, és börtönbe zárták őket. Az emír kegyetlenül megkínosztatta őket, és amikor látta, hogy a kínzáson nem megy semmire, nőket és pénzt ígért nekik, ha mohamedánok lesznek. A vértanúk ezt felelték. Asszonyaid és pénzed nem kell nekünk, mert mindezeket Krisztus szerelméért szemétnek tekintjük. Akkor az emír kegyetlen haragra lobbant, felkapta kardját, és egymás után fejükre mért ütésekkel, saját kezével végzett velük. Ez 1220. január 16-án történt. A szent rendalapító, amint meghallotta vértanúság hírét, boldog elragadtatásra felkiáltott: most már van 5 igazi kisebb testvérem. A vértanúk földi maradványait hamarosan Coimbrába vitték, ahol Isten csodákkal megdicsőítette őket. Vértanúságuk sok hivatást támasztott. Az első között volt Ferdinánd ágostorrendi kanonok, a későbbi páduai Szent Antal. A Ferencrend első vértanúit IV. Sixtus pápa avatta szenté 1481-ben. Hithirdetésük teljesen eredménytelen volt. Egyetlen mohamedánt sem térítettek meg, Isten azonban csodákkal megdicsőítette őket. Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket. Imádkozzunk! Istenünk, te Szent Berárd és vértanú társainak dicsőséges diadalával megszentelted a kisebb testvérek rendjének kezdetét. Engedd, hogy amint ők készek voltak érted meghalni, úgy mi is állhatatosan tanúságot tegyünk rólad életünkkel. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Laudato si, mi signore.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Sepsi Szentgyörgyi stúdióból jelentkezzünk, a mikrofonnál
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, elimádkozzuk az örvendetes rózsafűzért 17:30-tól, addig fogadjuk az önök imakéréseiket, imaszándékaikat, hívhatnak, írhatnak nekünk.
1: Ezt a rózsafűzért felajánljuk a háborúk megszűnéséért, a világ békéért, szentatyákért, Leó pápáért, püspökeinkért és papjainkért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, testi, lelki és szenvedélybetegekért, imádkozunk a magányosokért, a keresztény családokért, az úton levőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Ma is hálával imádkozunk önkénteseinkért, munkatársainkért és támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységünket. Imádkozunk elhunyt önkénteseink, családtagjaink, barátaink lelke üdvéért, és megköszönjük Zsolt atya gyógyulását. Ezzel az imával is hálát adunk a Jóistennek, hogy visszahozta közénk. A kedves hallgatók hívhatnak minket a 0252

0: 0359-420-555 vagy a 0359-420-555-ös számokon írhatnak üzenetet a 0758-420-555-ös számra, vagy pedig az interneten keresztül a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék gombra kattintva hagyhatnak üzenetet. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogyha élőadásba kerülnek, a háttérben a rádiót szíveskedjenek lehalkítani. És már is egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Hát, igen. Csertesek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: A mai rózsafigyét felajánlom hálából a kapott kegyelmekét, szaladom egészségét, békességét, szeretettét, testi lelki gyógyulásunk, lelki küdvéért, a világ békéjét, pápa szándékára. Három nagyon fontos szándék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Csertesek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen. Köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk mindezen szándékokért.
2: És amíg újabb telefonáló lesz, néhány üzenetet is megosztunk. Rózsafüzért felszeretném ajánlani a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned.
0: Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért. A Jóisten és a Szűzanya segítő kegyelmét kérem, hogy könyörüljön rajtunk, a világ gyógyulásáért imádkozom, békességért, a gonosz távozásáért. Isten fizesse az imákat.
2: Ezt a heti rózsafüzért, gyógyulásomért, a lányomért, anyukámért, testvéreimért, rokonaimért és egy jó társért ajánlom fel. Jézusom, bízom benned.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, a bűneink bocsánatáért. Egy mindennapos hallgatónk írja a hidegségről. Egy kedves hallgatót próbálunk kapcsolni. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Tessék, az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
3: A rózsafűzért a személyiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért. És a bemondott imákért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, ne tessenek haragudni, mindig jelentkezek, amikor bejutok, mert ha nem jutok be, akkor is imádkozok, mert a közös ima jobban megérti az ága, jó Istenem, azért jelentkezek mindig. Az ága gyermekemnek érdik tisztasebb a lába, és folyik. Az ága jó Istenem, jó Istenek.
2: Nem haragszunk, mi köszönjük, hogy velünk imádkozik.
3: És a család békességért, minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért. És a lebénunk, nem, a drága gyermekem halottakért. 3 éve, hogy meghalt a lányom, annak is a nyugalmáért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen. Köszönjük szépen a hívását, és együtt fogunk imádkozni ezen szándékokért is.
2: Felajánlom a rózsafüzér gyermekeimért, akik idegenben vannak, hogy dolgozni tudjanak, és őrizze meg rossz indulatú emberektől a Jóisten, mert rengeteg áll útjukba a család békéért, szüleim gyógyulásáért, egészségben, szeretetben tudjunk élni ebben a fejére állt világban.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából mindazokért, akikért imádkozni tartozom, írja egy kedves hallgató. Sokan vagyunk így. És egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló. Élőben van a kedves hallgató. Halló.
2: Élőadásban van, hogyha hall bennünket, akkor megkérjük, hogy ossza meg az ima kérését. Sajnos mi nem halljuk a kedves betelefonálót. De közben érkezett e-mailben imakérés, Judit írja Brassóból, ezt a rózsafűzért felajánlom a szűzanya szándékára.
0: Hálával imádkozom a mai napért, és felajánlom a szőkefalvi rózsikáért, és felajánlom a papokért, ezt a rózsafűzért, Leó pápánkért, jó szándékért, a családomért, a betegségem gyógyulásáért, és közös halottaim lelke üdvéért, akikért imádkozni tartozom, és szeretettel emlékezem Dolos Ági néni lelkéről. Emléke legyen áldott, írja egy kedves hallgatónk Erzsébet.
2: Halló, itt a Mária Rádió.
4: Dicsérteszék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindrökjön.
4: Ezt a mai rózsafűzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani drága édesanyámért és nagyszüleimért, akik a csomagközi temetőben nyugszanak. A Jóisten nagyon nekiek csendes pihenést az anyaföldben. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes a Mária Rádió összes dolgozójáért és önkénteseért. Minden hozzám tartozó jó szándékú emberért egy áldott szép délután kívánok önöknek. Csoma közül voltam egy mindennapos hallgató. Dicsérteszék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké amen. Köszönjük, kedves Erika, hogy mindennapos hallgatója rádiónknak, és hogy mindig velünk imádkozik.
0: Üzenetekkel folytatjuk ezt a rózsafűzért. Felajánlom az idegenben dolgozó gyermekemért, munkahelyi gondjai megoldásáért, szeretetért, békességért, egyetértésért egy édesanya ajánlja fel a rózsafűzért.
2: Markusz gyógyulásáért, valamint jó orvosi eredményért imádkozom, hogy gyógyuljon meg a daganatos betegségből, családnak sok erőt, Jóisten kegyelmét kérem, és ezért ajánlom ezt a rózsafűzért.
0: Imád szeretnék kérni egy szerencsés doktori cím megvédéséért az egyetemi tanári pályán, írja egy kedves hallgató.
2: Mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse.
0: Örök hála és dicsőség. Imát szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleim bűnei bocsánatáért, a gonosz távozon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekemért. Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben. Egy kedves hallgatónk így írta.

0: Kedves hallgatót köszöntünk. Alulj Tamári. Mindereki amen.
1: A rózsafüzéssel szeretném ajánlani kicsi munkám bődülása és a doktoroknak, hogy kapják meg a megfelelő bőszerkezést. Köszönöm szépen.
0: Mindereki amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozzunk betegeinkért, főleg a gyerekekért is.

0: Csaba írja Gyimesbükből, felajánlom az elhangzott rózsafüzért, halottaimért, az egészségemért, a helyzetem javulásáért, az ismerőseimért, a barátaimért, a betegekért, és a szomszédasszonyom gyógyulásáért, de egyben mindenkiért.
1: Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából kapott kegyelmekért, gyermekeinkért és az összes hívekért.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
2: Képesség a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a szent olvasót, minden egyes imád, azokkal imád, hogy a felajánlom azokért. A drága szűzanyag szűzásra megáldozott munkájukat. Azért az utas munkáknak, a bácsnak, a Jóisten áldja meg mindjájukat. Felajánlom az áldjunk férjemét, apus, anyósomét, nagyszülőkét, az indráguló szüleimét, nagyszüleimét, a négy testvéremnek, családjáért, a Jóisten szeretnéje meg mindegyiket, és hónap lesz Szűzfény Györgyen, a kisebbi testvérünknek, Bandi, Ilonkának, a Navánapja, Vajosnak, Közágő, és sógornak kívánom gyógyulást, Ilonka, Isten értesse soká is, adjon egészséget Irának, szedíték egy álmat az egész családnak. Szomszédjaimért, a sok betegét, és hálával az drága szüzanyának, közeli betegét, az Isten megszikárító, hitéte, jó most minden betegét, Istenben segítettek oldani, kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, és köszönjük, hogy velünk imádkozik.
1: Üzenettel folytatjuk, ezt a rózsafűzért felajánlom Bálint Berta lelkiedvéért, akinek holnap lesz halálának évfordulója. Isten nyugtassa békében, az örök világosság fényeskedjék neki.
0: A rózsafűzért és a szentmisét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm.
1: Kedves hallgatót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló.
1: Szeretettel köszöntjük.
3: El szeretném ajánlani hálából a rózsafűzért és a szentmisét, a családomért, egészségért, békességért, és egy nagyon fontos szándékra. Jézuson bízom benned. És önökért, akik ezek a gyönyörű színvonalas műsorokat vezetik, az egész Mária Rádió közösségért és személyzetért, önkéntesért, mindenkiért. Köszönöm, hogy bejutottam. Hát szép napot, is értetét a Jézus.
1: Mindenki, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk önnel.
0: Minden kedves hallgató, ima szándékát az Úr elé visszük, és kérjük a szűzanya közbeni járását, különösen a betegekért, nagyon sok beteg kisbabáért kértek az elmúlt napokban imát. A Jóisten áldását kérjük orvosokra, de kiváltképpen a családra, hogy a megpróbáltatások közepette hitben megerősödve tudjanak ezekben a megpróbáltatásokban megállni. És hívjuk önöket, hogy imádkozzunk a beteg önkénteseinkért is, többek között Anna néniért ülkében, és minden betegért. Itt a stúdióban a Szotyori Rózsafűzér Társulat tagjai vezetik az imát, ha tehetik, tartsanak velünk. Akik az önök imakéréseiket fogadták,
1: Urai Éva
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Ott szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretébe és szeretetébe. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a koldusítől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szűz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Édes Jézus, hálát adunk neked végtelen szeretetedért. Kérünk téged, áldj meg igazságérzettel és bátorsággal. Add kegyelmedet, hogy szent akaratodnak zugolódás nélkül örömmel engedelmeskedjünk mindenkor, és megnyugodjunk isteni végzéseiden. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: Szóval Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második szent titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult mélyében a gyermek. Hangosan felkiáltott, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Édes Jézus, hálát adunk neked végtelen szeretetedért, kérünk téged, áld meg kitartó felebaráti szeretettel, hogy embertársainkat testvéri módon szeressük, örvendjünk és az örvendezőkkel, sírjunk a sírókkal, és szívből megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsa füzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepolyálta és jászolba fektette. Pásztorok tanyáztak a vidéken. Egyszerre csak ott állt előttük az Ura angyala. Ma megszületett megváltók, Krisztus az Úr. Édes Jézus, hálát adunk neked végtelen szeretetedért. Kérünk téged, áld meg minket és vezess a lemondás útján. Engedd, hogy a világ javai el ne ragadják szívünket, a szegénység pedig meg ne rendítse benned való bizalmunkat. Jólétben épp úgy, mint szükségben, nyugodjunk meg mindig isteni gondviselésedben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: beszabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk,

Isten, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik szent titka, akit te szentszűz a templomba bemutattál. Amikor eltelták a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényébe elő volt írva. Édes Jézus, hálát adunk neked végtelen szeretetedért. Kérünk téged, áld meg minket, és vezess az engedelmesség útján, hogy Isten és az Anya Szent Egyház parancsait mindenkor híven és pontosan megtartsuk, s minden törvényes felsőbbségnek lelkiismeretesen és engedelmeskedjünk Krisztus a mi Úrunk által. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér ötödik szent titka, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál. Az ünnepnapok átáltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt. Három nap múlva akadtak rá a templomba. Ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Szűzanyánk, aki elveszett fiadat oly nagy buzgalommal és fájdalommal kerested, megtalálásának örömére kérünk, est ki számunkra kegyelmet, hogy Jézust mindenkor szívünkben hordjuk, s ha netán elveszítenénk, mielőbb megtalálhassuk, s neki erényes életünkkel szolgáljunk, mindörökkön, örökké. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket

0: mostól. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

Istenem, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.

0: el nem ment.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: Isten, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

0: bennem ment.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.

0: modern, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindenképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyám,

0: Szűzanyánk, amen.
1: Imádkozz a lérettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz.

0: Dal, hogy a szent olvasó felséges titkait megfontolva, amire utatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg, Mária.
0: Ó, irgalmas szűz, anya.

mára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalangon viselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgált, és nyájas gondos pásztora volt, aki a

0: tőlünk. Amen.
1: Szent Mihály orkongyol,
0: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szelemet, akik a lelkek veszélye körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál velem Esse önkéntest hallják. Szent misét közvetítünk Csíkszentkirályról, a Szent István plébánia templomból, melyet Pap Márton helyi plébános és Kalányos Otto segédlelkész mutat be. A kántori szolgálatot Lisztyán László kántor végzi. Meghívjuk a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak be a Szent misébe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és Krisztusban szeretett kedves híveket is. Szentmisén kezdetén arra hívlak meg benneteket, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, mulasztásainkat, hogy méltóképpen tudjunk részt venni a legszentebb áldozaton, melyet közösen mutatunk be és felajánlunk Vidós István, valamint Gercő Géza, Piroska és József lelke üdvéért. Gyónom a mindenható Istennek,
2: Istennek, Istennek, Istennek, Istennek, Istennek, Istennek, Istennek, Istennek, Istennek, Istennek, Istennek,

Könyörögjünk. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk. És elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat felülmúlják.

Olvasmány Ezekiel proféta könyvéből. Ezekielhez ezt a szózatot intézte az Úr. Emberfia, én hirtelen halállal elveszem tőled feleségedet, aki szemed fényénél is drágább neked. De ne gyászold, ne sírasd, ne hullasd könnyeket. Csak csendben szálljon sóhajod, ne tarts halotti gyászt. Turbánod legyen a fejeden, sarud a lábadon, ruháddal se takard be arcodat, a gyászolók eledelét se edd. Elmondtam ezt reggel a nép előtt, és estére meghalt a feleségem. Másnap reggel az Úr parancsa szerint jártam el. Ekkor a nép megkérdezte, miért nem mondod meg nekünk, hogy mit jelent, amit cselekszel? Ezt mondtam nekik, így szól az Úr, választott népemmel közöld az Úr szavát. Nézzétek, én megszentségtelenítem szentélyemet, erőtök forrását, amelyre oly büszkék vagytok, az ország szemefényét, amely oly kedves nektek, fiaitok és leányaitok pedig, akiket hátrahagytatok, mind a kard élén vesznek el. Ti akkor az én példám szerint jártok el, ruháitokkal nem feditek be majd arcotokat, gyászeledelt nem fogyasztotok, turbán lesz a fejeteken, sarú a lábatokon. Nem sóhajtoztok, nem jajgattok, elsorvadtok majd bűneitek miatt, és csak egymás előtt mertek bánatot mutatni. Akkor majd intőjel lesz számotokra Ezekiel, ugyanezt teszitek pontosan ti is, amit ő tett. Amikor mindez sorra beteljesedik, megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, az Isten. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: Istenem.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyiket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szerest fele barátodat úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árazd, oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Ezek az evangélium igéi.

0: Krisztusban szeretett kedves testvérek, a mai evangéliumi szakaszban egy olyan jelenet tanúi vagyunk, amely mélyen megérinti a szívünket, mert valahol mindannyiunk saját Isten keresését tükrözi. Egy fiatal ember szalad Jézushoz, nem gyógyulást keres, nem csodát akar látni, és nem is vitázni jön, mint a farizeusok. Egy mély húsbavágó kérdés feszíti a lelkét, hogy Mester, mi jót kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet. Tudnunk kell azt, hogy ez az ifjú nem egy felületes ember, nem a világi sikerek vagy a pillanatnyi élvezetek éltetik, ő a teljességre vágyik. Amikor Jézus a parancsok megtartására emlékezteti, ő tiszta lelkiismerettel válaszolja, hogy ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Mi hiányzik még nekem? Krisztusban szeretett kedves testvéreim, ez a mi hiányzik még nekem, a hívő ember legszebb és egyben talán legveszélyesebb kérdése. Benne van a vágy, hogy ne elégedjünk meg a minimummal. Benne van az a felismerés, hogy a szabályoknak a puszta betartása, hogy nem öltem, nem loptam, nem hazudtam, nem csaltam, még nem teszi teljessé a keresztény életet. A törvény megtartása a fundamentum, az alap, de a keresztény életnek a lényege nem a tiltásokban, hanem a szeretet túláradásában van. Jézusnak ugyanis tetszik mindaz, amit az ifjú mond, és ebből a tetszésből, vagy ebből a szeretetből fakad a radikális meghívás is, hogyha tökéletes akarsz lenni, ha teljes szeretnél lenni, akkor menj, add el, amit van, oszd szét a szegények között, és aztán jöjj és kövess engem. És így következik be a Szentírás egyik legszomorúbb mondata, hogy amikor a hívő ifjú hallotta ezt a beszédet, akkor szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Mi történt itt, kérdezhetjük. Miért bukott el ez a nemes lelkű fiatalember a célvonal előtt? Nem azért, mert a vagyon az önmagában bűn lenne. Nem a pénznek a birtoklása tette őt szomorúvá, hanem az, hogy a vagyon birtokolta őt. Amikor válaszút elé került, kiderült, hogy a biztonságát, az identitását, a szívének horgonyát nem Istenbe, hanem a földi javaiba vetette. Keresztes Szent János írja egyik művében, mindegy, hogy egy madarat egy vastag lánc, vagy egy egészen vékony selyemszál tart-e a földhöz kötve, ha nem tépi el, nem tud repülni. A gazdag ifjúnak az esetében ez a lánc a vagyona volt. Nálunk, kedves testvéreim, a ma keresztény emberénél mi ez a szál, vagy mi ez a lánc? És ne áltassuk magunkat. Ne áltassuk magunkat, hogy ez az evangélium csak a nagy bankszámlával rendelkezőkhez szól. Hiszen, hogyha vagyunk elég bátrak hozzá, akkor láthatjuk, hogy mindannyiunknak megvan a maga nagy vagyona. Lehet ez a ragaszkodásunk az igazunkhoz, vagy lehet a megszokott kényelmünk, amit nem akarunk feladni a fele barátainkért, vagy lehetnek a sérelmeink, a haragunk dédelgetése, a meg nem bocsájtás. Lehet az az idő, amit sajnálunk az imától, vagy sajnálunk a családunktól, vagy lehet a látszat, amit görcsösen fenn akarunk tartani, magunkról a világ előtt. Kedves testvéreim, Jézus nem azért kéri a lemondást, mert el akar venni tőlünk valamit, hanem mert helyet akar készíteni önmagának. Tudnunk kell azt, hogy a szívünknek a kapacitása véges. Ha tele van önmagunkkal és a világhoz való ragaszkodással, akkor Isten nem tud hová beköltözni. Tudnunk kell azt, hogy a kereszténység nem a veszteségeknek a vallása, hanem a szent cserének a helye. Odaadjuk a múlandót, és megkapjuk cserébe az örökkévalót. Egyik 20. századi teológusunk így fogalmaz, amikor Krisztus magához hív egy embert, arra hívja, hogy jöjjen és halljon meg. Igen, kedves testvéreim, meg kell halnia az egoizmusunknak, a birtoklási vágyunknak, hogy megszülethessen bennünk a Krisztust hordozó ember. A gazdag ifjú tragédiája, a megalkuvás szomorúsága. Elment Jézustól, de a vagyona már nem tette boldoggá. Mert ugyan megizlelte a teljesség illatát, mégis a mulandót választotta. Kérdezzük meg magunktól a Szentmisében, hányszor távozunk szomorúan a Jézussal való találkozásból, mert nem voltunk, vagy nem vagyunk hajlandóak odaadni neki azt a bizonyos dolgot, amit kér tőlünk. Kedves testvérek, az Úr Jézus itt az oltáron nem a feleslegeséből ad nekünk, hanem önmagát adja teljesen, testét és vérét. Ő a tökéletes példa, aki gazdag létére szegénnyé lett értünk, hogy szegénysége által mi gazdagok lehessünk. Ne a gazdag ifjú szomorúságával lépjünk az Úrhoz, merjük letenni elé a láncainkat, mondjuk el neki, hogy Uram, tudom, mi az a vékony selyemszál, vagy mi az a nehéz lánc, ami még visszatart a veled való járástól. Kérlek, adj kegyelmet, hogy el tudjam engedni, és tiszta szívvel szabadon követhesselek téged. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük. Addurunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Kérünk téged!
1: Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add meg elhunyt testvéreinknek bűneik bocsánatát, hogy irgalmukból a szentek közösségébe juthassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségedet be is fejezzük Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: téged magadat, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkedre.
0: Emeljük fel szívünket.
1: Bennet az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és rangadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és éltek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ma vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, feljeljük neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy szín előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjts egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hadd kelyesen békét napjainkban, hogy irgalmadban mindenkor bűne és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: Köszöntsétek egymást a béke jelével.
1: Amen.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldog, akinek hívást kaptak a bárány lakomájára. Uram!

0: Könyörögjünk! Irgalmas Urunk Istenünk, a szentségeredel által Krisztust vettük magunkhoz, alázattal kérünk, hogy mi, akiket fiat képére alakítottál a földön, dicsőségében is részesüljünk a mennyben, akiért és uralkodik mindörökkön, örökké. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: A szent mise véget ért, menjetek békével.
0: Istenünk, te áron püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak vére, az

Kedves hallgatók, szent misét közvetítettünk Csíkszentkirályról, a Szent István plébánia templomból, melyet Pap Márton helyi plébános és Kalányos Otto segédlelkész mutatott be. A kántori szolgálatot Lésján László látta el. Köszönjük, hogy lélekben bekapcsolódtak a szent mise áldozatba. A mikrofonnál Pál emese önkéntest hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Csíkszentkirályt, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Az Alcsiki medence északi végénél Csíkszeredától 7 kilométerre délkeletre, az Olt két partján, a Zsögödi szoros előtt Csíkzsögöd és Csíkszentimre közt fekvő település. Területe 4 egykori falvat lel magába, Csíkszentkirály, Tiva, Poklonfalva és Kincseszék. Ősidők óta lakott hely, területén kő, bronz, vaskori és árpádkori telepek nyomaira bukkantak. Andezit bányájában 1954-ben 14 darabból álló dák ezüstkincs leletre egy ivókészletre leltek. Nevét első szent királyunkról Szent Istvánról kapta 1083-ban Szent István szenti avatása után és 1192 Szent László szenti avatása előtt. A falu szülöttje volt Lestján Ferenc plébános, akinek több önálló kötete jelent meg, valamint egyházi kinevezéseket és állami kitüntetéseket is kapott. Az általános iskola az itt született Vitos Mózes pap, író, helytörténész nevét vette fel. A gazdasági életében jelentős szerepet kaptak az ásványvíz palackozó üzemek. 1720-ban Lestján Mózes katolikus paptanár nevét említette egy oklevél. A falu neve azt igazolja, hogy egykor Szent István király tiszteletére szentelt temploma volt. A mai templom a 15. század második felében épült. A templom kisebb harangja 1562-ben készült, a tornyon belül faszérkezett 1688 utáni. A gótikus templomot 1759-1773 között átépítették, megmagasították, ekkor készült a templom kórusa is, a tornyot és a szentélyt kiszélesítették. Akkor távolították el a középkori oltárt, amelyen a Szentkirályi Madonna szobra állt, amelyet a falusi egyszerűség és erőteljes valószerűség jellemzett. 1790-ben a templom déli oldalbejáratához barokk előcsarnokot építettek. 1855-ben készült a szószék, a Csíkszentgyörgyi Bálint kapitánné, idevaló Bors Julianna őnössága nagylelkű adományából, 1870-ben pedig háromszék Kurtapatakról származó kővel rakták le a templom padlózatát. 1901-ben egy kápolnát építettek, amelyet Jézus szent szíve tiszteletére szenteltek fel. 1930-ban a templom padlásáról előkerült egy gótikus Mária szobor, amely az évszázadok során nagyon megsérült. A 15. század végén készült szobor jelenleg a Csíki Székely Múzeumban található. A templom nagy harangját 1829-ben öntették, amelyet az első világháború idején eltávolítottak, helyébe 1923-ban újabbat tettek. 2002-ben a műemlék épületén felújítást végeztek. A vakolat eltávolítása után a templom falának déli oldalán gótikus ablakkereteket találtak, ugyanakkor a falba beépítve egy gótikus kőszoborra bukkantak. 2007 őszén ásatásokat végeztek, amelynek során egy többszintes családi kriptát találtak. A románkori templom alapja alatt újabb sírokra bukkantak, amelyek a 11-12. Századból származnak. A templom belső falának északi részén a vakolat eltávolítása után freskó került elő, ezen Szűz Mária a karján kis Jézussal, valamint Szent Anna és egy angyal is látható. Egykor a templom mennyezetén is voltak freskók, amelyeket az 1970-es évek elején lemeszeltek. A Szent István király tiszteletére felszentelt templom apszissa sokszögzáródású bordái késő gótikus stílusban készültek. A 13. századi műemlék épület románkori emlékei a torony alatti köríves hornyolt kőajtókeret és a keresztelő medence. A főoltáron nagy boldogasszony és a karján ülő kis Jézus képét helyezték el, az oltár jobb oldalán Szent István király látható, amint Szűz Mária lábai elé helyezi a magyar koronát. Ugyanazon az oldalon áll Szent Péter apostol szobra is. A főoltár bal oldalán Szent Imre herceg és Szent Pál apostol szobra látható. A műemlék templomot erős kőfal veszi körül, a templom udvarán kettőzött kőkereszt van felállítva, a falon kívül kősíremlékek jelölik a régi temető helyét. A templom előtti emlékművek, a Bors Mihályné Henter Katalin és gyermekei síremléke az 1719-es nagy pestis járvány idejéből. A templom kerítésében Csíkszent király jeles személyiségeinek sírhantjai, keresztjei találhatók. A templom előtti téren áll egy 1775-ben készített emlékmű, valamint az első és második világháború csíkszentkirályi hősi halottjainak emlékműve, amelyet 1971-ben állítottak fel. Ugyanott látható a 2001-ben készült Szent István király egész alakos szobra és az Andrássy család tiszteletére 2002-ben felállított emlékmű. A falu temetőjében Tiván található az úrkápolna. Építésének ideje ismeretlen, kiindulási pontként csupán egyetlen évszám szolgál, a kő ajtó keretbevését 1528. A Szent István plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség alcsíki főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúját a templom és az egyházközség védőszentjének ünnepén augusztus 20-án Szent István napján tartják. Örökös szentségimádási nap április 18. 1980-ban alakult az első kórus, majd 1990-ben újra alakult a Szent István egyházi kórusa fiatal, középkorú és idősebb korosztályból. 2008-ban alakult az ifjúsági kórus és zenekar, mint plébániai ifjúsági énekcsoport. Csató Béla plébános idejében 2014-ben vásároltak telket, és 2016-ra épült fel a kápolna Poklont tízesében, Hadnagy Judit marosvásárhelyi építész tervei alapján. 2017-ben megáldotta a kápolna harangját, oltárát és orgonáját, valamint olajjal kenték meg a kápolna falát Jakubinyi György érsek és Tamás József segédpüspök. A kápolnát a magyar szentek, boldogok és vértanúk tiszteletére szentelték fel. A kápolna búcsúját november 13-án tartják, 2025. szeptemberében Isten kegyelmének révén a poklonfalvi kápolnában megszólalt egy új orgona hangja, amely pályázatból és a kedves hívek imádságos lelkületű és anyagi támogatásának eredménye. A sipos orgonát Pap Zoltán orgonaépítő mester szerelte fel. A Szent Imrei Büdös Fürdő ellátó plébániája Csíkszentkirály és az alcsíki főesperesi kerülethez tartozik. A régi kápolna állapota annyira leromlott, hogy nem volt érdemes felújítani, ezért az egyházközség úgy döntött, új kápolnát építenek. Az alapkövet 2024. augusztusában tették le a búcsú végén. A munkálatok 2025-ben haladtak, tetőszerkezet, szigetelés, ajtók, ablakok, harang elhelyezése. A kápolna boldogságos Szűz Mária királynő tiszteletére van felszentelve, 2026. május 31-én Kovács Gergely érsek ünnepi szentmise keretében megáldotta a teljesen újjáépített kápolnát. A templom búcsúját augusztus 22-én tartják. Örökös szentségimádási nap július 28. Szentmiséket nyáron, szombati napokon tartanak. A műsort szerkesztette Gábor Anna a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomás helyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.

0: Amen.
1: Úrunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
2: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsi Szentgyörgyi stúdióban jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket. Laura, Isten hozott, üdvözöllek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kusszos Laura vagyok. 5. éves orvostanhallgató, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen tanulok.
1: Üdvözöllek, és különösen köszönöm, hogy ezt be is mondottad azért, hogy manapság a fiatalok között kevesen vannak, akik megvallják Istent. Nagyon sok az olyan fiatal, aki úgy mindenféle irányzatban, vagy mindenféle ilyen modern dologban hűséges és buzgó, és sokszor nem is értem, hogy mit tesznek. Te pedig kivételes módon felvállaltad azt, hogy te Istenről szeretnél tanúságot tenni az életedbe, hogy a munkálkodott. Kedves Laura, így az első kérdésem meg is van fogalmazódva. Visszaemlékszel-e, hogy mikor tapasztaltad meg életedben először, hogy Isten létező valóság?
2: Legelőször 9. voltam, amikor nagymamám agyvérzést kapott, és ekkor egy kedves keresztanyám elhívott a találkozóra bennünket, az élet a lélekben találkozóra, és akkor kértünk egy imát nagymamámra, és utána nagymamám jobban lett, utána még 1 évig volt köztünk, és én nagymamám halála által kerültem közel Istenhez, és akkor kerültem ide a találkozóra, és azóta is vallom azt, hogy Isten ténylegesen megengedi, hogy a rossz dolgok bekövetkezzenek, de csak azért, hogy abból még nagyobb jót hozzon elő. Én ekkor tapasztaltam meg legelőször Istennek a kegyelmét.
1: Nagyon szépen köszönöm. Voltál ilyen áldozó?
2: Igen, voltam.
1: Mi maradt meg úgy meg belőle?
2: Amikor kicsik voltunk, akkor mindig jártunk imaórákra.
1: Vallásórákra,
2: igen, akkor még Nagybaconban laktunk, és akkor Barótról mindig járt le a tisztelet, és is tartott nekünk imaórákat, akkor a testvérem és én is jártunk ezekre az imaórákra, és úgy mindig szerettem, mert a tiszteletes mindig olyan jól át tudta adni ezeket a történeteket.
1: Tehát vonzóvá tudta tenni.
2: Igen, vonzóvá tudta tenni ezeket a történeteket, és én mindig szerettem oda járni, aztán utána voltam első áldozó is, bérmálkozó is,
1: no, de úgy... És mi maradt ezekből meg a...
2: Az, hogy Isten szeret engem, de úgy mégse tudtam megtapasztalni annyira nagyon azt, hogy itt van velem is, hogy bármikor számíthatok
1: ugye
2: rá.
1: Ugye a bérmálkozó felkészítők mennyire, a te életedben mennyire voltak hatással, hogy valóban Isten lelkének a jelenlétét befogad, hogy munkálkodjon benned?
2: Annyira még nem éreztem akkor még talán annyira Istennek a jelenlétét és a közelségét. Aztán idővel tapasztaltam ezt meg.
1: Igen. Említetted, hogy nagymamád betegsége halála által közelebb kerültél Istenhez. Azért tartom ezt érdekesnek, mert egyesek éppen azáltal távolodnak el, mert valakihez nagyon tartanak, mert te is tudod, nagyon tartottál nagymamádhoz, és akkor, hogyha beesik a haláleset vagy a betegség, akkor úgy fellázadnak, hogy Istenem, miért vetted el Istenem, miért úgy Istenem, ezt miért tetted, miért engedted meg? Benned merült-e fel ilyen kérdés? Voltak ilyen gondolataid, hogy...
2: Én hittem azt, hogy Isten meg fogja gyógyítani nagymamámat, és hittem azt, hogy megadja nekem azt a kegyelmet is, hogy nagymamám köztünk legyen is, hogy beszéljen velünk is. Én ezeket mind megkaptam tőle.
1: Mit tettél utána, hogy a nagy elment?
2: Hálát adtam ezért, mert így kerültem közelebb Istenhez. Nagymamám halála és betegsége által.
1: Tehát hálát adtál nagymamád életéért, hogy ő volt a nagymamád, és...
2: Igen.
1: Igen.
2: Ilyen csodálatos nagymamát adott nekem, igen.
1: Igen, hogy még a halálával is hozzájárult az úgynevezett üdvösségedhez.
2: Igen.
1: Igen.
2: Mert nem soha nem kerültem volna ilyen közel Istenhez.
1: Igen. Tudom, hogy a fiataloknál elég nehéz megállni napjainkban, úgy az Isten igazságának útján.
2: Igen, ez igaz.
1: Voltak-e kísértéseid, eltávolodás, miután volt ez a megtapasztalás, miután Isten megszólított, megérintett?
2: Igen, voltak. Keveredtem bele rossz kapcsolatokba, de én azt érzem, hogy Isten megengedi ezeket a rossz dolgokat, de mindig segít ebből kijutni. És mindig azt mondtam neki, hogy vegye el mindazokat a rossz dolgokat, azokat a rossz kapcsolatokat, azokat a függőségeket, amik nem őt szolgálják, vagy ami nem az ő kegyelméből van. És ezt mindig elvette tőlem.
1: Amikor az ember egy ilyen társaságba keveredik, vagy ilyen esemény sorozatban, vagy bármi, kell döntést hozzon ahhoz, hogy igen, ki tudjon lépni. Hogyan sikerült? Mi volt az alapod, vagy mi által tudtál döntést hozni?
2: Isten, mindig Isten kegyelme által. És felismertem azt, hogy én most ez nekem nem jó, és döntöttem, és kértem Istennek a segítségét, hogy ebből ki tudjak jutni.
1: Nagyszerű, és akkor nem jutott eszedbe, amikor belekerültél ebbe, hogy nem éppen jó helyt, vagy nem kéne belemenni, vagy csak úgy észre, nem vetted észre, és belecsúsztál?
2: Igen, csak úgy belecsúsztam.
1: Uh-huh. Igen, a hétköznapokban vannak ilyen érdekes megcsúszások, hogy az embert, mintha mint az ármikor sodorja magával, ami rajta van, ami benne van. Hogyan alakult az életed, úgy Isten kegyelmében?
2: 9-es voltam, amikor ide kerültem az imacsoportba, és a legelső találkozón Tünde mondta azt nekem, hogy ő nem tudja, hogy én hova szeretnék tovább menni, de ő egy olyan lelkiismeretes doktornőt lát bennem. És akkor úgy teltek, múltak az évek, akkor
1: Tünde
2: még...
1: Tünde ismert téged, vagy honnan vagy?
2: Nem ismert, akkor még ez az első ez ilyen kis csoportos megbeszélésem volt.
1: Igen, megprofétálta neked a jövődet, igen?
2: Igen, aztán teltek, múltak az évek, és 12-es voltam, és akkor nem tudtam, hogy Istennek valóban mi a terve velem.
1: Úgy kerested, hogy Isten terve szerint folytasd az életedet?
2: Igen.
1: Na, nagyszerű, az igen.
2: Igen, és akkor mondta anya, hogy kérjek erre egy áldást. És akkor elmentem Tündéhez, és ő úgy imádkozott, hogy...
1: Tehát 4 év múlva.
2: Igen, hogy Isten ezt már nekem kinyilatkoztatta.
1: Ő emlékezett, mit mondott neked azelőtt, vagy tudott róla, vagy?
2: Nem hiszem.
1: Mert nekem is, tehát 4 év azelőtt azért tudna.
2: Igen, és akkor utána gondolkodtam ezen valójában, hogy akkor én mit akarok, és hogy mi Istennek a terve velem. Mert én több irányba is kezdtem el gondolkodni, matek tanári, mérnöki, esetleg tanárnak lenni, vagy biológia tanárnak, aztán a születésnapomkor volt az, amikor édesanyám bejött a szobába, és mondta, hogy döntsek, hogy mi szeretnék lenni. És akkor nekem ez olyan nehéz volt, hogy fűbe, fába kapkodtam, és nem tudtam, hogy hogyan tovább. És akkor éreztem, hogy most Istennek a segítségét kell kérnem ebben. Már nagyon kevés idő volt a felvételig és az érettségig. Igazából ugye az érettségire se nagyon készültem. És akkor kértem ismét Istennek a segítségét, és elkezdtem tanulni a felvételire, az orvosira, ez egy 561 oldalas könyv, és akkor mindenki próbált erről engem lebeszélni. Emlékszem, anno a biológia tanárnőm is mondta nekem, hogy Laura, te biztos, hogy nem fogsz bejutni, tehát mások már 2 éve, hogy tanulják a könyvet, és hogy ő annyira erre nem lát esélyt.
1: Igen, és a tanárok ismerik a diákokat általában.
2: Igen, és próbáltak erről lebeszélni, hogy miért pont orvosnak, és miért akarom én ezt. De én úgy hittem benne, hogy valóban, hogyha Istennek ez a terve velem, akkor én be fogok jutni.
1: Ha ilyen erős hited volt ebben a korban, így fiatalként, én annak örülök.
2: És akkor tanultam, és emlékszem, kinyitottam a könyvet, és úgy átfutott bennem valami, hogy ez nekem így egyedül nem fog menni. És akkor elővettem ezt a szemináriumi könyvet, amit ismét hoztam magammal. Nekem ez az egyik kedvenc könyvem, ami úgy átkísért az elmúlt 9 éven át, ugye az egyetemi évek alatt. Minden nap kinyitottam, és mindig elolvastam egy-egy idézetet belőle, és akkor kinyitottam ezt a könyvet, és ez volt az első idézet, amit elolvastam, hogy ne félj, mert veled vagyok, ne csükkedj, mert én vagyok a te Istened, megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom. Bizony megszégyenülnek és gyalázatra jutnak mind, akik ellened lázadoztak, elpusztulnak és elvesznek, akik harcba szálltak ellened. Keresni fogod, de többé nem találod azokat, akik ellened hatakoztak. Elpusztulnak és semmivé lesznek, akik háborgattak, mert én, az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat, én szólok hozzád, így ne félj, én megsegítelek.
1: És aztán, bocsáss meg, nagyon lényeges, nagyon sokan nem olvassák a Szentírás sajnos, de akik olvassák, vagy éppenséggel Szentmisén hallják az evangéliumot, a Szentleckét, az olvasmányt, válaszos Zsoltát, prédikációt, és mégsem tudják befogadni. Te ezt el tudtad így fogadni?
2: Igen, hiszen ő mondta azt, hogy én megsegítelek, és ő mondja azt, hogy ha tengereken kelsz át, én veled leszek, és ha folyókon nem borítanak el.
1: És hogy tudtad te ezt olyan... Bocsáss meg, de hogy tudtad te ezt ilyen komolyan felfogni? Mert sokan olvassák ezt, vagy nem tudom, de mégis annyi aggódó embert látok, hogy furcsálom is.
2: Valahogy ezt megpróbáltam beépíteni a mindennapi életemben. Ez szerint élni, és ezzel kelni, és ezzel feküdni, és a napközben is Istenhez szólni.
1: Örülök, mert nagyon megközelítetted, ugyanis az ember akkor tud hitre térni, hogyha Isten igéjét élete alapjává teszi.
2: Így van.
1: Ennélkül a hit nem tudják befogadni, nem működik, nincs ahogy. Mert nincs alapja a hitnek. Hát örülök, hogy ilyen fiatalon ezt egyben komolyan vetted. És akkor mit csináltál? Felvételiztél az orvosira?
2: Igen, felvételiztem, és... Ugye a felvételi alatt is a Jóisten mindig valakit segítségül küldött.
1: Hogy
2: értem ezt az alatt, amikor mentünk a próbafelvételire és felvételire, még nem tudtuk, hogy hol fogunk ott megszállni, vagy nem tudtuk ezeket a folyamatokat, és akkor jött egy kedves ismerős, és felajánlott azt, hogy odaadja a lakását, és nyugodtan maradhatunk nála. És voltam a próbafelvételin, akkor még a könyvnek a felét tudtam, és akkor már egy 7-7-es körüli jegyet írtam a felével, és akkor úgy hittem azt, hogy valóban Istennek ez a terve velem. És akkor a próbafelvételi és a felvételi között még volt egy pár hét, és ez alatt végig Istenbe vetett hittel tanultam.
1: Megismételjed meg, Eszter, hogy tanultál?
2: Istenbe vetett hittel.
1: Nagyon köszönöm, azért kértem meg, mert sokan csak azt kérik, hogy Istenem segíts meg, de nem Istenbe vetett hittel készülnek egy felvételire. Ez nagyon lényeges.
2: Nagyon lényeges, az biztos. Hát mindig, amikor kinyitottam a könyvet, akkor legelőször elolvastam egy részt a szemináriumi kiskönyvemből, és akkor jegyzeteltem, és elgondolkodtam ezen, hogy Istennek valójában ez a terve velem, de mindig azt mondtam neki, hogy ha nem ez a terve velem, akkor ne jussak be.
1: No, ez igen.
2: Tehát, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem az övé.
1: Hát nem semmi.
2: És amikor elmentünk felvételizni, akkor is végig ez a mondat járt a fejembe, hogy ő meg fog segíteni engem, és kérjetek és kaptok, keressetek
1: és... hogy segített meg?
2: Találtok. Sikerült a felvételim.
1: Úgy egyből?
2: Igen. És akkor mondta édesanyám, hogy ha mégse nem jönne ez az út össze, vagy hogyha Istennek nem ez a terve velem, akkor
1: még a
2: felvételi előtt, akkor iratkozzak be valahova máshova, amit én szeretnék, vagy kérjem Istennek a segítségét, hogy hova kell tovább mennem. És akkor úgy, akkor azt mondtam, hogy én nem iratkozok be sehova, vagy ez, vagy semmi. Nem volt biopcióm. És én boldogság töltött el a szívemet, hogy bejutottam.
1: Meghiszem.
2: És akkor utána a lakáskeresés az is olyan könnyen ment, hogy vásárhelyen, hogy hol fogok lakni, akkor, mikor még ott voltunk, ugye a felvételi után, akkor édesapám felhívta az egyik kollégáját, és ő ajánlott egy lakást, és lakótársat, és minden olyan könnyen jött akkor, azt
1: miután
2: éreztem.
1: Miután megtudtad, hogy sikerült a felvételi, volt-e hálaadás benned?
2: Igen, aznap délután elmentünk közösen a szüleimmel misére.
1: Az egész család.
2: Igen. Uh-huh. És tényleg én nagyon hálás vagyok a jó Istennek azért, hogy nekem szülőket adott, hogy testvért adott, és hogy olyan családba nőhetek fel, ahol a hit az első helyen van, és igen, végig támogattak anyagilag, lelkileg támogattak, és nélkülük is, elsősorban Isten nélkül, biztos, hogy nem jutottam volna el ide.
1: Hogy mentek az iskolai évek? Mert azért nem egyszerű az orvosin az.
2: Nem egyszerű, nagyon sok vizsga volt, de én mindig úgy ültem le tanulni, hogy Istennel, nem egyedül, és én nem egyedül csináltam ezt végig, hanem Istennel, és nem azért sikerült a vizsgám, mert én milyen ügyes vagyok, hanem azért, mert egy hatalmas Isten állt mögöttem, és volt, amikor megkérdőjeleződött szintén bennem, hogy valóban ez az én utam, és akkor mindig jöttek akkor mindig jöttek a megerősítések, mindig.
1: Tehát minden mellett, hogy 8. korodban már megprofétálták neked, vagy 9. korodban, bocsánat, utána áldást kértél, utána a Szentírás világossá tette, hogy veled van, és nem kell aggódjál. Még mindig volt ilyen, hogy de vajon?
2: Jöttek a kísértések, igen, és ez az, aminek úgy nehéz ellenállni. És minden vizsgálőt, hogy akkor most hogyan lesz, én oda megyek, és akkor, hogy hogyan, de mindig jött az a mondat, hogy amikor átadnak benneteket a bíróságnak, akkor ne töprengjetek, hogy hogyan is mit mondjatok, abban az órában megadatik nektek, hogyan beszéljetek.
1: Amen, így
2: és
1: van.
2: Ez nagyon lényeges. Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy miben öltöztök. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ez mind megadatik nektek.
1: Amire szükségünk van, így van.
2: És amire szükségünk van, Isten ezt nekünk mind meg fogja adni.
1: És ezt te így éled, vagy csak beszélsz róla?
2: Így élem.
1: Így éled.
2: Igen. És én hiszem azt, hogy meghívott, hogy vízre lépjek, és ebben a mélységben tart meg a hitem.
1: Ó, te nagy dolgokat mondasz, hallod. Különösen örülök, hogy ezt így fiatal korban tapasztaltad meg, és ezt így mondod. Volt-e vagy egy vizsgád, ahol nehéz volt, ahol egy kicsit úgy meginoktál, vagy?
2: Igen, volt.
1: És hogy mentél ezen át, vagy hogy...
2: Sokszor nem elég készülni egy vizsgára, meg sokszor talán nem is tudsz mindent úgy megtanulni maximálisan, vagy nem abból a részből kérdeznek talán, amit te nagyon jól tudsz. Tehát nem elég tanulni, nem elég készülni a vizsgára, hittel kell oda menni erre a vizsgára. Másodéves voltam, fiziológia vizsgám volt, akkor beültünk egy terembe, és kiosztották a lapokat, és nagyon kevés időt adtak a vizsgára, és maximálisan oda kellett figyelni, és akkor én elfele nem vettem észre, hogy még van két oldal, amit nem oldottam meg, és akkor már is vették a lapot tőlem, és akkor kérdeztem Istentől, hogy akkor ez most hogyan lesz, ez most meg lesz ez a vizsga, vagy nem. És akkor eszembe jutott, hogy a próba felvételire a könyvnek a felével mentem, úgyhogy a felét tudtam, és úgy is sikerült. És ez a vizsga is sikerült. És mindig azt mondtam neki, hogy ha ő hívott el erre az útra, akkor ezen vigyen is át, és mindig átvitt ezeken az akadályokon. Tehát bármennyire is próbálja a gonosz megakadályozni Istennek a tervét, bármilyen kísértő erők is jönnek, ez mindig nem tudja egyszerűen. Én ezt vettem észre az évek során, hogy nem tudja Istennek a tervét megakadályozni.
1: Amennyiben hittel tudjuk fogadni, ez valóban így van. Egyetemen találkozik az ember különböző emberekkel, egyetemistákkal, tanárokkal. Elég nagy a veszélye ennek a modern, úgymond liberalizmusnak, hogy felhörpinti a fiatalságot. Volt ilyen kísértésben részed vagy? Találkoztál ezekkel az irányzatokkal ilyen? Tudom én, meditáció, koncentráció, energiák, fények, meg egyebek.
2: Nem igazán.
1: Nem került olyan társaságba.
2: Nem igazán foglalkoztam ezekkel.
1: Tehát nem volt része ezekben a valláshelyettesítő dolgokkal? Nem. Most elég menő.
2: Nem.
1: Hogy mi volt a legnehezebb az életem éveidben most eddig a... Mi próbált úgy meg a hitedet? Vagy nem volt ilyen?
2: Hát nyilván most minden egyetemista oda kerül egy másik városba, távol a szülőktől, és akkor idézőjelesen szabad életet él, de nekem úgy nem volt ennyire ez a kísértés. Én azt érzem, hogy próbáltam végig Isten mellett megállni.
1: Tehát annyira elsajátította tenni Istent, hogy a többi nem ütte ki.
2: Igen,
1: sem pontosan. A baráti kapcsolat, sem az új szellemiség, sem a régi, sem semmi más.
2: Igen.
1: Magatartásod miatt osztálytársaid, iskolatársaid, tanáraid tettek-e megjegyzést, megszólás vagy...
2: Volt, amikor tettek megjegyzést, de valahogy ez soha nem érdekelt.
1: Bravo! Tehát nem befolyásolt?
2: Nem befolyásolt ez ebben.
1: Tehát semmi olyan, ami le akart húzni, akár bárki által jött, annak nem adtál fontosságot?
2: Nem.
1: Kellett-e megvald a hitedet ebben az években?
2: Igen, kellett.
1: Mondanál egy
2: kicsit? És én ezt egy kötelességnek érzem, hogy megvalljuk. Igen.
1: Konkrét esetet el tudnál mondani?
2: Igen. Főorvosnak is vallottam meg a hitemet, és több rezidensnek, orvos kollégának, akikkel találkoztam Magyarországon, vagy itthon esetleg, mert volt lehetőségem Isten kegyelm által, ösztöndíjjal Magyarországon tanulni. Negyed évet a Pécset végeztem, és az ötöd évet az Budapesten, a Semmelweis Egyetemen. Ez egy kicsit olyan hihetetlen volt. Akkor úgy imádkoztam Istenhez, hogyha 4 hely volt megadva Budapestre, és úgy kételkedtem, hogy én bekerülhetek-e oda, és úgy imádkoztam Istenhez, hogyha az a terve, akkor én arra a 4 helyre is be kell jutnom, és sikerült.
1: És mit szólt a biológia tanárnőthöz?
2: Utána annyira nem tartottam vele a kapcsolatot, az igazság.
1: Igen.
2: Igen, de ütköztem mindig nehézségekbe, így az ügyintézés folyamán is, itt Budapesten is, és úgy mindig Isten átsegített ezeken a lépéseken.
1: Tehát azt, amit beépítettél, azt nem csak úgy beépítetted, hanem úgy meg is maradtál benne.
2: Igen, igen. És sokszor volt, hogy tényleg olyan fáradtan mentem vizsgára, vagy a kórházba, egyetemre, hogy már azt éreztem, hogy élek, de nem én élek, hanem Krisztus él bennem.
1: Ő jobbacskán bírja, mint te.
2: Igen.
1: Néztek-e ki baráti körből, vagy az egyetemista társaságból téged azért, mert keresztény vagy?
2: Nem. Volt, aki megszólt, elítélt.
1: Erre reagáltál?
2: Az Isten dicsőségére váljon, ez is.
1: Halleluja.
2: És volt olyan is, akivel nagyon bizalmi kapcsolatot építettem ki ezen a téren.
1: Te találtál még hozzád hasonlót?
2: Igen. Együtt jártunk misére, vagy így megbeszéltünk egy-két részt a Bibliából, és úgy szoktuk tartani a kapcsolatot mindig.
1: Nagyon örülök ennek, hogyha tényleg kialakulnak ilyen barátságok, ugye, mert egymást, tehát Isten tudja egyiket a másik által erősíteni,
2: igen,
1: vezetni.
2: Igen, és úgy közösen is imádkoztunk vizsgák előtt, mert a ketten vagy hárman.
1: Az én nevemben kértek, megadom nektek, igen.
2: Így van, igen. Én tényleg azt érzem, hogy Istennek az igéi soha nem múlnak el, és ők mindig.
1: A hallgatóság nem látsz téged, én látlak. Mostanában nagyon sok olyan, hát 8-9-es lányokkal beszéltem meg ilyen, és akkor néztem, hogy ilyen műszempilla körre, meg ezek azok, nem vonzott téged ez a modern öndíszítés?
2: Én ezt nem tartom fontosnak. Nekem még soha nem volt se műszempillám, se körmöm, és én azt érzem, hogy anélkül is ugyanaz az ember vagyok. Én ettől nem vagyok se több, se kevesebb.
1: Értékesebb.
2: Igen, sokkal.
1: A teremtett formában értékesebb vagy, mint a diszítedbe.
2: Így van.
1: Kedves Lóri, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, sajnos az időnk lejárt, és Isten áldjon meg téged a kitartásodért, ugye, mert még sok van az életből. És ha elfogadnád, akkor közösen imádkozzunk a hasonló helyzetben lévő diákokért, akik talán nem ilyen bátran veszik, nem veszik ennyire komolyan Isten igéjét, hogy ők is be tudják építeni az életükbe azokat az igazságot, amelyre Isten meghívta. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében hozzád kiáltunk, testvéremmel, Uram. Hálat adva az ő életért, hálat adva, Uram, meghallotta te hívó szavadat. De kérünk most egy szíve, egy lélekkel, áld meg azokat, Uram, akik még nem hallották meg. Még csak úgy ízlelgetik, de nem fogadják be, mert a világ szelleme hatalmasodik felettük. Kérjük, törd meg ezen erőket, Uram, és nyílj meg az ő szívüket, hogy testvéremhez hasonlóan igent mondjanak, teljes igent a te jelenlétedre az életükben, Jézus nevében. Amen.
2: Amen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést és az ide szánt időt, a Isten áldása kísérteket tovább és tanulmányaidban és a mindennapjaidban.
2: Köszönöm szépen, kedves hallgatóságot is. Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindenki dicsértessék, köszönöm.
0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
3: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
4: Következő állomás helyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió lelkigyakorlatos háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is, egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, műsorismertető következik. Kedves hallgatók, akik továbbra is a Mária Rádiót választják, vagy talán most csatlakoznak a rádiunk adásához, a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak. Hamarosan az esti mesével várjuk legfőképp a gyerekeket, majd a zsolozsmából elimádkozzuk az esti dicséretet. 19 óra 58 perctől egy rövid gondolatot hallhatnak Minden napunk ajándék Istentől címmel, Veres Judit Mária önkéntesünk szerkesztésében. 20 órától Hit és Tudás című adássorozatunk újabb részét sugározzuk, 21 órától pedig Kiáltás ima nemzetért, hívjuk önöket, hogy imádkozzunk együtt nemzetünk lelki megújulásáért. A békerózsa füzérét 9 óra 15 perctől imádkozzuk, majd ezt követően a hivatásokért imádkozunk a kispapokkal. 9 óra 25 perctől Efatta Nyíj meg, Bacsi Tibor önkéntesünkkel várjuk önöket. 22 órától a zsolozsmából a befejező imaórát végezzük, majd 22 óra és 10 perctől hallgassuk az örömhírt Szilágyi Lászlóval. 22 óra 40 perckor az Életre növelő című műsorunk ismétlését hallják, és 23 óra 40 perckor kezdődik a Vatikáni Rádió a friss magyar nyelvű adásával. Ezzel zárjuk a mai napot. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy holnap reggel Mező Petriből közvetítünk Szentmisét, amely 7 órától kezdődik, illetve délután 18 órától Csíkszentkirályról. A héten tartjuk a tematikus napunkat szerdán, akkor majd különleges műsorokkal várjuk önöket. Jó rádiózást kívánunk, és kellemes estét! A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel!
1: Kedves gyerekek, ma este Bodzáról és az időtükörről fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel! A mákvirágok hajladoztak a reggeli szélben, mintha álmot sodornak közöttük a nyár. Bíbor szírmaik, mintha történeteket suttogtak volna azoknak, akik hajlandók voltak csendben meghallgatni őket.
2: Lili, én nem akartam, suttogta halkan.
1: Mellette egy kicsi egérlány Lili csöndesen gugolt egy megtört száru mákvirág mellett. A virág szírma megremegett a szélben, nem harakkal, csak bánattal. Mint amikor valami szépet túl erősen ölel meg az ember. Tudom, Bodza, mondta végül Lili, miközben apró mancsával óvatosan megtámasztotta a mák vékony szárát. Néha egy mozdulat is elég, hogy valaki megsérüljön, de az is elég lehet, hogy valami gyógyulni kezdje. Bodza lehajtotta a fejét. Bár csak visszamehetnék az időben, mondta. Bár csak újra megtehetném, és most jobban figyelnék. Lili elmosolyodott, csak úgy, kicsit egérkésen, ahogy a nap csillan meg egy harmad cseppen.
2: Tudod, mit mondott egyszer egy nagyon öreg móly a rózsavölgyben? Kérdezte.
1: Mit? Hogy az idő nem mindig egy egyenes út, néha körbe ír, és néha megmutatja magát. Bodza, a kis őszgida, lassan lépkedett a virágok között. Patái puhán érintették a földet, mégis valami fájt a szívében.
2: Lili, szólította meg halkan az egérkét, aki egy virágszínon üldögélt.
1: Tudod, néha azt kívánom, bár csak másképp tehettem volna valamit. Már csak visszaléphetnék, csak egy percnyit. Lili felemelte fejét és elmosolyodott. Kicsi volt, de bölcs. A rét titkait ő ismerte igazán.
2: Sajnos, ami történt, megtörtént, mondta.
1: Miközben lecsúszott a virágszínon, és Bodza mellé lépett. A gida sóhajtott. A reggel, amikor idejöttem, annyira örültem a fénynek meg a szirmoknak, hogy nem vettem észre, hogy hová lépek. Letapostam egy mákvirágot. Csak úgy, véletlenül. De most úgy érzem, mintha egy egész mondatot törtem volna ketté. Egy szívet. A két barát hallgatott egy pillanatig. A virágok susogtak körülöttük. A nap aranyló csíkokat vont a levelekre. És a világ nem hibáztatott senkit, csak emlékeztetett. Lili finoman megsimította a Bodza bokáját. Néha a fájdalom nem azért jön, hogy megbüntessen, hanem hogy emlékeztessen arra, amit nem vettünk észre időben. Bodza lehajtotta a fejét, szeme a földre tévedt, és ott egy kis levél alatt valami megcsillant. Egy tükör. Apró, aranykeretű. Mintha csak a nap sugarából készült volna, de nem a megszokott módon tükrözött. A kép benne nem csak visszanézett, visszaérzett.
2: Ez egy tükör?
1: Lili bólintott. Egy időtükör. Nem az arcod mutatja meg, hanem azt, amivé válni szeretnél, vagy amit jóvá szeretnél tenni. Bodza belekimlelt. Először csak a virágot látta, amit letaposott. Aztán önmagát, ahogy óvatosabban lép, figyelmesebben jár, sőt, más virágokat is védelmez. És egy érzés is visszatért, a szándék tisztasága.
2: Nem tudom visszafordítani, igaz? Kérdezte csendesen.
1: Nem, mondta Lili. De újra és újra megélheted azt a percet másként, mert az idő néha nem visszafelé, hanem belülről hajlik. A két barát visszasétált a megtört virághoz. Bodza letérdelt mellé, és csak annyit mondott.
2: Sajnálom. Köszönöm, hogy emlékeztettél arra, hogy figyelni, szeretni mindig kell.
1: A megtört mákvirág finoman megrezdült. A szírmai még mindig törékenyek voltak, de már nem fájt annyira a hajlás, mintha a szeretet enyhítette volna, amit az idő nem tudott visszahozni. Bodza felegyenesedett. A szeme ragyogott. Figyelni fogok Lili mindenre,
2: és ha nem is tudok mindent visszacsinálni, mostantól jobban fogom szeretni, amit megérinthetek. És abban a pillanatban a virág nem lett újra épp, de többé már nem volt egyedül. Így volt, mese volt, fele igaz, fele álom, ha elhiszed, azt se bánom.
0: Kedves gyerekek! A Bodza és az időtükör című mesét Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Fény szíve, fényárs, kútfeje a fénynek, szónkra figyelmez, imáinkra hallgas, gyenge szívünknek oszlatva homályát fénnyel elárasz.
1: Mai nap gondját magunk mögött hagyva, jól esik nálad nyugalomra lelni, mindig örömmel sietünk te hozzád hálaadásra.
0: Napfénye eltűnt, leszállott az alkony, várjuk világát amaz örök napnak, mely a mennyekben angyalok csapatját fürdeti fényben.
1: Mind ama vétket, amibe ma estünk, Krisztus törője irgalomra készen, s éj idejére teljék meg a szívünk égi derűvel.
0: Menj, Atya, áldunk, fiadat is egyben, szintúgy dicsérünk, Lélekisten, téged, égi erőtök kormányozza bölcsen minde világot. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hozzánk, mert szeretete örökké megmarad.
1: Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert szeretete örökké megmarad.
0: Adjatok hálát az Urak Urának, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki egyedül tesz nagy csodákat, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki bölcsességgel alkotta meg az eget, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki a vizek fölé terítette a földet, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki megformálta nagy égi testeket, mert szeretete örökké megmarad.
1: A napot, hogy uralkodjék a nappalon, mert szeretete örökké megmarad.
0: A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert szeretete örökké megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Adjatok hálát az Úrnak, mert szeretete örökké megmarad.
2: Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk, aki Egyiptom elsőszülötteire lesújtott,
1: mert szeretete örökké megmarad,
0: és kivezette közülük Izraelt, mert szeretete örökké megmarad.
1: Erős kézzel és kiterjesztett karral, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki ketté hasította a vörös tengert, mert szeretete örökké megmarad.
1: És átvezette a közepén Izraelt, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki a fáraót és hadát a vörös tengerbe vetette, mert szeretete örökké megmarad.
1: Aki a sivatagon átvezette népét, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki nagy királyokat vert meg, mert szeretete örökké megmarad.
1: És tönkrevert hatalmas királyokat, mert szeretete örökké megmarad.
0: Szihont, az amoriták királyát, mert szeretete örökké megmarad.
1: És Ógot, Básán királyát, mert szeretete örökké megmarad.
0: Földjüket pedig örökségül adta, mert szeretete örökké megmarad.
1: Örökségül szolgájának, Izraelnek, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki megalázottságunkban megemlékezik rólunk, mert szeretete örökké megmarad.
1: És ellenségeinktől megment minket, mert szeretete örökké megmarad.
0: Aki eledelt ad minden élőnek, mert szeretete örökké megmarad.
1: Adjatok hálát az ég urának, mert szeretete örökké megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
3: Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya,
1: aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
0: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Akaratának tetszése szerint.
0: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vér által a megváltást, bűneink bocsánatát,
0: kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint, akaratának titkos végzését.
0: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent.
3: Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben, egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye álhatatossá szíveteket, ahogy fedhetetlen szentségben álhatatosak Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus majd eljön összes szentjének kíséretében.
0: Imádságom szálljon eléd, Uram!
1: Imádságom szálljon eléd, Uram!
0: Mint tömjén füst!
1: Szálljon eléd, Uram!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Imádságom szálljon eléd, Uram!
0: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem! Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben!
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát! Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek!
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk!
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előző trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Kondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem.
0: Jézust, aki nem hagyja el a benne bízókat, kérjük alázatos könyörgéssel.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Krisztus Urunk, mennyei világosságunk, világítsd meg fényeddel egyházadat, hogy hirdesse a népeknek szereteted nagy titkát, megtestesülésedet.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Őrizd egyházad papjait és szolgáit, hogy miközben másoknak hirdetik tanításodat, maguk is hűségesek maradjanak szolgálatodban.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Véreddel békét szereztél a világnak, fordítsd el tőlünk az egyenetlenkedés bűnét és a háború csapását.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Segítsd a házastársakat bőséges kegyelmeddel, hogy minél tökéletesebben jelképezzék egyházad szent titkát.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Add meg minden megholtnak bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek között lehessenek.
1: Hallgass meg, Istenünk!
0: Most mondjuk együtt azt az imádságot, amelyet Krisztus Urunk tanított nekünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Maradj velünk, Urunk Jézus, mert már esteledik. Velünk járva az úton melengest fel szívünket. Irgalmaddal támasz bennünk reménységet, és enged, hogy téged testvéreinkkel együtt felismerjünk a Szentírásban és a kenyértörésben. Aki élsz és uralkodol, az Atya Istennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Jobb sántikálni a helyes úton, mint futva haladni a rossz irányba, mondta Szent Ágoston.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, Farkas István Tamást, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnökét. Szeretettel köszöntöm állandó vendégünket, dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárt is. Én Ósanita

0: Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunk témája a kereszténység és a fenntarthatóság lesz. Kérdezem István, mit jelent ez a fogalom, hogy fenntarthatóság? A kereszténységet nem kérdezem meg, mert azzal úgy gondolom, hogy azért valamelyet a legtöbb ember tisztában van, de ez a fogalom, hogy fenntarthatóság, ez mit jelent?
1: Jó estét kívánok mindenkinek! Hát a fenntarthatóság egy köznapi szó, azt jelenti, hogy valami fenn tud maradni hosszabb távon. Hogyha így ökológiai vonatkozásban, meg hát általában is a társadalmi vonatkozásait nézzük, akkor az, hogy egy adott rendszer tovább is tud működőképes marad. Ez a legfontosabb definíciója. Ugye sokan kutatták azt, hogy mitől marad egy rendszer működőképes, és itt jön be a fogalomba például a fejlődés is, a fejlődés kérdése. 1900-as évek második felében már elindult egy ilyen környezetvédelmi fejlődés a világban, egyre többen ismerték föl, hogy szükség van a környezetvédelmére, és a Riói konferencia 1992-ben ült össze. Ez előtt egy tudós csoport, egy volt norvég kormány fővezetésével lerakott egy dokumentumot az asztalra, és ő tűzte ki a fenntartható fejlődés célrendszerét. Ez a célrendszer szerint az a fenntartható fejlődés, talán így egyszerűen mondva, amikor a jövendő generációknak elegendő teret adunk az ő igényeiknek a kielégítésére, úgy elégítjük ki a jelen generációknak az igényeit. Később több tudós hozzányúlt ehhez a definícióhoz, és talán ez az egyik legjobb definíció, hogy a fenntartható fejlődés az a társadalmi, szociális fejlődés, amelyik az ökológiai korlátok betartásával jár, szóval az ökológiai eltartó képességet nem lépjük túl.
0: Az egyre sok műsoromban volt már erről a fenntarthatóságról szó, tehát nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy tehát azért beszélünk erről, mert ugye ezért is találták ki valószínűleg ezt a fogalmat is, mert úgymond veszélyben van ez az ökológiai terep. Tehát, hogy régen nem kellett ilyen, nem voltak ilyen fogalmak több száz évvel ezelőtt, hogy fenntarthatóság, de most ez már így az utóbbi 50 évben egyre többször szóba kerül, és egyre több területen szóba kerül. Tehát ezért is kell nekünk ezzel foglalkozni. Van egy ilyen fogalom is, hogy a világ ökológiai lábnyoma, ez mit jelent?
1: Hát a világ, ugye Jóisten mondta nekünk, hogy szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet, hát betöltöttük a földet. Ez egyrészt ugye a létszámunkból adódik emberiségnek, de másrészt a fogyasztásunkból, az, hogy hogyan használjuk az erőforrásokat ezen a glóbuszon. Az ökológiai lábnyom egy olyan modell, ami azt írja le, hogy mekkora területet használ egy ember, vagy pedig hát akár egy nemzet. Ugye az életünkhöz szükség van az élelem előállítására, az energia előállítására, vannak hulladékaink, amit kezel kell, és ez egy hektáros számmal jelzi azokat az életstílusunkból adódó fogyasztás, amit mondjuk egy adott nemzet egy főre jutóan megtesz. Na már most észrevették ugye a tudósok, hogy többet használunk föl, több területet használunk föl, mint amennyi rendelkezésünkre áll. Ez azt jelenti, hogy többet fogyasztunk, mint amennyi a raktárunkban van, szóval nem újulnak meg az erőforrásaink. Mint hogyha a kamránkból állandóan csak kivennénk, és nem rakunk be. Ha ez idő után, akkor egy családnak is elfogy az élelme. Így jár az emberiség is. Most már több erőforrást használunk föl 1972 óta, vagy 70-es évek óta, mint amennyi keletkezik a világban. Tulajdonképpen manapság 1,6 bolygónyi erőforrást használunk föl körülbelül minden évben.
0: Ez nagyon rosszul hangzik.
2: Hát az is, ugye három tényezőt szoktak megjelölni a földeltartó képességek kiaknázására, kicsit bonyolultan mondtam. Az első, ugye a népesség, nagyon sokan azt mondják, hogy a népesedés robbanásszerű növekedése a fő oka a dolgoknak, de ahogy István elmondta, szerintem se, mert az egyfőre első fogyasztás robbant föl igazán, és a gazdag északi államok rengeteget fogyasztanak, rengeteg feleslegeset is, és ez az oka annak, hogy elhasználjuk a jövő generációknak, akár még a mi későbbi életünknek is a forrásait. És van egy harmadik tényező, amire sokan rendkívül reményteljesen tekintenek, ez pedig a technológiai fejlődés, mondván, hogy majd az megold minden problémát, csak hogy eddig azt tapasztaltuk, hogy a technológiai fejlődés mindig újabb és újabb igényeket generált, amik újabb és újabb fogyasztással jártak, tehát nem, egyelőre nem megoldás.
0: Tehát nem úgy csökkenteni, hanem növeli az igényeket. Tehát.
2: Sajnos.
1: És hát nem egyformán, vagy professzor is említett, nem egyformán használjuk az erőforrásokat a Földön. Mondjuk Afrikában átlagosan kevesebbet használnak el, mint amennyi ugye rendelkezésre áll, szóval ott elvileg ott a fenntarthatósági területen belül élnek, mondjuk sajnos nagyon sokszor nagyon rossz színvonalon. Európában vagy Észak-Amerikában ez a helyzet más, mondjuk a nyugat-európai államok háromszorosát használják fel azoknak az erőforrásoknak, amennyi rendelkezésre állna, és mondjuk például Magyarország az 1,6-1,7-es egyébként világátlagnál van, és ez jellemző ugye a régiónkra is, ugye, Európának a keleti felén. De mindenképpen végig kell gondolnunk, hogy hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni, és ami egy kicsit aggasztó, hogyha visszanézünk az elmúlt 20 évre, akkor látjuk, hogy Németország, Dánia, az Egyesült Királyság elég sok környezetvédelmi technológiát vasolósított, meg sok környezetvédelmi döntést, szabályt hoztak. Ennek ellenére alig csökkent az ökológiai lábnyomuk. Szóval az erőforrás használattal ők rosszul állnak, szóval javítják, tisztább a környezetük, tisztábbak a folyóik, tisztább a levegő ezekben az országokban, de elhasználják egyszerűen a globális erőforrásokat. Ez úgy működhet, hogy például Európa a saját élelmét a ősej területénél 40%-kal nagyobb területen állítja elő, és nem azért van ez, mert nem tudnánk előállítani az élelmet, hanem olyan típusú, az olyan nagy terület használatú növényeket vagy állatokat hasznosítunk és eszünk meg, ami nem tudjuk kielégíteni a jelenlegi fogyasztást, élelmiszerfogyasztást Európán belülről. Szóval, hogy kiterheljük a problémáinkat a harmadik világra, Latin Amerikára vagy pedig Afrikára.
0: Ezeknek a nyugat-európai országoknak mennyi az ökológiai lábnyoma? Mondja, hogy Magyarországnak 1,6-1,7.
1: Hát, hogy háromszorosa körülbelül a Föld, hogyha azt nézzük egy bolygóra vetítve, szóval, hogyha azt nézzük, hogyha egy bolygónyit használnánk fel, akkor lennénk egyensúlyban, még körülbelül háromszoros. Az országtól is változik, de nagyjából mondjuk Hollandiának magasabb, de nagyjából ez a német, dán arány.
2: És a milyen kis növekszik sajnos, mert ugye ő a gazdaság, és az óhatatlanul is azzal jár, hogy, hogy használjuk a földet. Tehát például a beépítettség mértéke ugrásszerűen exponenciálisan növekedett, és ki mondja azt, hogy kérem szépen ne építsetek, nem kell lakás, nem kell koncertterem, nem kell autóút, mert hogy az növeli a beépítettséget, és az visszahat az ökológiai lábnyomra. Hát ezt nem érti meg senki, hogy mi itt a baj.
0: Melyik területnek a legnagyobb, melyik országnak, melyik kontinensnek a legnagyobb a fogyasztása, ökológiai lábnyoma?
1: Hát az Amerikai Egyesült Államok az, amelyik ötszörös egyébként körülbelül, hogyha ebben a mérőszámban nézzük, akiknek a legmagasabb. Mondjuk annyi, hogy ott hatalmas területek vannak, szóval Amerikában még mindig kisebb a népsűrűség, mint mondjuk Európában, szóval ott nekik a kapacitásuk is nagyobb, de mindenképpen, hogyha mindenki úgy élne, mint az észak-amerikaiak, akkor 5 bolygóra lenne szüksége, hogy erőforrásokat előállítsuk.
0: Ugye be akarják vezetni ezeket az olyan autókat, amit már nem ember fog vezetni, vagy tehát, hogy akár így ezek a technológia fejlődésével is, tehát, hogy biztos, hogy ezek meg úszoda van egy csomó házban, Amerikában, valahol 3-4 autó is van. Tehát ezek mind-mind ugye olyan eszközök, amik azt gondoljuk, hogy ezek nem biztos, hogy szükségesek egy családban, hogy 2-3 autó legyen, lehet, hogy elég lenne egy is, legalábbis én ezt így gondolom.
2: Hát én ezt túlzásnak tartom tényleg, de be kell mondani, például Magyarországon, Budapesten is több család van, ahol 2 autó van, és el kell ismernem, hogy a férfi és az asszony külön-külön mennek munkába, meg a gyerekeket kell iskolába vinni, és így tovább, akkor bizony, hát nagyon is el kell az a második autó. Úgyhogy nagyon nehéz ezeket az igényeket visszafogni, és az, hogy valaki önként lemondja róla, hát az jóformán elképzelhetetlen.
1: Hát az a baj, hogy általában is a társadalom és a gazdasági szabályozóink nincs beépítve az, hogy az erőforrásaink korlátosak. Ha azt nézzük meg, hogy mondjuk az energián milyen adó van, és a munkaerő milyen adó van, akkor sokkal többet fizetünk, egy munkáltató sokkal többet fizet azért, hogy valakit alkalmaz, mint hogy valamennyi energiát használ fel. Éppen ezért arra ösztönöz mindenkit, mármint hogy akik a munkáltatók, hogy kevesebb embert foglalkoztassanak, de akár több energiával. Én pedig az lenne ugye jó mindannyiunknak, hogyha mondjuk inkább a munkahelyek megőrzése lenne egy fő cél, mondjuk egy gazdaságpolitikában, és kevesebb energiafelhasználatra ösztönözne minket. Ez például így az egész adórendszerünk nem csak Magyarországon, hanem globálisan problémás.
2: És hát még egy dolog van, ugye minden közgazdász nem véletlenül a politikai nyomás hatására a választók igényeinek megfelelve azon igyekszik, hogy nőjön a gazdaság az országának, a vállalatának, a kontinensének a gazdasága növekedjen. És ez az állandó növekedés, ez egyszerűen fönntarthatatlan, tehát hiába próbáljuk így meg úgy kezelni a dolgot, ezt nem lehet sokáig csinálni, de a nyomás óriási. És még egy dolog van, amit sokszor szoktam meglegetni, hogy az egyénnek a szerepe az elhanyagolható, infinitizimális, tehát nem látszik az, hogyha én áldozatot hozok, mert mondjuk lemondok az egyik autómról, hogy attól kinek lesz jobb, ez nem látszik, hanem egy picike kis észrevehetetlen résszel kevésbé szennyeztem a levegőt.
0: Most ugye a Természetvédők Szövetségének elnökével beszélgetünk, de egy picit így filozófálgassunk már erről, hogy kinek lesz jobb, ha lemondok egy autóról. Tehát, hogy most nem csak itt természetvédelmi szempontból, hanem hogy mégis, tehát, hogy ez mire lenne jó? Tehát az, hogy kevésbé szennyezem a levegőt, de még mire? Én azért kérdezem ezt, hogy saját példából tudom, amikor le kell mondani egy autóra, amikor hirtelen valamilyen baleset történt, vagy tönkre megy egy autó, és hogy ez először hogy éli meg az ember. Aztán meg lehet szokni egyébként. És utána rájövök arra, hogy milyen haszon lehet belőle. Az önöktől kérdezem, hogy mi lehet még ennek a haszna, hogy nem szennyezzem a levegőt.
1: Én azt gondolom, hogyha már így, hogy ugye vannak problémák, és a problém okai vannak, és nem véletlen, hogy mondjuk a Biblia tanít nekünk néhány dolgot, ami ezekre a problémákra is valamilyen választ adhat. Azt gondolom, hogy a gondviselés is egy kulcs fogalom, hogy így évezredek folyamán talán emberek egyre kevésbé bíztunk abban, hogy a Jóisten ránk, mint személyünkre figyel. És tulajdonképpen a fogyasztásnak az egyik oka, hogy mi magunk akarjuk ezt a biztonságot kiépíteni. És hogyha magunk akarjuk ezt a biztonságot kiépíteni, akkor az sok energiát, sok anyagot, sok pénzbe kerül. Hogy egy kicsit jobban mi Istenre bíznánk magunkat. Ugye a gondviselés az egy bonyolultabb dolog, nem azt jelenti, hogy mindenki anyagi jólétben él, hanem de hogyha hinnénk Istenben, akkor és a gondviselésre bíznánk magunkat, akkor kevésbé aggódnánk attól, hogyha több anyagi, hogyha kevesebb anyagi bevételünk van, akkor mi nagyon rosszul fogunk járni.
0: meg azt is gondoljuk, hogy minél többünk van, annál szabadabbak vagyunk. Tehát, hogy az ember könnyen megszokja a jót, és beleszokik, és hogyha eltűnik, akkor úgymond depresszív lesz, hogy akkor megszűnik, nincsen neki, nem rendelkezik vele, ő szegényebb lesz, de közben meg rájön arra egy idő után, hogy kevésbé függ ezektől az eszközöktől. Nem kell parkolást fizetni, nem kell parkolót keresni, nem kell idegeskedni a dugóba. Budapesten mondjuk elég jó a közlekedés szerintem, tehát egy a tömegközlekedés, és egy csomó mindent így szabadabb lesz tőle. Látszólag kevésbé szabad, vagy nincs neki, de mégis, ha egy idő után le tud mondani, attól szabadabb lesz, mert rájön arra, jó, hát kell bizonyos helyzetekbe egy kocsi, de nem minden helyzetbe. Tehát attól lehet, hogy szétnéz a villamosom, látja az embereket. Tehát pont ezen gondolkoztam most, egy tömött buszon jöttem, hogy azért egy-két megállót alig bírnak ki az emberek. Már meleg van, már káronkodnak, de azért régen kilométereket gyalogoltak, lovaskocsival jártak, nem tudom, bizony, most nem csak így kifejezetten a járművekről beszélek, de hogy nagyon kevésbé tudunk lemondani, és ez tényleg egy ilyen ördögi kör, hogy hozzászokunk, és aztán ha kihúzzák alólunk, akkor meg katasztrófa van, mert az ember lelkileg összeroppan, hogy neki ezt ki kell bírni, hogy mennyire rossz neki a sorsa, és én azt gondolom, hogy mindig egy picit arra kell készülni, örülni kell, ami van, és arra kell, lehet, hogy lesz rosszabb, lehet, hogy lesz jobb, de erre is fel kell készülni, hogy...
2: De hagyd mondjam, hogy én számomra a tömegközlekedés az a jobb, tehát, hogyha nekem mindig autózni kéne, akkor frusztrálódnék, mert végtelenül utálok parkolni, a dugóban átsorogni, hogyha a villamosra fölmegyek, akkor nézegethetek, találkozhatom ismerősökkel, elmélkedhetem, mindenfélét csinálhatok, tehát sokkal jobban érzem magam, és tényleg a budapesti tömegközlekedés nagyon jó. A másik pedig az, hogy ugye pénzzel mérjük az előrehaladást, meg a mi egónkat. Én azt mondom, hogy az az igazán gazdag ember, akinek több a pénze, mint a vágya. Tehát, hogyha nincsenek olyan vágyai, amiket nem tud beteljesíteni a saját pénzével, akkor boldog ember.
0: Ez így van, mert ugye azt látjuk, hogy az emberek között versengés van, ha neki van, akkor nekem is legyen. Ha jó oda megy, akkor én is oda megyek, vagy még különb legyen nekem, és aztán egy idő után elgondolkozunk, ezen rájövünk, hogy ez annyira hülyeség, szóval, hogy nem biztos, hogy szükségem van arra, plusz nem tudom, milyen mobiltelefonra, vagy autóra, vagy hanem miért kell ez nekem? Igen, vannak helyzetek, amikor nagyon muszáj, amikor gyerekek vannak, meg több gyerek van, meg a gyerekeket szállítani kell, és tényleg ezek nem véletlenül lettek kitalálva, ezek az eszközök, azt gondolom. Tehát ezek jó találmány, az autó, a számítógép, minden. Csak amikor már az emberi erőt is meg, tehát nem használjuk a képességeinket, a tudásunkat, az agyunkat, és helyette gépek gondolkoznak, meg gépek cselekszenek, szerintem akkor vagyunk veszélyben.
1: Igen, néhány száz évvel ezelőtt a felvilágosodás és a ipari forradalom összekapcsolódott a világon, és tulajdonképpen most így leegyszerűsítve talán mondhatjuk azt, hogy néhányan rájöttek arra, hogy ha akkor tudják a saját pénzüket, a saját anyagi erejüket megsokszorozni, hogyha egyre kevésbé szabályozott a társadalom. Ugye a középkorban, meg hát még előtte a jóisten, vagy legalábbis valamiképpen a vallás az egész politikát átszőtte a társadalmat, és bizonyos korlátokat állított. És ezek a korlátok ugye akadályozták a tőkefelhalmozást, vagy pedig azt, hogy minél nagyobb pénzügyi nyereséget érjenek el azoknak az emberek, akiknek volt pénzük. Ezért tulajdonképpen ez volt szerintem a fő indoka annak, hogy a felvilágosodás is a jó Istent visszaküldte tulajdonképpen a magánéletbe, arra kényszerült, arra ösztönözte a politikát, a társadalmi vezetőket, hogy függetlenítsük tulajdonképpen a politikát és az erkölcsöt, a társadalmi gondolkodást és a vallást, és akkor, ha megnézzük utóbbi 200 évet, akkor egyre több dolog ment át a piac uralma alá. egy olyan szolgáltatások, amik régen a családok láttak el, a helyi kisközösségek láttak el, például a szociális ellátásoknak, amit most ugye megszoktunk, jelentős része nem állami szolgáltatásként, vagy valami piaci szolgáltatásként működött, hanem a közösségek látták el. Szóval, hogyha volt egy fogyatékos ember, akkor segítettek a körben lévő családok, és segítették azt a családot, vagy pedig ugye a több generáció ott, aki idősebb, azt maga a család
0: ez egy nagyon fontos észrevétel, hogy az államra hárulnak ezek a feladatok, amit régen a család látott.
2: Hát Kínának a relatív előnyét a gazdaságban az okozta többek között, hogy az idős ellátás az teljes mértékben a családtagokra, a gyerekekre hárult. Nem volt társadalombiztosítás, nem tudom most, hogy van, de már kezdenek feszültségek kialakulni, mert ugye az erőteljesen intenzíven dolgozó, a tengerparton élő fiúk és lányok nem tudják ellátni már a szüleiket, úgyhogy azokból baj is lesz, de hát hogyha a családra bízzük ezt az egész dolgot, akkor lényegesen leegyszerűsödik minden.
0: Olyat is hallottam most egy ilyen idősebb ember, aki ezzel foglalkozik, a nevelés politikával, nevelés ügyel, hogy régen, ugye egy nagy családban az unokát a nagypapa vagy az nevelte, ő adta át az értékeket, és a szülő volt az, aki a gazdaság, tehát az anyagi oldalát megtermelte, megkereste, úgy, hogy el tudja látni a gyerekét is, meg el tudja látni a szüleit is. És gyűjtötte az információkat, a tapasztalatokat, hogy majd az ő unokáját tudja tanítani, nevelni. És ugye ez ma nincsen, nem az, hogy nagyszülő nem nevel, a szülő se nevel, tehát ez mind ráhárul az iskolára. És lehet itt, nem tudom, milyen is oktatási rendszert lehet kitalálni, mert ilyen családi háttérrel így ez nagyon nehéz bármit is egy iskolának felmutatni.
2: Hát ez súlyos probléma, és ráadásul ugye mostanában úgy van, már évtizedek óta, hogy a szülő a rakoncátlan gyerekét beteszi az iskolába, valamilyen iskolába, és azt várja el a pénzért, esetleg meg van, hogy már komoly tandíjat fizet, hogy kijöjjön egy jól nevelt, jól fésült, lehetőleg szenzációs menedzser képességekkel rendelkező, vonzó, és szexuálisan mindenkit lehengerlő fiatalember. Az kell neki, ezt rendeli meg az iskolától. Na most azért ez nem megy.
0: Igen. Visszatérve egy picit ahhoz a témához, amivel ön foglalkozik, tehát melyek azok, tehát a fenntartható fejlődés programjának melyek a fő pontjai 2030-ig így a világban?
1: Igen, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ kb. 2,5 éve fogadott el egy olyan programot, amely megpróbálja meghatározni azokat a célokat, amelyet el kellene érnünk 2030-ra, amelyek lakhatóvá teszik a bolygónkat, kiemelnek a szegénységből mindenkit. 17 célban fogalmazták meg, és azt hiszem 169 alcélban, szóval nagyon sok ilyen célt határoztak meg, amik foglalkozik a tengerekkel, a energiával, a természet ügyeivel, de hát szociális egészségügyi kérdésekkel is, szóval nagyon sok mindennel. Hát az a nagy kérdése ennek, hogy egy ilyen bonyolult célrendszert hogyan tudunk végrehajtani, hogyha csak úgy csináljuk, mint eddig, akkor nem fogjuk végrehajtani ezeket a célokat, és nem lesz lakható a bolygónk, és akik szegények voltak, azok szegények maradnak, vagy még szegényebbek lesznek. Ezért csökkenteni kellene például ezeken a globális igazságtalanságokon, amik most vannak, egész kereskedelmi rendszerünket át kéne gondolni. A szabad kereskedelem általában is mindenhol azokat segítette, akik már eleve előnyösebb helyzetbe vannak. Minden állam, amelyik föltápászkodott, vagy így a nemzetközi közegbe magasabb bevételt ért el, az úgy tudott fölzárkózni, hogy valahogy bezárta a protekcionista kereskedelmi politikát folytatott. Mindenképpen át kellene gondolnunk a nagy rendszer szabályokat, mert a jelenlegi rendszer szabályok átrétegzik tulajdonképpen a szegényektől a gazdagok felé a pénzösszegeket.
0: Tehát a gazdagok még gazdagabbak lesznek, a szegények még szegények.
2: Ez az egyik fő probléma szerintem, mert ennek igen súlyos következménye vannak. Tehát már közmondásos minden újságolvasó tudja, hogy a világ 8 leggazdagabb emberének akkora vagyona, mint a szegényebb felének, tehát mint 3,5 vagy 3,8 milliárd embernek. Na most ez nem amiatt baj, mert túl sokat esznek a gazdagok, mert egy bizonyos mennyiségnél nem tudnak többet enni, meg több házuk se lett, meg minden, hanem azért, mert ezt a hatalmas vagyont, ezt politikai befolyásolásra használják föl nem kevesen. Elsősorban arra, hogy átalakítsák, vagy úgy befolyásolják a fogyasztót, minket, hogy minél többet fogyasszunk, mert akkor az ő gazdaságuk még jobban növekszik. És itt nagyon sokan szokták mondani, hogy jaj, hát hogy lehet az, hogy neki már elég pénze van, több nem kell. Csak nem értik, hogy nekik nem a pénz a számít, a verseny. A verseny a lényeg, meg a hatalom. Tehát ez már elszakad a pénztől olyan tekintetben, hogy akármennyi van, az nem lesz elég.
0: Hát mert ugye minél több van valamiből, az lesz az Isten. Tehát ugye hát a pénz az Isten, és a pénzt imádjuk, erről és minél szó. Több kell, tehát a keresztény embernek a hite, a mindene is minél közelebb akarja magához, vagy tehát érezni Isten jelenlétét, akinek pénz az Isten, akkor minél több pénz szeretne. És nem azért, mert most meg tudja indokolni, hogy miért. Hogy
2: Istenük miért. A hasuk, ezt Szent Pál írta, azt hiszem.
0: Hát, vagy még más is.
2: Igen.
0: Jó. Össze lehet ezt a sok célt hangolni, hogy most szociális téren is, ugye világviszonylatban, vagy gazdasági téren is legyen változás, meg természeti, ökológiai szinten is, tehát összetudja itt ez a, akik ezzel foglalkoznak az ENSZ, össze lehet ezt hangolni? Ez egy naív kérdés.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy egyszerű módon nem. Szóval, hogyha ha ágazatokra bomlik a világunk, mondjuk egy ország, és aki oktat, csak oktatással foglalkozik, aki egészségügyben dolgozik, csak az egészségügyet nézi, és aki környezetvédő, csak környezetvédő, akkor nem lesznek összehangolva ezek a célok. Meg kell találni azokat a módszereket, amelyek egyszerre több hatásuk van. Tehát például csak egyet mondanék, ugye a globalizáció, szoktuk mondani, hogy kielezi a különbséget és a feszültségeket. A lokalizáció az, hogy egyre nagyobb, erősebb döntést adjunk a helyi közösségeknek, hogy arra biztassuk a helyi közösségeket, hogy használják azokat az erőforrásokat, amelyek körülöttük van, és próbálják megtermelni az élelmet, vagy az energiát saját maguknak, egy ilyen önrendelkezést létrehozni. Ezek a folyamatok mind a társadalmi, és mind pedig a környezeti ügyeket segítenének rendbe rakni.
0: És ez elindult már itt Magyarországon, nálunk valamilyen szinten ilyen jellegű kezdeményezés?
1: Hát az a helyzet, hogy vannak ilyen irányú folyamatok és olyan irányú folyamatok is. Azért sajnos, hogyha visszanézünk az elmúlt 15-20 évre, a helyi közösségek önállósága csorbult. Szóval egyre több kis településen egyre nehezebb megélni, mert megszűnik a posta, megszűnik a szolgálat, iskolákat központosítják, és akkor a fiatalok elvándorolnak, mert hogy mondjuk a felsősöket már a városba kell vinni, és akkor egyre vonzóbb lesz az, hogy nem a település, egy kis településen jön, hanem egy nagyobban. Szóval mindenképpen van ilyen, vannak ilyen irányú folyamatok, viszont megfigyelhetők mások is a elmúlt ilyen nemzeti fejlesztési tervünkben, amit a kormány 2012 körül határozott meg, ott abban vannak olyan célok, és vannak olyan eszközök, amelyek ezt a gazdasági önrendelkezést, vagy a gazdasági fejlődést, olyan kis térségi gazdasági terjedést, fejlődést segítenék. De persze még mindig kedvezni akarunk a nagy multinacionális vállalatoknak, hogy telepedjenek le itthon. Szóval sok tétű tulajdonképpen minden két irányban vannak folyamatok Magyarországon is.
2: Na most az a probléma, hogy megfigyelhető világszinten, hogy az emberek a nagyvárosokba tódulnak, ott az infrastruktúra jobb, meg egyfőre vetítve valószínűleg olcsóbb is, és ezért, ha jól tudom, akkor ma már a világ népességének a fele ilyen nagyvárosokban lakik, és néhány évtized múlva meg még jobban növekszik ez az arány, hát ez nem kedvez a helyi közösségeknek. Illetőleg a fenntartató város koncepcióját kell jól kialakítani, hogy ott minél kevesebbet kelljen fogyasztani ahhoz, hogy elérjük a kívánt életszínvonalat.
0: Tehát volt egy ilyen az ön előadásából, olvastam, hogy nem lehet egyszerre felszámolni a környezeti károkat, megszüntetni a szegénységet és tovább növelni a gazdaságot.
1: Igen, szóval valamit valamiből vissza kell vennünk. Hát talán, hogyha választhatom ki inkább, akkor a gazdagságot kellene csökkenteni, és a környezeti és a társadalmi ügyekre fordítani több figyelmet.
0: Tehát akkor mindenkit biztatunk itt laikusként, legalábbis én, hogy a saját környezetében nézzen körül, és amit tud, tegyen meg, akár tehát a saját családján belül, akár a környezetén belül, tehát, hogy legyenek, úgymond ez most lehet, hogy nem csak ezt ért, hogy ezt, erről beszélünk, de hogy legyenek tartalékok. Lehet ezt mondani? Minden téren. Tehát anyagilag, lelkileg, mert ez egy ilyen embertelen világnak látszik kirajzolódni, amiről most beszélünk. Tehát, hogy ezekre figyelni kell a lelki életünkre, az anyagi életünkre, a szellemi életünkre, tehát ez az ember ebből a három egységből áll össze. És ha csak a pénzt keresünk, csak a fogyasztást tartjuk szem előtt, akkor ez a másik kettő elsikkad. Vagy úgy szokták mondani, egy úgynevezett biorobottá válik az ember, kap egy programot, végrehajtja, hazamegy, elkölti a pénzt, kezdődik a nap előről. És ez élet nem erről, nem ez élet teremtve, hogy egy nagyvárosba összesűrűsödve egy csomó ember próbáljon vegetálni.
1: Olvastam egyszer egy tanulmányt, amelyik összehasonlította a 13. században Németországban élő emberek életét a 1970-es évek NSK életében. A 13. században elég sok minden történt akkoriban Németországban. Nagyon sok éhínség volt időjárás okok miatt, háborúk, és maga Pest is megjelent. Szóval, hogy így nagyon rossz lehetett akkor ott élni anyagilag, meg fizikailag. És mégis, amikor összehasonlították a 70-es évek NSK lakosaival, valahogy a lelki tartás a dokumentumok alapján azoknak az embereknek egy erősebb volt, a nagyon sok baj ellenére, mint a 70-es évek. És egyrészt megfigyelhető, ugye, hogy a 70-es években akkor a Németországban egy ilyen anyagi boom volt, és nagyon sokan jólétben éltek, és azt gondolták, hogy ez a jólét örökké fog tartani, mármint idézőjelve. De elkezdték keresni, hogy mi a különbség a 13. század embere és a 1970-es évek német embere között, és arra jutottak, hogy ha már az egyik, mondjuk a Németországban 70-valahány év volt a várható életkor, ott meg átlagosan 30 évig éltek az emberek, ki hosszabban, ki rövidebben, de a középkorban szubjektíve az embereknek a várható élettartama az végtelen volt. Mivel hogy a 80%-a az embereknek azt gondolta, hogy örökké él, ezért ez egy állomás az életében a földi. Míg a még Németországban az 1970-es években már a 80%-a azt gondolta, hogy ő 70-valány évig fog élni maximum. És ebbe akarta belesűríteni tulajdonképpen az összes élvezetet ebbe, és az összes az életét. És depressziósak is lettek sokkal hamarabb, mint azok az emberek, akik a középkorban sokkal rosszabb fizikailag, sokkal rosszabb körülmények.
2: És nem tud mit kezdeni halállal. Egy neves művészünknek hallottam az interjúját, még halála előtt, szegényen már látszott, hogy közeleg, és azt mondja, hogy hát nem tud ebben mit kezdeni, hogy van, mint van. Tehát az ember boldogtalan lesz, viszont hogyha ebben a kontextusban vizsgáljuk, mint ahogy a valódi kereszténység idején volt, akkor nem féltek az emberek annyira a haláltól, és sokkal jobban el tudták rendezni az életüket is.
0: Igen. Visszatérve az ENSZ szabályaira, mik ezek a hibás rendszer szabályok?
1: Hát talán ilyet említettem már, ez a szabadkereskedelmi, a jelenlegi szabadkereskedelmi rendszer, de hogyha azon gondolkodunk, hogy a pénzrendszerünknek a kamatos kamat az alapja, akkor ez is egy nagyon nagy nyomást gyakorol arra, hogy egyre több energiát és anyagot használjunk fel. Ugye van egy vállalkozás, az a vállalkozás szeretne mondjuk beruházni, ezért hitelt vesz föl a banktól, és neki 5-6-7%-kal többet kell majd visszaadni a néhány év múlva. És ezért ő neki növekedésre kényszerül, szóval próbálja kizsigerelni a munkavállalókat, a természetet, hogy ezt meg tudja adni, ezt a tartozást. Tulajdonképpen a kamatos kamat rendszere az a növekedésnek az ösztönzés. Szóval ezért kell tulajdonképpen ugye az országainknak ezt a 3-4-5%-os növekedést produkálniuk minden évben, mert hogy a kamatos kamat nyomja őket, az egész pénzrendszerünk, meg ez az egyik motorja, ami sajnos azzal jár, hogy így a társadalmi erőforrásaink és környezeti erőforrásaink leépülnek, mert a társadalom és a környezet az, aki kevésbé tud védekezni, a gazdaság mindig erősebb egy politikai döntéshozatalban.
2: Eljutunk a profitig, tehát ki fog derülni itt a tisztelt hallgatóság előtt, hogy én a kapitalizmus nem tartom a világ legjobb rendszerének, az a profitra épül. Viszont ha profit van, akkor minden baj, amit itt elsoroltunk, az föllép, és ennek következtében a gazdaság olyan, mint egy bicikli, van egy ilyen hasonlat, ha megáll, akkor eldől. Tehát mindenki arra kényszerül, hogy eszevezetten taposson, és nem lehet kiszállni. Tehát még egy ország sem tud kiszállni, most Görögország esetében megnéztük, kényszer alatt sem volt képes megváltoztatni a rendszerét, úgyhogy ez szakadék felé rohanás, és ennek meg lesznek a következményei sajnos.
1: És igen, és kiszolgáltatottak vagyunk, ugye, mert hogy mondjuk Magyarországnak is azt mondjuk kb. 74%-os az éves GDP-re vetített államadósága, és a hitelezőink felé el vagyunk kötelező, de nagyon sokat kell fizetnünk évente a kamatokat erre. Mondjuk itt vannak jobb és rosszabb államadósságok. Ugye Magyarországon azért az elmúlt 10 évben történt változás, mert sokkal inkább befelé vagyunk, az állam befelé, szóval a saját állampolgárai felé adósodott el, és nem annyira kifelé külföldi hitelezők felé. Szóval itt is azért történt pozitív változás. Tehát, ha megnézzük ugye Olaszországot, amelyik 120-130%-nál áll, és egy nagyon nagy gazdaság, aki magával tudja rántani az egész Európai Uniót is, hogy ott probléma van. Ezek tényleg kiszolgáltatva teszik az államokat. Most nem akarok én nagyon napi politikába belemenni, tehát látszódott, hogy az olasz nép döntött valahogy, pártokat megjelölt, hogy ők erre szavaztak. Azok a pártok megpróbáltak egy kormányt állítani, és a miniszterelnök egy nem akarta először elfogadni, hanem egy liberális pénzügyi elit által támogatott vezetőt akart kinevezni. Szóval mi ez, hogy tulajdonképpen demokráciának a megcsúfolása?
2: A piacra szemben a demokrácia az megtorpan, ugyebár, mert a piac
0: hát
2: mindenható.
0: A
2: erről külön műsort lehetne csinálni.
0: Egy ilyen mondat is volt a előadásában, mert lassan be kell fejeznünk a műsorunkat. Hit az emberi elme korlátlanságában. Tehát erről szólnak itt a folyamatok, amik zajlanak így az utóbbi évtizedekben. Lehet ezt mondani.
1: Hát, hogy az utóbbi évezetekben
0: főként hangsúlyosan most.
1: Igen, nagyon érdekes, hogyha visszakondolunk akár a bibliai teremtés történetre és a bűnbeesés történetére, amikor is a Jóisten elzárta a tudás fáját az ember elől, és nem engedte oda az ember, mit jelent ez a jelkép. Tulajdonképpen azt, hogy az ember a jó és a rossz tudását, a tudást Isten nélkül akarta felhasználni. Ugye Szent Ágoston is beszél arról, hogy az ember az egész világot és saját magát Isten nélkül a saját tudásának a fényében akarta kormányozni. Ez a bűnbeesésnek a lényege. Nem a tudás rossz, ugye beszéltünk arról, hogy a technika, az autók, nem ez a probléma, hanem az, hogy ezt erkölcs nélkül akarjuk használni, és erkölcs és az Istenbe vetett hit nélkül gondolkodunk, tudományt állítunk, politikai döntéseket hozunk, és ez a szakadék visz minket a materializáció felé, és az egyre nagyobb társadalmi és környezeti problémák felé.
0: És egy ilyen a boldog mondások közül lesz az utolsó mondatot, ez az előadásának az utolsó mondat, hogy boldogok a szelídek, mert ők övéké lesz a föld. Ezzel zárjuk a műsorunkat. Köszönjük meghívott vendégünknek, Farkas István Tamásnak és állandó vendégünknek, dr. Nárai Szabó Gábornak, hogy elfogadta a meghívást a műsorunkba. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, és várjuk Önöket két hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől a Hit és Tudás műsor újabb adásával.

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

És most hallgassuk meg Máté evangéliumának 19. fejezetéből a mai napra szóló szentírási részt. Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester,

0: mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte, melyeket? Jézus felsorolta, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szeresd fele barátodat úgy, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette, ezt mind megtartottam, mit kell még tennem? Jézus így felelt, ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádióhallgatók, hallottuk a párbeszédet Jézus és egy fiatal ember között, aki vágyik valamire, aki érzi, hogy valami több kellene neki, mint amiben éppen van. És örök érvényű igazságokat rejt ez a párbeszéd. Mindannyiunk drámája lehet életünk különböző helyzeteiben, hogy vágyunk valami többre, szeretnénk valami teljesebbet, de ehhez el kellene engedni azt, ami van. És ezt a keveset adót nem tudjuk elengedni a több érdekében. És szomorúan kell élnünk, frusztráltan, hiányoktól szenvedve. Tegyük fel ezért a kérdést, amikor többre vágyunk. Uram, vajon mit kell elengednem? Vajon mit kell eladnom azért, hogy megkaphassam azt, amire vágyom? Mert nagyon valószínű, hogy valamit el kell engednem. És bátorítson bennünket a vágyban Isten minket hívó szava, hogy el tudjuk engedni, amit el kell. Hogy megmerjük tenni a lépést a bizonytalanba, az ismeretlenbe.
1: Mai ima szándékunk, Uram, kérünk, add meg nekünk az élő hit kegyelmét, hogy hitünket ne befolyásolja sem a világ, sem az események, sem a mullandóságok. Add, hogy sziklaszilárdan megálljunk a te jelenlétedben, bármi is történik körülöttünk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelki pásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét, áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák, aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Amen.

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Nyissátok meg szíveteket, lelketeket az Úrnak.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Efatta Nyímek című adásunkban. A mai adás szerkesztői
1: Bajcsi Tibor
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, hát július 20-án volt az utolsó adásunk, hiszen a most két héttel elmaradt a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivált közvetítettük, és így nézegettem az adást, hogy mikor is kezdtük mi, ahogy ugye a témát is próbáltam feleleveníteni, hogy a legutóbbi adásban miről beszéltünk, és képzeld el, és képzeljék el, kedves hallgatók, hogy már 6 éve, hogy...
1: Mennyi?
0: Igen, 2020 augusztusában kezdtük el.
1: Jaj.
0: Úgyhogy... Hát azért 6 év alatt én hálát adok a Jóistennek, hogy ki tudtunk tartani, mondjam így, mert nem is
1: ilyen egyszerű. Igen, akartam kérdezni, akkor most azt jelenti, hogy abba kéne hagyni, nem? Bocsia.
0: Nem tudom, szerintem azt kell csináljuk, amit az Úr mond, nem ami könnyű nekünk.
1: Igen.
0: Ezt tudod, kitől tanultam.
1: Sajtem.
0: Akkor jó. A legutóbbi adásban volt egy mondatod, amit megmondok, elmondom őszintén, 5-ször hallgattam vissza.
1: Igen?
0: Azt mondtad, és még mindig nem tudom pontosan szó szerint idézni, hogy minden megpróbáltatás fejlődési lehetőség és megerősödés a hitben, valahogy így mondtad.
1: Megerősödési lehetőség szintén.
0: Megerősödési lehetőség a hitben, de tőlünk függ, hogy itt hogy állunk helyt, tehát hogy ezt mi kihasználjuk arra, hogy hitben megerősödjünk, vagy pedig, tehát hogy szükséges egyfajta döntés.
1: Vagy átadjuk magunkat a kétségbeesésnek.
0: Igen, és szeretném, hogyha innen folytatjuk, vagy onnan folytatnánk ezt a beszélgetést, mert lehet, hogy elméletileg ezt így sokan tudják, vagy tudjuk, hogy igen, tehát a megpróbált, miért mondod, hogy...
1: Hát azért, mert úgy nem világos tünde, tehát az a gondunk napjainkban, hogy nincs hitre való nevelés, tehát mindenütt akár megkezd az első házasra való készüléstől a bérmálkozás, tehát mindenütt a különböző képzőken is. A hitre való nevelés az hiányzik. Megvan a vallásos nevelés, ami nagyon jó és alap, szükséges, viszont ahhoz, hogy hitben megerősödjek, oda automatikusan a hitben való megállásra volna szükségem. Ami azt jelenti, hogy nem azok a tényezők befolyásolnak, amik körülvesznek engem, ami természetes módon talán osztályrészem, hanem az a kegyelem, amely Isten megáldott engem.
0: Tehát a hit az kegyelem.
1: Így van. Viszont ezt a kegyelmet én, hogyha nem vagyok rá, nem vagyok nyitott, hogy befogadjam, ez nem tud működni bennem.
0: De ha nem is tudok róla, vagy...
1: Nem, nagyon sokan nem tudnak róla. Hát, napokban is beszéltem személyekkel, érdekes problémákkal, meg mindennel, és szegények annyira igazolták, hogy ők mennyire hisznek. Hogy ők még ezt is csinálnak, és még azt is csinálnak. És mondtam, nagyon örvendik, de nem lehet összetéveszteni. Tehát valóban, hogy azok a jó cselekedetek, vagy a vallásos cselekedetek, hogy én templomba járok, vecsernyére, somjóra megyek, meg lelki gyakorlat, meg ehhez hasonlók, ezek úgy jó dolgok. De megismétlem, hogy az a vallásos cselekedete, amely nem vezet hitre, annak nem sok értelme van. Kellemes időtöltés. Úgy mindig irigyeltem, mikor annak idején olvastam az őskeresztényekről és az akkori vértanokról, ugye főleg az első 300 évben, mert ott Perzsiában még folytatott 600-as években is, tehát különböző helyeken, vagy utána jöttek azok a Japánba az 1400-as években.
0: És most is van azért.
1: Ahol ki is írtották a kereszténységet majdnem, tehát úgy papságot azt teljesen kiirtották, szerzetes rendeket azt teljesen kivégezték, meg kemény kínok között. És hogy ezeknek az embereknek nem volt annyi alapismeretük, melyik rabszolga volt, melyik eszterű katona, vagy ehhez hasonló, nem volt annyi alapismeretük a teológia terén. Viszont egyet tudtak, hogy aki megtagadja életét, én értem, az üdvözül. Tehát bármit ajánltak ezek a kísértésekben. Tehát visszaemlékszem egy ilyen esetre, ugye, ahol 10 katonát fogtak el, akik megkeresztelkedtek, és kiderült róluk, majd egy ilyen jeges tóba.
0: Igen, beletett, ismerem, én is ezt olvastam. Igen, olvastam, de azért mondd el, hogyha valaki nem...
1: És nem panaszkodtak a hideg vízre.
0: De úgy tudom, hogy volt valaki egy...
1: Igen, egy-egy idő után megkérte,
0: mert hogy... mellette volt egy forró víz, vagy melegvizes...
1: Nem melegvizes volt, hanem volt egy tűz, és ott sütték a húst.
0: Jaj, akkor ez nem az.
1: Sütték a húst, és mondták, hogy ne, amelyik ilyen nyugodtan lehet füttezni, és kap húst. És egyik kiment, egyik katona feladta, kiment, és ahogy kezdett enni, meghalt. Nem lehet tudni, vagy nem tudom, hogy mi történt, viszont ez történt vele.
0: Megmérgezték volna?
1: Nem hinném.
0: Ja.
1: Na, nem, tehát amikor annyira lehűl a tested, és akkor tehát ezek olyan érdekes dolgok, itt a kemény szellemi összecsapások vannak ilyenkor. Ugye?
0: Jó, de térjünk vissza, mert...
1: Hát visszatérünk arra, hogy hitben viszonyultak ahhoz a kihíváshoz, aminek ki voltak téve. Hogyha ma megnézzük, hogy mennyire viszonyulunk hitben a kihívásainkhoz, és ilyen egyszerű kihíváshoz, vasárnapi szentmise.
0: Szertartások, igen.
1: Igen.
0: Isten tisztelet.
1: Tehát az, ami egyházilag úgy mondjuk kötelező egyház törvényei szerint. Hogy ezt mennyire nem értékeljük, vagy mennyire elhanyagoljuk. Tehát ha megcsinálunk egy ilyen általános átnézés, hogy hány százaléka jár a nyilvántartott személyeknek szentmisére, hát én nem mondom, szórványban lehet, hogy vannak sikeresebb közösség, de itt nagyvárosokban 8, maximum 10%-a.
0: Hát most nyár van, nyaralás van.
1: Tehát itt van a hite.
0: Igen.
1: Mi fontosabb nekem? Az, amivel Isten meg tud áldani? Vagy az, amit én ki tudok vitelezni? Visszaemlékszem, egyszer beszéltem egy ilyen úriemberrel, aki hát mondta, hogy ő hisz Istenbe, és megvan neki a stílusa, a hit stílusa, tehát mindent úgy nem fogad el, van neki az a... És akkor... hogy ennél fogva, tehát ettől egészen kiegyensúlyozott, és tényleg kiegyensúlyozottnak tűnt legalábbis kívülről, akkor volt baj, amikor egy kemény kellemetlenséggel találkozott.
0: Egy megpróbáltatás.
1: Egy jó megpróbáltatása, és akkor teljesen összeomlott.
0: Hát ez az amit, miről beszéltél, hogy minden megpróbáltatás lehetőség, hogy fejlődjek.
1: Hogy megerősödjek hitben. Teljesebbé váljak.
0: Értem.
1: Vagyis tehát Jézus, amikor ott van a Getsemáni kertben, akkor a démoni világ körülveszi, és keményen bánik vele, amit fizikailag nem lehet látni. Viszont kitart az Atya szeretetében. Tehát annyira megpréselik, ugye, hogy azt írja az írás, hogy berejtéke, mint vércsepp hullott alá. És eljut addig a szélső eseményig, amikor azt mondja, hogy Istenem, ha lehet múlékeltelem, atyám, ha lehet múlékeltelem ez a pohár. De azért mégse a te akaratod történjen meg. Mert vannak ezek a kísértési pontok, ezek a megpróbáltatások, ahol tényleg úgy oda jutunk, hogy na hát, jó, hát tényleg most már van-e Isten? Tényleg szeret Isten? Tényleg miben vétettem? Vagy ilyen kérdéseket teszünk fel, és nem tudunk megállni ugye abban a hitben, hogy mindegy, hogy most már nekem milyen diagnózisom van, vagy mi történt. Én attól ugyanúgy Isten gyermeke vagyok. Tehát nem annak nyilvánítom ki magamat, amit mond a világ, vagy amit megállapítottak róla. Az egy esemény az életemben, vagy egy társító, de a legfontosabb az, hogy én Isten gyermeke vagyok. Vegyük csak akár a depressziósokat, vagy pánikbetegeket. Ugye, ezek mind ilyen démoni cselvetésnek esnek áldozatul. Mert egy-egy ördögi hazugságot igazságnak fognak fel. És akkor a gonosz becsapja.
0: De tud produkálni a gonosz olyan tüneteket, Hogyha nagyon nem vagyunk éberek, akkor...
1: Nagyon többször találkoztam. Tehát egy-egy betegséget annyira tud szimulálni, hogy visszaemlékem az első ilyen keményebb eseményre, amikor egy kedves hölgyért kezdtem imádkozni, és éreztem, hogy szabadító imád kell végezzek, mert annyira rajta van tisztátalanság lelke, hogy attól ilyen, amilyen, meg komoly problémái voltak. És amikor kezdtem imádkozni érte, akkor rögtön a szívéhez kapott.
0: Igen.
1: Mondta, hogy jaj, elzsibadt a bal karja, szédül, szorítta a mellkassa, nem kap levegőt.
0: Mert ezek elég kemény tünetek szoktak
1: igen. lenni. Igen, tehát teljesen a szívinfarktusnak a tüneteit sorolta fel nekem, viszont úgy figyeltem a lélekre, és mondtam, hogy ördög hiába hazudozol itt nekem. Ez tünete. Itt testvéremnek szabadulásáról van szó. Ezért nem fogok megállni, és nem fogom meggondolni. És hál' Istennek, hogy kitartottam, mondjuk kellett egy negyed órát imádkozzak, amíg felszabadult, de miután felszabadult, akkor teljesen megváltozott az élete. Rögtön azt kereste, hogy jaj, édesanyja az volt, mikor férhez ment neki egy imakönyvet, vagy hova tett el. Tehát akkor jutott eszébe, hogy van egy imakönyv a lakásban. És teljesen az élet formája is megváltozotta.
0: De ehhez neked is kellett a Jóistenre való figyelés.
1: Nagyon.
0: Mert ha nem azt mondtad volna, hogy jó, hívjuk a 112-t.
1: Pontosan.
0: Mert gondolom, hogy elég élethűen...
1: Így van, így van. Így van.
0: Tehát itt nem elég az elmélet.
1: Egyáltalán. Tehát az élekre való figyelés nélkül nem jó belebocsájtkozni, mert megtörténhetik, hogy mellé fogsz. Mert voltak még úgy hasonló eseteim, amikor úgy ilyen érdekes tünettel volt megkísértve valaki, és tényleg úgy a lélekre kell figyelni, mert nem foghatsz mellé. Tehát ugye már történt meg ördögözéseknél is, hogy
0: jó, persze.
1: Hogy mellé fogtak, vagy egyszerűen olyan démoni erővel álltak szembe, ami hatalmasabb volt, és az szorakozott a társasággal, és elég kellemetlen dolgot is tudott produkálni. Visszavágni. No. Hát van egy ilyen erő a sátánnak.
0: Igen.
1: És ahhoz, tehát, bocsáss meg, hogy
0: folytatnám.
1: Tehát a megváltás is abban áll, ugye, amire Jézus azt mondja, hogy aki mindvégig kitart, neki adom az élet koronáját.
0: Igen.
1: Tehát aki ki tud tartani az Atya szeretetében, hogy ő ebben tartott ki, ettől teljesedett ki a megváltás. És erre volt a föltámadás.
0: Erre kell az igenem.
1: Igen, hogy mindvégig kitartsak. És ne arra figyeljek, amit a démoni világ hozott az életemben, hogy elvegye békémet, boldogságom, egészségem vagy életem, hanem arra, aki örök életre hívott engem. És ez a lényeg. Mert olykor a világi dolgok annyira lefoglalnak, és...
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye Jakab írja az ő levelébe, hogy nem tudjátok, hogy a világgal való barátkozás ellensége az Istennek, aki tehát ennek a világnak barátja akar lenni, ellenségévé lesz Istennek. Ez nagyon kemény.
1: Most ez egy kicsit ez mai kereszténynek kemény.
0: Ez nagyon.
1: Erről nem is igen ajánlják beszélni, ugye, mert ez kemény, és azt számítsák, hogy az emberi gondolkodás, a normális gondolkodás zavarba hozza. Meg ilyen zavarba hozza, mert
0: kell is zavar legyen azért, ne haragudj, de nem lehetek egyszerre két úrnak, nem szolgálhatok két úrnak, és hogyha én tényleg a világra figyelek, és a világnak a hamis boldogság ígéreteit fogadom el.
1: A világra való figyelés az nem bűn, csak ne engedjen meg, hogy nagyobb legyen a világra való figyelésem.
0: Vagy befolyásoljon.
1: Igen, mint az Istenre való figyelés.
0: De.
1: Mert az, hogy a világra figyelek, az normális. Tehát kell figyeljek, hogy ne üssek el valakit, hogy álljak félre, hogy megálljak, hogy merre menjek, jobbra-balra. Ez igen, csak ne legyen olyan abban az a helyzetben, amikor...
0: Ne vessem alá magam? Vagy hogy?
1: Na, az legyen a legfontosabb.
0: Értem. Mert ugye az elmúlt adásban is mondtuk azt, hogy ugye Jézus mondja, hogy nem azt akarom, Atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól.
1: Így van.
0: Tehát ő maga imádkozik, ugye a főpapi imában.
1: Igen, igen. De hány embert találtam az élet folyamán, akik úgy el voltak önmagukkal a bizonyos vallásosságban, és akkor jött egy törés. Jött egy súlyos betegség, vagy egy egy üzletügyben egy törés. Tehát visszaemlékszem az egyik ilyen úriembére, aki nagyon belendült, exportált, vagy minden, és akkor rendeltek egy nagyobb exportot, és azt mindent elvittek, és nem kapták meg a nyomát mai napig sem. És teljesen csődöt mondott, tehát úgy maradt a... Ugye, mert akkor a befektetést csinált, hogy azt a kérést tudja kielégíteni, mert meg volt, elhitte, ugye, mert azt hiszem negyedik, vagy ötödik szer már jöttek, hogy rendeltek tőle, külföldről, és akkor mondták, na most egy nagyobb van, de hát ezt meg tudja csinálni, és akkor gyorsan befektetett minden dolgot, és minden eltűnt. És ez úgy 24 óra alatt. És igen, akkor ez természetesen, hogy ez most már...
0: Tehát ez szerintem sokaknál akár az öngyilkosságig tudja tolni.
1: Így van, mert a mulandó világban van az ő hite. Tehát jár templomba talán, van valami vallásossága, de a reménye az élet folytatása, az életben van megaladása, az a világi a mulandósághoz van kötve.
0: És mégis nagyon sokan vannak, akiknek elmondják, hogy gyere, nézd, imádkozunk, hallani sem akarnak.
1: Azok nem akarnak hallani, akik már úgy be vannak hálózva a világ szellemétől. Nem tudnak, nem értik, nem fogják fel.
0: Sokan mondják, jó, de hát most mi olyan nagy dolog, hát...
1: Igen, úgy, ahogy mondod. Hát ezt miért kéne úgy csinálni? Vegyük csak a mai evangéliumot.
0: Igen, no.
1: Ugye, ott van egy gazdag ifjú, és megkérdezi Jézus, hogy mit kéne tegyen ahhoz, hogy üdvözüljön.
0: És felsorolja.
1: És Jézus elmondja a parancsokat, felsorolja, ami azt jelenti, hogy a fiú vallomása szerint, hogy ezt gyerekkorom óta mind megtartottam.
0: Így van.
1: Azt jelenti, hogy üdvözül.
0: Igen.
1: Viszont ott van egy másik dolog, amikor azt mondja, hogy ha tökéletes akarsz lenni, vagyis ha hiteles Krisztus követő akarsz lenni, ugyanazt akarod csinálni, amit ő is tette, akkor el kell szakadj ettől az anyagi biztonságtól, amiben élsz. És teljesen rá kell hagyatkozz az isteni kegyelemre. Amikor Jézus elküld a tanítványait, akkor nem mondja, hogy miket vigyetek. Nem, mit ne vigyetek.
0: Legalább egy iránytűt.
1: Igen. Mert minél több mindenre valamire támaszkodjunk, annál kevesebbet tudunk Isten kegyelmével befogadni.
0: Ez látszott a választott néppel is, mert a pusztában, amikor már nem volt mire támaszkodjon, akkor tudott Istenhez fordulni.
1: És azután is.
0: És szerintem ez velünk is így van.
1: És megseperték őket, akkor úgy...
0: Tehát ha lemerülne a telefonunk, és nem tudnánk hívni, vagy nem tudnánk a mesterséges intelligenciát megkérdezni, akkor rögtön Istenhez fordulnánk. De amíg még működik, addig...
1: Hát, remélem, sokan nem fordulnak a mesterséges intelligenciához. Habár gyakorolgassák, hogy az emberek, tehát hol kíváncsiságból, hol szükségből, hol ebből, hol abból. Igen, nem tudunk, tehát nem veszük észre, hogy a technika fejlődésével, amit ki lehet használni akár evangelizálásra is, mennyire, csak úgy magamra gondolok, hogy mielőtt mobiltelefonom lett volna, azért, hogy az őrangyalal úgy kommunikáltunk a feleségemmel. Tehát
0: viszont, ezt többször említetted, ezt
1: viszont
0: a példát.
1: Viszont a mobiltelefonnal ez egy kicsit, az elmaradt, tehát nem egy kicsit, hanem elmaradt. Nem,
0: de nem terjed jobban a hit? Tehát az evangelizálás, nekem nem tűnik úgy, hogy az egész népességet átítattuk volna attól, hogy a telefonon küldhetnénk a, mit tudom én.
1: Ja, értem, tehát a technika fejlődésével nem terjedt jobban a hit.
0: Neked úgy tűnik? Hát, ha belenézünk Nyugat-Európába, ahol a templomokat bezárják, és...
1: A technika jobban fejlődött?
0: Nem úgy tűnik, hogy a technika besegített volna az evangelizációba.
1: Nem, a racionalista gondolkodást hozza az emberi elmében, ami mindennapi élethez szól, viszont elzár a kegyelemtől, távolabb tart. És nem csak ez, hanem ugye az ember vágyik arra a boldogságra, amit kezdetben, amire alkotva volt az ő szíva, az ő élete, meg volt hívva, és megpróbál, mert ugye a hit az hátra, el kell ismerjük, hogy a hitre való törekvés az lemaradt.
0: Háttérbe szorult, úgy gondolod?
1: Ja, igen, helyesen mondtad, köszönöm szépen. hogy háttérbe szorul, nem fektetünk hangsúlyt rá vallásos nevelésekben sem, és helyében, ugye mert szükséges, akkor bevezetünk valamilyen technikákat, praktikákat, meg ilyen nem tudom miket. Ugye csak, hogyha arra gondolok, hogy egy bérmálkozói felkészítőn, ahol a lélek befogadásának a fontosságát kéne kifejteni és gyakorlatba vinni a résztvevők életében, ott azért kiegészítik játékkal, szórakozásos dolgok, hogy ne erőltessék. Tehát nem erőltetni kell, ezt valóságán kell tenni, hogy megtapasztalják az isteni valóságot.
0: Belegyümöszülni se lehet, mert hát szabad akarata van. De hogy lehet akkor, hogy ugye a katolikus egyház tudatosan törekszik, ott van ugye az első áldozásra való felkészülés, a
1: bérmálkozás,
0: igen. És akkor hogy vannak ezek a megújult keresztények, akik ugye most különböző...
1: Pünkösdi irányzatok, igen.
0: Hát pünkösdi irányzatok, igen. Tehát akkor ők hogy vannak, mert ők a gyerekeiket, vagy nem tudom, lehet, hogy tévesen tudom, de hogy ugye nem keresztelik meg, tehát tudatosan pogányokat nevelnek, mert ők kell majd eldöntsék. És akkor hogy lesz az, hogy időnként nagyobb lendület van bennük, mint mondjuk egy-egy megbérmásban?
1: Ez azért van nagyobb lendület, mert nyitottabbak a lélek működésére.
0: De mitől lesz nyitottabb, hogyha nem volt sem első áldozásra felkészítve, sem evangelizációs héten?
1: Annyira
0: mert,
1: nem
0: ugye...
1: felkészítést csinálnak, tehát nem megy mindig éppen igaz, hogy a keresztség előtt, tehát egyszerűen, ha megjelensz, és ott megválasz valamit egy pár mondatba, akkor megkeresztelnek, tehát nincsen olyan nagy gond.
0: Mégis nekünk szentségek vannak, amik a rendelkezésünkre állnak.
1: Így van, így van. És amit, ha hittel fogadunk, akkor működnek.
0: Pontosan.
1: Így van, de ha megszokásban, akkor az nem biztos. Ezeknél az irányzatoknál, amit majd beszélt a pünkösd irányzatoknál, több hangsúlyt fektetnek arra a küldetésre, amivel Jézus elküldte a tanítványait.
0: Jó, de ha nincs alap, akkor náluk mikor megpróbáltatás jön, akkor hogy van? Hát ott is jön, nem mond nekem, hogy a gonosz ott nem kísért.
1: Igen, de ezáltal, mert a hitük szerint hatalmat tudnak gyakorolni, ugye, mert Jézus azt mondja, mindaz, aki bennem hisz, ugyanazokat a dolgokat fogja cselekedni, amit én is cselekedtem.
0: Sőt, még nagyobbakat
1: is. Igen, és nagyobbakat is az atyához megyek, és közben járok. Tehát ezeket ők komolyabban veszik. Mm-hmm. És automatikusan, tehát nem a
0: gyakorolják, vagy... De hogy látod?
1: Ezt befogadják.
0: Befogadják. Tehát ugye ez
1: prédikálnak,
0: nálunk...
1: Ez amire... Ami,
0: nálunk is van azért prédikáció, hát nálunk több prédikáció van, mint náluk.
1: De lényeg, hogy miről szól?
0: Ja.
1: Ugye, mert lehet buzítás, lehet...
0: Jó, és akkor nézem, hogy még pár percünk van a műsoridő végéig. Ahhoz, hogy a megpróbáltatásban ne összetörjek, ne kiboruljak és feladjam, mit kell tennem, hogy lendületet vegyek fel, hogy lássam meg, hogy a megpróbáltatás egy jó lehetőség, hogy hitben fejlődjek, hogy tanúságot tegyek a hitemről, mert az is benne van, és hogy Isten megdicsőjön abban a helyzetben.
1: Hát így mondhatnám, hogy a krisztusi lelkületet kéne alapon befogadni.
0: Ezt kell kérni?
1: Persze. Igent kell mondani rá. Hát ugye egy alkalommal kérte az egyik testvérke, hogy ő nagyon szeretne hitben növekedni, mert mennyi dolga van, és akkor ezt már úgy nem bírja, és nagyon nehéz, meg nem tudom miféle. És mondtam, én hiába fogok imádkozni, érted? Mert az lesz ebből, hogy a következő fél órában, egy órában, vagy egy-két napot jobb kedved lesz, és jobban csinálod a dolgokat. Nem arra van szükséged, hanem jusson eszedbe, legyen ott a te elmédben, hogy Krisztusban mindenre van erőm.
0: Igen, ezt és mondja Pál apostol is.
1: Így van. Na, tehát hogyha ez az én, tehát az én hitté teszem ezt a magamba, ezt elfogadom, akkor automatikusan ez az erő a hitem által teljesebbé válik bennem.
0: Mozgásba lendül, vagy aktiválódik, mondjam így egy ilyen hát csúnya szó, de tehát, hogy...
1: Igen. Értelmet ad, értéket ad, és ez a fontos, hogy amikor Jézusnak kemény beszéde van, és elkezdik a hallgatóság, elkezd párologni onnan, és akkor Pétert megkérdezi, hogy te is elmész, és azt mondja, hogy merre mehetnék, Uram, az örök életet adó igéke? Na, mi nem igen emlegessük az örök életet adó igéket, egyebeket igen, de az, hogy most, hogy ugye voltam most ma is egy betegnél, és elmondta, hogy mennyi mindent csinál, és akkor mégis mennyi baj van, meg minden. És mondtam, én elhiszem, és nagyon örvendek ennek a buzgóságának. De valamit fel kell cseréljen az életében, mert ez így nem megy, hogy eddig csinálta. Azt mondja Jézus, keresetek Istenek országát, és annak igazságát, és a többi megadatik.
0: Így van.
1: Na, mert hát neki nincs ide a templomba járni, mert nem tudom, mi az a vállalkozás, tényleg sok minden foglalkozik, és akkor így van. Nem lesz, csak ennek megvan a megterhelő hatása. Míg ha a hitet értem, akkor ezek a megterhelések megszűnnek, és a teljes szervezetem is egészen másképpen működik, ugye? Mert a vérkening is felszabadul, nincsenek, a lerakodások nincsenek, egy csomó minden úgy nem alakul ki, ami szorongásban, aggodalmasságban ki szokott alakulni. Hát azáltal, mert igen, én van az Isten igazságra, erre mondja, hogy az igazság szabaddá tesz benneteket. Mi az életünket nem ezekre az igazságokra építsük, hanem amit a világ nyújt. Nem rossz, hogy sem törekedni a jóra kell, de ha az alapja nem az Isten igazság, akkor az úgy nehézkésen működik, és megterhelő. Megunja az ember, kimerül, kiég, egy sereg ilyen kellemetlenségben van része.
0: Füstöl, nem lángol.
1: Füstölög.
0: Igen, néhány perc maradt az adásidő végéig. Azért imádkozzunk, hogy tudjuk átvenni ezt, mert szerintem itt a gondunk, hogy valamit mindig kimagyarázunk, vagy túl magyarázunk, kiokoskodunk. Szerintem igen, hogy az az egyszerűség, ami volt az ős keresztényekben, hogy nekik egyszer elmondták, megértették, és onnan tovább.
1: És ma is van Afrikában, Grátásjában.
0: Igen, tehát nem mondhatjuk, hogy csak akkor volt. Persze. Hanem most is létezik.
1: Igen, és az egész történet folyamán létezik.
0: Ezt kérjük, ezt az egyszerű, de élő hitet.
1: Hát csak Kopertinő Szent Józsefre, vagy Orsok Lébánusra, vagy Pál, ilyenre gondolunk.
0: Akik együgyűek voltak.
1: Igen.
0: Együgyük
1: csak
0: volt.
1: Együgyűnek, és sok gyűjünk van, az a bajunk. Atyánk Istenünk, segíts bennünket, Uram, hisz világos előttünk, hogy hit nélkül lehetetlenség tetszeni nekünk.
0: Neked.
1: Ne engedd, Uram, hogy megtévesszenek. Ne engedd, Uram, hogy a tetszésedet elhanyagoljuk. Jön segítségünkre, hogy a hitben való megerősödést megfelelő helyre tudjuk tenni az életünkbe. Különösen kérünk a megpróbáltatások idején, amikor hirtelen a kétségbeesés, a reménytelenség, meg egyéb lefolytó erők hatalmasodnak el, hogy ne arra figyeljünk, ami lefolyt, mi az életünkre tört, hanem rád, hogy tetszésedet megnyerjük a kitartásban, mert ők mindvégig kitart, neki adod az élet koronáját. Ó, segíts bennünket, Uram, mi se sértődékenység, se érzékenység, se elvárás, se gőgösség, se kényele, és semmi más ne gátolhasson meg bennünket a hiteles Krisztus követésre. Hogy mindent lábad elé tudjunk tenni, Uram, mi akár kényelem vagy más egyéb. Hogy be tudj tölteni, és teljesé tudj tenni mindabban, amire meghívtál a föld életben. Urunk Jézus Krisztus, te megígérted, hogy aki benned hisz, ugyanazokat a dolgokat fogja cselekedni, amit te is cselekedtél. Adj új ébredést a hitre, Uram. Áld meg közösségeinket, egyházközségeinket, papjainkat, püspökeinket, érsek Urat, hogy megfelelő helyre tudják tenni a hit fontosságát, lényegét, hogy ezáltal meg tudj dicsőülni minden megkeresztelt gyermekedben. A dicsőséget fénye

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek vall a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
2: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk vérasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
2: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szent Léleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen. Amen. Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy. Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
2: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
2: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
2: Imádságomat hallgasd meg, Uram, könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgatsz engem.
2: Az istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, amelyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
2: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten, egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságot szerint járjak.
2: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
2: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodok sereget törvesztemre, de nem számolnak veled.
2: Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadíts meg szolgálód fiát.
2: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim és szégyenkezzenek. Mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
2: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
1: Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
0: Amen.
2: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek, szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, neked ávét mondván, szállj meg, kérünk, minden bűnöst.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A negyedik fejezetnél tartunk, a 32. verstől folytatom. Itt a javak megosztásával kapcsolatban két ellentétes példát fogunk megfigyelni itt a következő részben, ami egészen az 5. fejezet 11. verséig tart. Egy kicsit összefoglalva, a közösség éppen átvészelte a Sanhedrin, a nagy tanács részéről érkező külső támadást. Idilli egységét és harmóniáját azonban hamarosan belső veszély fenyegeti. A sátán két tag beépülése által alássa az apostoli vezetés alatt álló egyház egységét. Ezzel szemben Lukács Barnabást, a megosztás pozitív példaképeként mutatja be, akit a keresztényeknek követniük kell. És akkor kezdem is a 32. verssel a 4. fejezetből. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Ez a második összefoglalás a jeruzsálemi korai keresztény közösség életéről. Az elsőhöz hasonlóan, ami a 2. fejezet 42-47-ben található, ez is a tagok egységét és a vagyon megosztását hangsúlyozza. Bár ez a két szakasz inspirálta a vallási közösségekben a javak közösségi tulajdonát, eredeti jelentésük nem úgy tűnik, mintha a jeruzsálemi keresztények kötelesek lettek volna megosztani javaikat, mivel azok, akiknek vagyonuk volt, szabadon dönthettek arról, hogy eladják-e azt vagy sem. A kötelezettség hiánya miatt a keresztények szabad döntése, hogy megosztják javaikat, annál is erőteljesebb jelét adja a Szentlélek jelenlétének közöttük. Lukács hellenisztikus háttere miatt a baráti megosztásra a hellenisztikus irodalomban megszokott kifejezést használja, mindenük közös volt. Egy másik gyakori kifejezés az volt, hogy a barátok egy lélekben voltak. Lukács a szív hozzáadásával egy szív és egy lélek kifejezést bibliaibbá teszi. Lukács leírása egyszerre hordoz hellenisztikus és bibliai utalásokat, így vonzóvá válik vegyes olvasóközönsége számára. Az a megjegyzés, hogy senki sem állította, hogy bármelyik tulajdonát is a sajátjának tekinteni, a barátság leírásának egy másik, a hellenisztikus kultúrában elterjedt módja volt. A vendégszeretet latin kifejezése mikasa est tu casa, vagyis az én házam a te házad, hasonló jelentéstartalommal bír, anélkül, hogy szó szerint azt jelentené, hogy a házigazda háza ténylegesen a vendégé lenne. Lukács kifejezései a korai keresztények őszinte testvéri érzését tükrözik, akik örömmel gondoskodnak egymás szükségleteiről. Nem csak anyagi javakat osztottak meg egymással, hanem lelki javakat is, mint például a hitet és a szeretetet, az örömöket és a szenvedéseket, valamint a Szentlélek karizmáit és gyümölcseit. Ez a megosztás fontos tanúságtétel volt az első században, és az marad ma is. A 33. verssel folytatom. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. Ez a szakasz az apostolok tekintélyét szemlélteti, miközben a tanítványok a javakat az apostolok lábához helyezik. Lukács számára a javak kezelése a közösségen belüli tekintély szimbóluma, amint az az apostolok cselekedetei 6.1.6-ban is kiemelt jelentőséget kap majd. Lukács hangsúlyozza azt a nagy hatalmat, amelyel az apostolok tanúskodtak az Úr Jézus feltámadásáról. Az apostolok csodái alátámasztották azt a tanúságukat, hogy Jézus az Úr. Ez ugyanaz a cím, amelyet az Ószövetség Istennek ad. Ezt pedig a feltámadása is tanúsítja. És az összes keresztényt Isten megáldotta, az emberek pedig tisztelték őket. A nagy kegyelem kifejezésnek, vagy nagy erő kifejezésnek kettős jelentése van. A kegyelem az emberek tisztelete volt egyik féle értelmezés szerint, tehát nagy tiszteletben tartották őket, vagy nagyra becsülték őket, de utalhat Isten kegyelmére is, ahogyan a legtöbb fordításban megjelenik ez.
34. és 35. versekkel folytatom. Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belőle, szükséghez mérten. Az, hogy közöttük nem volt szegény ember, a keresztény közösség többi tagjának nagy lelkűségének köszönhető. Ez a mondat visszhangozza a második törvénykönyv 15:4-es versét, mivel az Úr a te Istened bőségesen megállt téged azon a földön, amelyet az Úr a te Istened neked ad, köztetek nem lesz szegény. Isten ezt az ígéretet ahhoz köti, hogy Isten betartassa a parancsolatait, és különösen, tehát hogy betartsák az Isten parancsolatait, különösen azt az utasítást, hogy minden hetedik évben elengedjék az összes adósságot a szövetségi közösségen, az Izrael népén belül. Most már nincsenek rászorulók a jeruzsálemi közösségben, köszönhetően a keresztények Szentlélek által adott készségének, hogy megosszák egymással erőforrásaikat. Ez az aktív gondoskodás teljesíti az ószövetségi törvényeket, és eléri az Isten törvényének engedelmességéből ígért eredményt, Isten bőséges áldását. Ez teljesíti az Ezekiel 36:27-28-ban szereplő profétai ígéretet, miszerint Isten kiárasztja szent lelkét, és így képessé teszi népét a törvény betartására és áldásainak megtapasztalására. Bár úgy tűnik, hogy a jeruzsálemi közösség elismerte az ingatlanok magántulajdonát, tagjai egyfajta megosztási rendszert alkalmaztak, melynek keretében azok, akiknek földjük vagy házuk volt, a föld eladásból származó bevételt a közös alapba fizették be, amelyet után szükség szerint osztottak szét a szegényebb tagok között. Az apostolok lábához kifejezés arra utal, hogy az apostoloknak hatalmuk volt a közös alapba befizetett pénz felett. Mivel aki egy csoport pénzét kezeli, az befolyásolja a csoport tevékenységét is, a kifejezés tágabban is értelmezhető, jelezve az apostolok hatalmát a közösség minden ügye felett. Arra is utal, hogy a tagok bíztak az apostolok ítélőképességében, hogy a pénzt odaosztják el, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ekkor még az apostolok kezelték a közös alapot, bár az apostolok cselekedete 6. fejezetében ezt a pénzügyi hatalmat a 7 diakónusnak fogják átruházni. Lukács most egymást követően ezután bemutatja az eladási bevételeket, amint az apostolok lábához helyezésének közösségi gyakorlatára vonatkozó pozitív és negatív példák is lesznek közöttük. Az első lesz Barnabás inspiráló példája kezdetnek, és aztán Ananiás és Szafira inkább ijesztő példáját. Tehát a 36. vers így szól: József, a ciprusi származású levita is, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia. Itt van egy vessző, és a 37. vers így folytatja: eladta a földjét, az árát fogta, és az apostolok lába elé tette. Hát Barnabást a közösség javainak megosztásának példaképeként mutatják be, aki a szegény tagok megsegítésére törekszik. Eredeti neve József, de az apostolok új nevet adtak neki, Barnabást, amelyet az apostolok cselekedetei további részében is használnak. Lukács kifejti, hogy az akkor használt arámi nyelven a Barnabás név a bátorítás fia, vagy a vigasztalás fia jelentést hordozza. A bátorításra vagy vigasztalásra utaló görög szó a paraklézis, rokonságban áll a parakletos szóval, amely a Szentlélek egyik címe, és amelynek jelentése védelmező, vigasztaló, közbenjáró és tanácsadó. Az új név tükrözi, hogy az apostolok hogyan értékelték Barnabás jellemét. Ő majd méltó lesz nevének jelentéséhez, amikor bátorítja a jeruzsálemi keresztényeket, hogy fogadják be egykori üldözőjüket, Pált, majd a 9. fejezetben. Később, amikor Pált kéri fel, hogy segítsen neki ápolni az első zsidókból és pogányokból egyaránt álló közösséget Antiókiában. Tehát ezt tudjuk, hogy Barnabás és Pál nagyon jól együttműködtek.
Barnabás Lévi törzséből származott és ciprusi születésű volt, lehetséges, hogy ott volt a birtoka. A cselekedete jól illusztrálja Lukács kijelentését, miszerint a korai hívők eladták birtokaikat és a bevételt megosztották az egyház rászorulóival. Barnabás eladta a birtokát, majd a pénzt elhozta és az apostolok lábához tette. Az apostolok lábához kulcsfontosságú kifejezés 5 versben 3-szor fordul elő, hangsúlyozva az apostolok vezető szerepét az egyházban. Aztán itt kezdődik az 5. fejezet, az első 2 vers így hangzik: egy Ananiás nevű ember feleségével, Szafirával együtt eladta az egyik földjét. Az árából felesége tudtával egy részt megtartott magának, és csak egy másik részt vitt el és tett oda az apostolok lába elé. Barnabás pozitív példáját közvetlenül Ananiás és felesége Szafira negatív példája követi. Az egymással ellentétes példákat az azonban, vagy de kifejezés köti össze. Ananiás látszólag ugyanazt tette, mint Barnabás, eladott egy ingatlant. Azonban titokban magának tartotta meg az eladási ár egy részét, a maradékot pedig az apostolok lábához tette. A Titus levél 2. fejezet 10. versében ugyanaz a görög ige, amely magának megtartani jelentést hordoz, utalhat arra is, amikor egy rabszolga sikkaszt a gazdájától. Bár technikailag ez a házaspár nem sikkasztott, a közösségnek felajánlott összeg egy részéről szóló hazugságokban vannak párhuzamok a sikkasztással. Az Ószövetség görög fordításában ugyanezt az igét használják a templomból ellopott aranyedényekre, a Makkabeusok 2. könyvében, és Akán lopására is, aki elvette és elrejtette az Úrnak szentelt javakat, a Józsué könyvében. Akán engedetlensége azt eredményezte, hogy Isten megtagadta az izraeliták megsegítését mindaddig, amíg a bűnöst ki nem zárták körükből. Bár Ananiás és Szafira bűne eltért Akánétól, hasonló csalást tartalmazott és hasonló büntetést von maga után. Lukács 2-szer is megemlíti, hogy a feleség is bűnrészes volt a férje csalásában. Az első versben Ananiás feleségével, Szafirával együtt adta el a birtokot. A második versben pedig a bevétel egy részét visszatartotta, szintén a felesége tudtával. Mivel a feleség ugyanolyan súlyos büntetést kapott, mint a férje, Lukács gondosan rámutat arra, hogy ő is ugyanolyan mértékben bűnös volt abban, hogy hazudott a Szentléleknek és próbára tette őt. Az 5. fejezet 3. versével folytatom. Péter azonban így szólt hozzá: Ananiás, hogy csábíthatta el szívedet a sátán, hogy be akard csapni a szent lelket, és a föld árának egy részét félreted? Péter a közösség Szentlélekkel teli vezetőjeként szembesíti Ananiást bűnös megtévesztésével. Péter a bűncselekmény súlyosságát azzal hangsúlyozza, hogy azt a sátánnak tulajdonítja, aki betöltötte Ananiás szívét. Ez éles ellentétben áll azzal, hogy a tanítványokról gyakran ezt mondták, hogy a Szentlélekkel voltak eltelve. Az emberi cselekedetek mögött Lukács gyakran felismeri a Szentlélek, vagy éppenséggel a gonosz szellem a sátán hatását. Az, hogy a sátán betöltötte Ananiás szívét, azt jelenti, hogy Ananiás hagyta, hogy a sátán gonosz tanácsai irányítsák cselekedeteit. Lukács Júdásról is hasonló kifejezést használt, akkor a sátán belépett Júdásba az evangélium 22. fejezetében. Mi volt az a bűn, ami indokolta, hogy a bűnösöket a helyszínen halállal sújtsák? A bűn lényegét Péter Ananiásnak címzett vágya említi meg: hazudott a Szentléleknek. Istennek való hazudozás azt sugallja, hogy Isten nem mindenható, hogy Istent meg lehet téveszteni. Gyakorlatilag tagadja, hogy Isten az Isten. A keresztényekben megnyilvánuló becstelenség és tisztátalan indítékok szintén akadályozhatnak másokat abban, hogy Krisztusban higgyenek, aminek Pál is nagyon tudatában volt. A házaspár úgy hazudott a Szentléleknek, hogy a föld árának egy részét megtartotta abból az összegből, amelyet az apostoloknak adtak, talán azért, hogy nagy lelkűnek tűnjenek, anélkül, hogy ez költségekkel járna számukra. A 4. vers következik: hát nem a tied maradhatott volna, ha meg akartad tartani, vagy ha eladtad.
Nem rendelkezhettél szabadon az árával? Miért vetemettél ilyesmire? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Péter tehát ezt kérdezi, hogy miért eszeltétek ki ezt a cselekedetet? A görög szöveg szó szerint így hangzik, miért tetted ezt a cselekedetet a szívedbe? Bár a házaspár azt hitte, hogy átveri az apostolokat, valójában nem embereknek, hanem Istennek hazudtak. Péter azzal a figyelemre méltó állítással él, hogy az egyháznak és annak a Szentlélekkel teli apostoli vezetésének hazudni egyenlő azzal, hogy Istennek hazudunk. Mivel Isten általában a Szentlélekkel teli egyházán és annak vezetőin keresztül gyakorolja hatalmát, fontos, hogy tiszteljük azokat az emberi képviselőket, akik az ő helyében állnak, őt képviselik. Péter kérdései rávilágítanak arra, hogy a házaspár bűne nem abban állt, hogy visszatartottak pénzt az eladásból, hanem abban, hogy ezt úgy tették, hogy közben az ellenkezőjét állították. Péter egyértelműen jelzi, hogy a házaspárnak sem az ingatlan eladására, sem a bevételnek az apostoloknak való átadására nem volt kötelessége. Amíg eladatlan volt, nem a tiétek maradt. Ha valaki úgy döntött, hogy eladja az ingatlant, és a pénz egy részét a közös alapba adományozza, akkor is szabadon megtarthatta a bevétel egy részét. Amikor eladtátok, nem ti rendelkeztetek vele? Ehelyett a házaspár úgy döntött, hogy úgy tesz, mintha azt tenné, mint Barnabás tett, amit Barnabás tett, és a teljes összeget az apostolok lábához tette már, mint Barnabás. Kapzsiságukat még súlyosbítja a vallási képmutatás, amelyet Jézus szigorúan elítélt. Az 5. és 6. versek következnek. E szavak hallatára Ananiás összeesett és meghalt. Nagy félelem fogott el mindenkit, aki csak hallotta. A fiatalabb emberek meg fölálltak, betakarták, elvitték és eltemették. Péter nem mondott ki semmiféle közvetlen ítéletet vagy átkot. Amikor Ananiás meghallotta ezeket a szavakat, amelyek leleplezték csalását, amit csak a Péterben lakozó Szentlélek segítségével tudott felismerni, összeesett és kilehelte lelkét, szó szerint meghalt. A Szentlélek leleplezte a házaspár hazugságát és ítéletet hajtott végre Ananiáson, eltávolítva őt az egyház közösségéből. Ennek eredményeként nagy félelem fogta el mindazokat, akik erről hallottak. Ez a sokkoló halál nem csak akkoriban keltett félelmet, hanem a mai napig is meglepően nyugtalanító hatással van az olvasókra. A beszámoló végleges hangnemben zárul azzal, hogy röviden megemlíti, hogyan csavarták, bevitték ki és temették el Ananiást a közösség fiatal férfiai. Most a következő verseket olvastam a 7-estől ennek a résznek a végéig, a 11-esre. Bezárólag mintegy 3 óra múlva felesége is eljött, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte, mondd csak, valóban ennyiért adtátok el a földet? Igen, ennyiért, válaszolta. Péter folytatta. Mire való volt egymás közt megegyeznetek, hogy próbára teszitek az Úr lelkét? Látod, akik a férjedet eltemették, már az ajtónál vannak, hogy tégedet is kivigyenek. Az asszony azon nyomban a lábához rogyott és meghalt. Amikor a fiatalok beléptek, már holtan találták. Kivitték és a férje mellé temették. Nagy félelem vett erőt az egész egyházon és mindenkin, aki csak hallott a dologról. Mivel ez a történet szűkkörűen negatív példaként szolgál, hiányosságokat hagy maga után Ananiás temetésével kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban, hogy Szafira hogyan lehetett tudatlan férje halálával kapcsolatban. Ezek a részletek nem relevánsak a fő gondolat szempontjából, amelynek célja annak bemutatása, hogy Szafira ugyanolyan mértékben bűnrészes és bűnös, ami az azonos büntetésének okát képezi. Őt Ananiás feleségeként azonosítják, aki körülbelül 3 órával később érkezik meg, még mindig nem tudva, mi történt. Olyan, mint egy bírósági tanú, aki más tanúk vallomása alatt a tárgyalótermen kívül tartózkodott, hogy a bíróság megvizsgálhassa, mennyire egyezik meg a beszámolója a korábbi vallomásokkal. Hasonló módon a Dániel könyvében olvasunk egy ilyet, Dániel is kikérdezi az elkülönített hamis tanukat Zsuzsanna perében. Mint egy bíró, Péter kikérdezi a nőt, és lehetőséget ad neki, hogy bevallja az igazságot. Mondd meg, tényleg ennyiért adtad el a földet?
A nő ugyanazt az összeget ismételi, amelyet a férje hamisan állított. Péter ezután szembesíti őt saját hazugságával és azzal, hogy bűnrészes volt a férje hazugságában. Miért egyeztetek meg, hogy próbára tegyétek az Úr lelkét? Itt a bűn egyfajta istenkáromlás, az Úr lelkének próbára tétele. A lélek próbára tétele, vagy kísértése, megpróbáltatása hasonló ahhoz a bűnhöz, amelyet a sátán próbált Jézusra rá tukmálni a pusztában. Idézve a második törvénykönyv 6.16-ot. Péter vágyja valószínűleg az Úr Jézus szent lelkének próbára tételére utal, hiszen Lukács kijelentette, hogy a feltámadt Jézus megkapta az atyától a szent lélek ígéretét, és kiárasztotta a tanítványaira. A házaspár Jézus szent lelkét tette próbára, és Jézus szent lelke Péterben azonnal leleptezte a bűnös csalást. Péter profétai kijelentése Szafirának, azok, akik eltemették a férjedet, már az ajtó előtt állnak, és téged is kivisznek, az első alkalom, amikor a nő tudomást szerez a férje haláláról. Sorsa megegyezik férje sorsával. Azonnal összerogyott, és kilehelte lelkét, szó szerint meghalt. Majd kivitték, és a férje mellé temették el. Ennek a beszámolónak az egyik fő oka az utolsó sorban fejeződik ki, és nagy félelem fogta el az egész közösséget, és mindazokat, akik ezekről a dolgokról hallottak. Tehát itt egyház, közösség, a protestáns testvéreink gyülekezetnek fordítják, az eredeti szövegben az eklézsia szó van, és ez az első alkalom, amikor Lukács ezt a görög eklézia szót használja, ami hangsúlyozza a folytonosságot Isten népével, Izraellel, mivel ugyanezt az eklézia kifejezést használja a Szentírás görög fordítása is, a Septuaginta, Izrael népének. A sivatagban arra a közösségre, amit Mózes vezetett ott a pusztában. Az egyház és mások, akik hallottak erről az esetről, ebből az eseményből azt a tanúságot vonták le, hogy féljék az Urat, és mélyen tudatosítsák magukban az Isten ellen elkövetett bűn lehetséges következményeit. A legkorábbi keresztény időktől napjainkig sok olvasó visszataszítónak tartotta ezt az Ananiás és Szafira esetet. Egyesek számára ez Istenről szigorú képet fest. Ezt az érzést azonban néha befolyásolja az a hajlam, hogy a bűn súlyosságát lekicsinyítsék, hogy mindenféle pszichológiai, szociológiai okból mentegessék. A történet rávilágít arra az igazságra, hogy a súlyos bűnök pusztító következményekkel járhatnak. Az új szövetségben a súlyos bűnökért kiszabott ítéletek között szerepelhet a kiközösítés, vagy az egyházból való kizárás, ami csupán megerősíti azt, amit az illető valójában választott. A közösség élete, egysége és szentsége néha megkövetelheti, hogy a makacs bűnösöket, vagy azokat, akik másokat bűnre késztetnek, eltávolítsák a közösségből, ahogyan Jézus malonkő példája is tanítja. Az ilyen ideiglenes büntetések célja mindig az, hogy a bűnöst bűnbánatra vezessék, és ezáltal megkíméljék őt az örök büntetéstől. Röviden összefoglalva, hogy végül is a lényeg az, hogy Istennel nem lehet játszani. Embereket be lehet csapni, de Istent nem lehet. És a kísértés számunkra is jelen van. Lehet, hogy látunk nagyon nagy lelkű embereket, nagyon ügyes keresztény testvéreket, és valahol a lelkünk mélyén lehet érezzük, hogy mi még nem tartunk ott, mint ők. De szeretnénk olyanoknak látszani, mint ők. Ez nagy kísértés, a képmutatás. Talán azon kívül, hogy itt Istent is próbára akarták tenni, meg a Szentléleknek hazudtak, talán ott volt emögött ez a... Látták Barnabást, aki tényleg egy szent ember volt, és aki önzetlenül oda tudta adni azt az egész pénzt, amit kapott az ingatlanja eladása után. Ananiás és Szafira szeretett volna olyan nagy lelkű, olyan szent lenni, olyan megbecsülésnek örvendeni a keresztény közösségben, mint hogy felnéztek az emberek Barnabásra ezután a nagy lelkű tette után.
de biztos, hogy valahol a lelkük mélyén érezték, hogy ők még ezt nem tudják megtenni, még nem tartanak ott. A szeretetben, az önzetlenségben, a nagy lelkűségben, az isteni gondviselésben vetett bizalmukban, hogy akár odaadhatjuk az egész pénzt, mert úgyis Isten gondoskodik rólunk életünk további részében is. Ők még ezt nem tudták megtenni, és nem mert voltak elég őszinték, mert mondhatták volna azt, hogy igen, tudom, Barnabás odaadta az egész összeget, mi valamennyit félreteszünk, mert gondolunk a jövőre is, de ennyit belőle jó szívvel odaadnánk az egyháznak, és valószínűleg, hogy ezzel nem lett volna semmi gond. Ők szentebbeknek akartak látszani a közösség előtt. Ez a képmutatás is nagy kísértés lehet számunkra. Legyünk őszinték magunkhoz, és valljuk be magunknak is, meg másoknak is, hogy ha még nem tartunk ott, mint mások, ha még csak itt tartunk, de legalább tudjuk, hogy melyik az az irány, amelybe törekedni kell, és amiért imádkozni kell, hogy Isten adjon kegyelmet, hogy növekedni tudjunk, legyen az nagy lelkűség, vagy bármilyen más keresztény erény gyakorlása, segítsen minket a jó Isten, és mentsen meg minket Ananiás és Szafira bűnétől. Innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Erzsébet vagyok, a életre növelő műsorvezetője, állandó beszélgető partnerem, dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Mivel ennek a hónapnak a tematikája az önértékelés, ezért a mai műsorunkat ennek a témának szenteljük. Az önértékelés hihetetlen fontos, számtalan esetben találkozunk azzal a mindennapi életben, hogy emberek bizony nem tudják magukat elhelyezni, se a gyerek az iskolába, se a felnőtt a munkahelyén, a családba, a baráti körbe, hogy igazándiból a problémák abból erednek, hogy hiányos az önértékelése, vagy egyáltalán nincs. Na most ahhoz, hogy magunkat egy koordinátarendszerbe el tudjuk helyezni, elképesztően fontos, hogy jól helyezzük el magunkat, se följebb, se lejjebb, mert azon a helyen, ahova éppen szánt minket az Úristen, vagy helyünk lenne és dolgunk lenne, csak akkor tudjuk teljesíteni, hogyha megtaláljuk a magunk helyét, és biztosak vagyunk abban, hogy na, hol is állok én a világban. Az első, amit szeretnék kérdezni mindenféleképpen, hogy alakul ki az önértékelés, mi ez egyáltalán, tehát próbáljuk meg megfogalmazni, hogy mi az önértékelés valójában.
1: Nem olyan könnyű ez a kérdés, ugye több fogalmat is használok rá, a legszűkebb értelemben, hogy az önbizalom szokott előfordulni, van-e önbizalmam, ez egy eléggé, tehát kis szelete az egész önbecslésnek, mondjuk, hogy egy olyan belső erő, hogy adott esetben egy konkrét helyzetben bízom-e abba, hogy na, ezt meg tudom oldani, körülbelül ez az önbizalom. Aztán az önértékelés, hogy egyáltalán, hogy hogyan értékelem, hogyan minősítem magamat, ez már nagyon közel van ahhoz, de sokkal jobb szerintem az a fogalmunk, hogy az önbecslés. Tehát, hogy értékelem, felismerem, ismerem a korlátaimat, erősségeimet, talán azt is, hogy mi az, ami az én utam, így ahogy éppen a bevezetőben is említettük, hogy van egy olyan szép mondás, hogy tanítsd meg a gyermekednek, hogy nem minden út járható számára, de ami az övé, azon repülni is tud. Tehát, hogy ennek a becslése, tehát, hogy ha megtalálom, és ezért érdemes nagyon keresni ezt az önbecslésnek, ezt a mélységét, vagy ezt a spektrumát tényleg, ezt a szélesebb hát átélését és működtetését, mert azon repülni is tudunk, tehát ez egy, de ahogy mondtad is a bevezetőben, ez lehet torz, ez lehet alacsony, rengeteg ember küzd a helytelen önértékelésével, nagyon sok terápia foglalkozik ezzel sajnos felnőtt embereknél is, mert az, hogy egy kisgyereknek még nem kialakult, majd erről is beszélünk, természetes dolog, tehát itt a nevelésnek nagyon nagy szerepe van. De mit is jelent az önértékelés, az önbecslés mondjuk? Azt jelenti, hogy az az alapja, hogy tulajdonképpen jó vagyok, ez nagyon fontos, tehát alapjába véve a teremtett létem az jó, annak ellenére miközben néha rosszakat csinálok, vagy tévedek, vagy akár vétkezem is. Tehát, hogy az erkölcsi tetteimnek semmi köze nincs ahhoz, hogy a létem jó. Tehát, hogy az Isten arc bennem van. És hogy a teremtett, ahogy Bőte Csaba mondja, nem teremt, se lejtett az Isten. Tehát, hogy a létem jó és értékes, és ezt minden körülmények között, tehát akármennyi, tehát nem tudod egy cselekedettel se lerombolni. Mert hogyha azt éreznéd át, hogy ez már úgyis mindegy, egy rakás lúzerság vagyok és kész, akkor nem érdemes újra nekiindulni. Tehát akkor nem érdemes a bűnbánat, akkor nem érdemes a jóra való törekvés, az újrakezdés, a tévedések helyrehozása, a bocsánatkérés, semminek nincs értelme, mert úgyis mindegy. Tehát itt ezért ezt a magot megtalálni. Talán egy kis történettel is szívesen válaszolni. Nagyon jó történetet találtam, hogy az interneten cirkált, hogy az edzőterem bejáratánál egy nagyon vékony, szép nő fogadja a látogatókat a következő felirattal. Ezen a nyáron mi akarsz lenni, sellő vagy bálna? Kedves emberek, meg is válaszolnám ezt a kérdést, írja egy nő. A bálnákat folyton körülveszik a barátaik, a delfinek, a fókák, szexuálisan aktívak, szeretetben nevelik fel az utódokat, jókat szórakoznak a delfinekkel, és rákokat is ehetnek. Egész nap útsálnak, és még CD-ken is szerepelnek. S sellők pedig nem léteznek. Ha léteznének, kettős személyiségük miatt terápiára is kéne menni, mert akkor most nő vagy hal. Nem lenne szexuális életük, nem születnek gyerekeik, gyönyörűek lennének persze, de ugyanakkor magányosak és szomorúak is. És mégis ki akar olyan barátnőt, akinek mindig halszaga van? Kétségkívül inkább bálna lennék. Amikor a médiumok folyton azt súlykolják belénk, hogy csak vékonyan lehetünk szépek, én inkább fagyizom a gyerekeimmel, együtt vacsorázom a férjeimmel, együtt eszem, iszom és szórakozom a barátaimmal. Tudják, mi nők azért hízunk, mert annyi bölcsességet és tudást gyűjtünk magunkban, hogy az már nem fér el a fejünkben, hanem mindenhol elraktározzuk. Nem kövérek vagyunk tehát, hanem remekbe formáltak. Ahányszor látom magam a tükörben, megállapítom, tulajdonképpen lenyűgöző vagyok. A sugárzó személyiség ugyanis nem a testi tökéletesség eredménye. És ez egy nagyon szép öntudat tulajdonképpen abban a maga humoros formájában is, ahogy ezt Sándor György rendkívül találóan leírja, azt mondja, hogy tulajdonképpen lenyűgöző vagyok, ő is így fogalmaz, Isten remek műve vagyok, mert már az első kiadást is bőrkötésben jelentette meg. Tehát ezt jelenti az igazán önbecslés, hogy van egy mag bennem, amit keresek, és itt nagyon sokat tehetünk, ezért majd erről beszélünk, de ott van ez a mag ebben, erre lehet támaszkodni, kell támaszkodni, és meg kell találni, különben különböző pótlékok fogunk élni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy olyan nagyon szükségünk van erre a bizonyosságra, hogy jó vagyok, még akkor is, hogyha nem mindig sikerül ezt megvalósítani, hogy ez az embernek egy alapszükséglete, így is mondjuk, és amikor egy alapszükséglet hiányzik, akkor pótszerekkel, pótcselekvésekkel pótoljuk. Három ilyen nagy terület van, amivel sajnos nagyon gyakran találkozunk, fiatalabb és idősebb emberek körében is. Az első a hírnév. Tehát amikor nincs egy belső biztonságod, akkor kellenek ezek a külsők, hogy mindenképpen írják ki, hogy én professzor vagyok, mindenképpen mint igazgató szólítsanak meg, mint excellenciás, mint nem tudom micsoda, bármi. Tehát azért mondom, hogy bármilyen szinten ez előfordulhat, hogy ugye, hogy ez a kóros valami, hogy jaj, most hát nem adtam meg, és akkor nem így szólította, és hogy nem írták ki, és nem, tehát egyszerűen ez az elismertség, ez a külső, tehát onnan koldulja ezt a biztonságot, és ezzel sajnos párosul egy olyan is, hogy viszont akinek ilyenje nincs, hát az egy senki. Azért, mert az övét is ebből nyeri. Tehát így tekint másokra is. Tehát azért az érzékelhető, hogy ebből a szempontból a kapcsolati rendszere is hihetetlenül sérül, és össze is omlik, mert hát ki szeret egy ilyen emberrel együtt lenni, akiből lesugárzik, vagy kisugárzik, vagy nem tudom én, az a lenézés, érted, hogy hát édesapám, hol vagy te? Pedig hát lehet, hogy na, mindegy. Ez az első, tehát a hírnév, és erre nagyon érdemes odafigyelni, hogy magunkban is egy kicsit így megnézegetni, és a gyerekeknél is már, hogy ő az osztály első, ő a kitűnő, ő a sport, mit tudom én, kicsit, akármilyen szinten. Tehát, hogy ennek a jelenlétére vigyázni kell, mert nagyon gyorsan bekúszik oda, ahol az önbecslésnek volna az igazi helye. Ugye a másik a birtoklás. Hát ugye ez is nagyon könnyen eléri az embert, mert egy nagyon nagy kísértés. Nagyon kísértés, igen.
2: Nagyon nagy kísértés.
1: És a birtoklás tulajdonképpen egy, én nem is csak, de az is, hogy milyen autón van, milyen házam van, milyen kapcsolataim vannak. Ugye? Szóval ilyet is nagyon gyakran látunk, hogy azzal, hogy úgy mondjam...
2: Azzal kérkedik.
1: Kérkedik, igen, hogy jaj, most csak mondom, most nyilván Orbán Viktor az ország első embere, de pontosan így, ő neki az csak vicó, vagy vikó, vagy mit tudom én ki, mindegy. De ugyanígy, hogy igen, hogy jaj, amikor bementem, jaj, és a proffal, amikor ittunk, vagy amikor hogy azzal szoktunk síjelni, és jaj, borzasztó. Tehát látszik, hogy a kapcsolatok is egy ilyen birtoklásos viszonyra épülnek, és tulajdonképpen nincsenek bensőséges emberi kapcsolatok, ami az önbecsléshez mondjuk nagyon szükséges, majd szólunk róla, hanem egyszerűen megint csak itt a külsővel igazolja, hogy én értékes vagyok, mert én hozzám a püspök is kapcsolódik, vagy a rektor is kapcsolódik, az igazgatóval jóba vagyok, és csak ilyen kapcsolataim vannak, stb. És ezek nagyon, nagyon erőteljesen tulajdonképpen kifosztják az emberi kapcsolatait, mert nincs neki valóságos, hiszen ő sem a bensőjét használja a kapcsolódásra, hanem a pozícióját. És a harmadik pedig a hatalom. A hatalom gyakorlása. Tehát az, hogy éreztetem, hogy én nekem van befolyásom. Ez is nagyon sokféle lehet. Tehát lehet például anyós gyerek viszonylatában, vagy anyagyerek, anyos menny. Szóval, de még a felnőtt saját gyerekünkkel kapcsolatban is bizony előfordulhat ez, hogy az értékességünket, vagy az, hogy én magamra, mert ugye ez én rólam szól, hogy én magamra értékesként tudjak nézni, ezért, hogy úgy mondjam, állandóan segítenem kell.
2: Áldozatot hozom.
1: Áldozatot, igen, hogy igen, én bezzeg is mindent megteszek értük, és lehet, hogy ez például tényleg rengeteg áldozat, de hogy mondjam, pont azt az értékét, azt a szeretetből való túlcsorduló
2: önátadás.
1: Igen, azt helyettesíti, és emeli egy piedesztára, hogy igen, bizony, hát láthassa ezt meg mindenki, hogy én mennyire. Szóval ez a hatalom oda tud, tehát talán elég is a pótcselekvésekből, de azért szerintem ezt nagyon fontos látni, hogy érdemes dolgozni azon, hogy a gyerekeinknek ez a belső önértékebb, önbecslése, ez kibontakozzon, és a miénk is helyre kerüljön, mert különben, tehát nincs légüres tér a személyiségbe, ezt nagyon meg kell jegyezni, tehát hogyha nem növekszünk, akkor sorvadunk, tehát oda bejön a kísértés, tehát minden szinten készen áll arra, ha van egy kis rés, oda beömlik. És ezért nagyon, én nagyon örülök, hogy felvette a Mária Rádió a tematikus sorába ezt a kérdést, mert tényleg rendkívül fontos a nevelésben és az önnevelésben is.
2: Most beszéltünk arról, hogy mi nem az önértékelés és az önbecsülés. Most nézzük meg azt, hogy hogyan alakul ki. Melyik életkor az, amikor ennek döntő szerepe van a igen, kialakulásban?
1: Ez annyira szép, szerintem a teremtésnek egy ajándéka, hogy azt látjuk most ugye, talán azt lehet mondani, hogy az utóbbi kornak a szakirodalma bontogatta ezt ki, hogy minden életkorban bizony egyrészt tehetünk érte, de annak a veszélye is ott van, hogy minden életkornak megvan ez a bizonyos, így is hívjuk, hogy normatív krízise, normális krízise, tehát nem lehet bérletet váltani az önértékelésre. Nagyon jelentős az első évek, tehát akár csak azt lehet mondani, a csecsemő kor, tehát az a legelső időszak már is, ugyanis az embernek az idegrendszere nem készen születik, és gyakorlatilag a szociális, tehát a társas kapcsolódásokat is, és a saját magáról való önkép is, itt gyökerezik, tehát ez egy nagyon lényeges rész. Tehát azt látjuk, hogy amikor megszületünk és bajba kerülünk, ugye éhes vagyok, szomjas vagyok, fázom, mit tudom én, csíp a fenekem, ez meg az, nem tudok más csinálni, mint segítségért kiáltok. És itt nagyon lényeges az, hogy van-e emberem, aki engem elég értékesnek lát ahhoz, hogy ezt a segítségkiáltást meghallja. Tehát, hogy érdemes vagyok arra, szerethető vagyok akármikor, akkor is, hogyha üvöltök, akkor is, ha nem aludtam, akkor is, ha jön a fogam, akkor is, ha belecsíptem a testvérembe, meg nem tudom, ha féltékeny voltam. Mindegy, szóval érezzük ezt, tehát ez az állandó válaszkapás erre a helyzetre, ez olyan idegrendszeri, hogy mondjam, izmokat gyúr ki, most így fogalmazva, amelyekre egész életünkbe támaszkodhatunk, tehát ez már is azt a kis gyökeret elindítja, hogy érdemes kapcsolódni, szerethető vagyok, elfogadható vagyok, ezek az igényeim, ezek valósak, és ezzel együtt jó vagyok. Tehát ezzel együtt szeretnek. Ez a csecsemőkor. Na most itt egy-két olyan ember kell, nem kell sok, nem is szabad sok, tehát egy-kettő anya, apa, kicsit a testvérek, a nagyszülők, pont, kész, nem kell több. Akiknél így otthonra találok, és ahol mindig átélem azt, hogy szerethető vagyok. Na most, amikor jön a 2-3 éves kor, erre rá tehető az a külső tapasztalat, hogy amit kipróbálhatok. Tehát, hogy én lehúzom a terítőt, fölborítom a széket, érted? Összeütöm a födőket, amiket szabad, stb. Fogok egy, nem tudom én, egy zsírkrétát, és kipróbálhatom, és ez ír, és hogy rajzolok, és gyűrök, és homokozok, és belemegyek a pocsolyába, és ott, szóval egyszerűen, hogy a környezetemmel én kapcsolatba léphetek én, és most már nem anyukám vagy apukám, hanem egyszerűen én ezt itt kipróbálhatom. Nagy jelentősége van, vigyázzunk, mert már itt például visszafordulhat ez a folyamat, amikor mindent megcsinálunk helyette. Amikor majd én, majd befűzöm, és tépőzáras lesz, és nem kell, és majd én a szádba adom, és majd meg is rágom, mert sokkal jobb az így, majd ahogy anyuka elkészíti. Tehát ezek
2: bizony... Ez az egyik veszély, a másik, hogy mindent kipróbálhat, mert így nincs korlát.
1: Így, az is nagyon nagy az baj, is. Mert például az önértéke, jó, hogy ezt behoztad ezt a gondolatot, mert nagyon fontos az, hogy a saját énjének a korlátait megtapasztalja, mert így tudja magát megismerni. Tehát, hogy nem minden ható vagyok, tehát sok mindent kipróbálhatok, de van, amit nem. És vannak olyan korlátok, és ott találom meg azt a biztonságot, hogy aha, ezen belül lehet. Na, ez a 2-3 éves kor, sajnos itt is visszafordulhat, de adhat egy nagyon nagy löketet is az önértékelésnek. Na most ehhez körülbelül az oviskor közepén hozzájön a képzelet. A képzelet, a mese, aminek elképzelem magam, most róka vagyok, most farkas vagyok, most királynő vagyok, most én voltam az irigy király kisasszony, ez nem jó sikerült, stb. Tehát nagyon sok a fantázia ebben, és nagyon nagy szerepe van a fantáziának, tehát itt érdemes például ezekkel így tágítani a személyiségnek ezt a lehetőségeit, ezekkel a mese, a történetek, az irodalom, az ilyen szerepjátékok rendkívül jók erre, és még ebben az időszakban egy nagyon fontos a nemi szereppel való azonosulásunk, tehát, hogy én fiú vagyok, vagy lány vagyok, és hogy jó, hogy fiú vagyok, de klassz kis fickó vagy, de szép kis lány, egy aranyos kis lány, érted valami, hogy a környezete ne azt lássa velem. Igen,
2: amit
1: és látni, igen, és látni ilyen jó, mert ez a szereptanulás időszaka, talán már beszéltünk is egyszer erről, hogy ezeket kipróbálgathassa, hogy ugye ilyenkor jön a pörgős szoknya, a kopogós cipő, akkor a fiúknak az, hogy ahogy apa súlyzózik, vagy nem tudom mit csinál, vagy horgászik, vagy tankol, vagy bármi, és ezeket ő kipróbálhassa, tehát hogy megéljem azt, hogy ez az énem, ez mint fiú vagy lány értékes, tehát ez pont jó, hogy én ebbe vagyok, ez egy nagyon, nagyon lényeges fázisa. És akkor eljön a kisiskoláskor, na az megint egy óriási mérföldkő. Ugye ott jönnek azok a képességek, amik kezdenek kibontakozni, és itt tulajdonképpen nagyon sok pozitív megerősítése van szüksége, mert általában hát nem megy először a számolás, nem megy először az írás, jól, szépen, gyönyörűen, nem mindenkinek minden. Minden új képességet, amikor kipróbálunk, ott nagyon fontos lenne, hogy ne legyen gyors minősítés, ne legyen hamar a kontroll, a százaléka, még a piros pont se annyira. Tehát, hogy ez a belső öröme, hogy ma, hónap jobban csinálom, mint ma. Na, megint egy kicsit kipróbálom, megint egy kicsit, és szépen lassan a saját tempójába tudjon fejlődni, és ebben nagyon, tehát tényleg az újrakezdéseknek a lehetőségét megadni, és gyakorlatilag ezeket a képességet is vigyázni, hogy ne a teljesítménye szerint legyen ő értékes. Tehát ne az szerint, hogy hány ötöst hoztál, vagy hogy nem tudom, hanem hogy saját magához képest, amiben beleadta magát, amiben tudott fejlődni. Ez a bizonyos teljesítménypréz, ma már kicsit többet beszélnek róla, amire olyan megengedőleg szoktunk, hogy hát egy kicsit maximalista, és ez nagyon veszélyes. Tehát ez annyira veszélyes lesz az egész életére, hogy akár még a szexualitására, vagy az emberi kapcsolataira is, vagy éppen most emlegettük a hatalomgyakorlása, birtok, hát teljesítmény, érted? Amit én teljesítettem, érzelmileg is, kapcsolatilag is, szóval nagyon messze vezet. Ne is menjünk most bele, de itt vigyázni kell az iskolás korba, hogy ne a teljesítmény legyen az a non plus ultra, amire csak teljesíten, tehát törekszünk. És akkor jön a serdülőkor, azt mondhatjuk, hogy a serdülőkor az önbecslésnek a kialakulásának és a kibontakozásának a legkitüntetettebb időszaka megint. Az egész serdülőkor arról szól, hogy ki vagyok én. Az egész serdülőkor. Tehát itt nagyon sok eszköz, beszélgetés, kibontakoztatása annak, mi az erősséged, mi a nem, hogyan van, ezeket hogy használjuk, hogy nem mások kárára, másoknak a segítésére, boldogítására, de úgy, hogy megőrizd az önmagadat, a kapcsolatokba hogy menjél bele úgy, hogy te azért magad maradjál, de egyé tudjál válni valakivel. Tehát itt nagyon sok oldala van, tehát a serdülőkor hosszú, ugye 10-től körülbelül 20-24 éves korig tart, tehát azért ennek van egy kibontakozás ideje, de kifejezetten erről szól, de nincs vége az önértékelés kibontakozásának a fiatal felnőtteknél, egy nagyon lényeges pont belejön, a fontos kapcsolataid, amiket már te választasz. Baráti köröd, közösséged, a házasságod, a házassággal jövő család, a munkahelyed, ott akik fontos. Tehát ezek a fontos kapcsolatok, ezt azért hangsúlyozzuk így ki, mert előtte ugye voltak a vérségi kapcsolatok, amiket nem te választottál, voltak az osztálytársi kapcsolatok, amiket nem te választottál. Adott esetben még jöttek hozzá ezek azok, mert a szüleid beirattak, mert ezen az úton indultál el.
2: Mert valami. A szülők ővelük

0: felelősséget vállaltam. Ez azért fontos, hogy ezzel szembenézzünk, mert ott nagyon sok érték ment rajtunk keresztül, tényleg azt lehet mondani, amiket tudtunk megteremteni, tényleg a Jóisten és a környezetünk és a segítőink által, de hogyha ezt nem látjuk, csak megy a józan robot, ugye, akkor belevezhetünk abba, hogy nem történt semmi, mert rengeteg hiba, gyengülünk, fizikai gyengeség, fáradunk, betegségek. Igen, szembe kerülünk a gyerekeinkkel adott esetben, nem pont ugyanúgy mennek. Tehát ez nagyon fontos újra és újra átgondolni, hogy milyen értékek születtek meg a létünk során. És ez nagyon megerősíti ezt, és itt szintén a többiekre is majd szükségünk lesz. És az időskorban is erre nagyon felhívnám a figyelmet, ha vannak idős emberek körülöttünk, ott még egyszer bedugulhat ez a folyamat. Lehet, hogy egy nagyon szép élete volt, nagyon, tehát és az önértékelése is rendben volt, tehát úgy elég jól végül. De mondjuk fizikailag, szellemileg, erőben, kedvben megfogyatkozik, és egyszer csak elhatalmasodik rajta az a gondolat, hogy
1: Minek élek?
0: Én egy kihúzott gyufa vagyok, senki nem kíváncsi rám, senkit nem érdekel, minek volt az egész. És ezt olyan szomorú látni, hogy egy termékeny, szép életfolyamatnak is lehet egy ilyen kifutása, és itt nagyon felelős a környezet megint. Én nagyon sokat tehetünk ezért, hogy meghallgatjuk azokat a történeteket, amikor ő fel tudja idézni, hogy amikor ő...
1: Valaki volt.
0: Igen, amikor erőben volt. Igen. És hogy amire ő gondolt, amilyen eszmények vezették, és amiből az sikerült, és egyáltalán, amit tanultunk tőle, akár a hibáiból is, akár a nehézségeiből is, akár abból, hogy ő azt belátta, hogy az angyalát, hogyha ezt még egyszer csinálhatnám, tudod, édes, nem így csinálnám. És lehet, hogy elmondja 20-szor, de mondja el, és csodálkozzunk rá, és tükrözzük vissza. Szóval ez nagyon zsalát, ugye sokáig jártam öreg otthonban, mindig voltak öregjeink, stb., és ott pont éppen ezek az idős emberek éltek, akik bizony nagyon szép életet tudhattak maguk mögött, de mégis eldugult ez az áramlás ott, hogy nem volt, akivel megosszák, hogy nem volt, aki erre rácsodálkozzon, aki megerősítse az életük értékét. Nagyon érdekes, hogy rá vagyunk szorulva egymással ezen a szinten is. Tehát nem tudja magának ezt hogy mondjam, elég hangsúlyossá tenni. Ki kell mondani, látni kell a másikon az, hogy örül neki, hogy rácsodálkozik, hogy értékeli. Volt olyan, ugye egész életében tanítónéni, nem volt gyermeke, és ott volt egy ilyen, tehát nagyon kiszolgáltatott helyzetben, és azt lehetett látni, hogy mint a virágocska, amit megöntöznek, érted, azokban a pár órában, amíg együtt voltunk, amíg ő ezt felidézhette. És voltak olyanok is, akiknek bizony volt több gyermekük is, és nem kaphatták meg ezt a visszajelzést. Tehát azt hiszem, hogy ez, tehát társas lények vagyunk, és ez egy nagyon fontos dolog. És talán az elején nem is említettük, hogy hogyan alakul ki az önértékelés. De talán ez még belefér a mostani beszélgetésünkbe, aztán majd talán egyszer máskor beszélhetünk az eszközeiről is, hogy az önértékelés tükörből alakul ki. Ezt azt hiszem minden nap el kell mondanunk magunknak, és a környezetünkben ez szerint élni egymással. Azt jelenti a tükörből kialakulás, hogy mindenkiben rengeteg érték van, nagyon sok. Tehát itt van az, hogy Isten ebből arca vagyunk. Ki. Ebből indulunk ki. Tehát Isten arca bennünk az valami hihetetlen gazdagság, és mégsem tudjuk ezt kihozni egyedül. Tehát az önértékelés az teljes mértékben attól függ, mondhatjuk ezt így, nem túlzás, hogy a számunkra fontos személyek mit tükröztek vissza. Mit néztek ki belőlünk, mit láttak belénk, mit erősítettek meg. Ugye vannak ezek az interneten cirkálnak ilyen viszonylag olcsó mondások, hogy mondd azt a gyerekednek, hogy jó és elhiszi, mondd azt, hogy buta és elhiszi, és úgy fog viselkedni, mondd azt, hogy semmire se jó, és úgy fog, így. Tehát a tükör az húzza elő. Most gondoljuk meg, hogy mekkora felelősség és mekkora lehetőség ez. Tehát úgy látjuk, hogy például érdemes ilyen életrajzokat például előhozni, hogy egy-egy embernek ki volt az a tükre, vagy az a 3-4, aki kinézte belőle, aki megerősít

0: tette benne, aki meglátta benne, és érted, bízott benne, tehát ez egy óriási. Általában ugye a szülőknek ez az első ilyen lehetősége, és várjuk is a
1: szüleitől.
0: És a jó pedagógusnak óriási.
1: Aki meglátja a gyereket.
0: És hány olyan személyiség van, aki úgy felemlíti azt, hogy aha, és az a tanárom látta bennem. És ahhoz kapcsolódtam, hogy Churchillt sokszor idézzük, mert Churchill nagyon rossz tanuló volt, és hát aztán senki nem hitt benne, és mindenféle iskolában vitték össze-vissza, és aztán végére egy katonai iskolába kötött ki, az volt a leggyengébb iskola annak idején, és azt mondja, hogy ott volt egy német latin tanárom, azt mondja, abból sem voltam jó, de azt mondja, az azt mondta, hogy fiam, te nem leszel soha nyelvész, meg ez nem megy neked, de te nagy ember leszel. Tehát te benned olyan kincs van. És azt mondja, hogy ezzel a tanárommal az ő élete végéig leveleztem, mert végig éreztem ott azt a kis szikrát, érted, amelyik bennem meg tudja gyújtani azt, hogy igen, képes vagy rá. És tényleg sokszor idézem magamba is azt, hogy minden teknős gazella az anyja szemében, vagy volt Edison, igen. Ugye hazaküdték az iskolából, és ugye megvan is az, tehát ez nagyon jó, hogy ezt le is írták ott valóban tényleg nem a helyzet a magaslatán lévő iskolája, hogy ez a gyerek, ez képtelen mindenféle haladásra, és hogy a fejlődése is, és hogy tartsák otthon, nem tudunk vele semmit csinálni, és már mutassa meg neki a betűket, és egyszer valamire talán jó lesz. És az anyja ezt a levelet, ezt elkezdi olvasni, és azt mondja a gyereknek, hogy fiam, azt írják az iskolából, hogy itthon tanuljunk, eddig jó, mert ügyes vagy. Érted, ez a kicsi kis valami, és nem szabad
1: ez a finomság.
0: Ez a finom, érted, hogy igen, de ő meglátta benne, hát, hogy nem lehet, hogy ez a gyerek semmire nem jó, és ilyen tényleg nincs is. És azt mondja, hogy fiam, itthon tanuljunk, mert ügyes vagy, és tehát azt a kis, azt nem húzza ki alóla azt a pici kis támaszt, és bizony elkezdi, és aztán rákap az olvasásra, és elég lassan, és ugye Edison, hát több mint 100 találmányát használjuk, tehát a világ egyik legtermékenyebb és legkreatívabb feltalálójaként tartjuk számon Edisont. De ott bizony is ugyanígy volt a szem, hogy talán Szent Györgyi Albert is volt, azt mondja, hogy hát őt a kisegítőiskolába javasolták, mert hogy hát szerintük semmire nem jó. És nagyon nagy, tehát ott nem, valahogy nem találták meg azt az utat hamar. És ott is volt talán egy nagybátyja, egy valaki, aki úgy bízott benne. Tehát ezeket érdemes megtalálni, hogy mennyire tükörből épül. Tehát ezt nagyon hangsúlyoznám, és ahogy szórjuk a gyerekekre azokat az értékeléseket, különösen az iskolai értékeléseknek azok, amelyek
1: negatív értékeléseket.
0: És egy nagyon torz egyoldalú, tehát csak az intellektuális teljesítményt méri. Tehát nincs vele bajunk, hogy azt mondja, hogy a szorzótáblát kettesse tudott, fiam. De azzal van bajunk, hogy nem tudja mellé tenni, hogy milyen az erőfeszítésed, milyen az együttműködésed, milyen a humorod, milyen a kitartásod,
1: közösség a helyed, szereted,
0: ezerféle.
1: Mit vállaltál föl?
0: Hát ezerféle. Most honnan indultál, és akkor már találtál, és kettő lépést már tettél, és de jó lesz, ha majd megteszed a harmadikat. Tehát azért ezeket ki kellene művelni,
1: a
0: mert ez nincs.
1: A pozitív megerősítés, minden apró kis, csak azt észre kell venni.
0: Észre bizony.
1: Egy szülőnek is, egy pedagógusnak is, a környezetnek.
0: Van egy nagyon aranyos kis, ez is szintén egy megtörtént eset, egy tanítónő azt mondja, hogy rájöttem arra, hogy hát azt mondja, telefirkálom az írományokat, tehát a munkáikat, azt mondja pirossal, hogy ez nem jó, ez nem jó, ez, és egyszer átváltottam, és így használtam zöld tollat, és bekarikáztam azokat a betűket, hogy ez nagyon szép ez a betű, ez már majdnem szép ez a betű, stb. Azt mondja, az egész motivációs rendszer, a viszonyunk, a kapcsolatunk, a gyerekeknek az újrapróbálkozása, minden megváltozott. És azóta láttam is több tanítót, hogy ezt olvasták, az mondja, hát egy életem, egy halálom, kipróbálom. És működik. Ez a zöld toll módszer most már így ismerik. De nyilván az, hogy jelezzünk vissza pozitívumot is, és a valós pozitívumokat, mert ezzel formáljuk a másiknak a személyiségét, és ez sose késő. Tehát ez
1: minden életkorban belefér. No, hát azt hiszem, hogy megerősítettél abban, hogy az önértékelésnek a legeslegfontosabb terepe a tükör, a környezet, abszolút, amelyik visszatükrözi az erőfeszítéseinket, az útkereséseinket, és egy egyáltalán azt, hogy önbecsülésünk és önértékelésünk helyes mederbe és jó irányba tartson, egy életre szóló feladat mindannyiunk számára, tehát ez nem fejeződik be a kisiskoláskorban, hanem életünk végéig tartó. Hát kívánjuk ezt, hogy mindenki a maga életkorában megtalálja azt a biztos és egy-két szülőpön megálló, de megálló önértékelést, önbecsülést, ami nagyon fontos a mindennapi élet. Önök az életre növelőt hallották, beszélgető társam pedig dr. Pécsi Rita volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát

Uram Istenem, Te teremtetted a nappalt és az éjszakát, az előbbit a munkára, az utóbbit pihenésre. De jaj, sehol sem találok nyugalmat. Nem jöd, amit annyira kívánok az édes álom szememre. Mondogatom magamban, amit az őrök szoktak. Hamar elmúlik ez az éjszaka. Ó, Uram, adj békességet szívemnek, s ha már testem nem is talál nyugalmat, legalább lelkem hadd csendesedjék el. Segíts, hogy kínos gondolataimtól megszabaduljak, magad felé irányítsd gondolataimat, hogy ne magammal foglalkozzam. Hadd merüljek el benned, és hadd találjak csendességet és békességet. Atyám, vedd el tőlem gyötrő gondolataimat, megalázó emlékeimet, aggodásomat a holnap miatt. Adj nekem felengedést és bizalmat benned. Ha már aludni nem tudok, legalább veled beszélgethessek. Könyörülj rajtam fiadért, aki maga is sokat virrasztott és imádkozott hosszú éjszakákon át. Istenem, adj nekem békességet. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: a Szentatya úrangyala imája. Isten asztala mindenki számára meg van terítve. Leó pápa üzenetet küldött a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági napra. Az élet célja, hogy Jézussal legyünk. Leó pápa részvét távirata az indonéziai földrengés áldozataiért. A lengyelországi Konotopie közelében felszentelték Európa legmagasabb szizonyaszobrát. A lengyelországi Jasznagórába tartó zarándoklat figyelemre méltó vonz ereje. A Szentatya úrangyala imája. Isten asztala mindenki számára meg van terítve. Leó pápa augusztus 16-án a Castel Gandolfói apostoli palota kapujában imádkozta el a városka főterén összegyűlt hívekkel együtt a déli úrangyala imádságot, és beszédében a kánaánű asszony erős hitéről emlékezett, aki nem magának akart valamit, hanem gyötrődő lányának két békét, mert bízott Jézusban, aki felismerte Messiást, Dávid ivadékát. Hitjének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára meg van terítve, és a morzsák nincsenek fenntartva senkinek, mert mindenkinek megvan a maga helye az Atyánál. Kedves füvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Köszöntötte a híveket a Szentatya. Tegnap Szűz Máriát szemléltük fiával való felbonthatatlan kapcsolatában. Még a halál sem szakíthatta meg a test és a lélek közösségét, ami az örök élet. Minden vasárnap arra emlékeztet minket, hogy ugyanez a teljesség azoknak is fenn van tartva, akik Jézus követik, hiszen feltámadása nem egy múltbéli esemény, hanem egy új élet, amely átölel minket. Ezt mutatja a mai liturgia evangéliumának főszereplője, a kánaáni asszony története. Bár nem tartozott Jézus népéhez, és idegen területen élt, kitartóan kereste a módját, hogy beszélhesse Jézussal, követve őt, mint egy már hozzá kötődő tanítvány. Bizonyára soha nem találkozta, de titokzatos módon már felébredt benne a hit. Nem magának akart valamit, hanem gyötrődő lányának kért békét, és bízott Jézusban, akiben felismerte a Messiást, Dávid ivadékát. Az evangélista nem rejti véka alá azokat az akadályokat, amelyekkel ez az asszony szembesült. A tanítványok kellemetlenségnek tekintik, és maga Jézus is ellenáll a kéréseinek. Valóban a mester visszavonult arra vidékre, és el tudjuk képzelni, hogy amint egyébként más alkalmakkor is, egy félreeső helyet keresett, hogy imádkozzon és tanítványait oktathassa. Abban a pillanatban azonban valami váratlan dolog történik. Ezen elmélkedve megérthetjük Jézus engedelmességét, amint betölti a küldetését, engedve, hogy hassanak rá a látottak és a hallottak. Végül így szól hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen neked, amint akarod. Az egyház ma is meglepődhet Isten munkáján, és közvetítheti Krisztus békéjét a már megállapított kereteken túl. Küldetését az isteni kegyelem előlegezi, amely lelkiismeretünk rejtekén működik. Így minden találkozásban, még azokban is, amelyek megzavarják terveinket, figyelmesen kell hallgatnunk, meg kell nyitnunk szemünket, és meg kell nyitnunk szívünket arra, amit Isten mondani akar nekünk. A kánaáni asszonytól tanuljunk alázatot és elszántságot, kérte a pápa. Hitének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára meg van terítve, és a morzsák nincsenek fenntartva senkinek sem, mert mindenkinek megvan a maga helye az Atyánál. Ennek a hitnek a fényében elfogadhatatlanná válnak az egyenlőtlenségek, a diszkrimináció és az akadályok, amelyek Isten oly sok fiának és lányának méltóságát tiporják lábbal. kedves testvéreink, mi Jézus Krisztus egyháza vagyunk.
1: Siamo Chiesa di Gesù Cristo.
0: Egy gyötrődő világban, egy olyan világban, amely békére vágyik. Kérjük Máriát, a mi édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ajkáról fakad a valaha elhangzott legerőteljesebb és legmegújítóbb himnusz, a Magnificat, annak az éneke, aki immár Isten szemével keresztül látja a valóságot, és ezért nem veszíti el a reményt, és a szeretetben munkálkodik. Zárta az úrangyala ime előtt mondott beszédét Leó pápa.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
0: Kedves testvéreim és nővéreim, szólt ismét a Szent Atya az úrangyala imádság után.
1: Rinnovo il mio appello.
0: Megismétlen felhívásomat a palesztin polgári lakosság elleni újabb erőszakos cselekmények megszüntetésére Cisjordániában, és sürgősen kérem nemzetközi közösséget, hogy biztosítsa a két állami megoldás, az igazságos és tartott béke felé való előrelépést. Ezen a héten kezdődnek a mediterrán játékok Tarantóban. Több afrikai, ázsiai és európai ország vesz részt rajta, amelyek a földközi tenger térségéhez tartoznak. Remélem, hogy ez a sportesemény a béke és a testvériség proféciája lesz a régió és az egész világ népei között.
1: Tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
0: És most köszöntök mindenkit, folytatta a pápa, akik összegyűltetek itt Castel Gandolfóban a vasárnapi úrangyala imádságra. Szeretettel üdvözlöm a különböző országokból érkező zarándokokat, a lengyelek üdvözlésével áldásomat küldöm a felső sziléziai Piekari Slaskiek egyhelyére szervezett hagyományos zarándoklat számos részvevőjére.
2: Leó pápa üzenetet küldött a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági napra. Az élet célja, hogy Jézussal legyünk. 14. Leó a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági nap szervezőinek és résztvevőinek küldött üzenetében hangsúlyozta, hogy csak Krisztussal egyesülve tudjuk elérni, hogy a világ higgyen benne, még az erőszak, a közöny és az értelem hiánya okozta problémák közepette is. Mutassuk meg a világnak, mi az életünk célja. Egyé lenni vele, és így az ő életében való részvétel által elérni azt az életszentséget, amelyre hivatottak vagyunk. Ezzel a meghívással fordult 14. Leó pápa a mexikói fiatalokhoz, akik közel több mint 10 000-en gyűltek össze Monterreyben augusztus 15-én és 16-án a harmadik nemzeti ifjúsági napra, ahol készültek a 2027. augusztusában Dél-Koreában, Szöulban megrendezésre kerülő ifjúsági világtalálkozóra. Az esemény szervezőihez és résztvevőihez intézett üzenetében, amelynek témája Jézus szavai, ti is tegyetek tanúságot, hiszen velem vagytok, a pápa a következőket kérte a fiataloktól. Ölejétek át ezeket a szavakat saját életetekkel, mert csak Krisztussal egyesülve tudjuk elérni, hogy a világ higgyen benne, még a magatok körül látható problémák közepette is, amelyeket az erőszak, a közöny és az értelem hiánya okoz. 14. Leó a Monterrey-i találkozót gyönyörű lehetőségnek nevezte mindannyiuk számára, hogy találkozzanak egymással, pásztoraikkal, ami a Krisztussal való szeretet közösségből fakad. Arra hívta a mexikói fiatalokat, hogy legyenek képesek megállni, és csendben időt tölteni, hogy felismerjék, mi az, ami valóban helyén való, és építő. Így a mesterrel egyesülve tanúi lehettek a remény jelei. Mielőtt megáldotta a fiatalokat, arra buzdította őket, hogy örömteli vidámsággal vegyenek részt ezen a napon, és a guadalupei szűzanya anyai oltalmába ajánlotta őket.
0: 14. Leó pápa részvét távirata az indonéziai földrengés áldozataiért. Augusztus 15-én szombaton 7,7-es erősségű földrengés rázta meg a kelet-indonéziai Nusa Tenggara régiót, ahol a halálos áldozatok száma hétfőre 50 fölé emelkedett. Az egyik leginkább érintett régióban, Flores szigetén, mintegy 5000 ember kényszerült otthona elhagyására, miután több száz ház megrongálódott. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával küldött részvédtáviratot a térség érintett lakosainak. A Szentatya mély fájdalommal értesült a kelet-indonéziai Nusa Tenggara régióban történt földrengés okozta pusztításról, ezért lelki szolidaritásáról és közelségéről biztosítja a katasztrófa következményeitől szenvedőket, különösen a sérülteket és azokat, akik lakóhelyük elhagyására kényszerültek. A Szentatya az egyház és polgári hatóságokat a humanitárius segítségnyújtás folytatására buzdítja, és imádkozik a segélyakcióban résztvevő személyekért. Leó pápa mindenható Isten szerető irgalmára bíz az elhunytakat, és a vigasztalás és az erő isteni áldását kéri számukra. Pietro Parolin, bíboros államtitkár aláírása.
2: A lengyelországi Jasznagurába tartó zarándoklat figyelemre méltó vonzereje. Emberek ezrei, több száz kilométer és különböző nemzedékek, akik ugyanazon az úton járnak. Augusztus 15-én Jasznagurában érte el csúcspontját a gyalogos zarándoklatok szezonja, amely hagyomány máig a hit és a szeretet közösség élénk kifejeződése Lengyelországban. A zarándokok olyanok, mint egy család, mondja az augusztovi Gregors, aki 14 alkalommal gyalogolt Jasznagurába. Számára a zarándoklat mindenek előtt a közösség megtapasztalása. Az emberek segítik egymást, felemelik egymást, és amikor elfáradnak, együtt mennek tovább. Ez a közösség érzés messze túlmutat magán a zarándokok csoportján. Az útvonal mentén fekvő városokban és falvakban a lakosok ételt, vizet és szállást készítenek. Haladsz tovább, aztán valaki vár rád, pihenőhelyet, kedves szót és mosolyt ajánlva, mondja Gregors. Néhány zarándok évtizedek óta így találkozik ugyanazokkal a házigazdákkal. Az Orava régióbeli Lipnica Vielkából származó Teréza még házassága előtt vett részt egy zarándoklaton. 23 év után visszatért, ezúttal 15 éves lányával. Már 3 éve együtt zarándokolnak. Ahogy Teresa mondja, a zarándoklat lehetőséget ad neki arra, hogy lelassuljon, más perspektívából tekintsen az életére, és újra felfedezze azokat a dolgokat, amelyek könnyen elveszhetnek a mindennapok rohanásában. A Poznány melletti Granovóból származó Krisztof először serdülő korában indult útnak. Ma 50 éves, 19 zarándoklatot teljesített, és most családjával vett részt rajta. Lánya 7 évesen indult útnak, és már 12 alkalommal tette meg a zarándoklatot. Egész évben erre várunk, mondja. Hasonló történetek ezreit mesélik el a résztvevők. A Pelplini Júlia elismeri, hogy a zarándoklat fájdalmat, izzadságot, kimerültséget jelent, és rossz időjárás is érheti az embert, és mégis újra és újra visszatér. Nincs jobb hely az emberi kedvesség és nagy lelkűség megtapasztalására, hangsúlyozza. Ennek a zarándoklatnak a hagyománya Lengyelországban a középkorig nyúlik vissza. Szervezett csoportok már a 15. században is ellátogattak Jasznagurába. Néhány zarándoklat történetét még mindig évszázadokra vissza lehet vezetni. Idén a Kálizból érkező zarándokok 389. alkalommal tették meg az utat. A varsói gyalogos zarándoklat 1711 óta minden évben megszakítás nélkül elindul, és ma már szerepel Lengyelország szellemi kulturális örökségének nemzeti listáján. A Pabianicei zarándoklat tekinthető a legrégebbi eredetűnek. Idén 558. alkalommal indult el. A zarándok szezon augusztus közepén éri el a csúcspontját. Pusztán augusztus 13-án mintegy 21 ezer ember érkezett Jasznagurába, 11 nagy gyalogos zarándoklat és egy nemzetközi csoport keretében. A puszkovi zarándokoknak kellett a leghosszabb utat megtenniük, 650 kilométert gyalogoltak. Egy olyan világban, ahol az utazás várhatóan egyre gyorsabb lesz, olyan utat választanak, amely több napig tart. Augusztus 15-én megérkeztek úti céljukhoz, és sokan közülük már tudják, hogy jövőre ismét gyalog indulnak Jasznagurába.
0: magyarországi Konottopje közelében felszentelték Európa legmagasabb szizonyaszobrát. Az irgalmasság szizonyaszobra egy 40 méter magas monumentális alkotás a lengyelországi Konottopje falu közelében, amelyet augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén áldott meg ünnepi szentmise keretében Krisztóf Vetkovszky püspök, a helyi Vroclavek egyházmegye főpásztora. Homíliájában hangsúlyozta, hogy a mai világban, ahol az emberek jobbodán csak a földi dolgokra koncentrálnak, a szizonya magas szobra arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára. A szizonya szobrának építését Roman Kárkosik lengyel üzletember és felesége Grazsina kezdeményezte és finanszírozta teljes egészében. A házaspár közelben él, és ők a szobor föld területének a tulajdonosai is. A szobrot Ádám Jákub Matejkovszky szobrászművész tervezte, és a műalkotás helyét is ő választotta ki. Ihletője a szobornak a közeli Konottopje kegyhelyén található egészen kisméretű, mindössze 55 cm magas irgalmasság szizonya szobra, ami eredetileg a 19. századból származik. A szobrot olyan helyen emelték, ahol a közelben zarándokok imádkoznak. Ez a monumentális szobor ugyanis annak a kápolnának a közelében található, ahol évtizedek óta tisztelik a fájdalmas szizonyát, akinek a szobra elé a környező falvakból érkező zarándokok térdelnek. Az irgalmasság szizonya szobrának üzenetéről szólt a Vetkovszky püspök ezentúl 14. Leó pápa homíliájára utalt, amelyet június 10-én a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Krisztus tornyának felszentelésekor mondott. Jézus Krisztus tornyát csodálva föltekintünk őrá, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát és önmagunk igazságát. Itt Konottopje új kegyhelyén most Máriára emeljük tekintetünket, aki Istenhez irányít minket. Igen, az irgalmasság szizonya Istenre emlékeztet bennünket. Ez a Mária szobor mindenkit üdvözöl, fölénk hajul és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennybe. Ez a mai világban egy nagyon fontos üzenet, amelyben számos kortársunk csak a földre szegezi tekintetést és csak önmagát nézi. A szobornak neve, irgalmasság szűzanyja, különleges jelentést hordoz, tekintve, hogy az isteni irgalmasság apostola Szent Faustina Kowalska ugyanebben a Vroclaveki egyházmegyében, annak Svinice-Várckije falujában született 1905. augusztus 25-én. Itt keresztelték meg, itt jár szentmisére és hittarra, és itt lett első áldozó is. A szobor építtető jótevőkről a Vetkovszky püspök megjegyezte, hogy az új Mária emlékmű az ő személyes fogadalmi ajándékuk, amelyet hálából ajánlanak fel. A mi hálánk pedig nekik is szól, a Grazsina és Roman Kárkosik házaspárnak, és velük együtt a szobrászművésznek, a tervezőknek és az építészeknek és a kivitelezőknek. Az új Mária szobor kapcsán sokan és sokat beszélnek annak a méretéről. Az új Mária szobor kapcsán sokan és sokat beszélnek annak méretéről. Tény, hogy a 15 méteres alapzaton nyugvó 40 méteres szizonya szobor a maga 55 méteres nagyságával jelenleg Európa legnagyobb Mária szobra, és mint ilyen, magasabb a híres korkovádói Krisztus szobránál Rio de Janeiroban. De a szizonya nagysága mindig az az ékesség, amellyel az Úristen kegyelemmel teljesítette őt. Ebben felülmúlhatatlan, és mi emberek talán azért versengünk, hogy minél inkább kimutassuk iránta szerető tiszteletünket. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesi Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsorra következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk Önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt

0: A poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te szent szűz a szent élektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok. Akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztessen minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

harmadik szentitok, akit te Szent Szűza világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te szentszűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Végül erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Ez nekem azért fontos, mert célt és küldetést ad a mindennapi életemben, hogy ez a világ elmúlik, és nem ebben a világban kell megtalálni a sikert, a dicsőséget, hanem az eljövendő világra gondolva küzdünk itt a jelen világban a lelkekért, a gonosz lelkek ellen, Istenért, a szűzanyával együtt. Minden nap, minden reggel erőt kell venni magamon, hogy miért kelek ki az ágyból. Emlékszem, ez nekem mindig egy kérdés volt, hogy mi a cél, miért kelek ma föl? Azért, hogy anyagi javakat gyűjtsek. Mi az okom arra, hogy én fölkeljek? És minden nap reggel azzal kelek föl, hogy egy napi felajánló imádságot elmondok, amiben a napom összes cselekedetét, fájdalmát, szenvedését, böjtjét, azt felajánlom Istennek a szűzanya kezén keresztül, hogy ő fordítsa a lelkek javára. És így ez erőt ad nekem a mindennapokban, hogy akkor is kitartsak, amikor semmi sem sikerül, mert ezáltal minden cselekedetem Jézus szenvedésével egyesítve erőt ad a mindennapokhoz.
1: Keserű Balázs építész gondolatait hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.

0: szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben jut.

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjánál látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

az élet nem verseny. Nem is kell hát nyernünk. Nem kell megharcolnunk, nem kell megfelelnünk. Nem kell az élettel folyton szembeszállnunk. Nem kell ellenkeznünk, mindig ellenállnunk. Nem kell félned attól, hogy valaha veszíthetsz. Jobb, ha az utadra rózsaszírmot hintesz. A rettegés helyett élvezd minden percet, játszd az életedet, legyél boldog gyermek. Nincsen ellenfeled, mindenki egy véled. Ha ezt elfogadod, s világod így éled, ha képessé válsz a világod csodálni, akkor leszel képes jó emberré válni. Ne harcolj hát többé, hadd legyen már béke. Ébredj rossz álmodból, legyen végre vége. Álmodj meg helyette élhetőbb világot, amely teremtődnek fényétől megáldott. Bocsásd meg a fájót, engedd el a rosszat. Vidd el figyelmedet arról, ami bosszant. Irányítsd a szépre, a teremtő jóra. Válts egy szebb világot, szebb álmot valóra. A figyelem rezgés erősít, támogat. Mire irányítod, az teremt álmokat. Félelem, dű, harag élteti a rosszat. Az energiát hát a jó felé osszad. Ne harcolj, ne győzz le, inkább segíts másokon. Sose járjon eszed a háborúzáson, emelj fel másokat, adj reményt és hitet, mert ezt a világot a szeretet menti meg. Gondolatod mindig fókuszáld a jóra, legyen gondod másra, igaz, tiszta szóra. Merülj el békédben ott a lelked mélyén. Tanulj és változtass önmagad személyén. Válj igazzá, jóvá, alkos új világot, amire a lelked kisgyermekként vágyott. Nem szenvedni, félni születtél a földre, állítsd a boldogságot.

0: lámpáját ma zöldre. Tudd, hogy rajtad múlik, sosem múlhat máson, ezért ne gondolkozz szörnyű elmúláson, halál nem létezik, nincs hát mitől félned. Csak tanulószoba neked ez az élet. Ha időd itt lejár, elmész honnan jöttél, mert leszületéskor szerződést kötöttél. Tanulás a célja egész életednek, és nem tud figyelni, aki végig retteg. Élvezd ki a létet, változtasd meg sorsod, a teremtés kulcsát a szívedben hordod. Válassz egy szebb utat, élvezd szeretettel. Legyél önmagadért jót teremtő ember.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai katekézi sorozatunkban folytatom ma a mai úgymond szentünkkel, Szent Maximilián Kolbe atyáról. Szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal. Amikor Kolbe atyára gondolunk, talán először egy koncentrációs tábor képe jelenik meg előttünk, egy sötét, embertelen világ, ahol az életnek szinte semmi értéke nem volt. És ebben a sötétségben ott áll egy ferences pap, aki egyetlen ember életéért kész odaadni a sajátját. De Kolbe atya története nem Auschwitzban kezdődött, és nem is ott ért véget. Auschwitz csupán megmutatta, hogy mivé tud válni egy ember, ha egész életét Krisztusnak ajándékozza. 1894-ben született Lengyelországban. Gyermekkorában édesanyja mély vallásossága meghatározó volt számára. Fiatalon belépett a ferences rendbe, majd Rómában tanult, és 1918-ban pappá szentelték. Már fiatal szerzetesként különösen nagy szeretettel fordult a boldogságos Szűz Máriához. Megalapította a szeplőtelen szűz lovagjai mozgalmát, amelynek célja az volt, hogy az embereket Krisztushoz és Máriához vezesse. Nem félt használni korának modern eszközeit sem. Újságokat adott ki, nyomdát működtetett, és hatalmas apostoli munkát szervezett. Ez nagyon fontos üzenet számunkra is. Kolbe atya nem menekült el a világ elől, hanem belépett a világba Krisztussal. Nem azt mondta, a világ rossz, ezért nekünk semmi közünk hozzá, hanem azt kérdezte, hogyan tudom Krisztus fényét elvinni oda, ahol sötétség van. Ezért használta a sajtót, a rádiót, a nyomtatott újságokat és minden olyan eszközt, amely akkor rendelkezésére állt. És milyen érdekes, ha ma élne, talán az internetet, a közösségi médiát, a rádiót és minden modern kommunikációs eszközt is evangelizációra használná. Nem az eszköz a jó vagy rossz, az a kérdés, mire használjuk. Ugyanazzal a telefonnal lehet ugye valakit megbántani, de lehet valakit vigasztalni. Lehet pletykát továbbadni, de lehet egy imát elküldeni. Lehet gyűlöletet terjeszteni, de lehet Krisztus szeretetéről beszélni. Kolbe atya életéből megtanulhatjuk, az evangéliumnak minden korban meg kell találnia az utat az ember szívéhez. Kolbe életének egyik legfontosabb titka a szűzanya iránti szeretete volt. Ő nem úgy tekintett Máriára, mint aki elválaszt bennünket Jézustól. Éppen ellenkezőleg Mária Jézushoz vezet. Mária egész élete ezt mondja, íme az Úr szolgáló leánya. Kolbe atya pedig ezt a lelkületet akarta megtanulni. Ezért nevezte magát és közösségét a szeplőtelen szűz eszközének. És talán nekünk is érdemes ma feltennünk a kérdést, minek vagy kinek vagyok az eszköze? Isten szeretetének, a békének, a megbocsátásnak? Vagy néha a haragnak, a sértődésnek, a pletykának, az ítélkezésnek? minden ember valaminek az eszközévé válik. Szent Maximilián Kolbe azt akarta, hogy rajta keresztül Isten szeretete jusson el másokhoz. 1941-ben a Gestapo letartóztatta Kolbe atyát, és Auschwitzbe deportálták. A koncentrációs táborban kegyetlen körülmények között éltek a foglyok. Egy alkalommal egy fogoly megszökött. A tábor szabályai szerint megtorlásként 10 foglyot választottak ki, akiket éhhalálra ítéltek. Az egyik kiválasztott egy családapa volt, Franciszek Gajovnicsek, aki kétségbe esetten a családjára gondolt. És ekkor történt valami egészen rendkívüli. Kolbe atya kilépett a sorból, és felajánlotta az életét a családapáért. Egy fogoly helyett egy másik. Miért? Mert Kolbe atya számára az evangélium nem elmélet volt. Jézus szavai: nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért. Kolbe atya ezt nem csak prédikálta, megélte. És itt válik igazán nagyjá a története. Nem egyszerűen arról van szó, hogy Kolbe atya bátor ember volt, hanem arról, hogy Krisztus szeretete annyira átjárta az életét, hogy képes volt önmagát odaajándékozni egy másik emberért. A szeretet nem érzés. Kolbe atya élete egy nagyon fontos igazságra tanít bennünket. A szeretet nem elsősorban érzés, a szeretet döntés. Könnyű szeretni azt, aki minket is szeret. Könnyű jónak lenni ahhoz, aki jó hozzánk. Könnyű mosolyogni arra, aki mosolyog ránk. De mi történik akkor, amikor valaki megbánt? Amikor igazságtalan velünk? Amikor valaki rosszat mond rólunk? Amikor valakitől csalódunk? Ott kezdődik a keresztény szeretet igazi iskolája. Kolbe atya azt mutatja meg nekünk, hogy a keresztény ember nem egyszerűen azt kérdezi, mit érzek, hanem azt, hogy mit kíván tőlem Krisztus. Lehet, hogy a szívem haragot érez, de Krisztus megbocsátásra hív. Lehet, hogy legszívesebben visszaszólnék, de Krisztus csendet kér. Lehet, hogy menekülnék, de Krisztus azt mondja, maradj hűséges. Miért fontos Kolbe atya számunkra ma? Talán azért, mert olyan világban élünk, amelyben nagyon könnyű elveszíteni az emberi méltóságot. Nem feltétlenül koncentrációs táborokban, néha egyetlen mondattal, egy megalázással, egy internetes hozzászólással, egy pletykával, egy családi konfliktussal, egy olyan szóval, amelyet talán 5 másodperc alatt kimondunk, de valakinek hónapokig vagy évekig fáj. Kolbe atya arra tanít bennünket, ne növeld a világban a sötétséget. Ha mások gyűlölnek, te ne gyűlölj. Ha mások bántanak, te ne add tovább a bántást. Ha mások reménytelenek, te vigyél reményt. Ha mások káromkodnak, te mondj egy imát. Ha mások széthúzást teremtenek, te próbálj békét teremteni. Talán nem tudjuk megváltoztatni az egész világot, de egy ember életében lehetünk Isten szeretetének jelei. És sokszor ez az igazi kereszténység. A kiválasztott foglyokat egy bunkerbe zárták, ahol élelem és víz nélkül kellett meghalniuk. A túlélők későbbi beszámolói szerint Kolbe atya nem kétségbeesést teremtett maga körül, imádkozott, énekelt. A többieket is bátorította. Micsoda kép, körülötte halál, ő pedig imádkozik. Körülötte gyűlölet, ő pedig szeret. Körülötte reménytelenség, ő pedig Krisztusra mutat. Végül, amikor már csak ő maradt életben, augusztus 14-én halálos injekcióval megölték. És milyen különös az egyház bölcsessége. Kolbe Szent, Szent Kolbe ünnepét éppen Nagy Boldogasszony ünnepe előtti napon tartjuk. Mintha az egész élete Máriával együtt ezt az üzenetet mondaná: ne félj odaadni az életedet Istennek, mert aki Krisztusnak adja önmagát, az nem elveszíti az életét, hanem megtalálja. Mit jelent ma Kolbe atya követése? Nem azt jelenti, hogy mindannyiunknak vértanúnak kell lennünk. A mi vértanúságunk sokszor sokkal egyszerűbb. Lehet, hogy ma az a vértanúságot, hogy nem válaszolsz vissza. Lehet, hogy az, hogy meglátogatsz egy magányos embert. Lehet, hogy megbocsátasz valakinek. Lehet, hogy felhívsz valakit, akivel régen beszéltél. Lehet, hogy otthon türelmesebb leszel. Lehet, hogy nem mondott tovább azt a történetet, amelyről tudott, hogy fájdalmat okozna. Lehet, hogy valakiért csendben imádkozó. A szeretet nagy dolgai sokszor egészen kicsi helyeken kezdődnek. Kolbi atya nem egyetlen napon lett szent. Évtizedeken keresztül tanulta az önátadást. Auschwitzban csak az vált láthatóvá, ami már hosszú éveken keresztül ott volt a szívében. Ezért ne várjuk meg életünk nagy pillanatait ahhoz, hogy szeretni kezdjünk. A szentség ma kezdődik. A konyhában, a családban, a munkahelyen, a templomban, a betegágy mellett, egy telefonhívásban, egy megbocsátó mondatban. Egy kérdés, amit vigyünk magunkkal. Kinek az életét teszem szebbé azzal, hogy én élek? Mert az életünk nem csak arról szól, hogy mit kapunk másoktól, hanem arról is, hogy mit adunk másoknak. Ki tudott miattam ma remélni? Ki tudott miattam megbocsátani? Ki érezte mellettem azt, hogy nincs egyedül? Ki találkozott bennem Krisztus szeretetével? Talán ez Kolbe atya egyik legszebb öröksége. Nem kell nagy dolgokat tennünk ahhoz, hogy Isten nagy dolgokat tegyen általunk. Elég, ha odaadjuk neki a szívünket, és ha egyszer majd életünk végén visszanézünk, talán nem az lesz a legfontosabb, hogy mennyi mindent birtokoltunk, mennyi pénzünk volt, hány ember ismert bennünket, vagy milyen sikereket értünk el, hanem az, hogy szerettem-e. Tudtam-e adni? Tudtam-e megbocsátani? Tudtam-e Krisztushoz vezetni másokat? És hogy életünk végén elmondhassuk mi is, hogy Uram, nem volt tökéletes az életem, de amit kaptam tőled, azt igyekeztem továbbadni másoknak.

Aranyosi Ervin, nincs rosszabb. Nincs rosszabb, mint ha az élet monoton. Nincs benne szépség, színes lüktetés. Nem tudsz túllépni a napi roboton. Nincs benned érzés, s az öröm is kevés. Ha féled azt, hogy mi lesz majd utána, s várod, mit mért rád Isten a sors, rabbá lettél saját börtönbe zárva, s mások javára önként robotolsz. Változtass hát, és szabadíts ki lelked. Nincsen megírva teljes életed. Van még remény, hogy jobb útad meglejed. Az élet nem csak történik veled. Legyél a sorsod büszke teremtője, legyen kihívás. Ne fuss el előle. Kihűl a világunk, ha hagyjuk kihűlni, a szívünk nem érez s nem kap meleget, amikor a lélek nem tud felderülni, amikor nem érint meg a szeretet. Tanítani kéne mindenkit szeretni, hiszen a rossz csupán a szeretetlenség, a szeretet képes mindent jobbá tenni. Sosem érzi a szív, hogy ebből már elég. Szeretetben élni, ez a leghőbb vágyunk. S hisszük, megszerezni csak durván lehet. Mások szíve felett uralkodni vágyunk, s hisszük, a miénk lesz a legnagyobb szelet. Szeretetet kapni akkor tud az ember, amikor világát fűti szeretette.

Kedves Mária Rádió hallgatók! Szent Maximilián Kolbe atya életét nem lehet egyszerűen úgy elmesélni, mint a szép szent történetét. Az ő élete kérdés hozzánk, kérdés arról, hogy mit jelent kereszténynek lenni akkor, amikor a szeretet ára magas. Mert könnyű kereszténynek lenni akkor, amikor minden rendben van. Könnyű imádkozni, amikor egészségesek vagyunk. Könnyű hálát adni, amikor van munkánk, családunk, otthonunk, biztonságunk. De mit teszünk akkor, amikor elveszítünk valamit, amikor megbántanak, amikor igazságtalanság ér, amikor valaki ellenünk fordul, amikor úgy érezzük, hogy Isten hallgat. Ott kezdődik a hit igazi próbája. És Kolbe atya életében eljött ez a próba. Gyermekkorában egy különös élményt élt át, amelyről később beszélt. De azt mesélte, hogy amikor még gyermek volt, egy alkalommal nagyon engedetlen volt, és édesanyja emiatt szigorúan figyelmeztette. A kis Rajmondot, mert ez volt az ő keresztneve, nagyon megérintette édesanyja szava. Elvonult és imádkozott, és ekkor elmondása szerint megjelent előtte a szűzanya, kezében két koronával, egy fehérrel és egy pirossal. A fehér korona a tisztaságot, a piros a vértanúságot jelképezte. Mária, mintha azt kérdezte volna tőle, melyiket választott, ő pedig mindkettőt választotta. A történet mélyén ott van az egész élete, tisztaság és áldozat, Mária és Krisztus. Szeretet és önátadás. És milyen különös. Évtizedekkel később Auschwitzban valóban megjelent életében a piros korona, de addig még hosszú út vezetett. A szentek sem egyik napról a másikra lesznek szentek, és ez fontos megértenünk. Néha úgy gondolunk a szentekre, mintha ők egészen más világból érkeztek volna, mintha nekik sohasem lett volna fáradtságuk, mintha soha nem lett volna bennük félelem, mintha mindig tökéletesen imádkoztak volna, pedig a szentek is úton voltak. Kolbe atya is tanult, tanulta a türelmet, tanulta az engedelmességet, tanulta az önfegyelmet, tanulta, hogyan kell másokat szeretni. És talán éppen ez az egyik legnagyobb remény számunkra. Nem kell ma szentnek lennünk, de ma meg kell tennünk egy lépést a szentség felé. Lehet, hogy csak egyetlen lépést. Egy őszinte gyónást, egy megbocsátást, egy rózsafűzért, egy telefonhívást, egy jó szót, egy áldozatot, egy lemondást, egy kimondott mondatot. Jézusom, ma is a tiéd akarok lenni. A mai világ egyik legnagyobb kísértése az önmagunk körüli forgás. Mit akarok? Nekem mi jó? Én mit kapok? Engem miért nem értékelnek? Miért nem engem választottak? Miért nem nekem van igazam? Kolbe atya élete egész más irányba mutat. Mit akar Isten? Mire van szüksége a másik embernek? Hogyan tudok Krisztus eszköze lenni? Ez az evangéliumi élet egyik legmélyebb titka. Amíg az ember csak önmagát keresi, egyre kisebb lesz a világa. Amikor azonban elkezd szeretni, kitágul a szíve. Auschwitzban történt valami, amit emberi szempontból nehéz felfogni. Egy ember életet kapott, mert egy másik ember odaadta a sajátját. Franciszek, akiért életét adta, túlélte a tábort. Később sok évig élt még, családot alapított, és egész életében magával vitte Kolbe atya emlékét. És gondoljunk csak bele, egyetlen döntés egy másik ember egész életét megváltoztatta. Ezért soha nem mondjuk, hogy az én életem nem számít. Azt sem mondjuk, hogy amit én teszek, az úgy sem számít, dehogy nem. Egyetlen szó megváltoztathat valakinek egy napját. Egyetlen bocsánatkérés megmenthet egy kapcsolatot. Egyetlen látogatás reményt adhat egy betegnek. Egyetlen imádságban kimondott név Isten elé kerülhet. Egyetlen jó döntés egy egész család életére hatással lehet. Nem tudjuk, milyen messzire ír el egyetlen szeretetből fakadó tettünk. Kedves hallgatók, a szeretetnek ára van. A valódi szeretetnek ára van. Sokszor szeretni azt jelenti, hogy valamiről lemondok. Lemondok arról, hogy nekem legyen igazam, lemondok a bosszúról, lemondok egy kényelmes életről, lemondok a saját időmből, lemondok valamiről, amit szeretnék, és közben megtanulom kimondani, Uram, legyen meg a te akaratod. Ez volt Mária igenje, ez volt Jézus igenje a Getsemáni kertben, és ez lett Kolbe atya igenje Auschwitzban.
miért nem gyűlölettel válaszolt? Talán ez az egyik legmegrendítőbb kérdés. Auschwitzban Kolbe atya előtt ott álltak azok az emberek, akik embertelenül bántak vele és társaival. Mégis Krisztust választotta. Nem azért, mert a gonoszságot jónak tartotta, hanem mert tudta, a gyűlölet nem győzi le a gyűlöletet. A sötétséget nem lehet sötétséggel megszüntetni, csak fénnyel. Ha valaki megaláz, én is megalázom. Nagyon könnyű gyűlöletet gyűlölettel viszonozni. Ha valaki kiabál, én is kiabálok. Ha valaki rosszat mond rólam, én is elmondok róla valamit, és így tovább. A keresztény ember feladata pedig az, hogy valahol megállítsa. Lehet, hogy éppen bennem, lehet, hogy éppen nálam. Lehet, hogy én vagyok az, aki azt mondja, ezt a rosszat én már nem adom tovább. Na ez, Kolbe atya lelkülete, a szeretet egyik legnagyobb formája, jelen lenni. Ő nem csak hálával szeretett, egész életében jelen volt mások számára. A legnagyobb szeretet egyszerűen ennyi, itt vagyok melletted. Egy idős embernél, egy betegnél, egy gyászolónak, egy magányos embernek, gyermeknek, házastársnak, barátnak. Nem mindig kell megoldani a másik ember problémáját. Néha csak vele kell lennünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, mit tanuljunk tőle? Tanuljunk meg hinni akkor is, amikor nem látjuk a kiutat. Tanuljunk meg szeretni áldozatárán. Tanuljunk meg megbocsátani. Tanuljunk meg Máriával Jézushoz menni. Tanuljunk meg önmagunkból ajándékot csinálni. Mert végül nem az lesz a kérdés, hogy mennyit szereztünk, hanem hogy mennyit adtunk. Életének utolsó óráiban nem volt semmije, nem volt háza, szabadsága, pénze, hatalma, biztonsága, de volt valamije, amit senki nem tudott elvenni tőle, a Krisztushoz tartozó szíve. Az embertől sok mindent el lehet venni, pénzét, munkáját, házát, rangját, egészségét, életét is, de ha Krisztusban gyökerezik, a szeretetét nem tudják elvenni.

Aranyosi Ervin, mi nem szenvedni jöttünk. Mi nem szenvedni jöttünk. Az élet többet ér. Kutasd a boldogságot, mindent ezért tegyél. Értelme van a létnek, s hidd el, ha megleled, virágba borul minden, és ünnepel veled. Bizony, tanulni jöttünk, kicsit lusták vagyunk, csak várunk a csodákra, s tett nélkül álmodunk. Pedig csak néhány lépést kellene tenni még. S mi vissza-vissza nézünk, mi sértett egykor rég. Félelmek gúzsba kötnek, bolond hitrendszerek, mert egykor ezt tanultuk, másként nem is lehet. Törvények, rút szabályok, meg annyi zord bilincs, ketrecbe zárva lelkünk, s kívül van a kilincs. Ajtónk a szabadságra, csak szívvel nyitható. Csak mozdulatra vár, mint egy álló hintaló. A lendület a lényeg, egy lépés, könnyű tett, és új csodát varázsol a szív, a szeretet.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Ilona császárné. Drepanumban, Bithyniában született, 250 körül. Ilona az 50. éve körül járhatott, amikor feltűnt a történelemben Nagy Konstantin császár édesanyjaként. Egyszerű családból származott, apjának vendéglője volt, és Ilona is ott dolgozott. Itt ismerte meg és vette feleségül Constantius Chlorus, aki 293-ban császár lett. A császárhoz már nem illett a vendéglős lánya, ezért elbocsátotta, és új házasságot kötött. 306-ban Ilona fia lépett a trónra, Nagy Konstantin néven. Fia maga mellé vette a császári udvarba, s megajándékozta a császárné címmel. A császár szabad kezet adott anyjának a birodalmi kincstár felett. Nevét és képét ráverette a pénzekre. Ilona pedig ezt az új helyzetet jóra használta. Utazásai során mindenütt törődött a szegényekkel. Sokakat kiszabadított a börtönből és a bányából. Másokat visszahivatott a számkivetésből. Ilona példaszerű keresztény életet élt, az erények és az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával. Sokszor egyszerű ruhában vegyült el a hívők között. Így vett részt a liturgiában. Máskor szegényeket hívott meg asztalához, és saját kezűleg szolgált föl nekik. Rendkívül okos asszony volt. 326-ban szentföldi zarándok útra indult. Végig látogatta Palesztina szent helyeit, és templomokat építetett Betlehemben, az Úr születésének helye fölé, és az olajfák hegyén, a mennybe menetel helyén. A hagyomány szerint Jeruzsálemben a Golgotán találta meg a Szent Keresztet. A helyet azért nem volt könnyű megtalálni, mert az üldözések idején egy Vénusz szobrot állítottak föl a Golgotán, hogy aki Krisztus tiszteletért odamegy, úgy tűnjék, Vénuszt tiszteli. Ezért a keresztények elkerülték a helyet, és az már majdnem feledésbe merült, amikor Ilona égi jel alapján rátalált a helyre. Eltávolítatott onnan mindent, ami a pogány kultuszhoz tartozott, és a mélybe ásva egy sziklaüregben megtalálták a három keresztet. A megtalálás örömét csak az zavarta, hogy a kereszteket nem lehetett egymástól megkülönböztetni. Ott volt ugyan külön Krisztus keresztjének felirata is, de nem lehetett meghatározni, melyik kereszthez tartozik. Az emberi tudatlanság isteni segítségre szorult. Történt, hogy a város egyik előkelő asszonya megbetegedett, és már a halálán volt. Makariusz jeruzsálemi püspök, amikor látta, hogy Ilona és a vele lévők nem tudják eldönteni, hogy a három közül melyik Krisztus keresztje, így szólt. Mutasd meg azzal, hogy ez a félholt asszony, ha az üdvözítő keresztje érinti, térjen vissza a halálból, az életre. Ezek után hozzáérintették az asszonyhoz az egyik keresztet, de nem történt semmi. Hozták a másikat is, de akkor sem történt meg a kért gyógyulás. Azonban, amikor odahozták a harmadik keresztet is, az asszony kinyitotta a szemét, fölkelt, és sokkal fürgébben, mint betegsége előtt, járni kezdett. Visszanyerte egészségét, és magasztalta Isten hatalmát. A császárné e jel láttán, fogadalmának megfelelően azon a helyen, ahol az Úr keresztjét megtalálta, királyi pompával ragyogó templomot építetett. Jamborságának egy másik jelét is a városban hagyta. Meghívta ebédre az Istennek szentelt szüzeket, és azt mondják, olyan tisztelettel fogadta őket, hogy szolgáló ruhát öltött, és maga szolgálta föl a mosdóvizet, az ételt és az italt. A földkerekség parancsoló urának édesanyja Krisztus szolgálóinak szolgálója lett. Ilona 80 éves lehetett, amikor ismeretlen helyen meghalt. Testét Rómába vitték, és a Via Labicana mentén egy kör alaprajzú mauzóleumban temették el.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Egy, csak egyetlen egy adatot meg neked az életben, hogy szabad és mindent bíró légy. Ez az egy abban áll, hogy megismerjed és megvalljad az igazságot. Mondta Lev Tolstoj.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

kedves ünneplő híve. Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem, ha legyedül marad, ha azonban elhal, sok termést hoz. Hogy nem búzaszemről van szó, hanem az emberről, világossá teszi az Úr, amikor így folytatja: aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Testvérek, legtöbbször három dolgot kell megfontolni, amikor az evangéliumot hallgatjuk. Ki mondja ezt, kiknek mondja, és mit mond? Ki mondja ezt? Jézus, az élő Isten fia. Testvérek, amikor azt olvassuk az evangéliumban, Szent Jánosnál, hogy az ige testvérünk és közöttünk lakozik, akkor nyilván el kell itt felejteni az ige főnév, melléknév, nem erről van szó. Az ige itt azt jelenti, hogy az üzenet,

maga az üzenet akkor lett nyilvánvaló, amikor harmadnapra föltámadt. De nem úgy, mint Lázár és a többiek nem jött vissza, hanem új dicsőséges teste lett. De most ezt a zsidók nem találják ki. Ez kitalálhatatlan. A Mesiás örökké él, tehát ha Jézus meghalt, akkor nem volt a Mesiás. Tehát valaminek közbe kellett jönni. Súlyos értelmi érveink vannak amellett, hogy kicsoda a názáreti. De persze elfogadni az kegyelem is, mert akkor meg kellene változtatni az életünket. De ez a 11 apostol, több mint 500 testvér 40 napon át kommunikált Jézussal, aki néha engedte látni az ő dicsőséges testét, tehát a testnek lesz egy új formája, ami más kapcsolatban van ezzel a világgal. És akkor történt, hogy egy zsidó, Tamás apostol, azt tette, ami a legnagyobb káromkodás lenne egy zsidó ember életébe, ha nem lenne igaz, leborult Jézus elé, és azt mondta, én Uram, én Istenem. Most ismerték fel, hogy Isten három valaki, Atya, Fiú és Szentlélek. És a Fiú Isten érettünk emberré lett. Testvérek, ez a Jézus az, aki szól. Tehát ki mondja azt, amit itt mond, hogy aki szereti életét, az el fogja veszíteni. Jézus az élő Isten fia. Ezért, kedves testvérek, kiknek mondja? A korabeli zsidóknak? Vagy az ő híveinek? A keresztényeknek? Nem. Ha Jézus valóban az, akinek magát mondotta, akkor minden embernek szól. Akkor minden embernek szól. És ő maga az első üzenet. Ezért a katolikus egyház kezdetben, hát nem is volt könnyű oktatás, nem osztogatta a Bibliát. Mert azt össze-vissza lehet magyarázni. Hanem előbb le kellett tenni a hitvallást, hogy a názáreti Jézus Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől született, de nem teremtmény az ő személye. Az ő énje, az az örökkévaló Isten mélységeiben jött. Ahogy mondja, én felülről vagyok, ti alulról valók vagytok. Testvérek, ez a kereszténység, ami ez alatt van, annak vége. Ezért esik most nyugaton össze az egyház, nem baj, kell, hogy összessék. Ha nem tudjuk, hogy kicsoda ő, de ha tudjuk, akkor, amit mond, az első üzenet ő maga, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát odaadta értünk, tehát emberré lett az Isten, ami szinte elfogadhatatlan szeretet. Ez az üzenet. Ezért szokjátok meg a szemlélődő imádságot. A gyerekeket már rá lehet nevelni, elviszik őket Betlehembe. És a kicsi Jézus, az az Isten fia. És nézem őt, ahogy Názáretben növekedik. Kicsoda az, aki ott futkos és játszik a rokon gyerekekkel, testvérek. Ki az a 12 éves kisgyerek? Már nem olyan, mint nálunk a 12 éves idősebb. Nem tudjátok, hogy atyám dolgaiba kell lennem, és Mária megdöbben. Nem azon, hogy egy vallású gyerek szeret a templomban, hanem mi az, hogy abba, hogy apukának nevezi az Istent. De lement velük, és engedelmes volt Názáretbe, és testvérek, nézni azt az életet. Ő maga az a búzaszem, aki bevetette magát a földbe, az azt jelenti, hogy vállal egy vidéki életet, nem a fővárosba. Nem doktorátussal rendelkező szülei vannak, de olyan anyja van, mint Mária. És olyan férfira bízta az Atya Isten, mint József. És ha látnánk a názáreti életet, minden nap ugyanazt eszik. Alig van változatosság. Egy váltás ruha. 30 év. És amikor

0: azt mondja, fiam, szedd össze a szerszámokat, megyünk a szomszéd faluba, ott van munkám, mert munkanélküliség volt. És ki az, aki megy József után? A 25 éves Jehoshua. Jézus, kicsoda ez? Könnyes szemmel csókolom meg még a lába nyomát is. És amikor elindul hirdetni az evangéliumot. Igen, ezért nem a korabeli zsidóknak szól. Nem csak nekünk szól, amit mond, hanem mindenkinek. És mit mond? Ha a búzaszem földbe nem kerül el, nem hal, nem hoz termést. Igen, a búzaszemben élet van, de csak akkor indul be ez az élet csira, ha a földbe kerül. Ez egy hasonlat. Azért, amikor mi hasonlatot mondunk, az gyöngébb dolog, mint mikor az Isten fia talál egy hasonlatot. Hát így születnek az új nevek. Azt mondjuk, hogy űrhajó. Hát nem is hajó. És nem is siklik a vízen, de hát hasonlít. Lehet vele siklani, nem a vízem levegőben, de akkor űrhajó. Olyan, mint egy hajó. Na most Jézus, amikor azt mondja, hogy az emberi élet, az ember olyan, mint egy búzaszem, akkor nagyon mély dolgokat nyilatkoztat ki az emberről. Mit jelent az, hogy az emberben élet van, mint a búzamagban? Vannak az életnek külső burkai. Ilyen például a biológikumunk. Azt is megszentelte az Úr, mert ő ember lett. Lakodalomba is örült, hogy finom ételeket eltett, és tudott böjtölni is. A biológiai életünk az is szent, de miért? Mert van egy mélyebb réteg, van egy pszichológiai életünk, érzelmek, csodálkozás, félelem, boldogságérzet. Ma ezt nagyon kutatják, és itt sajnos az európai ember megáll. Mindezek mögött, testvérek, ott van valaki, a személy. Testvérek, ez biztos. Mutasd meg, hogy hol van benned az én. De az biztos, hogy van. Ez a kereszténység alapja. Egyébként a keresztény krisztológiai, Jézusról szóló ókori vitákban kristályosodott ki, hogy mit jelent személynek lenni. India ma se ismeri. Lassan fejlődik ám az emberiség. Ma az egyház ellensége is beszélnek személyiség, jogokról, stb. Az egyszerűen, ahogy Kant, ez a filozófus mondja, az a krisztológiai vitákban kellett meghatározni, hogy kicsoda ez a názáreti. Az énje, a személye, az a második isteni személy. A természete, emberi természete tulajdonságai vannak, és isteni tulajdonságai. És én Európa a kereszténységtől kapta azt, amivel most visszaél, hogy személyiség, személyiség, jogok, szinte az Istennel szemben. Testvérek, a kereszténység alapja olyan, amiben nem hinni kell, hanem tudni. Ha valaki ezt nem tudja, akkor mire épül az egész kereszténység? Jézus erről beszél. Az állatban is van élet. A növényben is. Az állatban már ott van egyfajta pszichológiai élet. De nincs ott valaki. Nincs. A központi idegrendszer és az agy mögött ott van valaki. Ez a valaki. Ez a legmélyebb élet. Az énnek az élete. Na most testvérek, az Úr Jézus erről beszél. A mai ember sajnos nem ismeri. Sőt, egy olyan torz civilizációban élünk, hogy csak az az élet, hogy egyél, igyál, kávítsd el magadat, paráznál, hogy gyönyörök, stb. Bocsánat. Isten találta ki az ízlelő bimbónkat, és ő szentelte meg a nemiséget, a szentséges dolog. De ebbe él. Ez az élete, mint egy kis állat. Vagy a pszichológiába, hogy őt mit érez. Most boldognak érzem magam, nem. Egyszerűen ez lesz majd neki az életének központja. Két éven belül megunja a feleségét, illetve előjön az, hogy hát most nem érezzük olyan jó magunkat. Ja, akkor lecserélem. Ez nem élet, ez még mindig állati élet. A személy a valaki, az másik valakivel van kapcsolatban. Ezért Isten három személy. Ezt nem találtuk volna ki, de nem lehet másképp. Csak a kereszténységnek van igaza. Mert ha úgy képzeljük el, hogy egy Isten az egy személy, akkor hadd mondjam ki, és mindenütt terjesztem, hogy az az isteni pokol. Egyedül lenni egy örökké valóságba. Tehát amikor Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, én és az Atya egy vagyunk, és küldöm a Szent Lelket meg ő is. Egy isteni természet, egy örökké valóság, egy minden hatóság van, egy végtelen tudás, de három valaki birtokolja. Mert hogyha egy személy lenne az Isten, akkor nem lenne személy. Akkor valami lenne, sors. A valami pedig ez alattam van, a szemüveg tartó ez valami. Meg a kutya, macska az valami. A világmindenség valami. Mind alattam van mélyen. Én valaki vagyok, tudok magamról. Tehát az Úr Jézus erről beszél, hogy az emberi mag, az emberben van mélyen egy személyes élet. Ő ezért jött. És ez a személy, ez nincsen Isten nélkül. Mert amikor megfogantunk anyánk méhében, akkor Isten megteremtette azt a valakit. Az nem az apámból és anyámból van. Az szabad. Ezért szentségesek a fogantatások. Most itt megy a háború. Isten a semmiből előhívja azt a valakit. Tehát ahogy megtörtént a fogantatás, abban a pillanatban azt a pici kis biológikumot Isten azt akarja, azt mondja neki, te! És ott megjelenik az én. Csak azért, mert ő akarja. Ez a teremtés. Ez az emberi búzaszennek a legbensőbb élete. Isten nélkül élni annyi, mint halottnak lenni, dögböttnek lenni. Ez nem vallási kérdés. Honnét való az én énem? Apám és anyám meghalnak. És akik szeretnek, mind meghalnak. De Isten él. Ez az alapvető. Igen ám, de az Isten három személy. Tehát a képére teremtett minket, akkor nem csak vele való kapcsolatra teremtett, hanem az, hogy mi is olyan kapcsolatban legyünk egymással, ahogy ő van a Szent Háromságon belül. Ezt hozta nekünk Jézus. Most már akkor tudjuk, hogy mi a magba hasonlat, az a valaki. Ez az emberi életcsíra. És mi az, hogy a földbe hull? A földbe hullás az olyan körülmény, amikor elkezd bomlani az ember, de tulajdonképpen akkor csirázik. Csodálatos. Úgyhogy az a kis mag, az kétségbe is esetne, jaj, de hideg van itt a földben, mi lesz velem? A külső burkok hámlanak le rólam. Én el fogok pusztulni, és egyszer csak megmozdul valami benne. És csirázik a mag. Ez az odaadott élet. A szent és egynegyű házasság. A kemény celibátusba, szüzességbe vállalt agyaság, papság. Az örökfogadalmas szerzetesség. Az olyan magányos élet a világban, aki mindig csak a szüleit, nagyszüleit gondozta, hogy nem ért rá férhez menni, meg másokért élő ember. És ilyen a keresztény remete. Nem az emberektől futott, hanem az emberekért ment oda imádkozni. Ez a földbe hullás, testvérek. És ettől rémül meg Európa. Pedig, ha nem adom oda az életet, de úgy, hogy, mint ahogyan az Atyafiú Szentlélek, véglegesen erőt kapok Jézustól, és én is minden emberi kapcsolat, örök kapcsolat, a barátság is. Ami fölbomlik, az nem is volt kapcsolat. Az egy hazugság volt. A szeretetben örökké valóság van. Ezért mondja a gyerek, hogy apa meg anya nem halhat meg. Nincs haláltudata. Mert örökké fognak szeretni. És igaza van. A halálban nem a haláltól félünk, hanem ami mögötte van, a szeretet megszakadásától. Jézus biztosít, hogy nem szakad meg a szeretet. És testvérek, pontosan most az emberiség egy olyan korszakba élt, hogy ettől retteg. Úgy éli meg a házasságot, hogy feladja a legénységet meg a lányságát. Most akkor többi férfi meg a nő, az így nem létezik. Vége. De ha ezt nem teszi meg, hanem váltogatja a nőket meg a férfiakat, akkor olyan lesz, mint az a búzasz, amely nem esett a földbe, vagyis el fog száradni. Belül rohad. Kívül ki vannak kelve, fenve, egy zártojás az egész. Amikor összetörik az élet a halál pillanatában, kijön a büdösség, hogy ez az élete semmit se ért. Amikor viszont összetörik az élete egy szentpapnak, egy nagymamának, egy nagypapának, kiárad a kenet. Istenem, micsoda életet adott nekünk. Ha a burzaszem egymagába marad, el fog száradni. Egy darabig még élvezi azt, hogy maga körül forog. Hogy nem kell neki, hogy a külső burkok úgy kezdenek lebomlani. De testvérek, ha igazán belement abba az élet, ha igazán beleesett a földbe, és akar benne lenni, belement egy kapcsolatba az Isten miatt, tehát nem kell félni, hogy baj lesz, mert Jézus biztosított, hogy nekünk örök életet adott, vele vagyunk kapcsolatba, tehát utánozhatjuk, mert a halál előtt mondtam ezt, amikor a haláláról beszélt önmagáról, hogy a búzaszem a földbe nem esik, nem hoz termést. Testvérek, ez egy örvendetes dolog. Melyik házas, melyik fiatal pár ment szomorúan az oltárhoz? Hát azt nem is szabad odaengedni, mert nem is érvényes a házasságuk. Miről mondott le egy fiatal ember, aki igazán szerelmes? Senkiről. Testvérek, az a boldog pillanat, amikor beléphettem a kolostorba. Most van ott nálunk egy fiatal ember, örök fogadalmat tenni készül, a Jeromos testvér, 30 napos lelki gyakorlattal. Szóval, hogy sose feleltem azt, amikor fölölthettem a szerzetesi ruhát, mintha az égbe lettünk volna, mert ez a hivatásunk, nekünk ott kell a földbe hullani. És az a lány, aki jön az esküvőre, hát miről mond le, ne állítsuk magad semmiről. Boldogan hullik be a földbe. Persze. Aztán majd erről is, meg arról is le kell mondani. Nem szingli élet. Össze kell csiszolódni. Mennyire más világ az a férfi, meg az a nő. De éppen ez a szép, hogy abszolút más. És mégis egymásnak van rendelve. És a rokonságot is összecsiszolják. Mert különböző gondolkodásúak. Milyen csodálatos ez. Közben észes testvérek, beszéltem a hugommal egyszer, hogy milyen szüleink voltak nekünk, testvérek. Mindig értünk, éltek. Hát olyan se volt, hogy nyaralás. Ilyen nincs. Mi nélkülünk. Elmentek egy bucsújárásra, vegytek minket. Ők soha nem ették meg a kacsamáját, mert ezt ugye nem szeretik, azt a gyerek szereti. Mindig, mindenhol levoltak, testvérek, de boldogan. Ezek boldog emberek. Érted ezt, testvér? Érted? Mert azért vagy itt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallhatták.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat mai műsoromban a papságról és annak a kihívásairól, örömeiről fogunk elmélkedni tovább. Papnak lenni napjainkban Père François Potez könyvét olvasom, melynek az a címe, hogy az öröm súlya. Nélkülözhetetlen könyv minden pap és keresztény számára, s valóban, miközben olvassuk, szinte maradéktalanul elmondható az üzenet súlya úgy a keresztényre, mint a külön hivatással, elhívással meghívott papra a gondolatok súlya. Ez a pap egy paptestvérének írja ezt a könyvet bátorításul, és nekünk is bátorítás lehet ez a könyv. Nagyon nehéz ezeket a lelki könyveket utolérni, de amikor utolérek egy-egy ilyen lelki kincset, akkor mindig gyönyörködök benne, hogy milyen jó, hogy megvettem, milyen sokat segít a papságom megélésében, vagy akár a mindennapok forgatagában. Legutoljára a válságról és a válság kezelésről, nehézségekről szóló fejezetbe kezdtünk bele, és ezt fogom folytatni. Két határozott javaslatot ad a fiatalabbaknak és idősebbeknek egyaránt. Mindenek előtt nem szabad fejünket a homokba dugni. El kell fogadni a krízist úgy, ahogy jön. Erősebben fogunk kikerülni belőle, mert újabb sebezhetőségünket tapasztaljuk meg. Szent Pállal együtt felkiálthatunk, ezért a legszívesebben a gyöngeségeinkkel dicsekszünk, hogy Krisztus ereje költözzön belénk. Második Korintusi Levél 12. fejezet 9-es vers. Legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Szolgálatunk gyakorlása, amennyiben megfelelő lelki kíséréssel társul, segítséget nyújtat ahhoz, hogy lassanként visszatérjünk a megfelelő kerékvágásba, és helyre rakjuk, amit kell. Esetleg szükség lehet bizonyos ideig affektív pszichológiai támogatásra is, hogy ki tudjunk mászni egy időközben tudatossá vált mélyebb gödörből, vagy komolyabb problémából. Ami ezen kívül a legfontosabb, nem szabad egyedül maradni. Tehát az első, hogy nem szabad a fejünket homokba dugni, el kell fogadni a krízist úgy, ahogy jön. A második, amit ajánl Père François atya, hogy nem maradjunk egyedül. Nem szabad egyedül maradni. Valóban a mindennapi kihívásainkban legtöbbször a dacosságunk, vagy haragunk, vagy öntudatosságunk ezt eredményezi, hogy hát akkor inkább egyedül dolgozok, egyedül csinálom, de a krízisben nem maradjunk egyedül. Az egyedüllét akkor jó, ha az Isten keresés és a bensőségesség utáni szomjúságból ered. Tehát csak akkor maradjunk egyedül, ajánlja a lelkiatya, ha az Istent keressük, vagy a bensőségesség utáni szomjúság tölti el a szívünket. Meghittség. A remetei hivatás nem személyes akarat kérdése. Az elszigetelődés pedig mindig nagy veszélyeket rejt magába. Ilyenkor, talán még inkább, mint máskor, szükségünk van egy igazi, idézőjeles pótapára. Anyám a Kármelben, majd még írok neked róla, jóval pappá szentelésem előtt, az évek során többször ismételgette nekem, François, fontos, hogy legalább papságod első 10 évében legyen egy idősebb atya, egy pótapa, akinek mindent el tudsz mondani, és akire mindent rá tudsz bízni. Egy férfi, aki mindent meg tud hallgatni. A vigasztalás és a gyengédség embere. Legyen mindig egy hely számodra, itt vagy ott, ahol ki tudod mondani, ami a szívedet nyomja. És még nyugodtan sírhatsz is, ha túlcsordul. Viccesen szoktam mondani a híveimnek, hogy én egy Jónásért sokszor 400 kilométert megyek, 200-at oda és 200-at vissza, mert megéri. Megéri, hogyha van egy ilyen pótapánk, aki ismer, meghallgat, aki tanácsot ad, vagy egyszerűen elfogad bennünket. És kedves testvérek,
itt nem bűnrészest gondolok, hogy hát, na ha már tudja a bűnömet, akkor nála meggyónom, hanem egy olyan lelki atyára, aki tud a javulásban segíteni nekünk. Aki megértő, de ugyanakkor szigorú lelki vezető is. Aki meghallgat, aki ismer, aki jó tanácsot tud adni. Sokszor azzal ad a lelki atyám tanácsot, hogy nem ad tanácsot. De látom a megélt életét, ahogy megéli a papságát, ahogy az ima életeit megéli, és akkor ez nekem nagyon nagy erő. Sokszor azt mondjuk, hogy hát majd, hogyha öregek leszünk, akkor imádkozunk. Hát kérdezzük meg az öregeket, hogy hogy imádkoznak. Már nem fog az agyuk, már nem tudják, hol vannak az imába, beletévesztenek. Tehát most kell imádkozni, most, fiatalon. Akármennyi időnk, akármennyi munkánk van, időnk mindig kell legyen az imádságra. Mindig szeretettel említem Teréz anyát, és az ő példáját. Egy alkalommal a fiatal nővér azt mondja, az egyik lelki leánya, hogy anya, ma nagyon röviden imádkozunk, mert olyan sok dolgunk van. És az anya ránézett, és azt mondta, ma többet imádkozunk, mert sok dolgunk van. Úgy olyankor rá kell erősíteni az imádságra. Nem mehet az imádság rovására a cselekvésünk. Hány pap belebukik ebbe, vagy hány ember, családapa a munkamániába, hogy mennyit tettem a közösségért, és mégsem hálálták meg. Hát hogyan hálálják meg, hogyha közben a felelősségtudatunkról elvesz az imádság terén. Mi elsősorban az imádság emberei kell legyünk. Szeretem azt a mondást, hogy imádkozz úgy, mintha már ma meghalnál, és dolgozz úgy, mintha örökké élnél. Mi ezt a kettőt szeretjük felcserélni. Szeretjük, ha az emberek elismernek, dicsérnek, ha van látszatja az napunknak. Pedig az imádsággal sokkal többet érünk. Isten megharcolja azt a harcot, amit mi két kézzel igyekvésünk, törekvésünk, teljes bevetésünk alapján próbálunk megvalósítani. Sokszor történik meg, hogy feladom a harcot, kimerülten összerogyok, hát akkor hagyjunk béke az egésznek. És akkor Isten felveszi az ügyet és viszi. Én csak ülök kimerülten, és nézem, hogy jönnek a hívek, és segítenek, és végzik a dolgot, és javítják a hibákat. Az ünnepre szépíteszik teszik a plébániát, a templomot. Igen, kedves testvéreim, ez az Isten. Amikor elkezdünk imádkozni, akkor nyílik meg a szemünk egy másik horizontra. Hogy nem minden az evilágnak a megszerzése, az evilágnak a megnyerése. Jusson mindig eszünkbe, hogy azt a Jézust, akit vasárnap még dicsőítettek, virágvasárnap, 5 napra rá ugyanaz a tömeg keresztre feszíti. Az emberek elismeréséért nem érdemes dolgozni. Isten dicsőségére annál inkább. Nagyon szeretem, amikor református lelkipásztortársaim kocsijára nézek az SDG feliratot. Soli Deo Gloria. Egyedül Istennek a dicsőség. És mindig én is próbálok akár a kocsim rendszámával is üzenni. Igaz, hogy egy kicsit anyagilag, vonzatilag is többe kerül ez, de mégis valami üzenetet hordozni. Viccesen a 3 óbetűt akartam rátenni a kocsimra, angolul out of office, házon kívül, de aztán ez nem jött össze. És mindig mosolygom, amikor a jó Isten egy kicsit a leckét feladja, hogy mennyi mindent akartam, akkor mondom, legyen akkor Isten a rendszám, hogy a 15-tel az IS-t betűket akartam utánozni, és akkor ten végződéssel. Nem jött össze. Mondom, akkor legyen Jézus. A 7-es az a jebetűt utánozná, 3-as az a fordított elbetű, és akkor Zus végződéssel. És ez lett. És úgy gyönyörködök most benne, hogy milyen jó, hogy ahányszor a kocsimra nézek, mindig kimondom, hogy Jézus. Mindent neki köszönhetünk, a megváltásunkat, az Isten gyermekségünket, a Szent Misét, mennyi minden lelki gazdagságot köszönhetünk Jézusnak. Vagy az Üdvözlégy Máriában kimondjuk, hogy gyümölcse Jézus.
És hát amikor folyton ismételjük ezt, mert az üdvözlégy Máriában újra és újra visszatérő ima láncot alkotunk, akkor ez történik, hogy ahányszor kimondjuk Jézus, annyiszor megnyugszunk. És erőt kapunk a rózsafűzér elvégzéséből, ezért a szüzanya is ajánlja, hogy mindig végezzük el a rózsafűzést. Teológia tanárunk is azt mondta, hogy az nem is pap, aki a teljes rózsafűzért egy nap nem mondja el. Hogy ez volt az alapja. Hogy az ima élet, ez tesz téged pappá, nem az, hogy javítasz, hogy templomot építesz, hány kiábrándult papot látok, akik életükben ezzel foglalkoztak, hogy javítottak, és akkor most ki vannak ábrándulva, mert félretették őket, mert nem becsülik, vagy mert mai napig is küzdeniük kell. Ha Isten dicsőségére tették, azok a papok úgy meg vannak elégedve. És nagyon szeretek az öreg papok között lenni, mert látom azt, hogy békesség van bennük. Hogy amit tettek, vagy amit tudtak, azt megtehették, azt megtették. Hogy teljes bevetéssel dolgoztak. Egy papot se láttam még, hogy megbánja. Vagy nem láttam családapát, családanyát, aki 5-10 gyermeket vállalt, hogy megbánta volna. Azt láttam, hogy a gyermekek, akik ebben a családban születtek, már nem annyi gyermeket vállalnak. Mert ők már arra gondolnak, hogy hát az mi gyermekeinknek tudjunk többet megadni, hát nekik legyen jobb. Elárulom, nem lesz jobb. Gőgösebbek, önteltebbek, hiúbbak lesznek, önzőbbek lesznek, de nem lesz jobb. A szegénységben megvolt az ölelés, egymás segítése. A jólétben, nyugat társadalmában látjuk ezt, hogy egészen egymás ellen fordulnak az emberek. Nincs közösség. Egymásnak a farkasai lesznek, irigyebbek, önzőbbek lesznek, ahol jobb lét van. Megkérdeztek egy milliárdost, hogy mikor lesz már elég, mikor fogja azt érezni, hogy na, tovább már nem kell. És a milliárdos azt mondta, hogy soha. Többre több kell, mindig. És ez mindig legyen előttünk, hogy a többre több kell. Mindig megható, amikor a szegény híveim közé megyek, hogy szinte megrakják a neceimet, az autót, eledellel, pedig nekik is nehezen jön össze, küzdenek minden nap a falatért. De hogy tovább tudják adni, ők nem azért küzdenek, hogy legyen és akkor, hogy most abból meggazdagodjanak, vagy piacoljanak, hanem azért dolgoznak, hogy tudjanak másnak adni belőle. Van, aki így veteményezik, hogy Istenem adja áldást rá, hogy tudjak másnak is adni. Ez a szívünknek a megnyitása, hivatásban, munkában, mindenben érvényes kell legyen, hogy Istenem ad, hogy olyan nyitott tudjak lenni, hogy tudjak másnak is juttatni belőle. Krízisekre visszatérve, tehát az első tanács az, hogy ne dugjuk homokba a fejünket, tehát nézzünk szembe a szenvedéseinkkel, és a második, hogy ne maradjunk egyedül. Ne szigetelődjünk el, legyen legalább egy öreg papbácsi, lelki atya, akinél kiönthetjük a szívünket. Hány öreg pap vágyakozik arra, hogy valaki látogassa meg. És mi hívek is jót teszünk velük. Nem teher az nekik. Hogy érezhetik, hogy ők papok, hogy még ma is ellátogatnak hozzájuk. Ismerek olyan nyugdíjas papot, hogy azon a szolgálati helyen maradt, ahol dolgozott. És a hívek örömmel járnak oda gyónni. Különösen, hogy már nem plébánosuk, úgyis szeretettel állnak be a sorba. De nagyon nagy lecke számomra, hogy az a pap továbbra is szolgálni akar. Különösen a gyóntatásban nagyon nagy segítségek az idős papjaink. Nagy hála értük, hogy ma is papok is nem azt mondják, hogy hát én dolgoztam eleget, nem szorulok rá. Igenis a híveink ránk szorulnak. És akkor ez a papságunknak a megélése, továbbélése, hogy akkor legyek hasznos egy közösségnek. Van olyan is, aki, mit tudom, a jólétet keres egy közösségbe. Ki pécéz magának egy jó közösséget, ott vesz egy házat, vagy épít egy házat, na akkor itt leszek én öregkoromba. A kedves testvérek, a jólét az sokszor kiábrándultsággal jár.
életünk végén nem keres meg senki, ülünk a magunk kis ládáján, és akkor vágyakozunk, hogy hát szeretném, ha szeretnének. És ez nem csak időskorban van, fiatalok is sokszor leírják ezt, hogy nem szeret senki, ennünk adnak, gondoskodnak rólunk, de nem kapjuk azt a szeretetet, figyelmességet, azt az odaszántságot, ami kellene legyen. Van olyan hívem, hogy leírja a papírra, hogy szeretném, ha szeretnének. Gyeldugott kis helyen elteszi a papírt, ahol csak a papbácsi láthatja. És én közben azt látom, hogy hát közösségben él, vidámkodik, csak hogy a szeretet hiányzik. És ez szinte minden ember felírhatja egy cetlire, hogy szeretném, ha szeretnének. Döbbenet, ha szóba állnánk a gyermekeinkkel, vagy a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, szomszédainkkal, ki jönne ez belőlük, hogy nem szeret senki, nem vagyunk fontosak, pedig az életemet feláldoztam. És itt jön a képbe, hogy akkor szeret a jó Isten. Ha Istenért dolgoztam, Isten dicsőségére szolgáltam, neveltem a gyermekeimet, tettem a munkámat, akkor Istentől kapjuk az elismerést. Szentjeink végig szenvedték az életüket. Nem volt elismerés az életükbe. Sem Szent István királynál, sem a többi szentjeinknél. Ők folyamatosan az Isten dicsőségéért küzdöttek. És elnyerték az Istennek a jutalmát. Ma példaképként nézünk rájuk. De hányan vannak, akik meg akarták menteni az életüket, a kényelmet, a jólétet keresték, kevés gyereket vállaltak, és most elfelejtett sírok az ő sírjaik, a burján növibe. Gyerekek, unokák, akik utánuk örököltek, már nem tartják őket fontosnak. És akkor miért küzdök? Hát legyen Istennek dicsőség. És kedves testvéreim, ezért feláldozni az életünket gyakorlatilag pragmatizmus szempontjából nem éri meg. Nem lesz kifizetődő. Mikor odaadom mindenemet, szétosztom a vagyonomat, elajándékozom a zöldségeimet, vagy a munkám eredményét, de lesz belül egy lelki békesség, egy lelki nyugalom. Hány ember tudnánk segíteni azokkal a ruhákkal, amiket már hónapok óta nem használunk? Csak ott van, mert pénzt adtunk ki érte, vagy nem tudjuk, hogy kinek adjuk tovább. Vagy a cipőinkkel így vagyunk, vagy mindig vesszük az újat. Akkor is, ha nem annyira kényelmes, vagy akkor is, hogyha nem annyira szép, de hogy legyen modern a ruhatáram, vagy legyek jó kinézetelű, és sokszor a rongyos blúzzaimban a legszívesebben dolgozom. Tudok olyan paptestvérről, akinek a hívek ajándékoztak egy új rendruhát, és nagyon feszengve biciklizett benne, évekkel ezelőtt, 40 évvel ezelőtti történet, feszengve, kényelmetlenül, óvatosan biciklizett benne, és hát egyszer délután vidáman biciklizik, ugyanaz a rendruha, kérik, hát papbácsi, hát mi történt? És azt mondja, elszakadt a nadrágom egy kicsit. Megtört az a feszültség, hogy jaj, vigyázni kell. Milyen felszabadultság az, amikor nem magamat nézem, hanem újra tudom a másikat látni. Legyen mindig egy idős papbácsi, aki a vigasztalás, a gyengétség embere. Legyen mindig egy hely számodra, itt vagy ott, ahol ki tudod mondani, ami a szívedet nyomja. És még nyugodtan sírhatsz is, ha túlcsordul, írja a könyv írója. Egy paptestvérének írja a könyvét, és így ír neki, gyakran vallottál nekem egy másik érzékeny pontodról, gyengeségekről, amelyek szenvedést okoznak neked, titkos sebekről, amelyek mély nyomot hagytak benned, és amiket fokozatosan megtanultál kezelni Isten kegyelmével. Bizony igaz, mindketten számtalanszor megtapasztaltuk, hogy nőtlenségünk a cölibátus ténye miatt némely gyengeségünk komoly problémát okoz, hiszen nincsen párkapcsolatunk, amely egyensúlyba hozhatná ezeket. Egyébként nem mindig érzelmi gyarlóságokról vagy sebekről van szó, hanem olyan titkos bánatokról, amelyek alattomosan gyötrik a szívet,
mérgüktől pedig gennyes tájok képződhet. Hirtelen egzisztenciális kérdések támadnak abban a pillanatban, amikor a legkevésbé sem vagy rájuk felkészülve. Jó, ha számíthatunk ilyenkor egy-két kipróbált bizalmasunk támaszára. Gyakran mondtam neked, tartsd őket becsben, és állj ellen a kísértésnek, hogy megsokszorozd számukat. A barátságok, papiak vagy sem, nem oldanak meg mindent, de arra nincs is szükség. A te generációd egyre inkább arra törekszik, hogy csoportokban vagy kis közösségekben éljen, és ez nagyon jó dolog. Testvéri együttlétben mi is sok buktatót elkerülhettünk, és számos kudarcot megúsztunk volna. Baráti támaszt nyújtva egymásnak a mindennapokban, megmenekülve talán a végzetes bezártságtól is. Egyik paptestvérem meséli, hogy neki mennyi erőt ad, amikor a paptestvéreivel elmegy együtt nyaralni. Hogy az egyben lelki gyakorlat is, közösen imádkoznak, közösen szentmiséznek, és egyben kikapcsolódás, felüdülés is. Most a következő fejezet erről szól, pihenés, fáradtság és pihenés. Végül itt van a fáradtság és a pihenés kérdése. Mindenkit érint. Esetünkben viszont gyakran nem hétköznapi értelemben, abból a tényből kifolyólag, hogy életünk sem mindennapi. Honnan tudhatom, hogy pihennem kellene? Azt hihetnénk, ez könnyű dolog, pedig nem. Azt fogod erre mondani, hogy pihensz, amikor fáradt vagy. Rendben. De ha így van, akkor állandóan pihenni fogsz, mert mindig fáradtnak érzed magad. Ha pedig nem vagy az, akkor igazából nem teszed a dolgod. Szent II. János Pál mondta egyszer egy papnak, aki aggódott emiatt, ha a pápa nem fáradt, akkor bizony nem végzi el a feladatát, amit egy pápának el kell végeznie. Kacagok, kuncogok, de bizony ez komoly. A betegségből adódó gyengeségen kívül is, ami megfelelő lábadozási időt és pihenést igényel, a fáradtság teljesen normális állapot. Hiszen velem együtt arra vágysz, hogy maximálisan odaad magad, nem nézve sem az órát, sem az erőt. Aztán, ahogy az én idős házvezetőnő mondta nagyon bölcsen, hát tényleg nagy badarság volna jó egészségben meghalni. Én mindig kiváló formában térek vissza a vakációból, de már az első héten elfáradok, így aztán nem tudom a fáradtságot a pihenés feltételeként felfogni. És akkor most mi van? Mert azért mégiscsak kell pihenni. Két kritériumot találtam ebben a kérdésben, amiket évek óta mérlegelek. Az örömöt és a belső békét. Ha egyik vagy másik hiányzik, ha zúgolódni kezdek minden semmiség miatt, a legszívesebben melegebb éghajlatra küldeném el az első szemét, aki ellentmond nekem. Ha belső nyugtalanságot érzek, ha azon kapom magam, hogy szüntelenül dünnyögök, akkor az biztos jele annak, hogy pihenésre van szükségem. Idővel az ember persze jobban megismeri magát, és elmegy pihenni még azelőtt, hogy a tünetek megjelennének. Ez ad igazi biztonságot a segrestésnek és a hitoktató hölgyeknek. Ami még fontos, van nyugalom és van pihenés. A mindennapokban szokásos lazítás nem egyenlő a vakációs kikapcsolódással. Valami olyan tenni, mondta egyik ismerősöm, amit máskor nem teszek. Tehát ez a kikapcsolódásnak a lényege. Lehet ez egy hobbi, egy halászás, egy kaszálás. Engem például az kapcsol ki papként, hogy nekiállok kaszálni. Ott jól ki is dolgozhatom magamat, természetben vagyok, látom a madarakat, integetek az embereknek. Tehát nem az az agyi tevékenység ez, hanem testmozgás. Van, akit az úszás kap. Van ilyen paptestvérem, hogy ha teheti, akkor hetente többször is, de legalább havonta elmegy úszni. Van, akit a természetben barangolás. Fogja a botot, és indul neki a természetnek. Most már egyre kockázatosabb a sok medve miatt, de úgyis kikapcsolódás. Lehet, hogy egy szabadabb téren sétál, ahol medve nincs a közelbe. Láttam legutóbb egy olyan videót, hogy
a transzfogarasba kiállt valaki fényképeződni, nézelődni, és nem vette észre, hogy a háta mögött ott a medve. Akkor szökött oda a medve, akkor futott oda, szinte baj lett belőle. Egy hátsó kocsi mentette meg, hogy a medvére rátolatott, és akkor a fiatalember hamar egy gyors kört futott a kocsik között, és beugrott a kocsijába. De valahogy a bűnökkel is így vagyunk, a veszély az mindig ott van. A túlhajtott munkába is, jaj, legyen meg, fejezzük be, máma, sokszor úgy lerobbanunk egészségileg, hogy nem vagyunk jók 3-4 napig. És akkor mit nyertünk a gyors munkával? Kedves testvérek, fontos a pihenés. Záró akkord ez most már, mert ennyi volt a mai műsoridőnk. Egy pap testvérem mondta, hogy ő életében nem volt pihenni, és mondtam, hogy látszik is. Ne sajnáljuk azt az 1-2 napot kikapcsolódásra, akár lelki töltődésre, akár barátokkal való együttlétre. Kapcsolódjunk ki. Minden papnak van olyan ismerős, ahol szívesen látják, ahol szállást is adnak, egy családi barát vagy bárki, kapcsolódjunk ki. Adjon Isten jó kikapcsolódást most így a nyáron is, dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is meg.